0: és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
0: bízom benned.
3: Szent Faustina nővér,
0: könyörög életünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretetláng rózsafüzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, szerzetesnőinkért, kispapjainkért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, a gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért és hallgatóiért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott jó szándékért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és tölts be lelkemet a Te lelkeddel. Járja át lelkemet a Te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljen Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megtel azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek Te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek Te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
1: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szeretett láng litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egyisten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmez nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmaz nekünk.
2: Imádkozzál éretünk, Istennek szent anya,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
1: Szentlélek, Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmény gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához.
2: Imádkozunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szereted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egy szülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tűze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy együtt imádkoztak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, Pál apostolnak az ellenfeleit nézzük meg. Joggal feltételezhető, hogy Pál apostol számára ellenfeleivel való konfliktusa nem csak teológiailag, hanem emberileg is sok gondot okozott. Mert probléma figyelembe vétele nélkül levelei sem volnának érhetőek. Ez a legrégebbi páli levére, az első tesszaloniki levére még nem jellemző. Különösképpen megmutatkozik az ellenfeleivel való összeütközés a Galata, a második korintusi, valamint a Filippi levélben. Sőt, arra következtethetünk, hogy ezek a levelek az ellenfelek provokációja nélkül egyáltalán nem jöttek volna létre. Amikor erről a jelenségről tárgyalunk, először is azt kell gondolnunk, hogy nem kívülről jött ellenfelekről van szó. Jól lehet, Pál nem kevés helyén említi azt az ellenállást, amely őt kívülről érte, különösen zsidó részről. Akadályoznak minket a pogányoknak szóló ige hirdetésben. A harmadik jeruzsálemi útjával kapcsolatban életét is félti. A római levél tekinthető úgy, mint egy dialógus. Mindezzel azonban egy dialógus a zsidókkal. Mindezzel azonban most nem kell foglalkoznunk, Pálnak sokkal inkább a keresztény közösségekben támadnak ellenfelei. Ez legalább annyira nyomasztó, mint amennyire érdekes jelenség, amely részünkről fokozott figyelmet kíván. A konfliktus a páli evangéliumot és ezzel szoros összefüggésben apostoli és misszionáriusi személyét érinti. A teológusok vitája már ebben a legkorábbi állapotban megjelenik. Aki ezt a vitát ócska teológus perpatvarnak szeretné tekinteni, az figyelmen kívül hagyja azokat a komoly szándékokat, amelyek azt áthatják. Egyesek ugyan talán azt kívánnák, hogy a vitát barátságos eszközökkel oldották volna meg, vagy olyan elképzelésekkel állnak elő, hogy talán az apostoli korban testvéri módon érintkeztek egymással. Egy túlságosan idealizált kép az ősegyházról nem felel meg a valós viszonyoknak. Minden esetre Pál ezekben a vitákban úgy állt ki, mint aki hajthatatlansággal és olykor éles nyelvvel védelmezi ügyét. Ez az evangélium ügye, legalábbis ő ezt mindig így látta. Az ügy, amiről itt szó van, még nem valósult meg. Ha olyan olykor-olykor megjelenő kritikai megjegyzéseket találunk, amilyeneket Pál némely mellette működő misszionáriusra vonatkoztat, ilyenekről, sőt sokakról mondja, hogy Isten szavával nyerészkednek. Azok mellett, akik Krisztust szeretetből hirdetik, vannak mások is, akik ezt haszonlesésből és nem tisztességesen valamilyen ürüggyel teszik. És ebben a konkrét esetben, az efezusi közösségben, ahol ő éppen fogságban van, működő, tehát ebben az efezusi közösségben működő prédikátorokra utal, aki tőle, mint bebörtönzöttől eltávolodtak. Azt is kifogásolja, hogy néhányan ajánló leveleket használnak, amelyeket nyilván egy másik közösségben kaptak. De ez valódi ellenfelei módszeréül szolgálhatott. Ezért szembefordítja velük, hogy az ő ajánló levele az általa Korintusban alapított közösség, amelyikbe azok megpróbálnak behatolni, a mi levelünk ti vagytok, beírva a szívünkbe, olvassa és megérti minden ember. Más helyen is szembe tűnik a valódi ellentét észrevehető éle, vagyis idézem, csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által meghívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Jól lehet, nincs más. Vannak olyanok, akik megzavarnak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha akármi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetve nektek, mint amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Vagy ha ugyanis valaki jönne, és más Jézus hirdetne, mint akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadnátok be, mint amit kaptatok, vagy más evangéliumot, mint amit elfogadtatok, szívesen vennétek. Ügyeljetek a kutyákra, ügyeljetek a hamis munkásokra. Sorolhatnám még a kiválasztott szakaszokat, amelyek világosan beszélnek. Pálnak az

a vádja, hogy ellenfelei más evangéliumot hirdetnek, és nagyon súlyos. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, egy rövid dal után. Maradjanak velünk!

Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk, és Pálnak az a vádja, hogy az ellenfelei más evangéliumot hirdetnek, nagyon súlyos ez a vád. Ha ezt egy későbbi egyházi helyzet nézőpontjából akarnák szemlélni, akkor eretnekség vádjával volna azonos. Azonban ezzel a kifejezéssel a korai egyházban óvatosnak kell lenni. Ugyanis még nem volt általánosan elismert joghatóság, amelynél adott esetben a vitát rendezni lehetett volna. Vajon az apostol maga nem volt elegendő tekintély? Na és kirejtőzött az ellenfelek mögött. Talán ők is igényt támasztanak az apostol címre, amint azt a rájuk alkalmazott főapostol megnevezés sejteti, habár ők egy egészen más apostol felfogást képviselnek, mint Pál. Köztudott, hogy akkoriban már megvoltak a kezdetei egy kibontakozó hagyománynak. Léteztek olyan krisztológiai hitformulák, mint a korintusiakhoz írt levélben is, a 15. fejezet 3-4-5-ös versorai, de vajon mennyire általánosan voltak ezek ismertek? És mindenek előtt hogyan kellett volna ezekkel az alapvetőnek tartott hitformulákkal olyan vitákat megoldani, mint azok, amelyekbe Pál keveredett? Ugyan lehet azt mondani, hogy a vita, amellyel foglalkozunk, az igaz és hamis, a képviselhető és tovább nem képviselhető tekintetében kiélesedett. Amellett mégis mindig nyitott kérdés maradt, ki kerül ki győztesen ebből a vitából. Amennyiben valaki az ellenfelek szándékát és tetteit szeretné leírni, csak hamar megoldhatatlan nehézségekbe ütközik. Szándékaiknak csak néhány vonása állapítható meg. Sok tisztázatlan és ismeretlen marad. Minél tovább haladunk ebben a leírásban, annál inkább feltételezésekre kell szorítkoznunk. Ezt a kutatásokból származó és egymásnak teljesen ellentmondó információk bősége igazolja. Gyakorlatilag a nehézségek elsősorban abból fakadnak, hogy egyáltalán nem áll rendelkezésünkre az ellenfelek közvetlen véleménye. Teljesen Pálra vagyunk utalva, Pál pedig elfogult. Ő egyáltalán nem szólítja meg közvetlenül ellenfeleit, mindig csak saját közösségének beszél az ellenfeleiről. Az is igen kétséges, hogy a későbbi tévtanokat vissza lehet-e vezetni a páli ellenfelek nézeteire, és hogy ezekben a csírákban észrevehető-e a későbbi kibontakozás. Az ellentétes pozíció rekonstrukciójánál azt gondolják, hogy az olykor eretnek ellenes. Ez nem játszik szerepet. Kialakíthattak egy hagyományt a zsidóságban, és Pál megismerte azt. Ide sorolhatunk átkozódásokat, mint a kutyák, csaló munkatársak, sátán szolgái, vagy általános intéseket, hogy óvakodjanak azoktól, akik viszályt és ellenségeskedést szítanak, akik nem Krisztus szolgálják, hanem a gyomrukat, és ügyes és képes beszédekkel félrevezetik az ártatlanok szívét, hogy Krisztussal szemben ők a hasukat előtérbe helyezik. Utalás lehet arra, hogy számukra Krisztus keresztje keveset jelent. Megkísérlünk különösen a Galata, II. Korintus és Filippi levélre alapozva képet alkotni Pálnak az ellenfeleiről, ami az apostolt mindenek előtt nyugtalaníthatta, hogy sikerük volt. Ők részben bárnyékolták Pált és követőket szereztek. Buzgón tevékenykedtek és tekintéllyel léptek fel. Amikor mi a Galaták 5. fejezet 10. versében olvassuk, bárki, aki zavart kelt köztetek, viselni fogja ítéletét, bárki legyen. Ez a bárki legyen tekintélyre utal. Az egész megrendelés és megütközés kifejezésre jut azokban a szinte tehetetlennek ható kérdésekben, hogy ki bűvölt el a Galatákat. Korintusban az ellenfelek számára azt tette biztosabbá a sikert, hogy a közösségben már meglevő panaszokhoz kapcsolódni tudtak. Az ellenfelek támadták az apostolt nem csak evangéliuma miatt, hanem személyében is. Azonban ebben a vonatkozásban különbséget kell tenni a Galata és a 2. korintusi levél között. Apostolságának és evangéliumának függetlenségétől szóló
A Galatákhoz írt első fejezetbeli fejtegetéseiből adódik a következtetés, hogy az ellenfelek megpróbálták bebeszélni a Galatáknak, hogy Pál sem nem teljes értékű apostol, sem pedig teljes értékű evangéliummal nem rendelkezik. Inkább másodkézből kapta, emberektől tanulta azt. Az utalás arra, hogy ő nem ismerte a földi Jézust, szintén szerepet játszhatott. Valószínűleg az apostoli testületre hivatkoztak, amelyet a maguk felfogásában Pállal szemben áldónak értelmeztek. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Nagy szeretettel köszöntöm a Mári Rádió minden kedves hallgatóját, és mindazokat, akik itt a Szent József plébánia templomban együtt vannak, hogy imádkozzunk az édesanyákért. Értük könyörgünk, értük ajánljuk fel a mi imánkat. Köszönjük, hogy velünk tartanak, köszönjük, hogy együtt imádkoznak velünk.

Mindenható Istenünk, fogadd el ezt a szentségimádási órát tőlünk, amelyet mindenek előtt a boldogságos üzenet tiszteletére álljunk fel, hiszen az önnek is szentelt hónapot kezdtük el. Ugyanakkor ebben a hónapban, évről évre, hónap első vasárnapján megemlékezünk az édesanyákról, és a hónap első vasárnapja körül, ima mai napon megemlékezünk ebben a szentségimádásban is földi édesanyáinkról, megköszönve mindazt a szeretetet, amelyet kaptunk tőled, Istenünk, általuk. Mi ez a szeretet? Fel sem fogjuk. Legenda szerint egy édesanyának a gyermeke rossz útra tért, egy rabló bandába keveredett, és ott, hogy próbára tegyék a banda az való hűségét, azt kérték tőlem, ölje meg az édesanyját, és vigye el a szívét nekik. A gyermek elvakultan a bandának a viselkedésétől, életétől megtette ezt a szörnyű tettét, megölte édesanyját, és a szívével rohant a banda vezérhez. Útközben megbotlott, elesett, és kiejtette a szívet a kezéből, és a szív megszólalt, fiam, nagyon megötötted magadat? Ez egy legenda, de mégis rámutat arra, mi nagy egy földi édesanyának a szeretete. Mennyivel nagyobb, ami mennyei édesanyának a szeretete, aki állandó jelleggel pártfogol bennünket. Uram, fogadd el ezt az ima órát tőlünk, mennyei édesanyánk tiszteletére, hálából földi édesanyánkért.

mindenható Istenünk, köszönjük neked a mennyei édesanyánkat, a boldogságos szűzanyát. Drága szűzanya, hozzád fordulunk. Fogadj minden édesanyát anyai palástod alá, és segítsd őket, hogy olyan szeretettel gondozzák gyermekeiket, amint te gondoztad egyszülött szent fiadat. Taníts meg arra, hogy Istenben bízva, minden helyzetben, jóban és rosszban boldogok legyünk, és reményteljesen éljünk meg minden élethelyzetet. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy olyan édesanyát adtál nekünk, aki mindenkor óv, szeret és vezet bennünket. Köszönöm Istenem a földi édesanyámat, aki megtanított imádkozni. Kérlek, vezesd őt a te boldog országodba, és áldj meg minden édesanyát, akik az anyai méltóságban részesültek, és vállalták mindazokat a fáradalmakat, amelyeket értünk, tűrni és szenvedni kellett. Óvd meg őket, ahogyan ők óvtak bennünket minden veszélytől, lemondva minden kényelemről. Add, ó Istenünk, hogy minden édesanyja a te szíved szerint nevelje gyermekeit. És áld meg, kérünk, a nagymamákat is, akik nekünk szüleinket felnevelték. Drága szűzanya, segíts bennünket, hogy eljussunk egykor egyszülött szent fiadhoz, vezess bennünket hozzá, és a fényes égi hazában veled együtt dicsérhessük a teljes szent háromságot. Amen.

Este van, a templom nyitva áll, belépek, Jézus anyja, nem azért jöttem, hogy kérjek. Nincs amiért könyörögjek, vagy amit felajánljak neked. Csak azért jöttem, szűzanya, hogy nézzelek. Hogy nézzelek, sírjak a boldogságtól. Tudjam, hogy a lányod vagyok, és itt vigyázol. Csak egy pillanatra, amikor minden elakad, veled legyek, Mária ott, ahol te vagy. Semmit ne szóljak, arcodon merengvén, hagyjam, hadd énekeljen szívem a maga nyelvén. Semmit sem szólni, mert a szív túlságosan tele már. Ahogy kedvét tölti, és váratlanul felcsendíti énekét a rigómadár. S mert híveid ez estén itt lehetnek, és mert te mindörökre itt vagy, egyszerűen mert te vagy, Mária, egyszerűen mert dicsérhetjük létedet. Jézus anyja, legyen hála neked. Amen.

Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged. Megköszönjük neked az édesanyákat, kiknek szívükbe öntötted az önzetlen szeretetet gyermekeik iránt. És kérünk, add rájuk most áldásodat. Kapják meg jutalmukat a sok áldozatos munkájukért, és add, hogy gyermekeik soha ne feledkezzenek meg róluk. Legyenek támaszuk a nehéz napjaikban, főképp, mikor erejük fogytán van. Add, hogy tudjuk megbecsülni és szeretni édesanyánkat, míg még köztünk vannak. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Jézusom, előtted leburulok, és hálát adok az édesanyámért. Megköszönöm neked, hogy van édesanyám, és azt is, hogy van égi édesanyám. Jézusom, te tudod, milyen önzetlenül tud szeretni az édesanyám, és azt is, hogy mennyit szenvedett. Ezért kérlek, áld meg őt, gyógyítsd meg az ő szívét, fáradt testét, lelkét, adj új erőt neki, új reményt és benned lévő teljes bizalmat. Segíts nekem, Uram, hogy tudjak segítő támaszsa lenni öreg napjaiban, és semmilyen körülmények között ne hagyjam cserben őt. Amen.

Gondviselés anyja Mária, hozzád fohászkodom minden édesanyáért, akiket elhagytak, és akik egyedül hordozzák a gyermeknevelés keresztjét. Add neki jóságod, szereteted és erőd, hogy gyermekeik felé úgy tudják sugározni a szeretetet, miként te szeretett fiad Jézust. Gondviselő jóságodban minden édesanya és gyermek lássa meg az isteni gondviselés nagyságát. Amen.

Dicsérd lelkem az Urat. Áldom az Urat, ameddig élek, dicsőítem Istent, ameddig vagyok. Jóságos Istenem, soha nem hálhálhatom meg eléggé neked, Uram, édesanyámnak se, amit általa cselekedtél velem. Ezért kérlek, hogy elfogyhatatlan kincseidből jutalmazd önzetlen törődését, végtelen szeretetét, gondoskodását, tanításait, amit velem, testvéreimmel és családjainkkal cselekedett. Áld meg, Uram, dolgos és ölelő karját, áld meg minden lépését, és maradj vele szíve minden dobbanásában. Add neki nyugodt, békés időskort, és enyhítsd az ő szíve fájdalmát, vigasztald meg őt magányában. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.

Istenem, a te gondviselésed akaratából ajándékozta nekem édesanyám az életet. Mindig hálás akarok lenni ezért neki. Éjt-nappallá téve gondoskodik rólam, ápolja testemet, őrzi lelkemet. Ő tanított először imádkozni. Örömet akarok szerezni neki egész életemben. Kérlek, áld meg őt, és jutalmazd meg gazdagon mindazért, amit értem tett. Amen.

Szűz Mária, a magasságbelinek alázatos leánya, benned csodálatos módon beteljesedett az isteni hívás titka. Te képmása vagy annak, amit Isten véghez visz abban, aki rábízza magát. Benned a teremtő szabadsága felemelte a teremtmény szabadságát. Az, aki a te öletben megszületett, egyetlen akarással egyesítette Isten gyógyító szabadságát az engedelmes emberi követéssel. Hála a te igen szavadnak! Végérvényesen egyesült Isten megszólítása és az Isten ember válasza. Te vagy az új élet zsengéje, te megőrzöd minnyájunk számára az öröm és szeretet nagylelkű igennyét. Amen.

Jézusom, vigyázz az édesanyákra, hogy családaikban keresztény szellem uralkodjon, és gyermekeiket vallásosan neveljék. Segíts elfogadni és szeretni gyerekeiket, akkor is, ha testileg vagy lelkileg betegek, és nem az általuk helyesnek tartott úton haladnak. Te légy a vígaszuk. Soha ne szűnjenek meg értük imádkozni. Segíts, hogy család anyai feladataikat, döntéseiket bölcsen és jól elláthassák. Tudjanak akkor szólni és akkor hallgatni, amikor annak ideje van. Add, hogy mindig legyen munkájuk, feladataik, és azt mindig pontosan, lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzék mások számára is. Szűz Mária, Szent József, kérjétek velem együtt az Atyát, áldjon meg minden édesanyát, minden napunkat. Amen.

Drága Jézusom, most azokért az édesanyákért, nagymamákért könyörgök hozzád, akiket már nem köszönthetünk, nem ölelhetünk meg, és szerető karjainkban nem pihenhetünk. Fájó szívvel emlékezünk rájuk, és sírjukra a kegyelet virágait helyezzük. Kérjük, adj örök nyugodalmat számukra, és irgalmazz nekik. Nekünk pedig add, hogy belenyugodjunk árvaságunkba, s ha bármi nyomja lelkünket, forduljunk bizalommal mennyei édesanyánkhoz, mert az ő közbenjárására nyerünk vigasztalást.

Ó Mária, te valóban áldott vagy az asszonyok között, mivel az Éva elleni átkot áldássá változtattad, mivel úgy cselekedtél, hogy Ádám is áldott legyen. Valóban áldott vagy az asszonyok között, mivel a mennyi atya áldása általad árad szét az emberekre, és szabadította meg őket az ősi átoktól. Valóban áldott vagy te az asszonyok között, mivel őszüleid általad találtak üdvösséget, minthogy neked kellett világra hoznod az üdvözítőt, aki elnyeri majd Istentől az üdvösséget. Valóban áldott vagy te az asszonyok között, mivel férfi közreműködése nélkül hoztad a világra azt, aki áldást ad az egész világnak, és megszabadítja a tövist termő átoktól. Valóban áldott vagy te az asszonyok között, mert Isten valódi anyja lettél. Az, aki tőled született, a megtestesült Isten, akkor téged joggal nevezünk Isten anyjának, mivel valóban Istent hoztál a világra. Amen.

Istenünk, árasz ki ránk a vigasztaló lelket, aki elvezet minket a teljes igazságra. Jézus boldognak mondta azokat, akik békességet teremtenek. Kérünk, add, hogy részünk legyen Krisztus békéjében, amely más, mint amit a világ adhat. Add, hogy mindig figyelhessünk Jézusra, és ő hozzá igazítva életünket békességben élhessünk. Kérünk, Urunk, adj nekünk békét. Istenünk, küld el nekünk szent lelkedet, akit fiad Jézus megígért nekünk. Add, hogy a lélek vezetésével föltáruljon előttünk,

mindannak értelme, amit Jézus tanított. Legyen segítségünkre a lélek, amikor gyöngék vagyunk, mert szükségünk van erősségre, bátorságra, bölcsességre, józanságra. Add, Urunk, hogy szívünket sose zárjuk be. Add, hogy mindig készségesen fogadjuk a lélek indításait. Ne engedd, Istenünk, hogy szívünk megkeményedjék. Add nekünk mindig az éltető, az elevenítő lelket, akinek kiáradása szívünkbe újjá tud teremteni mindent. Árazd ránk, Urunk, szent lelkedet, és újítsd meg általa a föld színét. Amen.

Uram, nem azt kérem, hogy soha ne érjen szenvedés, sem hogy elkerüljenek a feladatok. Még azt sem kérem, hogy utamat rózsák szegjék, és hogy könny soha ne csurogjon végig arcomon, vagy hogy soha ne tapasztaljam meg, mi a fájdalom. Mindezt nem kívánom. Ha így lenne, a könnyek nem tudnának új felismerésekhez elvezetni, a fájdalom nem ötvözne nemesre. Hogyan vigasztalhatna meg a boldogasszony és gyermeke mosollyal és reménységgel, ha nem ismerem a szenvedést? Kívánságom ennél ezerszer gazdagabb. Őrizzed lelkemben a hálát, és a köszönet ki ne fogjon ajkamról. Szívem legyen telve a visszaemlékezés gazdag szépségével, arról, ami betöltötte életemet. Azt kívánom, hogy bátran nézhessek szembe életem feladataival, a próbákkal. Amikor pedig súlyosnak érzem keresztemet, és a csúcsot meredeknek, ahová az út vezet, pontosan akkor növekedjen meg bennem a remény és a bizalom. Ilyenkor jussanak eszembe azok az évek, amikor mellettem volt Isten kegyelme és öröme, és volt igaz barát, aki reményt adott. A múlt erőt ad arra, hogy kivárjam a vihar elmúlását és a felhők elvonulását. Így lesz elég erő és idő, hogy a magad hegycsúcsára feljuthassak. Barátomban az Isten fia mosolyog rám. Maradjon meg bennem ez a biztos tudás mindörökre, és akkor megtalálok mindent, amire vágyódom, és ami boldoggá tesz. Amen.

0: Mindenható Úrunk, Istenünk, égi édesanyánkhoz könyörgünk, imádkozunk. Kérjük az ő közbenjárását az édesanyákért, nagyanyákért, az élő és elhunyt édesanyákért egyaránt. A számukra a te kegyelmedet, irgalmas szeretetedet, most pedig a közbenjárását kérjük számukra. Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus kegyelmez nekünk!
1: Krisztus kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus kegyelmez nekünk!
1: Krisztus kegyelmez nekünk!
0: Krisztus hallgass minket!
2: Krisztus hallgass minket!
0: Krisztus hallgass meg minket!
2: Krisztus hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Lurdi Szent Szűz, mi asszonyunk, Istennek Szent Anyja!
2: Könyörög érettünk.
0: Lurdi Szent Szűz, Magyarország nagyasszonya!
2: Könyörög érettünk!
0: Lurdi Szent Szűz, ki azt mondottad, én vagyok a szeplőterem fogantatása!
2: Könyörög érettünk!
0: Lurdi Szent Szűz, ki, mint titkos galamb, a sziklák hasadékában, egy barlangban megjelenni kegyeskedtél.
2: Könyörög érettünk!
0: Lurdi Szent Szűz, ki kezedben rózsafüzért viselve, minket a Szent Olvasó szeretetére buzdítottál.
2: Könyörög érettünk!
0: Lurdi Szent Szűz, ki lábadon aranyrózsát viselve, minket arra oktattál, hogy szeretet irányítsa lépteinket.
2: Könyörög érettünk!
0: Lurdi Szent Szűz, ki csodálatos forrást fakasztani méltóztattál.
2: Könyörög érettünk!
0: Jó tanács, anyja!
2: Könyörög érettünk!
0: Mennyei anyánk, leánya!
2: Könyörög érettünk!
0: Fiú Istennek anyja!
2: Könyörög érettünk!
0: Kegyelmek osztogatója!
2: Könyörög érettünk!
0: Angyalok királynője!
2: Könyörög érettünk!
0: Proféták dicsősége!
2: Könyörög érettünk!
0: Vértanúk tanácsadója!
2: Könyörög érettünk!
0: Minden szentek tanácsadója!
2: Könyörög érettünk!
0: Szorongatottak tanácsadója!
2: Könyörög érettünk!
0: Özvegyek és árvák tanácsadója!
2: Könyörög érettünk!
0: Szükségben lévők tanácsadója!
2: Könyörög érettünk!
0: Haldoklók tanácsadója!
2: Könyörög érettünk!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit!
2: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
2: Hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Imádkozzál érettünk, jó tanács anyja!
2: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, a mennyei atyánk fia, ki a szeplőtelen Szűz Máriát édesanyádnak elfogadtad, és az ő szűzi testéből való csodálatos fogantatásod és születésed által őt az emberiség anyjává rendeltet, és minket, méltatlanokat az ő gyermekeivé tettél. Add kegyelmesen, hogy az ő hathatós közbenjárása által minden ügyeinkben és viszontagságainkban az ő anyai tanácsát, vigasztalását és segítségét tapasztaljuk, sugallatait kövessük, és egyedül téged szeressünk és dicsérjünk most itt a földön és ott az örökké valóságban. Amen. Minden édesanyák példaképe, a boldogságos Szűz Mária örömmel fogadta a hírt, hogy gyermeke lesz. Boldog örömmel újságolt el Erzsébetnek, hogy gyermeket vár. Világra hozva, gondosan nevelte, hogy növekedjen Isten is az emberek szeme előtt, korban, bölcsességben és kedvességben. Az édesanyákért imádkozom, hogy Mária példája szerint örömmel fogadják az új életet, és nevelve ne csak testükről, lelkük üdvéről is gondoskodjanak. Kérjük bizalommal a mennyei atyát, hogy árassza kegyelmi ajándékait minden édesanyára, a durunk, a keresztény édesanyáknak az okosság kegyelmét, hogy gyermekeiknek az örök javak megbecsülésére jó példát adjanak. Kérünk téged, add meg, Urunk, az édesanyáknak a lelki erősség kegyelmét, hogy áldozatos lélekkel szolgálják gyermekeik földi és örök boldogságát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add meg, Urunk, a keresztény édesanyáknak a türelem kegyelmét, hogy kedvüket ne veszítsék, ha nem látják azonnal nevelő munkájuk eredményét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add meg, Urunk, az édesanyáknak az Isten és ember szeretet kegyelmét, hogy gyermekeik tőlük tanulják meg az első és legfőbb parancsolatot.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Adj, Urunk, a gyermekeket áldásodként fogadó és őket neked nevelő édesanyákat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Adj, Urunk, a gyermekekbe engedelmes, szülőket szerető szívet, hogy az édesanyák megtapasztalják, hogy fáradozásuk, áldozatvállalásuk nem volt hiába való.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Adj, Urunk, örök jutalmat a földi életből már elköltözött édesanyáknak.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atyánk, akitől a földi és örök életünk származik, vedd gondviselő oltalmadba az édesanyákat gyermekeikkel együtt, hogy az igaz hitet megőrizzék, és mindig parancsaid útján járjanak Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét adtad ránk. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megvásál megváltásod gyümölcsét, szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Köszönjük hallgatóinknak, hogy együtt imádkoztak velünk. Hálát adtunk édesanyánkért, úgy a mennyei, mint a földi édesanyáért. Jövő héten a Fatimai szűz tiszteletére ajánljuk fel imánkat. Ha tehetik, tartsanak újból velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Sepsiszentgyörgy lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét május 9-én délután 3 órakor szentmisével indul, melyet szentségimádás követ a Szent József templomban. Háladásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttlét zárja a plébánián.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: Irgalmadra.
1: Első titok, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mi is az alázatosság? Maga az igazság, mely életet támaszt bennünk. Gyakran éljük át, hogy erőfeszítéseink, szorgalmunk, kitartásunk ellenére is szétesnek hétköznapjaink, elromlanak dolgaink. Ilyenkor még görcsösebben meg akarunk felelni az eszményképünknek, még több erőt fordítunk arra, hogy feljebb emelkedjünk a tökéletesség lajtójáján. Ha nem elképzeléseink szerint haladunk, beteg lesz a lelkünk, és esetleg másokat is bedekké teszünk. Az alázat abban áll, hogy nem ijedünk meg nyomorúságainktól, hanem legbelsőbb szobánkban, lényünk legmélyén találkozunk Istennel. Ez a találkozás gyógyít minket. A találkozás az igazság pillanata, amikor elismerjük és Istennek adjuk sebezhetőségünket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: szívesen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második titok. Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Zsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik titok. Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mind.

0: bűnöknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmasra.
1: Negyedik titok, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézus,
4: bocsáss meg bűnöket.

0: Hírgalmasra.
1: 5. titok. Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: asztal.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

hatalmas szűzanya. Amen. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérünk.

0: Jézusom, vezess engem a te utadon, ne engedje már soha te kezedet. A te kegyelmed éltessen engem, a te szeretetért lop bennem, a te tisztaságot költözzék belém,
1: a te test legyen a szemem előtt, ha nem a lélek, ne jelen,
0: hanem az örök élet, nem csak másoknak, de magamnak is szívből megbocsássak, mindig neked hálát adni tudjak, és ha választanom kell kettőnk között, Jézusom, mindig csak te és sohasem én legyek az első. Amen.
2: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges Szűz Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, melyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Béke királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Fény királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápává választása első évfordulóján, május 8-án lelkipásztori látogatást tett Pompeibe és Nápolyba. Leó pápa Pompeiben: bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Leó pápa: áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompeiben. A pompei szűzanya oltalmába ajánlom péteri szolgálatomat, Leó pápa homíliája a kegyhelyen bemutatott szentmisén.

0: Leó pápa Pompejben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Pompeji lelkipásztori látogatásának kezdetén 14. Leó pápa pénteken reggel 9 órakor találkozott egy rászorulókat segítő jótékonysági szervezettel. Arra buzdította őket, hogy mindig bízzanak Jézusban, és hagyják, hogy az ő igéje ihlesse erőfeszítéseiket. Engedjétek, hogy a Jézus szavaiból és példájából fakadó öröm inspiráljon és hajtson benneteket, és ezt hirdessétek mindenkinek. Leó pápa erre hívta az egybegyűlteket, amikor május 8-án pápává választásának első évfordulóján meglátogatta a pompeji kegyhely szeretett templomát. A kegyhely jótékonysági tevékenységében résztvevőkkel való találkozás volt a Szent Atya pénteki Pompeibe, majd Nápolyba tervezett lelkipásztori látogatása programjainak első eseménye. A pápa megköszönte a szervezet önkénteseinek nagy lelkűségét és bizalmát, és így szólt.
1: È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso.
0: Gyönyörű számomra, hogy Szent Bartolo Longo nyomdokaiban kezdhetem ezt a lelkipásztori látogatást, akit tavaly október 19-én volt szerencsém szentté avatni. A kegyelem helyének nevezte, ahol a rózsafüzér szűzanyja és Szent Bartolo Longo minden korú, hátterű és helyzetű férfit és nőt gyűjt össze, hogy elvezesse őket az egyetemes szeretet egyetlen forrásához, amely az egyedüli, ami nyugalmat és harmóniát adhat a világnak, hogy Istenhez vezesse őket. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy a szent a pompeji völgyet a szívet melengető szeretet helyének, valamint a hit és a szeretet diadalának nevezte, és azt mondta, hogy ez a valóság ma is nagyon élő és látható. Itt a kegyhely karitatív munkáiban Krisztus feltámadásának ereje minden nap megtapasztalható, a szeretet által újjáteremtve a szíveket az evangéliumi jó életre. Leó pápa megjegyezte, hogy a szeretet temploma és a hit temploma támogatják egymást. Az ima táplálja oly sok ember befogadását, szeretetét, szolgálatát és nagy lelkű elkötelezettségét. És a szeretet olyan csodákat tesz, amelyek messze túlmutatnak minden erőfeszítésen és elváráson. Leó pápa emlékeztette a kegyhely jótékonysági szervezetének üzemeltetőit, hogy amikor Szent Bartolo Longo először megérkezett Pompeji völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált itt. Még ezen a helyen is, amelyet csak néhány szegény földműves lakott, és amelyet a malária és rablók sújtottak, a pápa rámutatott, hogy a későbbi szent képes volt mindenkiben meglátni Krisztus arcát. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy Bartolo Longo gyengétsége által feltárta Isten dobogó szívét felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, különösen az árváknak és a börtönben lévők gyermekeinek. A pápa felidézte, hogy a szent ezt a helyet a keresztény élet és a boldogságos Szűz Mária iránti tisztelet központjává tette, amelyet az egész világon ismernek.
1: Alla base di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera, e in particolare il Santo Rosario.
0: Minden alapja az ima, és különösen a Szent Rózsafűzér, amely az a rejtett erő, amely mindent lehetővé tesz. Ezért arra buzdítom mindannyiótokat, hogy tartsátok életben ezt az ősi és gyönyörű áhítatot, és terjesszétek, mondta Leó pápa az egybegyűlteknek. Hangsúlyozta, hogy Mária egyszerű és anyai szemével szemlélve Jézus életének misztériumait, amiket véghez vitt, ez áthatja a szíveket és átalakítja az életeket. Ennek megfelelően Leó pápa egy életprogramot bízott rájuk. Legyetek az ima emberei, hogy tiszta és alázatos tükrökként tükrözzétek vissza az Istentől érkező fényt. Szavaikkal és tetteikkel táplálni fogják a szeretet lángját, amelyet Szent Bartolo Longo gyújtott, és a szolgálatban, a párbeszédben és a hitéletben hiteles példaképekké és bölcs vezetőkké válnak egy csodálatos fiatal nemzedék számára. A Szent Atya ezután bátorító szavakat intézett a gyermekekhez, a serdülőkhöz és a fiatalokhoz. Bízzatok azokban, akik szeretettel törődnek a fejlődésetekkel. de egész életetekben bízatok Jézusban, Isten fiában, akit keresztre feszítettek és feltámadt, aki üdvözít és szabaddá tesz minket. Jézus a barát, aki soha nem hagy el és nem utasít el minket, a testvér, aki megért minket és mindig mellettünk jár, nyomatékosította 14. Leó. Ragaszkodjunk hozzá, miközben Mária kezein keresztül az egész emberiséget az ő gondjaira bízzuk, mondta a pápa. Biztosak lévén abban, hogy kegyelmének segítségével semmi sem állíthat meg minket abban, hogy jót cselekedjünk, és hogy a békés jövő reménye itt és mindenhol beteljesül. Leó pápa végül imáiról biztosította a jótékonysági szervezet dolgozóit, és áldását adta rájuk, majd így könyörgött.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, prega per noi. San Bartolo, prega per noi.
0: Pompei Szent Rózsafüzér királynője, imádkozz érettünk. Szent Bartolo Longo, imádkozz érettünk.

0: Leó pápa, áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompejben. Május 8-án pénteken a Campaniai város Mária kegyhelyére tett lelkipásztori látogatást a Szentatya. Egy éve ilyenkor választották meg Péter utódának, és most Máriához fordult azzal az imával, amit Szent Bartolo Longo írt. Leó pápa örömmel fogadta a hívekkel együtt az Úr áldását, melyet ma nekik szánt, és örömmel könyörgött a szűzanyához.
1: Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
0: Elsősorban nekem áldás, hogy eljöhetek ide a szűzanya kegyhelyére a könyörgés napján, ezen az évfordulón, mondta Leó pápa, aki miután találkozott a kegyhely karitatív intézményeinek vendégeivel, fölszállt a neki készített kis pápamobilra, és örömmel fogadta a pompeji hívek ölelését. Több ezren gyűltek össze elsősorban a Bartolo Longo téren, de azon túl is. Több mint 5000 voltak, akik ülve vagy állva várták Péter utódát, nem számolva azokat, akik a környező utcákba tömörültek. A Szent Szék sajtóközpontjának adatai szerint összesen 20000 ember volt jelen. A pápa végighaladt a belvárosi utcákon, a kegyhely közelében lévő térig, ahol óriás kivetítőt helyeztek el, és legalább 1000 ülőhelyet biztosítottak az érdeklődőknek. A campaniai hívek híres vendég szeretete és lelkesedése a legfantáziadúsabb módokon nyilvánult meg. Mindegyikük köszönteni akarta a pápát, ajándékot adni neki, megmutatni egy feliratot, néhány pillanatra elkapni a tekintetét. Visszatérve a Bartolo Longo térre, mielőtt belépett a kegyhelyre, Leó pápa rögtönzött szavakkal köszöntötte a híveket. Megköszönte jelenlétüket, és arra hívta őket, hogy érezzék magukon Mária anyai szeretetének ülelését.
1: E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi.
0: Ezen a kegyhelyen jól tudjuk, hogy az anyukánk mindig velünk van. Mária anyánk elkísér közbenjárásával, gyermekei iránti szeretetével mindig. Ezzel a bizalommal imádkozunk majd együtt, és ünnepeljük annak örömét, hogy Jézus Krisztus megkeresztelt tanítványai vagyunk, akiket mind arra hívott, hogy Krisztus jelenlétéről tanúskodjunk a világon. Ezután a Szent Atya a bazilikában találkozott, mint egy 400 beteg, fogyatékkal élő és idős személlyel. Félretette az előre megírt beszédét, és újra szabadon szólt hozzájuk. Bár reggel óta felhős volt az ég, és esőt ígért a szél Pompejben, Leó pápa számára szép nap volt, amelyen Isten úgy döntött, hogy mindenkit áldásban részesít. A pápa innen a Szent Bartolo Longo kápolna felé indult, de az eukarisztia és a kegyhely lelkisége révén ma mindenki közel érezhette magát egymás testvéreinek Krisztusban. Innen követhetitek a képernyőkön. Mind egyek vagyunk Jézus Krisztusban, Mária édesanyánkban, ebben a szép áldásban, ezen a gyönyörű napon, amikor Jézus ma is közel jön hozzánk. Jézus mindig velünk van, velünk jár az úton. Isten áldjon mindenkit! A Szent Atya megáldotta a betegeket, majd rövid ideig imádkozott a pompeji kegyhely alapítójának kápolnájában. Bartolo Longót éppen ő avatta szentté tavaly október 19-én. A kiengesztelődés kápolnában, ahol több tucat gyóntatószék áll a falak mentén, Leó pápa üdvözölte a püspököket és a papokat. Ezután érkezett a szentmise helyszínére. Mindeközben a nap áttört a sűrű felhőrétegen, és valóban gyönyörű nap kerekedett.
2: A pompeji szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat. Leó pápa homíliája. A rózsafüzér királynője kegyhely előtti Bartolo Longo téren 14. Leó pápa május 8-án pénteken délelőtt hálaadó szentmisét mutatott be, mint hogy éppen egy éve a Pompei rózsafüzér királynője emléknapján választották pápává. 150 évvel ezelőtt helyezték el e kegyhely alapkövét azon a helyen, ahol a Vezúv Krisztus után 79-ben kitört, és hamujával borította be az itteni nagy civilizációt, hogy éppen ezáltal védje meg azt évszázadokon át.
1: San Bartolo Longo, insieme alla moglie Contessa Marianna Farnararo de Fusco, gettava le basi non solo di un tempio, ma di una intera città mariana.
2: Szent Bartolo Longo és felesége 150 éve nem csak egy templom, hanem egy egész Mária város alapjait rakták le, kezdte homiliáját Leó pápa. Így fejezték ki Isten tervének ismeretét, amelyet Szent II. János Pál pápa 2003. október 7-én a rózsafüzér éve végén Isten tervének tekintett, mégpedig az új evangelizáció összefüggésében, ahogy akkor tanította, ma, mint az ókori Pompei idejében hirdetnünk kell Krisztust egy olyan társadalomnak, amely eltávolodik a keresztény értékektől, sőt annak emlékét is elfelejti. Pontosan egy évvel ezelőtt, amikor Péter utódja szolgálatával bíztak meg, éppen a Pompei rózsafüzér királynője emléknapja volt. Most azért kellett idejönnöm, hogy szolgálatomat a szűzanya oltalmába helyezzem. A Leó nevet választottam, és így 13. Leó nyomdokaiba léptem, aki többek között gazdag tanítást hagyott ránk a Szent Rózsafüzérről. Ehhez kapcsolódik még Bartolo Longo, a rózsafüzér apostolának közeli szenti avatása. Leó pápa e sajátosságok figyelembevételével emlékedett Mária titkairól. Az angyali üdvözlet örvendezésre szólítja őt, és mindazokat, akik a bűnnek és következményeinek hambai alatt vannak. Mária így lesz az irgalmasság anyja, kegyelemmel teljes, aki anyja fia teste tagjainak, az egyháznak is. Ez a nagy misztérium a Szentlélek erejében történik, aki beárnyékolja Máriát és termékenyé teszi szűzi méhét. Ez a történelmi pillanat áthatja az ember szívét és felemeli a szemlődés magasába, ahol megszületik a rózsafüzér rémája, és noha a második évezredben született, de kezdettől fogva fokozatosan fejlődött, mint hogy az üdvösség történetében gyökerezik, és pontosan az angyal üdvözlet lesz hozzá az előjáték. Üdvözl légy, Mária! Ennek az imának az ismétlése a rózsafüzérben valójában Gábriel köszöntését visszhangozza, átíveli az évszázadokat, mindig Jézusra szegezett hívő tekintettel, akit az anya szemével és szívével látunk. Jézust imádjuk, szemléljük és magunkba fogadjuk minden titkával együtt, és így Szent Pállal együtt elmondhatjuk, élek már, de nem én, hanem Krisztus él én bennem.
1: Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene? Un atto di amore.
2: Az üdvözlégy Mária elimádkozása a szeretet cselekedete, hiszen a szeretet ismételgeti fáradhatatlanul, szeretlek. Így ez az ima visszavezet minket Jézushoz, és elvezet az eukarisztiához, a keresztény élet forrásához és csúcsához. Szent Bartolo Longo meggyőződéssel írta, az eukarisztia az élő rózsafüzér, és minden misztérium aktív és eleven formában megtalálható benne. Igaza volt, állapította meg Leó pápa. Az eukarisztiában Krisztus életének minden misztériuma megtalálható. És bár a rózsafüzérnek Máriás a jellege, de krisztológiai és eukarisztikus szíve van. Hívők nemzedékeit formálta és védte ez az ima, amely egyszerű és közérthető, mégis misztikus magasságokba emel. Ugyan mi lehet lényegesebb Krisztus misztériumainál, szent nevénél, amelyet a szűzanya gyengétségével ejtünk ki? Ebben a népben üdvözülhetünk és rajta kívül semmi másban. Az üdvözlégy Mária imák ismételgetésével megtapasztaljuk a názáreti házat, szinte újra halljuk Mária és József hangját azokban az években, amelyeket Jézussal együtt töltöttek. Belépünk az utolsó vacsora emeleti termébe is, ahol az apostolok Máriával várták a Szentlélek kiáradását. Mennybe menetel is pünkös között Mária és az apostolok versenykedtek egymással, hogy felidézzék Jézus életének különféle pillanatait. Egyetlen részlet sem maradhatott figyelmen kívül. Mindenre emlékezni kellett, és mindent követni kellett. Így született meg az egyház szemlélődő útja, amelynek mintegy összefoglalását kínálja a rózsafüzér a Szent Titkok napi átemlékedésével. A rózsafüzért joggal tekintik az evangélium foglalatának, amelyet Szent II. János Pál a világosság misztériumaival kívánt kiegészíteni. Ha rózsafüzét így imádkozzuk, akkor az természetes következményként a szeretet forrása is. Szeretet Isten iránt és a felebarát iránt. Ezért Szent Bartoló Longo a rózsafüzér apostola és egyben a szeretet apostola is volt, mint hogy ebben a szűzmáriás városban befogadta az árvákat, a foglyok gyermekeit. Szent II. János Pál és Ferenc pápa folyamatos békefelhívásai nyomán mi sem nyugodhatunk bele a halál híreibe, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Jézus azt mondta nekünk, hogy a hittel felajánlott ima mindent elnyerhet. Ezért Szent Bartoló Longo Mária hitére gondolva őt a kegyelem által mindenhatónak nevezte.
3: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori.
2: Közben járására áraszta ki a békesség Istene az irgalmasságát, megérintve a szíveket, lecsillapítva a testvérgyilkos neheztelést és a gyűlöletet, és megvilágosítva azokat, akiket különleges felelősség illet a kormányzásban. Zárta homíliáját Leó pápa a pompai kegyhelyén bemutatott szentmisén.
4: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Köszöntöm a Felvidéki Mária Rádió hallgatóit, akik a Felvidéki Beszélgetések nevű műsorunkba kapcsolódnak most be. Ez alkalommal pedig a stúdióban fogadhatjuk és hallgatjuk majd Józsa Mónika egyetemi tanárt, oktatót és karnagyot, akit én, mint tanárnőmként szólítanám majd a beszélgetés során, engedtessék meg, ugyanis van szerencsém az egyik kórusában énekelni, mégpedig a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem hallgatójaként, részben már volt hallgatójaként, mivel most fejeztem be az egyetemet. Ott ismertem meg a tanárnőt, és felfigyeltem arra, hogy mennyi különböző életterületen mozog, hogy rengeteg minden foglalkoztatja őt, mennyi energia van benne, és ez lett számomra érdekes, hogy ő egy olyan személyiség, aki tényleg közösségben énekel. Rengeteg mindenhol megfordul, mint az egyetemi oktatásban, mint karnagyként több kórust is vezet, és fokozatosan bontakozott ki előttem az, hogy mennyire mélyen hívő ember. Nagyon különlegesnek tartom az ő személyiségét, ezért is bátorkodtam őt megszólítani, hogy most egy beszélgetés keretén belül a hallgatókkal is megismertethessem őt.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat, és hadd mondjam, hogy nagyon megtisztelő számomra ez a felkérés, különösen éppen azért, mert egy tanítvány részéről érkezett ez a felkérés, még olyan értelemben is, hogyha idézőjelbe csak kórustagként mondhatom a tanítványomnak, ez tényleg nagyon nagy megtiszteltetés, és köszönöm szépen.
0: Tanárnő, ahogy egy kicsit bemutassam önt, megemlíteném azt, hogy milyen kórusokat is vezet, mert nem csak egyetemi szinten, tehát azt mondanánk, hogy a közvetlen közelében, hanem ön távolságokat leküzdve utazik ezért, és nagyon sok embert megmozgat és szervez, összeszervez, hogy dallamokat és muzsikát varázsoljon, hogy egy közönség elé állíthasson produkciókat. Többek között először is ugye a szülőközségéhez közel, Galánta, itt a Kodály Zoltán daloskört működteti, illetve a felvidéki magyar pedagógusokat összefogva a szlovákiai magyar pedagógus Vaslajos kórusának is karnagyaként ismerhetik önt a zene iránt érdeklődők és koncerthallgatók. Régebben pedig még az Ifjú Szívek magyar művészegyüttes karnagya is volt. Tehát a zene az hosszú idő óta része az ön életének, így szélesebb közösségben is. Illetve kántorként tetszett említeni, hogy Vágán a szülőfalujában tevékenykedik. Mindez csak azért így az elején tömören, hogy a kedves hallgatók is lássák, mennyi emberrel dolgozik együtt, tehát hogy egy személyben miként ossza meg az energiáit, és különböző életkorú illetőkről is van itt szó. Az elején az érdekelne, hogy miként jut el az ember oda, hogy ilyen képességekre tegyen szert, hogy a zenét ennyi emberhez vigye közelebb és terjessze. Milyen út vezetett ahhoz, hogy ön most ennyi embernek a karnagya lehet, hogy tanítja a zenét, a művészetnek ezen ágát, tehát a jelenhez vezető útjáról, ha mesélne?
1: A kórusok felsorolásából talán ne hagyjuk ki a Nyitrai Konstantin Egyetem magyar kórusát, bár ugye ezt már korábban említetted. Illetve a Nyitrai Konstantin Egyetem magyar kórusa kapcsán még ott van egy külön egy diákok kórusa és egy tanári kórus, és az olyan értelemben izgalmas egy picit számomra, hogy vannak emberek, akik, és többek között a kollégák is, a tanárok, hogy szinte irigykedve hallgatják, hogy jaj, milyen jó lehet nekik ott énekelni, ezt így mindenki számára bíztatásként mondom, hogy bátran próbálkozzanak. Ez a kórus is úgy alakult, hogy ők is szeretnének énekelni, mondták a kollégák. Úgyhogy így alakult meg tulajdonképpen a közép-európai tanulmányok kara égisze alatt a tanári kórus, és akkor van, amikor együtt énekel a kettő, van, amikor meg külön-külön. Ez nagyon izgalmas feladat a számomra. A többit meg a tanítókórus most így röviden, tehát a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vaslajos kórusa, egyáltalán nem az én érdemem ez, hogy létezik. Tehát, hogy hál' Istennek van egy háttérbázis, aki ezt mozgatja, és szervezésileg megteremti ennek az anyagi feltételeit. De rendkívül hálás vagyok ezért, hogy ők ezt művelik. Tehát, hogy én csak a saját szakterületem részét teszem oda. A muzsikát, a zenében való együtt táncolást, az énekben való együtt táncolást, együtt muzsikálást, és mindannak a lehető olyan művészi szintre való eljuttatását, ami bízom benne, hogy mindannyiunk örömére szolgál. Erre hát a bizonyos...
0: Múltja van ezeknek a kórusoknak, igen, már ugye a nevek is sugalmazzák mindezt, illetve ugye az egyetemi az egy frissebb alapulású, de ön egy mozgató rugója, tehát hogy fölkarolta ezeket, és most a jelenben alakítgatja.
1: Nyilván azért az mindig minden együttes vezetőnél fontos a szakmai jelenlét, és az iménti kérdésre visszatérve, hogy ez hogy jött idáig, vagy milyen...
0: Maga az éneklés, milyen, meg a karvezetéshez.
1: Milyen lépések mentén alakult. Ha nagyon az elejére akarnék visszamenni, akkor azért annyit hadd mondjak el, mert irigylem azokat az embereket, akik úgy megkérdezik, hogy és mikor döntötted el, hogy ilyen és ilyen hivatást választasz, és akkor azt mondják, hogy ó, én már gyerekkorban. Hát azt kell mondjam, hogy én egyáltalán nem, tehát én nekem fogalmam nem volt a gyerekkorban, hogy én mi szeretnék lenni. Azért jelentkeztem gimnáziumba, hogy nyerjek még 4 évet a gondolkodási határidőt, hogy majd kitalálom, hogy mi leszek, ha nagy leszek, és akkor ugye érettségit követően sem tudtam, hogy én mi szeretnék lenni. Olyannyira, hogy én a Kertészeti Egyetemre fölvételiztem, tehát hogy egyáltalán nem volt bennem semmi ilyen, hogy én ezt szeretném csinálni. Azt szoktam mondani, hogy nem én választottam a hivatást, hanem a hivatás választott engem. Jöttek az életembe dolgok, feladatok, amiket lépésről lépésre teljesíteni kellett, vagy elindult valami folyamat, ami mentén az ember úgy érzi, hogy akkor ezt menni kell erre. Ezek így bejöttek. Mondjuk a kántorkodás az volt az első ilyen lépés, mert az én szülőfalumban annak idején még a helyi plébános nyugodjon Danci Lajos atya, ő volt az, aki fölkarolta a fiatal zenét tanuló diákokat, gyermekeket, és akkor bizony odaültetett bennünket az orgonapad mellé, mert hogy nem volt kántora a községnek, és tanítatott bennünket. Ugye abban az időben

0: az illetékes pártvezetők, hogy hát hogy képzelem én azt, hogy ezek után taníthatok. Elküldtek, és abba az időben az még nem volt ám divat, hogy valakit elbocsássanak a munkahelyéről. Nyilván ez volt az első pofon, amit az ember így kapott, nyilván ennek is megvolt a maga értelme.
1: Érdekes dolog, hogy rögtön hivatásként beszélt róla, és hogy nem engedte el ezt, amikor voltak olyan élményei, amik akár ahhoz vezethettek volna.
0: Igen, tehát, hogy én a karvezetéssel is, és egy csomó zenei tantárgyal is magának a tantorképzőn találkoztam először. Onnan számítom a karvezetői múltamat is, hogy a tanészáró Tedeumon már végzősként nyilvánosan vezényeltem, és ez még 77-ben volt, 1977-ben. És aztán így jöttek, tehát, hogy abban az időben én hiába akartam hivatalosan Magyarországon tanulni, a kollégák mondtak, olyan jól ment ez neked, akkor próbálj meg, van itt ilyen, hogy zeneiskolai szolfés tanár és karvezetés szak, és nem lehetett, mert innen nem lehetett kimenni. Hivatalosan nem engedtek, volt egy olyan lehetőség, hogy ezt valaki úgy megsúgta, hogy az akkori MATESZ, tehát a Magyar Területi Színháznak az égisze alatt, akik úgy is küldenek ki színész növendékeket hallgatóként, és hogy esetleg annak. Próbáltuk ezt az utat is, minisztériumi kérvények, stb. Nem lehetett, még a minisztérium nagy sokára jött egy válasz, hogy miért nem, egy ilyen nesze semmi fogd meg jól válasz, és ugye az akkori főnököm, a Csemadok országos titkára azt mondta, hogy én megsúgom magát a párt nem javasolja. Egyszerűen le volt blokkolva, el volt vágva az út. Ma ez olyan természetes egy hallgatónak, abban az időben nem volt. Tehát az ember így csipegette össze a különböző szakmai dolgokat. De akkor se volt bennem egy ilyen tudatosság, hogy én ezt szeretném csinálni. A kántorképző ideje alatt volt egy zongoratanárnő, édesanyámnak mondta, hogy ezt hallgatta, hogy hogyan tanítottam az egyik hölgyet, aztán azt mondta, hogy hát ezt a kislányt az Isten is énektanárnak teremtette. De abban az időben úgy tűnt, hogy hát az állami szervek másként gondolják, mint a jó Isten. Aztán nyilván, hogy hát ugye, hogy kikerül ki győztesen, az nem volt kérdés. Csak hogy visszatérve, ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és egyáltalán nem tudatos, hogy én ezt akarom csinálni. Ez valahogy így alakult.
1: Gondviselés, így utólag visszanézve érzékelhető bennem, abszolút, hogy pont azokat az embereket, azokat az információkat, vagy lehetőségeket hozta maga elé az Úristen, ami segítette ahhoz, hogy ezt a mai nap így konstatálhatjuk.
0: Igen, és akkor mindig voltak olyan mérföldkövek, amikor az ember így kénytelen volt megállni, picit hátra hőkölni, és azt mondja, hogy na, akkor itt választanom kell, akkor most merre menjek, akkor mit tegyek, vagy hogyan? Mert ugye én érettségi után aztán 10 évre jelentkeztem csak a zeneművészeti főiskolára, hogy papírt szerezzek, végzettséget szerezzek arról a dologról, amit már 10 éve gyakorlatban műveltem, hogy kórusokkal foglalkoztam, hogy a Csemadok énekzenei szakreferenseként tényleg jártam az ország énekkarait, és szaktanácsadással láttam el őket, tehát hogy már csináltam, csak éppen nem volt róla végzettségem. Egy idő után aztán el kellett döntenem, hogy most akkor vagy ez, vagy visszamegyek Galántára a Csemadokra adminisztrátorként, majd gépelek, meg én nem tudom mi. Igen, vannak ilyen mérföldkövek az ember életében, ami kétségtelenül így utólag az ember azt mondja, hogy abban nem lehet más. Felsőbb gondviselésnek a keze van benne.
1: Esetleg tudna olyan élményt kiemelni, amely megerősítette hosszú évek során abban, hogy jó úton halad? Amire ma is szívesen emlékszik vissza, és kedves önnek, akár abban, hogy tanítson zenét, vagy kórusvezetést, vagy az éneklés.
0: Az éneklés maga nekem mindig nagyon közeli volt a szívemhez, tehát én nagyon-nagyon szerettem énekelni, kórusba énekelni, családban is, igen, édesanyám az örök énekelt, mosogatás, kapálás közben mind énekel is, hál' Istennek, még így 81 évesen is, nem győzök érte hálát adni a Jóistennek. És édesapám is, tehát hogy is mondjam, csak egy ilyen nótáskedvű családba születtem első gyermekként. Az éneklés állandóan jelen volt. Ez a másik vonal az, hogy én irányítsam egy közösségnek az énekét, ez nyilván így később jött. Én inkább ilyen momentumokat emelnék ki, mint ezt a zeneiskolai, tehát hogy akkor én ezt tragédiaként értem meg, hogy én azt, amit szeretek csinálni, ezt a hegedűoktat, és nem csinálhatom tovább. Az állami szervek részéről, hogy ilyen durva elutasítás, tehát hogy az ember egy ilyen fiatal, érettségizett kislány, ha szabad így mondanom, nagyon rosszul éli meg. És nyilván egy 10 év után derült ki, hogy ennek és mindennek megvan a maga célja, tehát minden okkal történik, nem véletlen. Mindennek
1: nem kell büntetésként felfognunk a sérelmeinket, vagy
0: így
1: ha valami
0: van.
1: Nem rögtön a mi elképzeléseink szerint alapul, hanem merjük
0: így
1: magunkat alárendelni.
0: Mert

0: Isten akaratának,
1: abszolút,
0: mert hogy sokkal
1: értek.
0: Szebben tudja formálni és vezetni majd. Hálásabbá tenni a szívünket, mikor majd az ő akarata szerint történik.
1: Így van, ezek később derülnek ki, ezek a dolgok. Hoz. És még egy ilyen dolog volt. Éppen a nyitrai tanári pályafutás területén, abban az időben már az ifjú szívekben dolgoztam karnagyként, és levelezőn végeztem a zeneművészeti főiskolát, és a kollégám az állandóan noszogatott, hogy menjél Nyitrára, neked ott a helyet, tehát neked ott kéne tanítanod, menjél oda, és akkor mondd meg, hogy te ez és ez vagy, és akkor jelentkezzél be, és annyit rágta a fülemet, és nem győztem elhessegetni őt, aztán végül az ő megnyugtatása kedvéért mégiscsak elmentem, és akkor elmentem az akkori dékán után, ott most már nem emlékszem pontosan a nevére, a pedagógiai karon, de magyar volt a dékán, és akkor hát bekopogtam, és elmondtam, hogy én vagyok a Józsa Mónika, és ezt csinálom, és azt csinálom, és szeretnék itt tanítani, és karvezet, stb. És nem durván, egyáltalán nem durván, de kaptam egy olyan visszautasítást, hogy hát igen, köszönjük szépen, jó, rendben van, tudomást vettünk róla, most nincsen ilyen hely, majd, ha lesz, akkor majd szívesen látjuk. Rosszul éreztem magam emiatt, akkor még nem volt itt az ideje, aztán még jött rá 2 év vagy 3 év, nem tudom, ugye a 89-es bársonyos fordulat után, és akkor egyszer csak onnan a volt kolléganőm, a zenetanszékről most már nincs ott, már úgy akkor az egyetemi tanulmánynak a vége fele jártam, és akkor tőle jött egy üzenet, hogy lesz itt egy ilyen hely, és nem akarok menni oda. És hát mondom, dehogy nem, úgyis kell munkahely, és akkor meghirdették a pályázatot annak rendje, módja szerint, én azon részt vettem egyedüliként, tehát nem is tudom, hogy kerültem be oda. Előtte 2-3 évvel korábban semmi sem működött, és akkor ott egyszeriben meg 3 év múlva minden gördülékenyen.
0: Tehát bízni kell abban, hogy az idő az csak mint emberi mérce, de az Úr nagyon is tudja, hogy mikor kell eljönni a dolgoknak. Szűzanyától példát vehetünk akár abban, hogy merjünk türelmesek lenni, és az ő kegyeibe adni azt, hogy hogyan történjenek a dolgok, és ő majd alakítja a helyzetet. Hallgassunk bele egy rövid énekbe, mely Máriát dicséri és hozzászól Józsa Mónika előadásában.
2: Beborultak már az egek, nyolc.

0: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, akik a Felvidéki Beszélgetések műsorunkba kapcsolódnak be. Velem szemben pedig itt ül Józsa Mónika, akinek gyönyörű énekét hallgathattuk az imént. Kérném Mónikát, hogy meséljen róla, hogy milyen énekről is van szó, honnét ismeri, hogyan tanulta ezt meg, és miért olyan kedves az ő számára.
1: Ez egy nagyon izgalmas dolog. Én ugye már említettem, hogy 13 éves koromtól kántorkodom a szülőfalumban, és Danci atya nevét említettem. A másik ilyen meghatározó személyiség Jáki Sándor Teodóz atya volt. Ő sokszor eljött Vágára, és engem magukkal vittek az ilyen gyűjtésekre. Elmentünk idős vágaiakhoz, de nem csak Vágán, más ott a környékben is jártunk népénekeket gyűjteni Teodóz atyával és Danci Lajos plébános úrral. Azt tapasztaltam, főleg az én falom kapcsán Vágán, hogy ez egy különleges, tehát olyan gyönyörűségeket őriz a néphagyományában, a vallásos, a népi vallásosságában. Fantasztikus szokások, népi hagyományok kapcsolódnak bizonyos ünnepekhez, és a népénekek is. Oly szép darabok, ez amit most énekelt, ez egy gyönyörű pentaton dallam. A helyiek talán nincsenek is abban tudatában, hogy micsoda értékeket őriznek ők, és hogy ezt kötelességük megőrizni, és tovább vinni, de talán itt utalnék arra, hogy nagyon fontos a kántornak a szerepe a népénekek megőrzésében, a népénekek népszerűsítésében, hogy onnan az orgona pad mögül ő egy népnevelő. Nem csak, hogy a szakmáját kell ismerni, kell tudni orgonálnia, de az éneket vezetnie kell tudni, ízlésformáló, a templomi közösség tekintetében, tehát alázattal, ha viseltet a népénekek és a saját kis közössége hagyományai iránt, azt megőrizve továbbvinni, továbbfejleszteni. Hirtelen egy Kodály idézet jut eszembe, ugye a Kodály mondta egy írásában, hogy sokkal fontosabb, hogy ki az énektanár Kisvárdán, mint hogy ki az operaház igazgatója, mert ha rossz ez az operaház igazgatója, az hamarosan megbukik, nem szó szerint idézem az idézetet. Még egy kisvárdai énektanár, ha rosszul működik, akkor 30 évig azt a generációt rosszul neveli. Tehát, hogy a helyi közösségekben is rendkívül fontos az, hogy milyen szinten, milyen színvonalon, milyen ízlés formáló magatartással viseltet a népénekek iránt, mert nem mindegy, hogy mi az, ami felhangzik. Teodóz atyának volt egy ilyen gyakran ismételt mondata, ő, aki pap volt, ugye bencés tanár, meg kántor is egy személyben, és zeneakadémiát végzett énektanár, ő szokta mondani, hogy a nép akkor énekel legszebben, ha hazamegy a pap meg a kántor. Egyrészt egyfajta alázat azok iránt, az emberek iránt, mert tőlük rengeteget lehet tanulni, és ezt az éneket is én tőlük tanultam. A helyiektől, a vágaiaktól. És nyilván ők nem tudják, hogy ebben milyen zenei érték van, de én már a zenei tanulmányaim során ezt most már tudom. Ez egy gyönyörű pentaton dallam, egy tiszta pentaton, az őségi népdalokhoz közeli. És annyi ilyen van a falusi gyakorlatban, amit meg kell őrizni a dallamok kapcsán, a néphagyomány kapcsán, és ebben rendkívül fontos a szerepe a mindenkori kántoroknak.
0: Végig ez az alázat szó járt a gondolataim közt, amit említeni tetszett a tanárnő is. Egyrészt abban, hogy az egyszerű embert is mennyire tetszik becsülni, másrészt a szülőfaluja iránti szeretet mutatkozik meg, és a tágabb régió iránt, amelyet ugye Mátyusfölddel kötnénk össze, de ez távolabbra is nyúlik. Lehet, hogy mint diák én ezt így az egyetemmel kötném össze, Zoborvidékét emelném én itt ki. Tanárnő, mennyire tetszik fontosnak tartani azt, tehát kántorként már kiemelte azt, hogy milyen szerepe van ennek, hogy pedagógusként felhívja a figyelmet a kezdő óvószakos hallgatóknak arra, hogy a gyerekeknek is tovább vigyék azt, amit a nagyszülőktől tanultunk, vagy dédszülőktől, és hogy értékként tekintsenek rá, hogy ne cseréljék rá arra, ami éppen divatszámként szól egy nyári zenére, hogy megtanulják tán kiskortól, hogyan élvezzék a pici gyerekek is azt, hogy érték és az övék, a sajátjuk, az anyanyelvükből, a népből sarjadnak ezek a dallamok, énekek.
1: Nagyon-nagyon fontosnak tartom, és ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni a hallgatóknak. Tehát, hogy amikkel dolgozunk a zenei anyaggal, a nyelvjárás, az ő saját nyelvjárásuk, tehát ahogy, amilyen sokszínű egy-egy évfolyam az egyetemen, mert egyik Gömörből jön, másik Mágyosföldről, Keletről, tehát hogy annyira ízesen, szépen beszélt. Őrizzék meg a néphagyományokat, őrizzék meg a nyelvüket, a zenei kincseiket, a szokásaikat, és mindenki a saját működési területén. Onnan jött ide Nyitrára. Nyitrára egyébként én is csak így belecsöppentem, ugye most már 26 éve ott vagyok, de a Zoborvidék ilyen szempontból közelinek érzem, és a szívemnek nagyon kedves. A Zoborvidék egy különlegesen hagyományőrző vidék. Oly gyönyörű hagyományai vannak, népviselete, dallamai, nem véletlenül, hogy Kodály rengeteget gyűjtött a Zoborvidéken. Egy-egy faluba számtalanszor visszament gyűjteni, van amelyik községbe hétszer is megfordult az évek folyamán. Tehát csodaszép zenei anyaggal, szokásokkal dolgozik. És ezek a hallgatók tény is való, visszakerülnek a saját működési területek, és ott is vannak mindenhol értékek. Az őseink hagyománya, az ő magatartásuk, az ő természethez és a Jóistenhez való viszonyuk, az mindenképpen tanulandó és tanítandó. A pici gyerekek, ezek már nem nőnek bele automatikusan, mint a korábbi években, hogy kimentek és játszottak az utcán olyan népi gyermekjátékokat, ami valóban értékes zenei anyagában is, játékanyagában is. Ma már ezt az iskola kell, hogy tanítsa.
0: És engedi az intézményes oktatás azt, hogy belekerüljön ez a tantervekbe? Van lehetőség arra,
1: sok minden eleve benne van a tantervben, hiszen a zenetankönyveinket például, ha megnézzük, tele van szokásanyaggal, nagyon sok szokásanyag van, amit a gyerekekkel kell megtanítani. Természetesen, és minden pedagógus azért a saját szokásanyagát és a saját régiójának, saját községének a szokásanyagát, dallamait is. Azt gondolom, hogy nem csak, hogy abból válogasson, hanem talán kötelessége is megismerni. És én is ezt teszem a nyitrai hallgatók. Tehát nekünk ugye van népzenénk, és igenis a Zoborvidéki hagyományokat ott mindig kiemelem, mert Nyitrán ugye Zoborvidéken vagyunk, és akkor videófilmen megnézik a fantasztikus villőzést, a Talalai vasárnapot, és akkor mesélek a, én nem tudom, a Sárdó vasárnapra, egy csomó minden, ami kimondottan Zoborvidéki hagyomány, Kodály népdal feldolgozásaiban, kórusműveiben, hogy jelenik ez meg. Igyekszem én is példával járni a Zoborvidékre fókuszálva, oda irányítva a fényt, és remélhetőleg ezt ők majd oda-haza ugyanígy művelik majd.
0: Igen, hogy a jó példát vigyék magukkal. Az egyetemi kórusban mennyire van lehetőség arra, hogy ilyen darabokat is beválogathasson? A hallgatóság mennyire kedveli mindezt?
1: A darabokat, amiket válogat, azt mindig egyrészt az együtteséhez válogatja, a saját együtteséhez. Nyilván szempontok a zenei értékek, ennek az értékek mentén kell, hogy válogasson. Kell, hogy az embert megszólítsa a karnagyot, hogy fú, ez micsoda gyönyörűség, jaj, de szeretném ezt megtanítani. Igen, ám, de az együttes az adott. Tehát, hogy ugye az sem mindegy, hogy vegyes kar vagy női kar, ezzel mindig gond volt az egyetemen, mert mindig kevés volt a fiú hallgatók száma, most egyre kevesebb, sőt, nagyon úgy néz ki, hogy most már női karként fog működni. Hogy most akkor az egyetemnek a hallgatói azok zeneszakos hallgatók, vagy óvóképzős hallgatók, most már inkább óvóképzős hallgatók, akiknek nincs olyan jártasságok a zenében, de az nem jelenti azt, hogy kevésbé tudnak énekelni, de mindig kell egyfajta válogatás, csak ez, hogy most óvóképzősök vannak, és az énekkar kötelezően választható, előfordul, hogy nagyon nagy arányban cserélkeznek a hallgatók, a létszám állandóan változik, és inkább ez szabja meg a repertoár választást.
0: Van példa esetleg arra, hogy helybéliek számára is nyitott a koncert lehetőség, tehát hogy nekik énekelhetnek hallgatók?
1: A karácsony, illetve adventi hangversenyeink közül ez egy ilyenfajta, ha szabad ezt mondom, egyfajta misszió, amikor a Zoborvidék falvait járjuk végig. Minden éven 3 ilyen karácsonyi, illetve adventi koncertet tartunk, abból az első általában az egyetem falai között kerül megrendezésre, tehát hogy ott a más szakos egyetemi hallgatók jönnek oda és hallgatják meg, és természetesen jöhetnek énekelni, és sőt, mindig bátorítjuk ezeket a hallgatókat, hogy jöjjenek már közénk, mert hogy nem csak óvóképzős hallgatók vagy zeneszakos hallgatók
0: ezt
1: jöhetnek
0: élő
1: oda, hanem bárki.
0: Élő példaként, mert hát én magam így,
1: így van,
0: lettem
1: így van
0: tagja a kórusnak.
1: Így van, és hát örömömre szolgál, és bízom is benne, hogy azért mindig van, akiket ez megszólít, tehát valamilyen módon megérint, hogy ő most ezt szeretné csinálni, mert mert hogy a kórus éneklés az egy gyönyörűség, tehát biztos kevesen tudják ezt, hogy az micsoda fantasztikus dolog. Tehát amikor engem itt a karnagyi mi voltomról faggatsz, akkor meg egyáltalán a kórus éneklés, mint közösség formáló erőről, akkor én inkább énekesként tudok ehhez nyilatkozni, karnagyként is természetesen, de én világéletemben nagyon szerettem kórusban énekelni, meg egyáltalán énekelni, és mindig vannak ilyen visszajelzések kórustagok részéről is. A galántai kórusomban is van egy hölgy, aki már annak idején a gimnáziumi leánykarban énekelt, és volt egy alkalom, hogy kijelentette, hogy az életében egy legjobb döntés volt az, hogy ő kórusba jelentkezett. Aztán szintén egy másik hölgy, ugye Kodály Magyarokhoz című kánonját mindig nagyon nagy létszámú énekkar énekli, mert általában a fesztiváloknak a közös záró száma szokott lenni, és egy alkalommal lelkesen mesélte, hogy ő rá ez hogy hat, hogy valószínűleg az olimpián érezhetnek ilyet, akik megnyerik az olimpiát, hogy milyen fantasztikus érzés, hogy ezt együtt énekelni. És lépten nyomon most egyre inkább, akár a Facebookon, akár személyes találkozás alkalmával növendékek mondják, hogy milyen jó leső érzés az, hogy ők énekelhetek, vagy szintén nem olyan régen az egyik tanítvány, aki ugye az elején első évfolyamban mindig meghallgatom, mindenkit meghallgatok, ki milyen hangja van, hogy tud énekelni, és akkor javaslok a választható tantárgyak közül, hogy hangképzésre jelentkezzen, vagy énekarra jelentkezzen. És ezt a kis hölgyet is, hát időnként bizonytalan volt az intonálása, de azért meginvitáltam a kórusba, hogy tudom, hogy ott tudna fejlődni, mert szem előtt van, állandóan figyelmeztetem, hogyha mást énekel, és azt kell mondjam, hogy a hallgatók között sokan jönnek úgy oda óvóképző és hallgatóként, hogy azt mondja, hogy nem tud énekelni. Nem így van, hogy nem tud énekelni. Van hangja, szép hangja van, nincs gyakorlata az éneklésben, és ez különbség. És ez a kis hölgy is, hát megint vidáltam, hogy jöjjön kórusba, és most talán tavaly vagy mikor mondta, hogy neki ez micsoda élményt jelentett, hogy az általános iskolában ugyanis az ottani tanítónő azt mondta, hogy te ne énekelj, mert neked nincsen hangod, és hogy engem itt a tanárnő azt mondta, hogy kórusba jöjjek. Hát az neki micsoda boldogság volt, és nagyon sok ilyen hallgatóval találkozom, hogy az általános iskolában azt mondják neki, te ne énekelj, mert neked nincsen hangod. Borzasztó. Hogy tud egy pedagógus ilyet kijelenteni, hogy valakit megbélyegez azzal, hogy neked nincsen hangod, te ne énekelj. Az egy szörny, az egy tragédiaként éli meg a gyermek ezt, egy olyan tragédiaként, amit magával cipel az egész életen. Ő neki gyerekként azt mondták, hogy nincs hangja, soha ne énekeljen. És akkor jön óvóképzős hallgatónak. Persze, hogy akkor nekem az a dolgom, hogy megpróbáljam kibontani az ő hangját, úgyhogy sajnos én vizsgáztatásaim azok rettenetesen hosszú ideig szoktak tartani, mert a vizsgáztatás alkalmával egy idő után átmegyünk korrepetálásba, és azt próbálom neki segíteni, hogy az ő hangját hogyan lehetne kibontani, és hogy tudná ő élvezni a saját hangját, ami nem azt jelenti, hogy neki ezért nem kell semmit tennie, nagyon sokat kell ez ügyben tennie, de kibontható, fejleszthető. Hát
0: nyilván kemény munka eredménye a hallgató részéről, meg az ön részéről is, és nagyszerű képességnek tartom azt a hitet, amit ön képes sugározni ezekbe az emberekbe, hogy visszaadni nekik az éneklésben az örömöt. Kíváncsi lennék arra, hogyha a tanárnő mesélne még arról, hogy milyen friss élmények azok, amelyeket a nyár folyamán szerzett, akár így zenei téren, vagy személyes téren is.
1: Kettőt is tudok ilyet mesélni, az egyik, ez a karvezető kurzus, éppen, hogy Komáromban vagyunk itt most. A Komáromi Nyári Egyetem, a Jókai Mór Nyári Egyetem keretében most már 12. alkalommal került sor a karvezetőképzőre, és hát karvezetés sajnos az egyetemi óra keretében már nem oktatok, viszont itt sor kerül erre egy rövid 4-5 nap keretében, és hát ez is most egy ilyen volt, és bízom benne, hogy a jelentkezett hallgatók, akik kiálltak vezényelni, és akik énekelték ezeket az általunk összeválogatott darabokat, hogy ők is élvezték, de nekem magamnak is, hát ez fantasztikus élmény volt éppen az éneklés kapcsán, tehát hogy itt ebben én is énekesként, és azon túl, hogy persze az ember javítgatja a szakmai részét, a vezénylés technikát, de azon túl én magam is énekesként is részt veszek ebben, és talán most volt első alkalommal, hogy hát majdnem, hogy szólistaként kiálltam, tehát hogy itt a másik két kollégával, a karnagy kollégával együtt és az egyik szoprán énekes hölgyel egy olyan produkcióval álltunk ki a közösség elé, ami egy ilyen belső indítatású volt, hogy tisztelettel adóztunk Jókai Tibor emlékének, az urat dicsőítő énekkel, ugye ez egy Buxtehude kantáta részlete volt, és nagyon izgalmas feladat volt, tehát hogy én így énekesként korábban nem szoktam a közönség elé állni, és most nem szólistaként, de a másik két kollégával, hogy ezek olyan gyönyörű dallamok, és ebben az ember, ahogy a hangok, ahogy a szólamok így összefonódnak, és mindennek ott kell lenni a helyén, tehát hogy biztos, hogy az éneklés fegyelmezettségre, precizitásra és egy csomó mindenre fejleszt, de hogy ez milyen lelki öröm, és hogy az ember ezt úgy teszi, és olyan örvendező lélekkel tud ebben részt venni éneke, ezt én igazából most tapasztaltam meg, nem csak most kicsit túlzok talán, sokkal korábban is természetesen, de ez most egy fantasztikus élmény volt, és én bízom benne, hogy ez az élmény, amit mindenkori énekes, nem csak saját magamról beszélek most, hanem másokról is, akik énekelnek, hogy egy fantasztikus öröm az éneklés, és hogyha ez egy lélekkel teli és örömmel énekelt dolog és tett dolog, akkor ez hatni tud a közönségre is. Közönségnek a lelkét is simogatja és megörvendezteti, arról nem is beszélve, hogy az Úr dicsőségéért szól az egész, mert oda csak a legjobb való. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyszerű dolog.
0: És ez ad egy olyan fényt az egésznek, ami miatt én úgy érzem, hogy ebben a pillanatban a kedves hallgatókkal is megosztanánk mindazt, hogy miként hangzik az, amiről eddig beszéltünk.
2: Mária Rádió

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Az evangéliumban olyan szépen mondja a Jézus, hogy maradjatok meg a szeretetembe, hogy én is megmaradtam az Atya szeretetébe. És ez egy nagyon rövid evangéliumi rész, és háromszor szerepel ez a szó, hogy megmaradni. Azt mondja Jézus, hogy ha megtartsátok parancsaimat, megmaradtok a szeretetemben. Ez egy nagyon-nagyon fontos rész. Ugye a mai ember hajlamos azt gondolni, hogy ha én szeretek, és csinálok, amit akarok, és akkor ő is szeret, és turbékulunk, és megvan. De hát látjuk jó, hogy a házasságnál is, tehát hogyha az egyik fél hűtlenkedik, akkor nem maradnak meg a szeretetbe, hanem akkor összedől az egész házasság, és összedől minden. Mit jelent az, hogy megmaradni a szeretetben? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és épp ezért nézzük hosszan, hogy Jézus Krisztus milyen parancsokat adott, milyen törvényeket adott, amik segítenek bennünket abba, hogy megmaradjunk a mi Urunk Jézus Krisztus szeretetében. És hát én a gyerekeknek, kollégáknak négy ilyen törvényt szedtem össze Jézus parancsai közül. Hát ugye ez első, az új törvény, az új parancs, amit maga Jézus Krisztus adott a nagycsütörtökön a lábmosás után. Ugye azt mondja, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, és nagyobb szeretete senkinek nincs, mint aki életét adja övéért. Tehát az önfeláldozó szeretet parancsa, hát érdemes ezen úgy elgondolkozni, mert legyünk teljesen őszinték. Én most Rómából jövök. Én zarándoklatot vezettem, a Missio Tursa felkért, hogy vezessek egy 50 fős zarándok csoportot, és 5 napig Rómába voltunk. Hát én azt láttam, hogy ebben a városban béke van. Ugye repülővel mentünk, tehát akkor metróval, busszal utaztunk mindenhova, elmentünk az összes bazilikához, látnivalókat jártuk hosszan, katakombákba mentünk le, tehát őskeresztény és szép templomokat látogattunk meg. Persze, hogy az ember ott ilyenkor a Róma, a pogány Rómának a kövein is azt is megnézi, tehát a Kolosseumot, meg a Fórum Románát, meg ezeket a dolgokat. És igazából én egy nagy nyugalmat, békét éreztem végig magamba. És úgy elgondolkoztam, honnan fakad ez a béke? Hát a városból. Az a sok millió ember nyugodt. A metróba. Én végig habitusban jártam, ahogy szoktam. Senkinek nem volt ez feltűnő, az emberek kedvesen mosolyogtak. Hát ugye idősek is voltak a csoportban, akik azért hát nem mindig tudták, hogy pontosan merre kell térni, vagy hogy. És azt láttam, hogy az utcán is, de a lent a tömegközlekedésen is mindenki olyan figyelmes volt, és nem lögdösödés, vagy kiabálás, vagy indulatos megjegyzések nem voltak. És a templomokban is, hát ugye nagyon sokan, mint turisták mentek be, és, de én azt láttam, hogy viselkednek a Szent Péter bazilikába is, tehát hogy ki van írva, hogy az emberek fedetlen vállal, meg nem tudom, hogy túl rövid szoknyában ne menjenek be, hát igazából nem is láttunk olyan, pedig kismillióan voltak benne, ami zavaró lett volna. Az oltári szentség előtt is azért folyamatosan tömeg volt, és látszott, hogy azért mennek be, hogy imádkozzanak. Tehát nekem nagyon pozitív volt az egész. Elgondolkoztam, hogy igazából a kedves Mária Rádió hallgatók is tudják, hogy Szent Pétert ugye Krisztus után 60-62-ben ölték meg. A vatikáni dombon állt akkor Nérónak a színháza. És tudjuk jól, hogy Néró palotája mellett, hát ugye a Kolosseumtól nem messze, ott állt egy törvényszék. És rendes pert vezettek, ugye Szent Péter ellen, de az őskeresztények ellen is, tehát a rómaiak azért tisztelték a törvényeket, és hogy mondjam, nem olyan, nem voltak ők barbárok, de ők szépen hivatalosan halálra ítélték Pétert is, és akkor átvitték a vatikáni dombra, és hát ugye ott feszítették keresztre, fejjel lefelé. És történelmi tény, hogy a vatikáni, ugye a Szent Péter bazilika előtt álló hatalmas obeliszk, pont annak a Néróféle cirkusznak a kellős közepén jelöli meg. Tehát ahol most ugye az a szép oszlopcsarnok van, meg az igazából azon a helyen Krisztus után 60-ba, 70-be Nérónak a hatalmas cirkusza állt, ahol több ezer keresztény vértanú halált halt. És akkor gondoljuk el, hogy mekkora hatalom volt. A világ akkori legnagyobb hatalma Róma volt. És hát ugye isteneknek tartották magukat ezek a császárok, pillanatok alatt bármilyen döntést, népeket tudtak megsemmisíteni, eltörölni. Na, olyan volt akkor a világ. És akkor ez a pogány, kegyetlen világ mitől változott meg? Keresztények nem úgy foglalták el Rómát, hogy forradalom, meg lázadás, meg lerohanjuk, meg karddal, meg lándzsával. Direkt kérdeztem, hogy volt-e olyan a közel 311-ig olyan lázadás, vagy bármilyen, amikor a keresztények erőszakkal ragadták volna magukhoz a hatalmat. Nem volt. Hogy írtak-e a keresztények ilyen hazudozva, mindenféle rémtörténeteket mondva a pogányokról? Nem, ez se volt. Tehát Jézus Krisztus azért küldte őket oda, hogy szeressenek. Ez a szolgáló szeretet. Van olyan pogány szerző, aki leírja, hogy maradjanak fent a mi isteneink, ha a Krisztus, hát ugye hívei, keresztények nem csak a maguk öregeit, betegeit, árváit gondozzák, hanem a miénkeket is. És akkor persze ő mondja, hogy a pogány papok is ezt kéne csináljanak, meg azt kéne csináljanak. Ilyen írások maradtak fent. De a keresztények se szóban, se fizikailag nem támadták a pogány Rómát. Egyszerűen szeretettel, szolgáló jelenléttel, becsületes, kitartó munkával, megbízhatósággal, és akár a hitükért vállalt vértanúságukkal elérték azt, hogy ez a pogány Róma, hát ma a katolikus egyház központja lesz. Ott dobog a mi egyházunk szíve. Igen. Tehát ugye, ha megtartanánk ezt az új parancsot, amit Krisztus adott, ugye, szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket, akkor én azt gondolom, a családjaink, közösségeink, a munkahelyen, de a társadalomban is megváltozna. Tehát megvan az a recept, ami alapján egy élhető emberhez méltó világot fel lehet építeni. Hát sajnos azt látjuk, hogy ez várat magára. De én azt gondolom, hogy ez az egy út van, ami tovább veszett. Na de akkor felmerül a kérdés, hogy honnan van az erő? Tehát ehhez, hogy így szeressünk, ekkora áldozatokat vállaljunk, honnan van az erő? És ezért mondanám, hogy Jézus Krisztus második parancsa, ezt cselekedjétek ti is az én emlékezetemre. Mert ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet, nem lesz élet ti bennetek. Igen. Tehát ha azt szeretnénk, hogy erő legyen bennünk, akkor a liturgiát, a szentáldozást, az oltári szentséget komolyan kell, hogy vegyük. Ugye Jézus azt mondja, én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlővesző. Ha bennem maradtok, bő termést hoztok. Tehát a szőlővessző folyamatosan kapja, nem egyszer egy nagy dózis, aztán utána vége, hanem minden nap egy kicsit kap erőt. És így növekedik, így hozza a gyümölcsét, a termést. De igazából a folyamatos szentségi élet, a kegyelmi élet az, ami megtart a szőlőtőkén. És igazából ezért fontos, hogy szent áldozáshoz, szent gyóláshoz járuljunk. Hogy folyamatosan a szőlőtőkével kapcsolatban legyünk. Élő viszonyunk legyen az élő Istennel. Hát igen, ez egy parancs. Nem csak ajánlat, nem jó, hogy is hívják, hanem ez egy parancs, Krisztus parancsa. Na mostan ugye szeretni, a szeretet parancsa az ismerős, hát a kegyelmi életet élés parancsa, ezt is írjuk fel magunkba. De a harmadik parancs is szintén nagyon-nagyon fontos, hát az, hogy hát ugye a mennybe menetel előtt mit mondott Jézus? Menjetek el az egész világra, és tanítsátok meg az embereket arra, amit tanítottam nektek. Tehát a missziós parancs. Tehát sokan úgy gondolják, hogy hát ez csak a papoknak vagy a szerzeteseknek szól. Nem. Mindannyian felelősek vagyunk egymásért. Abba a térségben, ahol élsz, és gondoskodol arról, hogy a gyermekednek legyen cipője, meg ruhája, meg étele, gondoskodjál a gyermeked lelki életéről is. Ez elsősorban a te feladatod. Nem a papnak a feladata, hogy gyermekedet hitoktassa a tiéd, te csak kérheted a papnak a segítségét. Mint a gyermeked nevelésének nem az iskola a feladata, az a tiéd. Utolsó ítéleten tőled fogják számon kérni a gyermeked lelkét. Hát, hogy vedd igénybe, mint ahogy kenyeret is. Igen, te kell tápláljad a gyerekedet, te nyugodtan elmehetsz az üzletbe, és vásárolhatsz kenyeret, nem akarsz te magad kenyeret sütni. De nem a péknek a feladata, hogy tápláljon téged. Nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük ezt, hogy igen, a missziós küldetés. Tehát van neked egy munkacsoportod, mint felelős vállalkozó vagy. Most nem csak arra kell gondoljál, hogy legyen meg mindenkinek a fizetése, hát hogy ő lelkileg is kibontakozzon, hogy növekedjen, hogy igen, most május van, és azt mondod, hogy gyertek, menjünk egyet zarándokolni valahova el. Most őszinte legyek, én Rómából jövet úgy érzem, hogy a mohamedánoknak elé van írva, hogy egyszer életükben legalább menjenek el a Kába kőhöz, Mekkába. Hát ugyanúgy nekünk keresztényeknek is elég kéne írjuk, hogy évente egyszer legalább menjél el, vagy Rómába, vagy Csíksolyóra, búcsúra, vagy Báriacelbe, vagy valahova, hogy lelkedet feltöltsd. És én azt gondolom, hogy a Mohamed Ali, hogyha tudja vállalni a családjának, a munkatársainak az zarándok útját, hát miért te mondhatnád azt, hogy az idén nincs prémium, hanem megkapjátok ezt a zarándok útat. És Rómába is lehet úgy is menni, hogy de hát Csíksomjóra is, hogy igazából ez is, az is férjen belé. Legyen alkalom arra, hogy a szentgyónását mindenki elvégezze, szentmisén részt vegyen, de utána minden lehetne elmenni, akár együtt közösen csörözni, vagy akár egy zöld fűbe leülni, és együtt ebédelni, vacsorázni, hasonló. Tehát igen, a céljaid közé ilyen feladatokat is írj fel, mert te is felelős vagy azért, hogy Krisztus evangéliuma jó híre terjedjen a világba. De akár a sajtó misszió is, az is fontos, hogy igen, ha látsz egy olyan könyvet, ami neked sokat adott, hát azt próbáld megvenni a gyermekednek, a barátodnak, névnapjára. Régen mindig könyveket adtunk egymásnak. Hát most mennyi jó, és tényleg lelki irodalom megjelenik. Hát miért ne tudnánk valahogy egymást megajándékozni, hát lelki könyvekkel. Hát én is, ugye most ez a reklám helye, hát elég sok könyvet forgalmazunk. Hát ha valaki ír, hogy most mit ajánlanék én az ő kamasz gyermekének, vagy a nagymamájának, hát biztos, hogy tudok ajánlani, és el is tudjuk postázni, küldeni erre a kiválasztott könyveket. Adná az Isten, hogy tényleg a missziós parancsát Krisztusnak vállaljuk és teljesítsük. Mert szerintem, ha ez nincs misszió, akkor ugye mit jelent? Az, hogy legyen béke Brüsszeltől Moszkváig, vagy legyen béke Washingtontól Teheránig. Ez csak a misszió, ez az evangelizáció tudja elhozni. Vagy legyen béke Jeruzsálemtől Gázáig. Igen. Ezeket az evangélium fénye, melege, szeretete, életadó lendülete nélkül nem fognak megvalósulni. És persze mondhatja valaki azt, hogy hát, de hát, ha nem akarják. Hát, hogyha ők másképp gondolják. Hát, hogyha ők ellenségesek. Akkor írjuk fel a negyedik parancsot is, az ellenség szeretete. Tehát a mi Urunk Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy húzogassátok a vállatokat, és hát, hogy mondjam, amilyen a mosdó legyen, olyan a törülköző, hanem azt mondta, hogy tartsd oda a másik orcádat is, és szeressed az ellenségedet. Hát ez azt hiszem a legnehezebb. De egészen biztos, hogyha az őskeresztények nem szerették volna a Róma népét, akkor Róma ma is a pogány Róma állna fent. Tehát szeressük ki egymásból a jót. Nem biztos, hogy megérdemli a másik. Az sem biztos, hogy megköszöni. De az ellenség szeretet az Jézus Krisztus kifejezett parancsa. És nagyon jól látjuk, hogy ő ezt nem csak tanácsolja, meg ajánlja, hanem ő is ezen az úton jár. Nagy csütörtök, nagy péntek. Az élete minden percében azt látjuk, hogy ő az ellenséget is szeretni tudja. Ott a kereszten imádkozik értünk. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hát ez az ellenség szeretet parancsa, azt hiszem egyik legnagyobb, legnehezebb, de kezdjük el gyakorolni. Kezdjük el gyakorolni már azzal, hogyha nem mondunk rosszat a másikról. Nézzük meg Márton Áront. Ugye 2026 Márton Áron éve is. Ami főpásztorunk a börtönben, ugye vannak ilyen feljegyzések, hogy akikkel együtt volt bezárva, vagy ugye akik ugye mikor kikerült, nem mondott senkiről rosszat. Annyira tetszik, ugye szegély Antal atyai kis adományt is mondjak, hát ugye ő is, hát énekelték a himnuszt, pünkösdi búcsúról jövet, hegyen keresztül. Nos, azért letartóztatták. 27 napig volt, hát a börtönbe bezárva. Hát ugye Zete laká volt plébános, és ott levitték oda a rendőrség pincébe, és ott tartották a hidegbe. Hát tudjuk jól, egy székelyföldi pincébe, ott a nyáron is hideg van. Hát ez pünkösd után időszakban volt. Hát ugye akkoriban azért hűvös van lent a pincébe. És hát szegény ember bizony közben-közben megverték. Hát, na így, meg úgy, hogy vallja be, hogy például kikezdte a himnuszt, és hát tudom, abban az időben nem sok biztatás kellett ezeknek. És annyira aranyos, mert hát erről nem beszélt Antal atya, hanem arról beszélt, hogy közben-közben éjjel oda a pincének volt egy kis ablaka, és oda jött egy fehér nép, és azt mondja, jaj, atya, tudom, hogy ma a férjem mit csinált magával. Nehogy megátkozza a családunkat, nehogy, jaj, ne haragudjon, nézze, hoztunk egy sült tyúkot, és beadom ez a rácsok között, fogyassz el egészséggel, és bocsásson meg neki. Tehát ebből tudtam meg, hogy Antal atyát bizony megpallották keményen. Gondolom, a férfi elmesélte oda-haza, és a felesége megijedt, és vitte neki a a sült tyúkot. Igen, ellenség szeretet. Nehéz idők jönnek, és azt gondolom, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy felírjuk ezt a négy krisztusi parancsot. Igen, nyugodtan a hüttőre annyi mindent felraknak emlékbe. Egy cédulára írd fel. Elsősorban új parancsot adok nektek. Ahogy én szeretlek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. A másik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A rendszeres szentmise áldozat, áldozás, a gyónás, a lelki élet, a kegyelmi élet. A harmadik ugye azt mondtuk, a misszió, hogy én is hirdessem a magam szintjén, a magam erejével az evangéliumot. Ugye ez a Carlo, ez a fiatal olasz gyermek, itt szentéavattak, szentéavatási perébe döntő erő volt az, hogy ő az oltári szentség apostola volt. Csinált egy honlapot, ahol az eukarisztikus csodákat, meg ezekkel kapcsolatos történeket gyűjtötte, és korabeli fiatalok számára ezt osztotta. Misszió. És ugye a negyedik pont az ellenség szeretet. Igen, a fekete bárányokat is kell, hogy szeressük. Én azt gondolom, hogy kékozló fiúnak, az apjának milyen szép az arca. Fia, hát visszaélt a bizalmával, elköltötte vagyonát, és mégis az atya szeretettel fogadja az ő fiát, és ugye ezt kevesen tudják, hogy mikor azt mondja, hogy húzzatok gyűrűt az ujjára, hát ugye abban az időben a bankszámla, a pinkód, az a pecsétgyűrű volt. Tehát a hatalomnak, a vagyon fölötti rendelkezésnek a jelképe és szimbóluma is, hát konkrét megvalósítása volt a pecsétgyűrű. Igen. Tehát így szerette az atya az ő fiát. És én azt gondolom, hogy most akkor hasonlattal élve, hát ellenség szeretett, ugye, hogy egyesek úgy gondolják, hogy ez a választási eredmény, ami Magyarországon volt, hát a fiatalok odaadják a hatalmat, reméljük és hisszük és bízunk benne, hogy ezt jó, de hogyha elpazarolják, akkor is nekünk mi marad meg? A szeretet parancsa. Mindenképpen szeretnénk kell fiatalokat, felnőtteket, az időseket, bármi is történik, a szeretet útjáról nem szabad letérjünk. Na hát ezt a négy parancsot én azt gondolom, hogy a hűtőszekrére szépen felírják maguk számára, de amúgy én ezt most meg is osztom, tehát ugye röviden összefoglaltam, és ugye minden nap megosztok egy tranzitus nevezetű elmélkedést. Ugye 2026 Szent Ferenc éve, a tranzitus éve. És igazából Szent Ferenc ugye hát a mulandó világból átköltözött az örökké valóságba, és ezt nevezzük tranzitusnak. És igazából lelkünk mélyén mi is erre vágyunk, hogy ebből a mulandó világból, hát lassan, szépen, évről évre, de költözzünk át az örökké valóságba, Isten országába. Hát ez a földi létünk célja. Na és akkor ehhez írok én recepteket minden nap az aznapi evangéliumból. Mert ugye Szent Ferenc azt mondotta nekünk, hogy kisebb testvérek, ferenceseknek feladata élni az evangéliumot. Úgyhogy a anyánk, az egyház minden napra megteríti az ige oltárát, az evangéliumot, és mi abból szépen táplálkozzunk. És a mai evangéliumot próbáltam én a kedves testvéreimnek elmondani, de mondom, ezt le is írom, és aki valaki feliratkozik, azt mondják, Ferences tranzitus, van egy ilyen csoportunk, aki ebbe feliratkozik, az minden nap megkapja ezt a levelet, ezt az elmékedést. Úgyhogy szeretettel várom a Mária Rádió kedves hallgatóit is, hát a Ferences tranzitus oldalára. Adja az Isten, hogy tényleg béke, szeretet és biztonság legyen mindannyiunk számára, itt Romániába, Kárpát-medencébe, a nagyvilágba, mindenütt. ezért imádkozunk, és ezért dolgozunk. Jó Isten áldása kísérje önöket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Ha a világ gyűlöl benneteket, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatok. A szenvedésnek sok arca van. Van, amit magunk idézünk elő a rossz döntéseink vagy a bűneink által. Van, amikor Isten enged meg egy próbát az életünkben, hogy formáljon, megtisztítson általa. De van egy harmadik is, amikor valaki nem a hibái miatt szenved, hanem azért, mert hűséges Istenhez. Jézus úgy beszél erről, mint egy egészen természetes jelenségről. Rávilágít ennek okára, hátterére is. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. Mivel nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak titeket a világból, azért gyűlöl benneteket a világ. Az Istenben nem hívő emberek elsősorban nem a személyedet utasítják el, hanem azt, akit képviselsz. A tisztaság, a hűség, az Úrhoz igazított élet zavaró a világi ember számára, hiszen tükröt tart neki. És a legtöbben nem változni akarnak, hanem megszüntetni ezt a tükröt. Ezért jön az elutasítás, a gúny, a háttérbeszorítás. Nem feltétlenül azért, mert valamit rosszul teszel, hanem azért, mert másként élsz.

ha megpróbálsz keresztényként élni, idegennek számítasz ebben a világban. Ezért ne háborodj fel, és ne keseredj el amiatt, ha bántanak vagy kiközösítenek. Ne forralj bosszút. Ne válaszolj gyűlölettel. Maradj meg a szeretetben. Gondolj arra, hogy Krisztust is üldözték. És tedd azt, amit ő kér tőled. Szeresd ellenségeidet, és imádkozz üldözőidért. Mert végső soron nem az a legfontosabb kérdés, hogy elfogad-e a világ, hogy szeretnek-e téged az emberek, hanem az, hogy hűséges maradsz-e az Úrhoz akkor is, amikor ennek ára van.

0: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!
1: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk! Úristen, ki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy Szent Anyja a boldogságos Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerjük Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,

0: buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
2: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
2: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagy meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
2: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
2: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
2: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, mely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
2: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
2: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Sietes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.
2: Amen.

Istenünk, Te magad gondoskodsz pásztorokról néped javára. Árasz ki egyházadra az erő és a vallásos buzgóság lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, kitartóak és szelidek evangéliumot hirdetésében, aki élsz és uralkodol örökkön örökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó reggelt kívánok! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit, innen a kolozsvári stúdióból, a napindítónk kezdetén. Írtam néhány sort, és ezt szeretném önöknek ajándékul adni, most így a napindítónk kezdetén. A címe ez lett, Legyél ma az. Legyél ma az, akinek Isten megálmodott téged. Legyél ma az, aki mindenkiben meglátja a szépet. Legyél ma az, aki töretlenül hisz és remél. Legyél ma az, aki látja az élet értelmét. Legyél ma az, aki lehajol az elesethez. Legyél ma az, aki vigasztal, bátorít és átölel. Legyél ma az, aki csendben marad. Legyél ma az, aki szeret és elfogad. Legyél ma az, aki nem csügged el. Legyél ma az, aki kézen fog és hazavezet. Legyél ma az, aki beteget látogat. Legyél ma az, aki imádkozik a rábízottakra. Legyél ma az, aki szeret élni. Legyél ma az, aki igazán jelen tud lenni. Legyél ma az, aki rámosolyog a szegényre az utcán. Legyél ma az, aki lenni akarnál. Legyél ma az, aki szenvedélyesen szereti, amit csinál. Legyél ma az, aki másokat meghallgatni vár. Legyél ma az, aki sosem adja fel. Legyél ma az, akinek Isten lát téged. Ajándék szeretettel önöknek. Ez a néhány sor, és azt kívánom, hogy valóban azok tudjunk lenni nap mint nap, akik vagyunk. Azok legyünk, akiknek a Jóisten megálmodott bennünket. Mert ő szeret és elfogad úgy, ahogy vagyunk. És számára mi vagyunk a legszebbek. Hoztam egy témát a mai reggelre is, mégpedig arra gondoltam, hogy egy picit elmélkedjünk a belső viharokról. Azokról a viharokról, melyek nap mint nap érnek bennünket, mindazokkal a fájdalmakkal, nehézségekkel, melyekkel szembe kell néznünk. Mit is jelent ez? Biztos mindannyian éreztük az életünk folyamán azt, hogy beleroppanunk a fájdalomba. Kedves hallgató, megértelek. Átéltem én is, átéltük mindannyian ezt. Vannak olyan helyzetek, amikor annyira erősen érezzük a fájdalmat, hogy belénk hasít. Úgy érzi, hogy átvágja a bőrünket, és lehatol teljesen a szívünkig. És az ilyen fajta fájdalmak elbizonytalanítanak, hogy tudunk-e még valaha normális emberi lényként élni. Csakhogy a Jóisten gyöngéden figyelmeztet, hogy nem maga a fájdalom az ellenség. A fájdalom az csak jelzi, hogy megsérültem. A fájdalom emlékeztet, hogy a valódi ellenség akar kiemelni a sorból, hogy beleragadjunk a sebeinkbe. A fájdalom ajándék, kedves hallgatók. Furcsán hangzik, pedig igaz, mert arra sarkal, hogy bátran, kitartással, határozottsággal felvegyük a harcot. Küzdjünk, mert a túloldalon a gyógyulás vár bennünket. Bizonyára felteszik most a kérdést, hogy jó, de mi zajlik mindaddig? Amikor még nem értük el a túlsó partot, a seb még nyers. Szívünk hegesedése el se kezdődött. A fájdalom Isten kérése, hogy engedjük be, és a saját bizonytalan erőforrásainkat cseréljük le az ő erejével. Be kell hívnunk Istent a fájdalmunkba, hogy segítsen fennmaradni, amíg elérjük a túlsó partot. Nem valami kábító módszerrel kell elmenekülni a szenvedés elől, kedves hallgatók. Nem az alkoholhoz kell folyamodni ilyenkor.
semmilyen más kábító szerhez. Mert az sosem hozza el az igazi gyógyulást. Még akkor sem, ha akkor pillanatnyilag azt érezzük, hogy enyhíti a fájdalmunkat. Mindez csak a segélykiáltásunk erejét tompítja le. Azt hisszük, hogy megszabadulunk a fájdalomtól, pedig közben a segítségül használt eszköz rabjává válunk. Ha elnyomni akarjuk a fájdalmat, az rést üt rajtunk. Lehetetlenné teszi, hogy feltöltsük szívünket, hogy egészen be tudjuk fogadni egymást, hogy teljes lelkünkből tudjunk szeretni. Ha fájdalmat érzünk, tudhatjuk, hogy valamin változtatnunk kell, mert valami meggyengült, ami megerősítésre szorul. És a pillanatnyi megkönnyebbülés helyett egy hosszantartó erőforrásra van szükségünk. De hogyan jutunk ehhez az új erőhöz? Hogyan tudunk leállni a pillanatnyi megoldások keresésével? Hogyan tudjuk megállítani a most is érzett fájdalmat? Hát úgy, kedves hallgatók, hogy közelebb hívjuk a Jóistent. Imádkozni kezdünk, megszólítjuk. Mert akár mekkora is a gödör, az imádság elég hatalmas ahhoz, hogy feltöltse Isten jelenlétének a tudatosításával. Mert ha mi közel húzódunk a Jóistenhez, ő is közelebb jön hozzánk. Mindig elfogadja a meghívásunkat. Amikor meg annyira fáj, hogy a szavak is elhagynak, forduljunk a Szentíráshoz. Legyen útmutatónk. Olvassuk a zsoltárokat, és kérjük a Jóistentől azt, hogy velünk maradjon, hogy segítsen a fájdalom elviselésében, mert persze egyedül nem fog menni. Egyedül sosem leszünk arra képesek, hogy megküzdjünk igazán a fájdalmunkkal. Erre csak ő képes. Ő tudja elvenni, ő tudja enyhíteni. Nekünk pedig feladatunk van. Az, hogy meghalljuk, amit ő mondani szeretne. Azt, hogy elfogadjuk, tanítani akar általa. Kedves hallgatók, úgy érzem, hogy itt az ideje meghallgatni egy szép dalt, utána pedig folytatom az elmélkedésemet.

van veled, kedves Mária Rádió hallgató? Meg szoktad néha kérdezni magadtól, hogy mi van most velem? Mi játszódik le most bennem? Én például egyik nap arra figyeltem fel, hogy milyen sokszor felteszem ezt a kérdést. Amikor elvesztem a kulcsokat, otthon hagyok valamit, veszekedek valakivel, nem tartok be egy ígéretet, elkések valahonnan, elfelejtek valami fontosat, és a többi, és a többi. Felöltött bennem, hogy valahányszor azt kérdezem, mi van velem, valójában azt mondom magamnak, hogy valami baj van velem. Észrevették ezt már, kedves hallgatók? Amikor felteszem magamban azt a kérdést, hogy mi van velem, mindig azt akarom tudatosítani, hogy velem valami baj van, pedig nem is biztos. Azt hiszem, arra kellene rájönnünk, hogy az elsődleges, amin változtatnunk kell önmagunkkal kapcsolatban, az a mód, ahogy magunkhoz beszélünk. Isten nem akarja, hogy így viszonyuljunk önmagunkhoz. Isten azt szeretné, hogy úgy viszonyuljunk önmagunkhoz, ahogy ő hozzánk. Nagy feladat, nagyon nehéz néha. Mégis arra szeretne rávilágítani, hogy mi fontosak vagyunk neki. Hogy a belső viharok által formál bennünket. Amikor vesztesnek, legyőzöttnek érezzük magunkat, higgyük el, hogy nem vagyunk sem vesztesek, sem legyőzöttek. Mert van nekünk egy Istenünk, akit nem lehet legyőzni, és aki nem lehet vesztes. Amikor értéktelennek érezzük magunkat, arra kell ráeszmélnünk, hogy van valaki, aki értékesnek tart. Amikor alkalmatlannak, nem megfelelőnek érezzük magunkat, Isten bíztatására kell támaszkodnunk. Arra, hogy van a mi életünkben egy biztos pont. Ha még mindig a viharban vagy, kedves hallgatóm, gondolkodj el, hogy mi van most az életedben. Ne a miért kérdéseket tedd fel. Engedd, hogy szóljon hozzád az Isten. Kérjük a jó Istent, hogy mutassa meg nekünk, mi a terve velünk a viharok megtapasztalásával. Mert mi Isten eszközei vagyunk. Most, nem később. Mindannyian megéltünk már viharokat az életünkben, és azt hiszem, hogy a tapasztalataink kell azok legyenek, melyek bennünket is alkalmassá tesznek arra, hogy mások támaszai legyünk. Nem hiába van az a nagyon bölcs mondás, hogy igazán csak azt tud segíteni a másikon, aki megélte azt, amit ő megélt. Akkor tudok én hitelesen ott lenni a szenvedő embertársam mellett, ha én is átéltem ugyanazt, amit ő. Mert tudok segíteni a tapasztalataimmal, azzal, ahogyan én átvészeltem a vihart. Imádkoznunk kell azért, hogy az életünkben ne csak a viharos időszakokat lássuk meg, hanem megtapasztaljuk a bizalmat, Isten jelenlétét a jelen élethelyzetünkben is. Persze, tudom, hogy nagyon jól meglennénk mindenféle megpróbáltatás nélkül. Azonban a jó Istennek fontosabb a jellemem, mint a kényelmem. És minden egyes vihar lehetőséget ad a Krisztusban való növekedésre és a bizalom erősítésére. Amikor rossz dolgok történnek az életünkben, kétségbeesetten kiáltunk segítségért,
itt a rádióban is, nem egyszer hangzik el kétségbe esett kiáltás. Tudtad, hogy krízishelyzetekben az emberek sokkal fogékonyabbak a lelki dolgok iránt? Olvastam egy történetet, ami nagyon megragadott, és ezzel folytatnám. Egyszer egy lelkész úgy mutatta be édesanyját, mint az együttérzés bajnokát. Emlékei szerint, amikor egyszer hazaért az iskolából, édesanyját egy idős, hajléktalan ember társaságában találta a konyhájukban. Édesanyja útban a bolt felé találkozott az idős emberrel, akit meghívott egy meleg ételre. Beszélgetésük közben azt mondta hajléktalan, hogy bárcsak több ember lenne önhöz hasonló. Az édesanyja következőt válaszolta. Sokan vannak, akik hozzám hasonlóan gondolkodnak, csak meg kell találnod őket. De az idős ember mosolyogva megrázta a fejét, és így szólt. Hölgyem, nekem nem kellett önt megkeresnem, hanem ön keresett meg engem. Szép történet, kedves hallgatók, és nagyon mély az üzenete. Mert a hiányban szenvedők mindig körülöttünk vannak, de mi észre sem vesszük őket, mert nagy a belső vihar. Túl elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy meglássuk a megtört életeket. Azokat az életeket, melyeket a Jóisten az utunkba küld. Mi tolakodásnak, a feszített napirendünk megszakításaként kezeljük őket. Pedig a hivatlan vagy be nem tervezett vendégek a Jóistentől érkeznek. Ő küldi hozzánk azért, hogy segítsünk nekik, azért, hogy a mi belső viharunk lecsendesedjen, és ne önmagunkra figyeljünk, hanem másokra, és azáltal is töltekezzünk. Talán azért nem tudunk igazán kedvesek lenni, mert nem érdekel bennünket a másik ember. Egy újabb történet jut eszembe. Egyszer egy kislány az édesanyjának segített, elment az üzletbe bevásárolni. Édesanyja már régóta várta, hogy hazaérkezzen. Bizony nagyon mérges volt a lányára a késésért. Amikor a gyermek hazaért, azonnali magyarázatot követelt. A kislány azt mondta, hogy útban a boltba találkozott az egyik barátnőjével, akinek éppen tönkre ment a játékbabája. Ó, szóval azért késtél, mert segítettél rendbehozni a babát? Kérdezte az édesanyja. Jaj, dehogy is, azért álltam meg, hogy segítsek sírni neki, válaszolta a kislány. Sokszor a kedvesség gyakorlásához nincs másra szükségünk, mint egy halló és másokra odafigyelő szívre. Legyél ma az, ezzel a gondolatsorral kezdtem a mai nap indítót. Ki leszek ma én? Ki leszek ma én, Ferenc Emese? Ki leszek ma én, Mária néni? Kivé válok? Nyitva van-e a fülem és a lelkem? Jézus azt mondja, ha mi valóban szeretjük Istent, akkor az embertársaink felé is szeretettel tudunk fordulni. Mert a kedvesség az nem keres indokot. Az együttérzés nem húz korlátokat. A szeretet a lehetőségek után kutat. Kedves hallgatók, legyünk ma, legyünk mindig ennek a kedvességnek a hordozói. Legyünk azok, akik lehajolnak, akik meglátják a könnyeket, akik meghallják a segélykiáltást. Sokan vannak közöttünk, mellettünk, akiknek ránk van szüksége. Keressük fel, menjünk hozzájuk, és tegyük a jót. Erre van elhívásunk, ez a mi küldetésünk. És egyben ez is a mai házi feladat. Tedd a jót,
és imádkozz azért, hogy megtanult, miként állj helyt a próbákon, hogy leszűrhesd az azokban rejlő tanulságot.

Végezetül pedig egy rövid műsor ismertető maradt. Hamarosan Vajdahunyadról közvetítünk szentmisét, melyet a hét plébániája követ. 9 órakor ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk, ezt követi a Lorettói litánia. 10 órától iránytű című műsorával várja önöket Pál Feri atya, majd 11 órától táncokból szőtt történelem óra lesz Virág Endrével. 12:30-től napraforgó című műsorunk lesz hallható, melyet a Mennynek királyni asszonya követ, illetve a napközi imaóra. 00:30-kor asztalterítünk Dávid Gyöngyivel, majd 1 órakor szeretetlen rózsafüzért imádkozunk, a békéért is imádkozunk, ezt követi a vasárnap ajánló, illetve a zenés köszöntő, melynek a végén egy újabb műsorismertetővel várom önöket. Felhívom a figyelmüket, hogy délután 3 órától Sepsi Szentgyörgyről közvetítünk szentségimádást, szentmisét és szentségimádást. A 20 éves jubileum alkalmából most szombaton Szent Györgyön ünneplünk. Hívjuk és kérjük önöket, hogy tartsanak velünk, ünnepeljünk együtt. Majd 5 órakor kapcsolunk Marosvásárhelyre, honnan Mária áhítatot közvetítünk egészen este 8 óráig. Áldott szép napot kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Sepsiszentgyörgy lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét május 9-én délután 3 órakor szentmisével indul, melyet szentségimádás követ a Szent József templomban. Háladásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttlét zárja a plébánián.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Vajdónyodi Nagy Boldogasszony plébánia templomból. Szentmisét közvetítünk, melyet Korom Imre plebános mutat be. A kántori szolgálatot Berendei Gábriel látja el. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkedre.
0: Krisztusban, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, az Úr Jézus tanítása és tevékenysége az evangéliumok tanúsága szerint nem talált osztatlan sikert az emberek körében. Sokak ellenállásával, gyűlölködésével találkozott Krisztus. Ami vele megtörtént, az vár ránk is, az ő tanítványaira, és erre nekünk is fel kell készülnünk. A keresztényeknek kezdettől fogva, egész a mai napig, elég, hogyha csak az afrikai keresztényüldözésekre gondolunk, ellenállást és üldöztetést kell elszenvedni. A kérdés az, kedves testvérek, kedves hallgatók, hogy készek vagyunk-e hitünkhöz hűségesek maradni, és az ő tanítása szerint élni akkor is, ha maradiaknak, megbélyegzetteknek és ostobáknak tartanak bennünket, ha kinevetnek. Kérjük a mai szentmisében Isten segítségét, mivel szombat van a boldogságos Szűz Mária közbenjárását, hogy álhatatosak tudjunk maradni, és kérjünk irgalmat vétkeinkre, bűneinkre, mulasztásainkra. Mai szentmisénket Dán és Dána testvéreink szándékára ajánljuk fel. Gyónom
1: a mindenható Istennek, és neked testvéreim,
0: hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Mindenható örök Isten, te a kerességben újjáalkotva meghívtál minket a mennyei életre, és megadtad, hogy a megigazulás által alkalmasak legyünk a halhatatlanságra. Kérünk, vezess el egykor az örök dicsőségbe, hogy ott beteljesedjék megváltásunk, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Második apostoli útja során Pál eljutott Derbébe és Lisztrába is. Itt találkozott egy Timoteus nevű tanítvánnyal, egy hívő zsidó anyjának és egy görög apának fiával.

0: A lisztrai és ikoniumi testvérek dicsérőleg nyilatkoztak róla. Pál magával akarta vinni úti társul, és ezért a környékbeli zsidókra való tekintettel körülmetéltette, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor aztán sorra járták a városokat, az ott lakó testvéreknek lelkükre kötötték, hogy tartsák meg az apostolok és a jeruzsálemi presbiterek által hozott végzéseket. Így az egyházak megerősödtek a hitben, s a hívek száma napról napra gyarapodott. Mivel a Szentlélek megtiltotta, hogy Ázsia tartományban prédikáljanak, Frígián és a Galaták földjén utaztak keresztül. Mízia határához érve megkísérelték ugyan, hogy Bitíniába menjenek, de Jézus lelke nem engedte meg nekik. Ezért keresztül vágtak Mízián és lementek Troászban. Itt egy éjszaka Pálnak látomása volt. Egy macedón férfi állt eléje ezzel a kéréssel. Jöjj át Macedóniába és segíts rajtunk! E jelenés után azonnal készen voltunk, hogy elinduljunk Macedónia felé, abban a biztos tudatban, hogy Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: legyen vele.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked Istenünk.
0: Búcsú beszédében Jézus így szólt övéhez. Ha a világ gyűlölt titeket, tudjátok meg, hogy engem előtt gyűlölt. Ha a világból valók volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket, ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra, nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjunk éjjel Krisztus!
0: A Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! A héten János evangéliumából vettük az evangéliumi szakaszokat, és ezekben az evangéliumi szakaszokban sorozatosan Jézus búcsú beszédéből vettünk részleteket. Ezt kínálja elmélkedésre egyházunk ezen a húsvét 5. hetén számunkra. Amint hallottuk a mai evangéliumban, Jézus az üldöztetésről, a gyűlöletről beszél, éppen ezért nagyon komoly, nehéz és mély téma, mert a gyűlöletről nem könnyű elmélkedni, és nem is kellemes. A búcsú beszédbe beletartozik az apostoli küldetés keresztútjának a megjövendőlése is, hiszen az apostoloknak a küldetése az nem csupán diadalmenet volt. Hallottuk a Szent Leckében, hogy a Szentlélek arra utasította az apostolokat, hogy ide menjenek, a másik helységet pedig kerüljék el. Krisztus természetesnek veszi azt, hogy a világ, az ösztönös, földhöz ragadt emberek nem viselik el a magasabb erkölcsi követelményeket. Tudjuk azt, divatos szóval mondva, hogy az iskolában most is jelen van az úgynevezett bullying. Az, amikor valaki más, azt a közösség azt kinézi a köreiből, és piszkálja, sértegeti, bántja. Úgy mondják ma az iskolában, hogy, vagy az iskola rendszerben, hogy bullyingolja. Az igehirdetésnek éppen ezért számolnia kell az ellentmondással, viszont nekünk vigasztalásunk legyen az, hogy ebben is hasonlítanunk kell, és hasonlítunk is Mesterünkhöz, Krisztushoz, mert a szolgának örülnie kell, ha valamilyen formában olyan lehet, mint az Ura. És engedjenek meg nekem egy hasonlatot. Annak idején, a 30-as évek elején Németországban bérmálás volt, Bajorországban, és megjelenik a müncheni bíboros érsek, és a kis József Ratzinger várja, pár esztendős volt, 7-8 esztendős, várja, hogy megbérmálják, és amikor megjelent a bíborosnak az impozáns alakja, azt mondta a testvérének, akiből ugyancsak pap lett, hogy sowas Ähnliches möchte ich auch sein. Valamilyen ehhez hasonló szeretnék én is lenni. Megragadta őt az a pompa, az a méltóság, az a méltóság teljes fellépése a bíborosnak. És hát beteljesedett a kívánsága, mert nem csak bíboros érsek lett, hanem pápa is, és köszönjük meg a jó Istennek minden alkalommal azt a pár esztendőt, amíg ő vezette az Anyaszent Egyházat. Főleg, hogy a tegnap múlt egy éve, hogy jelenlegi Szentatyánk folytatja, úgy néz ki, az ő örökségét, és hála érte Istennek. A Szentlélek vezeti az egyházat, ez nagyon látszik. Tehát a szolga örüljön, ha olyan lehet, mint az Ura. Jézus éppen azzal adott hitelt tanításának, hogy vállalt ezt a vértanúságot, és türelemre int bennünket, hogy általában azok fordulnak a vallás ellen, vagy a hit ellen, akik nem ismerik az Istent, nem ismerik Krisztust, nem ismerik az egyháznak a tanítását. Ezért első feladatunk mindig a tanítás, a másoknak a felvilágosítása kell legyen. A kommunista időszakban talán tízezreket, százezreket öltek meg a kommunisták a hit elleni gyűlölettől vezérelve. In odium fidei, így szerepel ez a szakkifejezés az egyház szóhasználatában. A hit elleni gyűlölettől indítatva. És nagyon sokan voltak, akik élő mártírként élték meg ezt az üldöztetést. Megszabadultak a kommunista pokolból, elég, hogyha csak tiszteletre méltó Márton Áron püspökünkre emlékezünk, elég, ha Godó Mihály jezsuita atyára emlékezünk, és a talán múlt vasárnap papá szentelésének a 70. évfordulóját ünneplő M. Simoni albán bíborosra gondolunk. Tessenek elképzelni, követtem a 70 esztendős úgynevezett szentmiséjét, hálaadó szentmiséjét. Tessenek elképzelni, hogy 31 néhány esztendőt ült Albánia különböző börtöneibe. Kétszer ítélték halálra, és megszabadult a halál torkából. Megszabadult az üldözőinek a kezéből, Ferenc pápa őt élő mártírnak nevezte, ki is nevezte bíborosnak, és meglepő, hogy az egyház legidősebb bíborosa 97 esztendősön milyen nagy lelkesedéssel tudja mai napig érthető és hiteles módon hirdetni az evangéliumot. Ő az élő tanúja annak, és Godó atya, meg Márton Áron püspök úr, az élő tanúja annak, és tanúi annak, hogy a gyűlölet le lehet győzni a szeretettel. A gyűlöletet mindig le lehet győzni a szeretettel. A gyűlölet az egy plusz teher az ember számára. Krisztus eljött közénk, ahogy tudjuk, és azt is tudjuk, hogy a világnak egy része ellene volt. Az evangéliumban többször olvasunk erről, hogy egy ellenséges érzület volt vele szemben. És ez az ellenséges érzület egyre fokozódott. És ebből az ellenséges érzületből része volt a boldogságos Szűz Máriának is, akinek a liturgikus napját ünnepeljük ma, hiszen szombat van. És hát mi lehet egy anyának nagyobb teher, nagyobb szomorúság, nagyobb próbatétel, mint hogy látni azt, hogy a fia szenved, a fiát nem értik meg, a fiát gúnyolják. A boldogságos Szűz Mária öléből indult Krisztus élete, és ölébe tért vissza holtába. Öröm és fájdalom egy édesanya sorsa. Öröm és fájdalom az, amit az Isten lába elé tesz. Mert mindig síratta a Szent Fiát, kedves testvérek, kedves hallgatók, nem csak a kereszt alatt. A boldogságos Szűz Mária mindig figyelemmel, aggódással figyelte és kísérte végig Krisztusnak a működését. Mindig, mondhatjuk így, könnyes volt a szeme, és ezek nem csak örömkönnyek voltak, amikor azt mondták neki, hogy milyen ügyes a te fiad, és milyen mély gondolatai vannak a te fiadnak, hanem része volt a fájdalom könnyeiben is. Ezért így imádkozunk ma szombaton a boldogságos Szűz Mária liturgikus napján. Fájdalmas anyánk, a te karjaidból indult el Krisztus a sír sötétjébe, de 3 nap múlva a föltámadás dicsőségébe is. Fogadd öledbe, és öleld karjaidba szegény, szenvedő népedet, bennünket, hogy reménye legyünk a boldog újjászületésnek, és így jussunk el hozzád is. Kedves testvérek, a gyűlöletet, a próbatételt Krisztus elfogadta, nem vitatkozott. És biztos vagyok benne, hogy imádságaiban az Úr Jézus kérte az Atyát, hogy adjon neki egy könnyebb útat. És ez a mi életünkben is így van. Gyakran szembesülünk problémákkal, még akkor is, hogyha jót akarunk tenni. Éppen ezért el kell tudnom fogadni a korlátaimat. Azokat a korlátokat is, amelyeket mások tesznek rám. El kell tudnom fogadni azt a pillanatot, amikor az Úr megajándékoz, vagy kitüntet a keresztel. Ahogy ez Krisztus tette. Ez az elfogadás, kedves testvérek, kedves hallgatók, nem könnyű. De mélységes békével. Sőt, a szentek esetében örömmel tölti el az embernek a szívét. Tessenek elképzelni, hogy tiszteletre méltó Márton Áron püspök úr egy alkalommal a börtönről így nyilatkozik, hogy az Úristen kitüntetett engem azzal, hogy elküldött az ő szeretetének iskolájába, a börtönbe. A püspök úr a börtönt, a megaláztatást, a kínzásokat a szeretet iskolájának nevezte. És hát lássuk akkor, hogy mi a megoldás, amikor a gyűlölettel van dolgunk, amikor a gyűlölettel szembesülünk. Miután elfogadom a keresztemet, általában, kedves testvérek, új lendületre kapok. Beindul a képzeletem, mert a szeretet az mindig megoldásokat keres. Krisztus folyamatosan kereste annak a módját, hogy elérje az embereket. És a magamból a legjobbat kell adnom, a legtöbbet, hogyha evangelizálni, ha tanúskodni akarok Krisztus mellett. Még akkor is, hogyha elutasítanak. Még akkor is, hogyha nem értenek meg. Mert Krisztus segítségével semmilyen akadály nem lehet túl nagy. Krisztus segíteni fog nekem leküzdeni a problémákat, amikor ezekkel szembe találom. A legfontosabb az, hogy mindig figyeljek az ő akaratára, az ő szeretetből történő megnyilatkozásaira, az ő szavára, az egyháznak a tanítására, az egyháznak az útmutatására. Fontos ez, hogy együtt érezzek, együtt lüktessek az egyházzal, Szent Irecum Ecclesia, együtt érezni az egyházzal. Nagyon fontos. Nagyon fontos. Hogyha ezt megteszem, akkor a többiről ő biztosan gondoskodik. Mert tudja, hogy mi a mi terhünk. Tudja, hogy mi foglalkoztat bennünket, hogy mi rabolja el az álmainkat. És azt is tudja, hogy mi ébreszt fel éjszaka álmunkból. Éppen ezért a mai szentmisében a boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve, és az előttünk járó hitvallóknak az imáját és közbenjárását kérve, kérjük az Urat, hogy segítsen elfogadni a terheinket úgy, azzal a lelkülettel, ahogy a nő elfogadta a keresztet. És segítsen, hogy ne folytonosan panaszkodjunk. Segítsen abban, hogy ne vitatkozzunk, hanem eszmecserét folytassunk. A vitatkozás és az eszmecsere folytatás között óriási a különbség. Az intelligens emberek eszmét cserélnek. A buták, azok általában vitatkozni szoktak. És keressem azt, és ez legyen a mai szentmisének és a mai napnak a jó elhatározása, hogy hogyan tudok én könnyíteni mások terhén, mert ezáltal a saját terheimen is könnyítek. Amen. Imádkozzunk testvérek Jézus Krisztushoz, aki feláldozta magát. Ő nem hal meg soha többé, hanem örökké él.
2: Ajándékozz minden megkereszteltnek az élet teljességét a te dicsőségedben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Győzz le az emberek közti elvakultságot és gyűlölködést.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Adj minden üldözött kereszténynek bátorságot és álhatatosságot.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Vedd fel elhuntjainkat a te húsvéti dicsőségedbe.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mennyei atyánk, te teremtettél bennünket, a tieid vagyunk. Nézz jóságosan reánk, és hallgass meg minket Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész Anya Szentlélek házja vára.
0: Kérünk, Istenünk, fogad irgalmas szívvel házad népének felajánlott adományait. Támogass segítségeddel, hogy amit tőled kaptunk, el ne tékozoljuk.

Magasztalunk téged, szentséges atyánk, mert hatalmas vagy. Minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked, a teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtménye. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, az rád találja. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a proféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejétől, született Szűz Máriától és közöttünk élt. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűn kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak, hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd föltámadásával legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet. S hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadt, elküldte tőled, atyánk, a híveknek első ajándékul a Szent Lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszentelje. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a Szent Lélek ezt az adományt, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te, szentséges atyánk, megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket, a vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, vagy tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: íme hitünk szent titka.
1: Halálokat kérdezünk, Urunk, és hittel valljuk fölvállalásodat, amíg el nem jössz.
0: Mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét, tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy föltámadt, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról, Leó pápánkról, Gergely érsekünkről, László segédpüspökéről, György és József püspökeinkről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak egész népedről, és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindannyiunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellen vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól egy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örök.

Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomáján. Uram, nem vagyok méltó, hogy halljék, ha jöjjön, hanem csak egy szóval mond, és megkötül az életem.

0: Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, folytonos atyai jóságoddal őrizd meg váltott gyermekeidet, hogy akik fiat szenvedése árán szabaddá lettek, az ő föltámadásának örömében éljenek Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Istenünk, te állam püspököt
1: arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldöző

Kedves hallgatók, Szent Misét közvetítettünk a Vajda-Hunyadi Nagyboldogasszony plebánia templomból, melyet Korom Imre plebános mutatott be. A kántori szolgálatot Berendei Gábriel látta el. Mikrofonnál Bartók Csabát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk. A mikrofonnál
1: Szűcs Timea
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Én különösen hálás vagyok a mai reggelen, hiszen már jó néhány munkatársam megérkezett. Itt az önkéntesek nagyon-nagyon készülődnek a mai ünnepségre. Szeretettel várunk minden kedves hallgatót, és elsősorban ezért ajánljuk fel a mai reggeli dicsőséges rózsafüzért, amelyet a Szent József plébánia templom férfi rózsafüzér tagjaival együtt fogunk imádkozni. A rózsafüzért felajánljuk minden háború megszűnéséért, a békéért, Leó pápáért, püspökökért, papokért, a keresztények a egységéért, a katolikus anyaszentegyházunkért, felajánljuk minden szolgálatot teljesítő testvéreinkért, de nem feledkezünk meg a betegekről, akár testi, lelki betegségben szenvednek, vagy éppen a szenvedélybetegekért. Imádkozunk a magányosokért, azokért, akiknek a Mária Rádió az egyetlen támaszuk, az egyetlen vígaszuk, az úton lévőkért, fiatalokért, és mindazokért, akik önkénteskednek és támogatnak bennünket. Imádkozunk elhunyt önkénteseinkért, családtagjaink, barátaink lelke üdvéért.
1: Elmondanánk a telefonszámokat, amelyeken hívhatnak minket: 02-59-420-555 és 03-59-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, kitartóan csörgessék őket, és legyenek türelmesek, hogy bejuthassanak a műsorba. 07-58-420-555 az SMS szám, ide várjuk az üzeneteiket, valamint a mariaradio.ro honlapon az Ima Szándék fülecskére kattintva e-mailt is írhatnak nekünk. És már is itt van az első kedves hallgató. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
2: A rózsafüzért és a heti összes imákat és szentmiséket Önökkel együtt imádkozva felajánlom halálból az anyának, jó Istennek a sok-sok kegyelmekért. Felajánlom máma Önökért az ünnep sikeréért. Felajánlom Hozó László lelkeüdvért, akit máma 10 órakor helyeznek örök nyugalomra a Csíkszent Martoni temetőben. Jó Isten adjon neki örök nyugodalmat, családjának és szeretteinek adjon lelki megnyugvás. Felajánlom családom él és meghalt tagjáért, Anna néni, sok-sok betegtársam és a magam gyógyulásáért, családom él és meghalt tagjáért, egyházközségünk plébánosáért és lakójáért, a háborúk megszűnését, a Mária Rádió minden dolgozójáért, hallgatójáért és a Mária Rádió fennmaradásáért. Isten fizesse, hogy meghallgattak, egy áldott napot kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg kérését.
0: És amíg újabb

Család többi halottaiért adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse, írta egy hidegségi hallgató. A rózsafűzért felajánlom hálából hálából a szűzanyának és az ő szent fiának, az eddig kapott kegyelmekért, gyermekeimért, unokáimért, testvéreimért, családjukért, daganatos betegekért, sorstársaimért, az én gyógyulásomért, halottaim lelke üdvéért és egy fontos szándékért.

A Borzonti Rózsafűzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk az elhangzó szentmiséket, rózsafűzéreket, valamint Baric Gergely teljes gyógyulásáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom több beteg ismerősöm mielőbbi gyógyulásáért.

0: Van a füzetünkben is egy ima szándék, így hangzik: felajánlom a rózsafüzér testvérem idős Márkos Imre lelke üdvéért, halálának évfordulóján, valamint szüleimért, akik a hilibi temetőben nyugszanak, adjon az Úr örök nyugodalmat mindháromuknak, és az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Matild kéri az imát és imádkozik.
1: Kedves telefonáló is itt van. Halló, Mária Rádió. Halló, köszöntjük szeretettel. Halló. Mindörökké, amen. Hallgatjuk.
2: Kegyelmemét, hogy a jó Isten adjon erőt, egészséget nekem. A férjem egészségét, egyszerűnek az egészségét, idegenbe dolgozó fiúkáért, másik fiúkáért, hogy jó Isten adjon erőt, egészséget nekem. És még felajánlom a húgom egészségét, mind a két húgom is. És még felajánlom édesapámnak, édesanyámnak adjon örök nyugodalmat. És a gonosz élet távozásáért kérem a szüzanyámat, hogy hallgassa meg a kérésemet. Legyen velem szűrűző férje minden veszedelmes betegség gyűlmünket. Isten fitassa, hogy meghallgattam, hogy kérdezték az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt.
0: Ruzsika óvónéniért és Imréért imádkozom, és kérem az imát. A felsorolt szándékok mellé helyezem az én szándékaimat is, és ezért ajánlom fel a rózsafüzért. Köszönöm az imát.
1: Telefonálva is van velünk. Halló, Mária Rádió.
3: Halló.
1: Köszöntjük szeretettel.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Áldott szép napot kívánok, és kérném szépen, és felajánlom az imát, a mai összes szentmiséjét és mindent a Mária Rádióért, Sepsi Szent Györgyön, a tündikéjékért, a Jóistenke értesse sokáig őket, erőben, egészségben, önököt is, Kimike, és minden Mária Rádió dolgozóért. 20 évesek az idén is, és a Jóisten tartsa meg nekünk, hogy mindig tudjuk hallgatni önöket. Nagyon szépen köszönöm, hogy betetszett fogadni. Áldott szép napot. Kicsit nehéz a bejutás, de addig piszkáljuk a butonájuk itten, amíg bejutunk.
0: Köszönjük a kitartást.
3: Köszönöm szépen, áldott szép napot.
1: Szép napot kívánunk, viszont is Jóisten hallgassa meg a kéréseit.
0: Minden elhangzott imát felajánlok ellenségeimért, gúnyolóimért,

0: A hitetlenekért hallgass meg, Uram, és nyisd meg elméjüket az igazságra, és köszönöm, hogy megteszed, írta egy hallgató. Mai rózsafüzért felajánlom gyermekeimért, akik külföldön élnek, gyerekáldásért és egy megfelelő társért. Halló, Mária Rádió?
1: Mit értesik a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké,
1: amen. Ezt a rózsafüzért felajánlom a sok-sok kegyelemért, amiben részesültünk. Felajánlom az első áldozókért, Csíkszentkirályon főleg, Dávid Káért, Táncos Dávid Káért, a Jóisten adjon nekik sok-sok kegyelmet. Felajánlom a gyermekeimért, az unokáimért, és a szüleim és testvéreim lelki üdvét, nyugodjanak békességbe. Köszönöm, hogy meghallgatta. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg. Ezt a rózsafüzért felajánlom családi békéért, gyermekeimért, testi-lelki gyógyulásért és egy fontos ügy megoldásáért, egy édesanyja ima kérése, ima szándéka. Ezt a rózsafüzért felajánlom férjem gyógyulásáért, Jézusom, hallgass meg kérésem. Felajánlom a rózsafüzért hálából a kapott kegyelmekért. Halló, Mária Rádió!
2: Hálom is értesék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök ilyen men.
2: A rózsafűzért felajánlom Timiért, Tündeért, családaikért, egészségünkért, békességünkért, lelki testvéreimért, élő és elhunyt szeretteimért, való közösségemért, világbékéért, mindenkiért. Edit, kapcsolom, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök ilyen men, imádkozzunk együtt. Minden kéréséért, szándékáért. És köszönjük Edith néninek a jó kívánságait. Lélekben együtt ünnepelhet velünk, mert a rádión keresztül a Szentmisét majd közvetíteni fogjuk. Emese írja Csíkszeredából ezt a rózsafüzért, felajánlom hálából az eddigi kapott kegyelmekért, és kérem szépen az imád családom egészségéért, és hitünk megerősödéséért, a lányom tanulási eredményéért, és egy nagyon fontos szándékért, a békéért. Jézusom, bízom benned. Halló, Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket, és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom az elhangzott imakérésekhez, imaszándékokhoz. Bízva a közös ima erejébe, én is fel szeretném ajánlni a mai szentmiséket, rózsafűzéreket, hálából a kapott sok-sok kegyelemért. Családom minden tagjának egészségéért, főleg férjem egészségi állapotának javulásáért, munkánkra áldásért, családi békéért, megértésért, hitünk megerősödéséért. Én nagybátyám jelenleg van a ravatalon, az ő lelke üdvéért, és minden hozzánk tartozó halottak lelke üdvéért, fontos szándékokért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak, önökkel és önökért imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy telefonált, imádkozzunk együtt. És még néhány üzenetet felolvasok. Szeretteim lelke üdvéért ajánlom ezt a szent olvasót, írta egy mindennapos hallgató. Mai összes imád rózsafüzért hálából ajánlom fel a kapott kegyelmekért, gyermekeimért, unokáimért, összes élő és elhunyt tagjaimért, a gonosz távozásáért, ellenségeinkért, anyagi helyzetünk javulásáért és több fontos szándékért, ugyanakkor a Mária Rádió összes dolgozóiért, Isten fizesse, írta Gyergyóból egy mindennapos hallgató. És egy utolsó imakérés. Felajánlom ezt a rózsafüzért és minden imát a családomért és az én gyógyulásomért. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet. Köszönöm, egy édesanyja írta. És még egy telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
4: amen. Én is csatlakozok a mai összes imával, rózsafüzérrel, misével a felszóló szándékokért. Még felajánlom, hogy a Mária Rádió sikeres legyen Szent Györgyön az ünnepéje, és felajánlom Billy Bók Mária ma 2 éves halálának évfordulójára, s a Jóisten elszólítottat, s a kontomáti temetőbe alussza örök álmát.
0: Köszönjük, hogy telefonált, imádkozzunk együtt.
5: És egy utolsó üzenet, ezt a rózsafüzért felajánljuk György Jutkáért, gyógyulásért, imádkozik érte Manyika és Borika. És minden imát, imakérést az Úr elé viszünk, és kérjük a szűzanya közbenjárását is. A mai napunkért, minden betegért, ágyhoz, házhoz kötöttért hívjuk Önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába, imádkozzák velünk a dicsőséges rózsafűzért és a Lorettói litániát, akik az Önök imakéréseiket fogadták,
0: Szűcs Tímea
5: és Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, az igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszület fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A dicsőséges rózsafüzér első szent titka, aki a halálból feltámadt, Úr Jézus lelke visszatér a halálra kínzott testbe. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengeredti a sírzáró követ és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézus keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe, hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is. Hiszem, itt néz rám, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, aki a mennybe felment. Most is az utolsó vacsora terméből indul, a Kedron patakon át, a Gecemáni kert ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe. Utolsó parancsa, tanúságot tenni róla a föld végső határáig. Emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal. Jöjj el a földre, Uram Jézus. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A harmadik szent titok, aki nekünk a szent lelket elküldte, a tanítványok a Szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel álhatatosan. Pünkös napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángnyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is Szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
2: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A negyedik tized, aki téged szent szűz a mennybe fölvett, Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsőlten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyalseregek zengték a diadalmas hozsannát. Ne merüljünk el úgy a magunk bajaiban, osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
2: míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az ötödik szent titok, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott, az ég és föld királyának anyja maga is királynő, Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepségen megkoronázhatta édesanyját. Tökéletes elégtétel, amilyen csak az isteni király adhat egy názáreti munkásasszonynak. Feléd sóhajtunk, világnak hatalmas királynője. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
5: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
6: Könyörögjünk, szentséges szűz,
2: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Szent
6: mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Mária Rádió királynője,
2: könyörög érettünk.
6: Rózsafűzér királynője,
2: könyörög érettünk.
6: Csíksomjói segítő szűz,
2: könyörög érettünk.
7: A Lorettói litániával folytatjuk. Uram, irgalmaz nekünk!
8: Uram, irgalmaz nekünk!
7: Krisztus, kegyelmez nekünk!
8: Krisztus, kegyelmez nekünk!
7: Uram, irgalmaz nekünk!
8: Uram, irgalmaz nekünk!
7: Krisztus, hallgass minket!
8: Krisztus, hallgass minket!
7: Krisztus, hallgass meg minket!
8: Krisztus, hallgass meg minket!
7: Mennybéli Atya Isten,
8: irgalmaz nekünk!
7: Megváltó Fiú Isten,
8: irgalmaz nekünk!
7: Szentlélek Úristen,
8: irgalmaz nekünk!
7: Szent Háromság Egy Isten,
8: irgalmaz nekünk!
7: Szentséges Szűz Mária,
8: könyörög érettünk!
7: Istennek Szent Anyja,
8: könyörög érettünk!
7: Szüzek Szent Szüze,
8: könyörög érettünk!
7: Krisztusnak Szent Anyja,
8: könyörög érettünk!
7: Isteni Kegyelem Anyja,
8: könyörög érettünk!
7: Tisztaságos Anya,
8: könyörög érettünk!
7: Szeplőtelen Szűz Anya,
8: könyörög érettünk!
7: Sérelem nélkül való Anya,
8: könyörög érettünk!
7: Szűzvirág Szent Anyja,
8: könyörög érettünk!
7: Szeretetre méltó Anya,
8: könyörög érettünk!
7: Csodálatos Anya,
8: könyörög érettünk!
7: Jó Tanács Anyja,
8: könyörög érettünk!
7: Teremtőnk Anyja,
8: könyörög érettünk!
7: Üdvözítőnk Anyja,
8: könyörög érettünk!
7: Nagy okosságú Szűz,
8: könyörög érettünk!
7: Tisztelendő Szűz,
8: könyörög érettünk!
7: Dicsérendő Szűz,
8: könyörög érettünk!
7: Nagyhatalmú Szűz,
8: könyörög érettünk!
7: Irgalmas Szűz,
8: könyörög érettünk!
7: Hűséges Szűz,
8: könyörög érettünk!
7: Igazság Tükre,
8: könyörög érettünk!
7: Bölcsesség Széke,
8: könyörög érettünk!
7: Örömünk Oka,
8: könyörög érettünk!
7: Lelki Edény,
8: könyörög érettünk!
7: Tiszteletes Edény,
8: könyörög érettünk!
7: Ájtatosság jeles edénye,
8: könyörög érettünk!
7: Titkos értelmű rózsa,
8: könyörög érettünk!
7: Dávid király tornya,
8: könyörög érettünk!
7: Elefántcsont torony,
8: könyörög érettünk!
7: Mária aranyház,
8: könyörög érettünk!
7: Fridnek szekrénye,
8: könyörög érettünk!
7: Mennyország ajtaja,
8: könyörög érettünk!
7: Hajnali csillag,
8: könyörög érettünk!
7: Betegek gyógyítója,
8: könyörög érettünk!
7: Bűnösök menedéke,
8: könyörög érettünk!
7: Szomorúak vigasztalója,
8: könyörög érettünk!
7: Keresztények segítsége,
8: könyörög érettünk!
7: Magyarország oltalmazója,
8: könyörög érettünk!
7: Angyalok királynéja,
8: könyörög érettünk!
7: Pátriárkák királynéja,
8: könyörög érettünk!
7: Proféták királynéja,
8: könyörög érettünk!
7: Apostolok királynéja,
8: könyörög érettünk.
7: Vértanú királynéja,
8: könyörög érettünk.
7: Hitvalló királynéja,
8: könyörög érettünk.
7: Szüzek királynéja,
8: könyörög érettünk.
7: Minden szentek királynéja,
8: könyörög érettünk.
7: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
8: könyörög érettünk.
7: Mennybe felvett királyné,
8: könyörög érettünk.
7: Szentolvasó királynéja,
8: könyörög érettünk.
7: Béke királynéja,
8: könyörög érettünk.
7: Magyarok nagyasszonya,
8: könyörög érettünk.
7: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
8: kegyelmezd nekünk.
7: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
8: hallgass meg minket.
7: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
8: irgalmazd nekünk.
7: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
8: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
7: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárására, közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által.
8: Amen.
7: Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja,
8: könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engesztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
7: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
8: Amen.
7: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Ott tartottunk, hogy a múlt alkalommal arról beszéltük, hogy megnéztük azokat a persze teljesen önkényesen, esetlegesen összeszedett, összeírt szempontokat, pontokba szedve, hogy milyen tapasztalataink bizonyos szempontból létezésünknek, az ember voltunknak alaptapasztalatai lehetnek azok, amelyeket átélve, amelyeken keresztül ráébredhetünk arra, hogy vajon az Istennel való kapcsolatunknak milyen is a minősége, illetve hogy ahogyan megpróbáljuk kitapintani azt, hogy mi az a fajta sajátos alappozíció, ha sarkosan akarom mondani, mi az a nagyon sajátos megrögzöttség és megszállottság, és mi az a nagyon sajátos nézőpont, ahonnan mi eleve nézzük önmagunkat, Istent és a kettőnknek a kapcsolatát. És azért kellett eléggé mélyre menni, olyan élethelyzeteket keresni, amelyek nem a hétköznapi életnek a mindenféle eseményeiből valók, mert hiszen ezek az alappozícióink mindenféle kapcsolatunkban is nagyon sok tudattalan elemet hordoznak. Azért az egy külön nagy művészet, hogy tudjuk, hogy valójában hogy is állok én az Istennel. Mert különben csak azt tudom megmondani, hogy mit gondolok róla. Vagy hogy mit gondolok arról, hogy én hogy hiszek benne. És aztán jön egy igazán komoly pillanata az életemnek, és kiderül, hogy teljesen más a viszonyunk. Ezért volt muszáj ezeket az élethelyzeteket idehozni, és valahogy egy picit magunkat az élethelyzetek tükrében meglátni. És utána, megint csak persze egészen esetlegesen, önkényesen, próbálok néhány pontot mondani arról, hogy akkor hogyan írhatnánk le azt a pozíciót, azt a mintát, ahogyan mi Istennel vagyunk, és kifejezetten igyekeztem, meg igyekszem elkerülni azt, hogy olyan Isten képeket, meg olyan emberre vonatkozó kijelentéseket tegyünk, amelyeket már nagyon megszoktunk. Hogy próbáljuk meg ezt egy picit másképpen, és akkor egy gyors ismétlés, hogy mi volt az a négy pozíció, ahova eljutottunk, hogy mit gondolok akkor magamról, mit gondolok Istenről, és mit gondolok a kapcsolatunkról. Az első így szólt, hogy hát az embernek sehogy sem megy. Tudjátok, tehát sehogy sem megy az, hogy elérje igazán a céljait, az ember mégiscsak halandó, és gyönge, és a többi. Hogyan tudnám elérni igazából azokat a vágyakat, amelyek bennem vannak, és a legmélyebb élethelyzetekben arra jövök rá, hogy sehogy se. Sehogy. Az Isten pedig vagy nincsen, vagy pedig van, de csak úgy szurkol nekem. Akkor a kapcsolati modell valami olyasmi, hogy én vagyok a sportoló, Isten meg a szurkoló. Vagy pedig úgy van, hogy én vagyok a ringben, Isten pedig, mint a gladiátor küzdelmekkor, ott van valahol hihetetlen messzeségben, és én pedig remegek azért, hogy legalább mikor meghalok, akkor ezt mutassa. Ugye ez egy nagyon sajátos modell. Kettő, hogy arra gondolok, hogy nagyon is megy a saját erőmből. Miért nem menne? Csak eddig nem ment, de majd aztán menni fog. Istenről azt gondolom, hogy nincs. Vagy az, hogy van, de csak szurkol. Ez pedig valamiképpen olyan, hogy Isten az én nevelő edzőm, akiből már most kigyógyultam. Felnőttem, köszönöm, átveszem a tapasztalatait, átveszem, amit eddig mondott az emberiségnek.

mint egy jó pedagógiai érzékkel megáldott edző működik. 4. Folyamatosan iparkodva próbálom az emberi céljaimat elérni, de rájövök, hogy ez nem elégséges. Isten pedig segít, hogy aztán ne legyen rá szükség. Vagyis mindig akkor mellém áll, amikor én nagy bajban vagyok, akkor jön, segít, ez a gyógytornász Isten. Vagy pedig Isten néha besegít, néha nagyon besegít. Ez az a nagyon élen járó edző, aki ismeri azokat a doppingszereket, amiket a többiek még nem. És ezért, amikor nem tudom én, 10 folyamodunk egy álláshoz, vagy ra, vagy nem is tudom, és akkor végül engem választanak, akkor azt mondom, ó, Uram, köszönöm. 5. pont. Folyamatosan iparkodok, ez az emberi élet, iparkodok, gyűröm, de nem elégséges. Isten viszont folyamatosan segít. Na, egész szimpatikus viszony ez. Ez azt jelenti, hogy hát én nekem nem megy, amit igazán szeretnék kihozni az életemből, de Isten mindig segít, ezért aztán van egy örömhírem, együtt megy. Ez tulajdonképpen az a kép, amikor tudjátok, ez az a végtelenül szakállas vicc, amikor az elefánt és a kisegér mennek át a hídon, és a kisegér azt mondja, hallott, hogy dübörgünk. Én nekem nem, Istennek igen, ez azt jelenti, hogy én akkor Istennel együtt megyek, és akkor együtt dübörgünk. Ez egy nagyon-nagyon szimpatikus, tudom másképpen is mondani, ez a paraolimpia világába viszel bennünket. Én egy ilyen hátrányos helyzetű olimpikon vagyok, látássérült, vagy esetleg egyáltalán nem is látok. Biztos láttátok ezeket a versenyeket, és akkor fut mellettem valaki, és én a fizikai kontaktus által tudom, hogy hol a pálya, mikor és hogy kell kanyarodni. Ő természetesen nem segít nekem. Ugye láttátok, ez főleg 400 méteren az tényleg megrendítő, gyönyörű, ahogyan vak emberek futnak, és milyen jól, bárcsak úgy tudnék még futni. Akkor az Isten valami ilyesmi, mint hogy én végül is belátom, hogy vak vagyok, de azért szeretnék az olimpián indulni, és akkor Isten fut mellettem, és így valami, amit én egyedül nem tudnék csinálni, vele tudok. Ó, szép! 6. Mikor azt mondom, hogy hát én nem, ezért folyamatosan átadom az életem Istennek. Hogy ezt tudom csinálni, hogy folyamatosan átadom magam neki, Isten pedig vagy segít folyamatosan, vagy nem. Tehát néha átadom magamat neked, Uram, és nem jön ki belőle semmi. Néha átadom neked Uram, és akkor ebből meg kijön valami. Az Uram az kijött, de a többi az nem. És akkor végül is a kapcsolatunk pedig az, hogy hát ha Isten segít, akkor oké. Akkor okék vagyunk, meg akkor én is oké vagyok, de ha nem, akkor nem. Hát ez számomra valami olyasmi, mint hogyha én a mesternek a tanítványa lennék, és a mester is még aktív sportoló. És hát jó, én is próbálkozom, de mondjuk a citrom övnél tartok, és akkor megnézem a nagy mestert, fekete öves, és én iszonyat szurkolok neki. Mester, te vagy a legjobb, mester, de jól csinálod. És aztán, mikor a mester győz, akkor hát utána elmegyünk együtt sörözni, és akkor megbeszéljük, hogy milyen jó is, hogy én nekem te vagy a mesterem. És hogy a citrom övből most már talán lesz narancssárga öv is. Nem biztos, a magam erejéből nem, de ilyenkor az ember végül is részt kapok a sikerből. Istené a siker, a győzelem, de annyira rendes, hogy ad nekem belőle. És akkor, amikor átveszi ő az olimpiai aranyérmet, akkor a nyilatkozatban azt mondja, hogy ez az aranyérem nem sikerült volna, ha nem lennének lelkes támogatóim, Feri atya és a többiek, és akkor végül is én is megdicsőülök. És akkor jön a 7. kép. Miközben tudom, hogy én nekem nem sikerül, folyamatosan erőfeszítéseket teszek a cselekvésre és az önátadásra. Mind a kettőre, cselekvésre is, meg önátadásra is. Isten pedig folyamatosan cselekszik. Minden esetre nekem az utolsó tetszik. Az utolsó, folyamatosan cselekszem, és folyamatosan
önátadásban vagyok, a kettőt egyszerre, vagy egymás után, vagy nem tudom, hogy csinálom, ami egy óriási paradoxon és ellentmond.

0: mondás, egyszerre mindig cselekedni és önátadni is, és közben pedig annak a tudatában létezni, hogy Isten pedig folyamatosan velem van és segít. Én ezt találom még a legjobbnak, és direkt nem hozok erre képet, vagy hasonlatot, direkt. Azért, mert különben bálványimádásba fogunk esni. Elkezdünk ragaszkodni ahhoz a képhez, amit ide de szeretnénk mondani, hogy akkor ez hogy is van? Az egész üdvösség történetünk tulajdonképpen ez, hogy amikor már majdnem célba érünk, akkor Isten azt mondja, hogy és egy picit odébb megy. Ezzel a legnagyobb jót teszi nekünk. Mondom az ószövetségi példát, ott ég az a csipkebokor, de nem ég el. Mózes meg leveszi a saruját, és azt mondja, hát a nagy pillanat itt van. És akkor elbeszélget Istennel, és jön a legfontosabb kérdés. Ki vagy te? Mondd meg, ki vagy te? Mert ha tudom, hogy ki vagy te, ezt nem Mózes mondja, hanem én, akkor már a következő másodpercben elkezdelek bálványimádni. Ezért az Isten, mikor már a mi kedves Mózesünk azt hiszi, hogy most megragadta az Urat, akkor azt mondja, vagyok, aki vagyok. Ezt csinálja velünk. Csak eddig talán azt gondoltuk, hogy ez azért van, mert Isten ki akar velünk szúrni. És aztán utána innen már sok felé juthatunk, hogy jöjjön Isten, nekem nem is kell. Ne szórakozzon velem, mint mikor pont elérem, akkor elugrik. Milyen Isten az ilyen? Ez az ószövetségi alaptörténetünk, hogy ott a mézes madzag, vagyok, aki vagyok. És utána én erről, hogy Isten azt mondja, vagyok, aki vagyok, egy fél éves szemináriumot hallgattam a teológián. Tehát végül is ragoztuk azt, hogy hogyan illant el az utolsó pillanatban, és hogy így még beleszagulunk a levegőbe, így körülbelül ennyi, de azért erről lehet sokat beszélni. És aztán az új szövetségi megfelelője, legalábbis most ez az én nem tudom, én meglátásom vagy gondolatom, mikor az utolsó vacsora, és kérdezi Fülöp, hát szegény már valamit tudott, hogy most már muszáj Jézusból valamit kicsikarni, mert föltámad, és aztán már nincs tovább. És akkor azt mondja, hogy Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég lesz nekünk. Ez ugyanaz, hogy itt már most, Uram Jézus, te mondod, hogy most utolsó vacsora, el fogsz innen menni, meg minden most, és Jézus pedig ugyanazt teszi, mint ahogy az Ószövetségben tette Isten, hát van valami közük egymáshoz, és azt mondja Fülöp, aki lát engem, látja az Atyát is. Ha csak egy pici érzékünk van arra, hogy itt mi hangzik el, most mondhatnánk azt, most Jézus, tudod, miből állt volna azt mondani, hogy nézd rám, én vagyok? Hogy csinálhatod ezt velünk? De hát éppen erről van szó, hogy nem mondja, hogy én vagyok, hanem csak annyit mond, nézd rám, ha látsz engem, látod az Istent is. És az Isten azóta is folyamatosan ezt teszi velünk. De talán most már megvan az, hogy nem azért, mert állandóan magunkra akar hagyni, nem ezért. Hanem, mert hogy mi történik Jézussal, hogyha ebbe az összefüggésbe helyezzük az életét, az, hogy ott a választott nép próbálja gyúrni, gyömöszölni, kipaszírozni belőle, hogy mondja meg, hogy ki. Jézus erre nem hajlandó, ezután pedig azt követelik tőle, hogy mondja meg, hogy ő a messiás vagy nem. Erre se hajlandó. Nem hajlandó rá. És ez aztán oda vezet, hogy mi győz a korabeli farizeusoknak, írástudóknak, vallási vezetők egy részének az Isten reprezentációja. Végül is ez történik, tudjuk, hogy Jézus nyilvános működése maximum 3 év, de lehet, hogy csak másfél. 3 évnél is biztos, hogy nem több. Ebből azt a következtetést szűröm le, hogy a korabeli hívő ember maximum 3 évig bírta ezt a bizonytalanságot. Isten hiába van jelen, győz az Istenről alkotott kép. A valóságot elküldjük, a valót elküldjük, éljen a reprezentáció. És akkor ezt aztán lehet tovább bálványozni. 1-2 évnél tovább nem bírták. Ezért azt a kettősséget, azt a feszültséget, hogy én nekem a saját erőmből nem megy, de mégis cselekszem, de közben mégis önátadom magam, és közben, miközben megjárom az életnek a legnagyobb mélységeit, és az a tapasztalatom, hogy Isten mindig elillan, és csak az illatát hagyja a szobába, a közben pedig ragaszkodom ahhoz a bizalmamhoz, hogy velem van. Ez nem kis emberi teljesítmény. De úgy tűnik, hogyha ezt a szinte őrítő és elviselhetetlen ellentmondásosságot nem éljük meg, akkor azon nyomban vallásos szóhasználattal élve bálványimádásba esünk, lélektani kifejezés szerint pedig függő helyzetbe kerülünk. Megszállottjai leszünk az éppen meglévő Isten reprezentációnknak. Ez a reprezentáció valamit mindig közvetít, vagy közvetített Istenből, most azonban már akadályává válik annak, hogy a következő nap Istennel tényleg kapcsolatba tudjunk kerülni. Amit mondtam, bizonyos szempontból az eddigi gondolataink lezárása, tehát nem csak ennyit mondok, meg van írva már most itt 2 vagy 3 előadás, ahol ezt a semmit ki fogom fejteni. Tehát Isten elillanó illatáról fogok beszélni 3x1 óra 15 percet, és látjátok, milyen érdekes, hogy valahogy erre szoktunk vágyni. Tehát de nem baj, hogy nem bírjuk, meg hogy csináljuk, meg fogalmunk sincs, hogy ez most akkor igazából hogy is van, csak valami sejtésszerű valamink van, de legalább beszéljünk róla. Hát beszéljünk, én is csak ezt tudom vele csinálni. Lenne egy kérdésem felétek. Mennek a tanítványok Jézushoz, és azt mondják, Mester, taníts bennünket imádkozni, mint ahogy más mesterek is tanítják az ő tanítványaikat. Szeretném tőletek azt kérdezni, hogy szerintetek az imádságra vonatkozóan Istennek mi itt a legfontosabb üzenete? Jézusnak mi a legfontosabb közlése a kérésre és a kérdésre, hogy Uram, mondd meg, hogy mi mit tegyünk az ima kapcsán? Azt mondja. Tudja a ti atyátok, mire van szükségtek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szerintetek Jézusnak mi itt a legfontosabb üzenete a tanítványok kérésére? Hogy taníts bennünket imádkozni. Hogy nem Istennek van szüksége a mi imánkra. Azt mondja, hogy nekem van egy gondolatom, meghajtom a fejem. Én nem tudom, hogy melyik a legfontosabb, csak el tudom mondani, hogy nekem melyik. Az a szó, hogy így. Taníts bennünket imádkozni. Jézus azt mondja, ti tehát így imádkozzatok. Nem azt mondja, hogy ezt. Évekig éltem úgy, hogy azt gondoltam, Jézus azt mondja, ezt imádkozzátok. Ezért esténként, lefekvés előtt elmondtam a mi atyánkot. Míg nem aztán, hogy a Szentírás a kezembe került, olvasom ám a szöveget, néha nem árt ám a szöveghez egy kicsit kapcsolódni, azt mondja, hogy így. Most ebből én azt a következtetést tudom csak levonni, hogy Jézus nem azt mondta, hogy ezt, hanem valahogy úgy, ahogyan mi most imádkozunk. És még csak nem is azt, hogy ahogy én, mert azt mondja, hogy mi atyánk, és együtt imádkozik velük. Valahogy így. Tehát az, amit Jézus itt mond, hogy hogyan imádkozzunk, és legyünk vele kapcsolatban, hát annak a legnagyobb része ebben a szövegben nincsen benne. A szavai benne vannak. De hogyha azt akarta volna mondani, hogy ezt, akkor ezt mondta volna. Ő azt mondta, hogy így. Van ennek egy párja. Ezt meg a jegyeseknek szoktam mondani. Mert ott meg Jézus azt mondja, de inkább mondom a mondatot, ha elolvassuk Jézusnak a főpapi imáját, illetve a búcsú beszédét, és akkor azt mondja, hogy az az én parancsom, úgy szeressétek egymást, hogy én szeretlek benneteket. Mi ennek a mondatnak a legfontosabb része? Úgy. Nagyon szokták szeretni. Úgy. Tehát a Szentírásunkban van 2 kulcsszó. Máténál van 1, így. És Jánosnál úgy. Mondjam a pontos helyeket? Mert megkereshetitek. Számomra valahol itt van a lényeg. Mert abban a pillanatban, amikor azt mondom, hogy ezt kell imádkozni, hogy azt mondom, hogy azt kell csinálni, már is bálványimádás és függésnek a kapuján beléptem. És aztán ezzel az ezzel, meg azzal elkezdjük egymást manipulálni, hatalmat gyakorolni, mit tudom én mit csinálni. Nem gyönyörűséges az, hogy fogalmunk sincs, hogy Istennek mi a neve? Nem mondta meg. Hát az Ószövetségben azt mondja, vagyok, aki vagyok. Erre mi persze mit mondunk? Ugye mi azt mondjuk, hát az Istennek van neve, Jahve. J-H-V-H. Csak az Ószövetségi ember nem ejtette ki. És hogy Jézus sem mondja meg, hogy ez vagy az, hanem csak annyit mond, aki lát engem, látja az atyát is. Ezzel a legnagyobb jót tesz velünk. És hogy milyen az ember, nem akarok bántani vagy kritikus lenni, nem ezért mondom. De akkor ott vannak azok a testvéreink, akiknek az életében bizonyára csomó jó dolog van, és azzal csöngetnek be hozzánk, tudjuk az Isten nevét. Mi tudjuk? Jehova. És előbb-utóbb majd mi is rájövünk, hogy hát tényleg ez a neve, sose tudjuk meg. Tehát ez benne a jó. Jó abból a szempontból, ha megtudnánk, nekünk annyi lenne. Emlékeztek arra a mondásra? Amikor a bölcs a napra mutat, az oktalan csak a kezet látja. Nézzétek! És erre a legtöbb ember a kezet nézi. Nem azt óva a kéz mutat. Mindezzel azt akartam csak egy picit érzékeltetni, hogy az a pozíció, amely pozícióban az élő Istennel vagyunk, az az ember számára szinte elviselhetetlen, tűrhetetlen, kibírhatatlan. Emiatt aztán állandóan próbálunk menekülni ebből a pozícióból, és ez az Istentől való távolodásunkat szokta eredményezni. Ezt próbálnám most leírni, hogy mire gondolok itt. Van tehát egy folyamatos tapasztalatunk, hogy vagy mindent megteszünk, vagy próbálunk, vagy próbáltunk mindent megtenni, de végül is azt hiszem, hogy beismerhetjük a vereségünket. Én legalábbis beismertem, már elég régen. De közben pedig lesz egy tapasztalatom, hogy Isten cselekszik bennem. Hogy Isten azonban folyamatosan velem van. És akkor jönnek azok a helyzetek, amelyek megpróbálják ezt a meggyőződésemet. Kikezdik. Mondok egy őrjítő dilemmát. Nem én találtam ki, elmentem egy beteg testvérünkhöz. A beteg testvérünk tudja már azt, hogy gyógyíthatatlan beteg. Ott fekszik a beteg ágyán. Hívja a papot, és elkezdünk beszélgetni, és a következőt mondja. Feri atya, tudod, hogy mi a legszörnyűbb? Hogy rádöbbentem valamire, és azért hívtalak, hogy ezt elmondjam neked. Itt vagyok, halálos betegen. Tudom, hogy meg fogok halni. Pontosan tudom, hogy a magam erejéből semmi esélyem a gyógyulásra, de másfelől meg a magam erejéből semmi esélyem a föltámadásra. Tehát a totális vereségemet azt gondolom, hogy beláttam. A következő jutott eszembe. Ha megállna itt a beteg ágyam mellett Jézus, és a következő kérdést tenné föl nekem. Mondd csak, Panni! Mit kérsz? Meggyógyítsalak, vagy az Isten kapcsolatodat gyógyítsam meg? Melyiket kéred? Én nem sokára meg fogok halni, de én még mindig a gyógyulást kérném. Lehet, hogy az utolsó pillanatig, végül is, ha azt mondjuk, hogy valamit szeretnénk kérni Istentől, vagy pedig a kapcsolatot kérjük, akkor még mindig azt mondjuk, hogy mi azt a valamit inkább. Inkább a boldogságot. Inkább egy jó feleséget, jó állást, inkább, mint a veled való kapcsolatot. Nekem ez a Pannika azért olyan nagyon fontos az életemben, mert kimondott valami olyasmit, amit lehet, hogy én sosem mertem volna. Hogy még az utolsó előtti pillanatomban is lehet, hogy azt mondanám, hogy mert mit mondott a Panni? Így, ahogy beszélt, aztán mondott még egy nagyon-nagyon szép dolgot. Azt mondta, mert tudod, azt gondolnám, hogy most gyorsan csak gyógyuljak meg, aztán majd az Isten kapcsolatra ráérek. Egy ilyen helyzet olyan világossággal mutatja meg a pozíciónkat Istennel, hogy nehezen viseljük. Vagyis, hogy tele vagyunk olyan mondatokkal, hogy Isten miért nem szeret? Vagy miért nem szeret jobban? Most velem van-e Isten, vagy nincs velem? Most mellettem vagy? Most jó vagy hozzám? Nem, de tele vagyunk egy csomó ilyen kérdéssel. Miért hagytál el? Miért nem segítesz? Miért nem jobban? Miközben az igazi kérdésünk az az, hogy Uram, szeretlek én téged? Mondd Istenem, veled vagyok én? Istennek fontos vagyok-e én? A kérdés nem ez, hanem az, hogy mondd Istenem, fontos vagy te nekem? Ezt azért hozom ide, mert ez azt jelenti, hogy többé-kevésbé, mint ahogy az emberi kapcsolatainkban, most itt a kevésbét nyugodtan dobjuk ki a szemétbe, tehát többé egy illúzióban élünk. Úgy, ahogy van, abszolutizáljuk azt a látásmódot, azt a agyi és idegrendszeri állapotot, amiben éppen vagyunk, és innen kérdéseket intézünk Istenhez. És aztán hát persze ebből mindenféle válaszok születnek. Ezt mindig is így fogjuk tenni, erről nem tudunk lemondani. Csak hogy ezt állandóan csináljuk, ki kéne egészíteni valamivel. Ez pedig az, hogy bár mindig megsejtek valamit, meg rájövök, nem tudom micsoda, de ami igazán fontos az az, hogy én hozzád ragaszkodom. Mert ugyanis, hogyha én nem vagyok elkötelezett az Isten mellett, akkor még esélyem sincs, hogy igazán komoly dolgokra el tudjak jutni. Akkor legfőjebb a kegyelem tesz velem néha valamit. Most szeretném akkor ezt egy picit megvilágítani. Vegyünk egy férfit meg egy nőt, és az ő kettejük kapcsolatát, és mondjuk mind a ketten hívők. Ez egy jó példa, ugye? És az ő kapcsolatuk zátonyra fut. Nézzük ennek a zátonyra futásnak a négy lépését. Az első, amikor még jól mennek a dolgok, azt mondják, hogy mi okék vagyunk, Isten is oké, és elkezdik ezt a helyzetet abszolutizálni. Ha ez a függés vagy bálványimádás. És akkor mondjuk a következő mondatot teszik föl. Istenem, meddig fog ez tartani? Most nagyon jó, de vajon meddig lesz ilyen jó? Volt, aki hozzám egyszer azért jött el, mert hogy semmi baja nincs. Olyan szorongás lepte meg, életében úgy nem szorongott, mint amikor ez tudatosult benne. A bejósolható veszteség olyan szorongást idézett elő, mondta, hogy nagyon sürgős. Nagyon sürgős, mert nagyon jól vagyok. És hogy valamit ezzel a helyzettel csinálni kell. Tehát jön akkor ez a kérdés, ó, hát meddig tart ez? Egy rettenet, egy félelem, egy szorongás. Próbálom a jó kérdéseket is mondani. Hát ezek persze körülbelül olyanok, mint hogy Jézus azt mondja, hogy hát most az jutott eszembe, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, mert éhesek vagyunk. És például, hogyha azt mondom, kinek adhatnék abból, amit kaptam? Ez egy sokkal jobb kérdés. Ezzel azt akarom mondani, hogy amikor abszolutizáljuk a helyzetünket, amiben vagyunk, a pozíciónkat, amiben létezünk, akkor olyan kérdéseket teszünk föl, amelyek értelmetlenek. Majd pedig az értelmetlen kérdéseinkre igyekszünk értelmes válaszokat nyerni. És így botorkálunk egy útvesztőben. Egy ilyen helyzetben, hogyha nincs az a rálátásom, hogy most nagyon jól megy, igen, tudom, hogy majd néhány óra múlva sokkal rosszabb lesz, de hogy ami biztos, az a mi kettőnk kapcsolata. Ezért most örülök annak, ami van, és azt kérdem, kinek adhatnék ebből? Mert ha kaptam, nem magamnak kaptam. Jön a második, én oké vagyok, Isten nem oké. Miért hagytad, Isten, hogy megromoljon a kapcsolatunk? Miért nem szóltál és segítettél? Miért vagyunk ilyen gyarlók, hogy a nagy szerelem se elég egy jó házassághoz? Pedig hogy szerettük egymást? Akkor az ember azt kérdi, hát meg lehet benned bízni? Úgy, ahogy van rossz kérdés. Elmondom, hogy én mit kérdeznék, hogyha egy ilyen helyzetben képes lennék jól kérdezni, de ezekben a helyzetekben én se szoktam tudni, csak mindig, mikor nem vagyok benne, akkor nagyon okos tudok lenni. Akkor ez pedig így hangzik, hogyan vagy Istenem megbízható? Erről beszéltünk múltkor. Tudom, hogy megbízható vagy, bízok benned, de hogy? Nem úgy, ahogy eddig gondoltam. Aztán jön a harmadik fázis, hogy mikor már nagyon rosszul vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy hát nem, lehet, hogy tényleg velünk van a baj, és már csak Istenben bízhatunk. Uram, már csak te tudsz segíteni, mi reménytelenek vagyunk, nem tudunk se cselekedni, se önátadni magunkat, reménytelenek vagyunk, Uram, te segíts. És akkor jön a kérdés, miért nem segítesz? Vagy mikor estünk, akkor miért nem kaptál el? Értelmetlen kérdéseknek tartom. Mondok egy másfajta kérdést. Istenem, mit akarsz nekem megmutatni azzal, hogy hagytál, hogy elessek? Mit akarsz nekem ezzel mondani? Ez nagyon érdekel. És aztán eljuthatok oda, hogy hát én nem vagyok oké, de Isten se oké. Ez a krízisnek a mélye. Akkor meg mondjuk valami ilyesmit kérdezek. Miért vagyok én ilyen szerencsétlen? Miért ilyen kiábrándító az emberi élet, beleértve Istent is? Mondok egy másik kérdést, aminek talán van értelme. Ki az, aki nekem ebben a helyzetben tud segíteni? Akkor a kérdésem most az az, hogy Istent ebben a kapcsolati fejlődésben, vagy krízisben, melyik fázisban hagyhatjuk el? Hát mindegyikben. Bármelyik fázisban csinálhatunk belőle bálványt, és bármelyik fázisban elhagyhatjuk őt. És a bálványozás is, a függés is, meg az elhagyás is rólunk szól, és nem Istenről. Van egy jó hírem. Isten néha a rossz kérdésekre is szokott jó válaszokat adni. Ezek a kegyelem pillanatai. Zavarban vagyok, ahogy hallgatom saját előadásomat, olyan benyomásom van, hogy valahogy túl elvont lettem. Most ugyanezt szeretném a visszájáról megnézni, mondjuk én és a közösség viszonya. Ahogy Jean Vanier beszélt erről. Ugye az első fázis az volt, ó, de nehéz nekem az, hogy el kell hagynom egy csomó mindent, ahhoz, hogy egyáltalán ehhez a közösséghez tudjak tartozni. És akkor ez valami olyasmi, hogy én oké vagyok, közösség is oké. Érdemes ezt a lépést megtenni. Második fázis, úha, ezek az emberek nem is olyanok, mint hogy gondoltam, hogy milyenek. Ú, ez a közösség nem is olyan jó hely. Akkor ez én oké vagyok, közösség nem oké. Harmadik fázis, akkor Vanier azt mondja, ha még nem mentünk el ebből a közösségből, akkor az fog történni, hogy azt mondjuk, engem itt nem is szeretnek. Én nem kapom meg innen azt, amit szerettem volna. Se én nem vagyok oké, se a közi nem oké. És aztán pedig a legmélyebb krízis, ahogy Vanier mondja, ez így szól, ezt most már harmadszor mondom, bocsássatok meg érte, mikor azt mondja az illető, lehet, hogy velem valami olyasmi van, amire rá kellene jönnöm, hogy miért éltem át én ezt az egészet. Hogy ebbe valahogy én is benne vagyok. Ez pedig, hogy én nem vagyok oké, a közi meg oké. Lehet, hogy nem a közösséggel van a baj. A közösséggel is van baj, mert nem tökéletes. De az én helyzetem nem azért ilyen, mert a közi nem oké. Akkor most itt a költői kérdésem az az, hogy Isten melyik lépésben, melyik állomáson van jelen. És nyilván a válaszom az, hogy mindegyiknél ott van. Akkor szeretném most az ígéretemnek megfelelően ezt az egyébként elviselhetetlennek tűnő pozíciót valahogy leírni. Tehát, hogy tudom, hogy a magam erejéből nem, de azért folyamatosan cselekszem, és átadom magam Istennek, és közben tudom, hogy Isten velem van. Hogy miért olyan elviselhetetlen ez, és hogy mit szoktunk ilyenkor tenni, amikor már azt gondoljuk, hogy ez tényleg elviselhetetlen. Az első pont, itt most írtam jó sok pontot, hogy vannak világos pillanataink, amikor meglátjuk magunkat. Meglátjuk ezt a helyzetet, hogy a nem jóját, ez tényleg így van. Gandhinak van egy szép mondata, áhítat és az Isten rákövetkező kegyelme nélkül az emberiség minden erőfeszítése hiába való. Ő ezt így mondta. Vagyis fölismerjük azt, hogy képtelenek vagyunk függések nélkül élni, beleértve, hogy az Istentől is szeretnénk függeni, képtelen vagyunk anélkül élni, hogy ne bálványoznánk az Isten képünket, hogy ne lennénk függők az aktuális Isten képünktől, meg önmagunkról alkotott reprezentációtól. Belátjuk, hogy képtelenek vagyunk enélkül létezni. Átéljük annak a mélységét, hogy azonban, ha ettől nem szabadulunk meg, akkor nem tudunk az Istennel kapcsolatban lenni. ez egy őrítő ellentmondás lesz, hogy valamitől nem tudunk megszabadulni, ami pont attól választ el minket, akivel szeretnénk kapcsolatba lenni. És akkor ébredünk arra rá, hogy úgy tűnik, hogy Istennek a segítsége nélkül egyszerűen reménytelen a helyzetünk. De ezt a segítséget nem tudjuk megragadni. Mert a következő fölismerésünk az, hogy azokban a kivételes tapasztalatokban, amikor elmélyült az Isten iránti bizalmunk, azt is megéltük, hogy Istent nem tudjuk birtokolni. Nem tudunk tőle függeni, nem tudjuk őt manipulálni. Egyszerűen az, ami a kapcsolatunkat biztonságossá tudná tenni, azt az Istennel nem tudjuk megtenni. De közben rögtön jön a következő gondolat, de közben nem bírunk kivetközni a magunk emberi természetéből, és mégis biztonságossá akarjuk tenni a kapcsolatot, vagyis már is elkezdünk valamit bálványozni, ami ebben a pillanatban Istennek tűnik. Valaminek, amin az Isten átsütött, tehát joggal tesszük ezt érthető módon. Ez szerintem egy őrjítő helyzete az embernek. Herakleitosznak van egy mondása, amit megkíván szerezni, már az ember, azt a lelke árán veszi meg. Amit megkíván szerezni, azt a lelke árán veszi meg. Tehát az segíthetne rajtunk, akit nem tudunk birtokolni. Az menthetne meg bennünket, akit nem tudunk magunktól függő helyzetbe hozni. Csak az tudna rajtunk segíteni, akitől nem tudunk függeni, mert hogy szabadságot ad, és erről valahogy nem hajlandó lemondani. Ez vezet aztán el minket oda, talán jó esetben, hogy teszünk egy ugrást. Ez az önátadásnak az ugrása. Az önátadás sosem lépés, az mindig ugrás. Ahol önmagunkat át kell adni, ott szakadék van, ott csak ugrani lehet. Amikor az ember megpróbálja úgy az önátadását megtenni, hogy csak egyet lép, mert az egy kicsit biztonságosabb, akkor bezuhan a szakadékba, és kezdheti előről. Az önátadás, tehát egy szakadék fölötti ugrás, amit azért teszünk meg olyan rettentő nehezen, mert hiszen éppen azért vagyunk olyan nehéz helyzetben, mert bizalomra lenne szükségünk, amire nem tartjuk magunkat alkalmasnak, és azt mondjuk, csak Isten segíthetne rajtunk. És mégis nekünk kell ugrani. És akkor vannak olyanok, akik egy életen keresztül állnak a szakadék előtt, és azt mondják, Uram, segíts! És eltelik 10 év, és 20, és 30, és 40, és 50, és ahogy Kafka mondja a Per című kisregényében, végül jön az őr, a kapuőr a nagy kucsmájába, és azt mondja, most letelt az életed, és én ezt az ajtót becsukom. És az illető akkor jön rá, hogy ugrani kellett volna. De ő itt állt, és azt mondja, Uram, segíts, itt egy szakadék, hát én a magam erejéből nem megyek át, Uram, segíts. És az Úr pedig áll a túloldon, és azt mondja, hogy ugorj. Azt nem tudok ugrani, hanem segítesz. Ugorj. De valami ilyen helyzetben vagyunk minden nap. Sok olyan emberrel találkozom, akik keresitek az Istent. És tesztek egy kört, odaértek a szakadékig, lenéztek, és akkor nem tudom, egy évig éltek egy kicsit másképpen. Akkor megint végigmegy a tapasztalat, megint odaálltok a szakadékhoz. Akkor elmentek egy paphoz, azt mondjátok, nem segít nekem az Isten. Hát nem segít. Hát az ugrást nem tudjuk megspórolni. Mert az a biztonság, ahogyan állunk a szakadéknak a szélén, az illúzió. Azt azért tartjuk biztonságosnak, mert ebben a pillanatban kitaláltunk egy világot az aranyhallal és a jó tündérrel, és azt gondoljuk, hogy talán ugrás nélkül is majd lehet. Itt azért legalább biztonságban vagyok. Ez ugyanaz, mint amikor az alkoholista végül is azt mondja, hogy azért egy felest megiszok, mert azért egy kicsit könnyebb lesz. Nem ugrani, azt jelenteni, hogy függeni. Mondanék egy másik képet ugyanerről a helyzetről. Ez pedig így szól, nem kell ugrani. Azért, mert Isten komolyan vesz bennünket, ha nem megy, hát nem megy. Akkor azonban a következőt kell elviselni. Hogy az Isten teszi meg az utolsó lépést. De az olyan lesz, ahogyan ő lép. Mert ameddig én mentem a szakadékig, én mondtam a tempót. Könnyű addig, ameddig mindig eljövünk, és még én itt szabadon táncolok, és akkor... Ha azt mondom, hogy Uram, mi más lehetne, az utolsó lépést te tudod megtenni, én nem. Erről szól az emberi élet. Te vagy a teremtő, én a teremtmény. Hogy tudnám az utolsó lépést én? De az úgy lesz, ahogy ő akarja. Az, hogy ténylegesen eljutunk a kétségbeesésig, az nem kétségbeejtő. Amíg azt gondoljuk, hogy a kétségbeesés kétségbeejtő, álomvilágban vagyunk. Akinek már sikerült csak egyszer is ugrani, vagy egyszer is azt mondani, hogy uram, na akkor tetted a következő lépést, én meg majd megyek veled. Azt tudja, hogy a kétségbeesés nem kétségbeejtő. Erről majd akarok egy picit később. Ez nagyon fontos, nagyon. Ugyanis a kétségbeesésből vezet az út a kegyelem megtapasztalásához. Az Isten szeretetének és erejének az átéléséhez. Mi azonban pont ezt próbáljuk mindig elkerülni. Valójában mindent elkövetünk, hogy Isten erejét ne tapasztaljuk. Ezt nem direkt módon tesszük, hanem csak így csináljuk. Helyzetünk elfogadása már, hogy nem tudjuk magunkat megmenteni, és hogy egy olyan ilyen ugrok, nem ugrok, teteszed az utolsó lépés dilemmában vagyunk, ez elvezet minket oda, ami nagyon nagy lehetőségünk, hogy rájövünk arra, hogy a világtól, emberektől, másoktól vártuk azt, amit a világ, emberek és mások sosem tudnak megadni. Hogy amikor álltunk a szakadék szélén, akkor azt mondtuk, hogy hát uram, nem ugrok, mert végül is a feleségemmel, majd valahogy a feleségemmel, majd az úgy biztos jó lesz. Ennek azonban az a következménye, hogy a feleségemet túlterhelem, mert azért a vágyaim meg megmaradnak. Ezért a feleségemtől kezdek el olyasmit várni, amit ő sosem adhat meg. Egyszerűen azért, mert ő is olyan ember, mint én, és miért is bírná megadni. Az, amikor eljutunk egy látszólag reményvesztett helyzetbe, az az életünknek éppen a nagyon nagy lehetősége. Mert akkor rájövünk, hogy rajtam a feleségem se segít. Csak eltelt már 10 év, és már éppen tönkretettük egymást. És azért tettük egymást tönkre, mert amikor ugrani kellett volna Isten felé, akkor visszamentünk a feleségünkhöz, és elkezdtük tőle várni. Mert közben meg ezeket a mély vágyainkat ma náhogy nem adjuk föl. Ezért azt várom, hogy a feleségem mindig álljon mellém. Az Isten mindig velem van, és mindig mellettem áll. Ebben biztos lehetek. A feleségem meg néha nem. Ilyen egyszerű. És akkor én elkezdek csalódni, és kiábrándulni, és elviselhetetlennek tartom, és azt gondolom, hogy a feleségem becsapott, nem ezt ígérte meg ott az oltár előtt. Hát megígérte, de azt nem ígérte, hogy sikerülni is fog neki. Ígérte? Hát ha jön hozzám egy gyónó, és elkezdi mondani azt a bánatimát, hogy ígérem, hogy többé nem vétkezem. Laci bácsi, újabb bűn? Hazudozunk? Tehát ilyet nem ígérünk. Hála Istennek vannak olyan idős testvéreink, akik megtanulták ezt a bánatimát, hogy és többé nem vétkezem, és a bűnre vezető alkalmat kerülöm. És akkor azt mondja, hogy hát, atya, nem tudom, hogy érvényes-e a gyónás, de hát nem tudom, hogy sikerülni fog-e. Hát, ha ezt most mondtad, akkor érvényes. Most így érvényes. Hát, hogy ígérhetnénk meg, hogy többet nem? De nem erre vágyunk. Hát, én nem tudom, én nekem nincs feleségem. Na de ha lenne? Hát az biztos, hogy elkapna engem a nagy lendület, és akarnám, hogy a feleségem mindig szeressen. Csak arra nem jönnék rá, hogy amit én akarok a feleségemtől, az sose fog sikerülni. A sose fog sikerülni arra vonatkozik, hogy mindig. Ezért ott vannak az életemben azok a pillanatok, mikor ugrok, vagy hagyom, hogy akkor az Isten tegyen velem valamit. Mert ha ezt a kapcsolatot itt nem építem fölfelé, akkor ennek arányában megy tönkre a többi. Mert ebből a vágyamból szerintem nem vagyok kigyógyítható, hogy akarom, hogy mellettem állj. Hát engem ne is gyógyítson ki ebből senki. Hogy én akarjam, hogy legyen velem valaki, aki mellettem van. Én ebből nem akarok kigyógyulni. Egy utolsó mondat, ilyen hihetetlenül megrendítő nekem, hogy ti Istenére eljöttök ide. Ezt akarom mondani. Tehát ezt csak el akartam nektek mondani.
1: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozatát hallhatták itt a Mária Rádióban.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Sepsiszentgyörgy lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét május 9-én délután 3 órakor szentmisével indul, melyet szentségimádás követ a Szent József templomban. Háladásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttlét zárja a plébánián.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okoz.
1: Táncokból sző történelem óra.
2: Virág Endre néprajzkutató és néptáncoktató műsora következik.
1: Jó napot kívánok! Virág Endre vagyok, táncoljunk együtt jó zenével. Ma is Kallos Zoltánt, a Magyar Néprajzkutató Népzenegyűjtőt hívom segítségül. Népzenei gyűjtőmunkájának eredményeként mindegy 15 ezer dallamot jegyzett fel, valamint 26 kazettát és számos CD-t jelentetett meg. Nagy szerepet játszott az erdélyi és a magyarországi táncházmozgalom létrejöttében és elterjedésében. Főleg Mezőségen, Kalotaszegen, Moldvában és Gyímesben gyűjtötte folklórnak úgy szólván minden műfaját, különösen az énekes és hangszeres zenét, népszokásokat és népköltészetet is. Nagy sikert aratott gyűjteménye a Baladák könyve, Budapesten 3 új kiadást is megért. Tartalmával ez 259 ballada és további 8 ballada mese változata, a leggazdagabb magyar ballada gyűjtemények egyike. 1992-ben létrehozta a Kallos Zoltán Alapítványt, amelynek keretében szórványvidékeken élő magyar gyerekek anyanyelvi oktatását szervezik meg válaszúton, bentlakásos rendszerben, és ezen kívül foglalkoztatásokat tartanak számukra. Megismertetik velük a hagyományos eszközöket, mesterségeket, népdalokat, néptáncokat. Az alapítvány ma is hatékonyan működik, évente számos népzenei tábort szervez. Életének utolsó évtizedeiben Kallos Zoltán Kolozsváron és válaszúton élt és alkotott. Az ő mondása volt, és elég híres mondás ma, addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. Kalotaszegi gyűjtéseiből most ezúttal Bánfi Hunyadról hoztam öröknek énekeket és dallamokat. Ha valaki esetleg nem tudná, Bánfi Hunyad románul Hoedin, ugye? Kolozs megyei város és Kalotaszeg tájegység egyetlen városa. Köszönöm, hogy meghallgattak, a viszonthallásra!

Edebes jó orosz talkingen, el is visznek a regádba hadi munkárja. Azt a kutya mindenit, azt a kutya mindenit, ha elindul, az a vonat.

0: Ráncokból szőtt történelem óra.
1: Virág Endre néprajzkutató és néptáncoktató műsorát hallották.
2: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maroshévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Napraforgó műsorunk veszi kezdetét, és már az előző műsorban elkezdtünk beszélgetni egy témáról, hogy miért is veszélyesek a gyermekeinkre ezek az elektromos cigaretták, az energia, italok, vagy akár ha már nagyon abszurd dolgokat akarok mondani, akkor a drogok, mert szerintem már ezzel is találkoznak a gyermekek. Ezt a témát szeretnénk egy picit folytatni, és egy kicsit arról beszélgetni, hogy miért fontos az, hogy szülőként odafigyeljünk ezekre a dolgokra. Ugye a gyermekek nem egy búra alatt élnek, egy érintetlen, steril világban nőnek fel, hanem találkozni fognak ezekkel a dolgokkal, akár a nikotinnal, az alkohollal, az energiaitallal, a társas nyomásokkal, ugye digitális eszközök, digitális függőség is van már. A kérdés nem az, hogy szülőként el tudjuk-e zárni mindettől, mert nem tudjuk, hanem inkább az, hogy lesz-e mellette olyan szülő, aki időben beszél ezekről a dolgokról, józan mintát ad, határt húz, és nem fél kimondani, ezt nem engedem meg. Mert a szülői szeretet ugye nem puszta jófejség, kedvesség és dédelgetés, hanem gyakran keménynek is kell lenni a szülőnek, hogy megvédje, megóvja a gyermekét, és hogy legyen egy olyan közegben, ahol megkapja a megfelelő szeretetet, de ahol meg is tanulja, hogy mi az, ami veszélyes lehet lám, mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad. És néha az a legnagyobb szeretet az, amikor a szülő nemet mond arra, amire a gyerek még nem elég érett nemet mondani. Te hogyan látod, te sokat jársz iskolákba, és sokat vagy gyermekek között, miért veszélyes az energiaital, hiszen minden bolcnak a polcán ott van és kapható, és bárki megveheti, ugye nincsenek korlátok, hogy akkor most nem tudom hány éves korig nem vehetjük meg. Hány éves korban találkoznak ezzel először a gyerekek?
1: Ismételten köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is, téged is, kedves Timmel, köszönöm a meghívást, és hát legutóbbi műsor kapcsán is voltak visszajelzések, pozitív visszajelzések, örülök, hogy a szülők hallgatják, és hát figyelemfelhívó, vagy akár ilyen vészcsengő, rázogató is lehet ez a műsor. Igen, energiaitalok nagyon-nagyon fontos téma, erről is beszélni. Az egyik legnagyobb tévedés az, hogyha azt gondoljuk, hogy ha valami a boltban kapható, az biztosan ártalmatlan is. Egyszerűen ez nem igaz, mert hogy a bolti elérhetőség nem egészségügyi garancia, gondoljunk már csak a rengeteg élelmiszer adalékra, színezékre, amit próbál az élelmiszeripar belénk tömködni, sajnos elég nagy sikerrel. Ráadásul azt gondolom, hogy az energiaitalok azért különösen megtévesztőek, mert nem úgy néznek ki, mint valamilyen veszélyes szer, hanem a színpompás alumínium dobozba töltik, fiatalos a csomagolása, teljesítménnyel, bulival, lendülettel kapcsolják össze, és hát ez a sok színkavalkád a gyerek szemében sokszor nem tűnik többnek, mint egy erősebb üdítő. Csak hogy az energiaital nem egyszerű üdítő, és így a közösségi oldalakon egy szakorvosnak a bejelentkezéséből, rövid videójából látom azt, hogy a szakma is kezdte húzni a vészharangot a téma kapcsán, ugyanis általában koffein, cukrot, édesítőszert, vagy valamilyen más stimulást tartalmaznak ezek az italok. Tehát nagyon-nagyon fontos gondolat, hogy ezt a szülők is, meg a gyerekek is jó, hogyha tudják, hogy nem üdítő, tehát semmiféleképpen nem lehet üdítőként fogyasztani. Ugyanakkor például az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia álláspontja szerint a koffeinnek és más stimulánsoknak egyáltalán nincs helyük a gyermekek és a serdülők étrendjében. Statisztika szerint ennek ellenére a 18 év alattiak körülbelül 60%-a fogyaszt rendszeresen energiaitalt. A 10 év alatti gyerekek esetében ez már 18-20% és növekszik. A felnőtteknél érdekes, hogy ez a szám 30%, tehát a felnőttek azok, akik mondjuk nem feltétlenül a célcsoport ez esetben, és ismét egy olyan szerrel állunk szembe, amit megint a gyerekeinknek akarnak eladni. Amit már mondtam, előbb az energiaitalok egyik fő összetevőjéről beszélnék, a koffeinről. Egyébként van egy ilyen nemzetközi standard, hogy energiaitalnak azt nevezik, azt az italt, ami legalább 15 mg koffeint tartalmaz 100 ml-ben, de igazából a felső határ az nincs meghatározva, vannak olyan energiaitalok is, amelyek 40 mg-ot tartalmaznak 100 ml-ben. Na most ez a 40 mg az körülbelül egy csésze erős presszó kávé mennyiségének felel meg, viszont hogyha azt mondjuk, hogy ezek a kis dobozok 300 millisek, akkor már rögtön 120 mg-nál tartunk, hogyha vesszük a fél literes kiszerelést, akkor pedig lehet szorozni fölfele, és hát általában a koffein, a benne levő koffein azért felel, hogy tervezetünkben a fáradtság érzetért felelő szerves vegyületet, az adenozint blokkolja, és ez miatt nem érezzük a fáradtságot. Emellett növeli a dopamin, a noradrenalin szintet is, ettől vagyunk éberebbek és fókuszáltabbak. Körülbelül 15-30 perc alatt hat, tehát ez az az érzés, amit az energiaital fogyasztók érezhetnek, ez a hirtelen megvilágosodás, vagy hirtelen serényebbek leszünk, csak hogy ez a hatás az körülbelül 30-60 percig tartó hatás. Viszont érdemes arra figyelni, hogy mi történik a szervezetünkben, mert hogy a gyerekeink szervezetében is ez történik. A koffein megemeli a pulzust, a vérnyomást, szűkíti az ereket. Az energiaitalnál ez a hatás erősebb, mert gyakran nagy mennyiségű cukorral társul, tehát körülbelül egy olyan 300 millis kis dobozban akár 8-10-15 kocka cukornak megfelelő cukormennyiség is lehet. Egyébként az üdítőitalokban is ez a mennyiség megvan, talán nem is tudjuk, hogy óriási mennyiségű cukrot veszünk magunkhoz. És van benne az agyműködést serkentő taurin, lehet benne guaraná, amely egy természetes koffeinforrás, és érdekességképpen elmondanám azt is, hogy feltüntetik a milligramot, tehát ezeken az energiaitalokon, hogy mennyi milligram koffein tartalmaz, viszont az adalékanyagnak, a guaraná nevű növény kivonatának a mennyiségét azt nem tüntetik már fel. Tehát ez azt jelenti, hogy a dobozon szereplő koffein mennyiség fölött lehet a koffein tartalma egy-egy energiaitalnak. Ráadásul a nagy mennyiségű szénsav gyorsítja a koffein felszívódását. Azt is mondhatjuk az energiaitalokról, hogy egy nagyon-nagyon jól megkomponált ital, a lényeg az, hogy minél hatékonyabban eljutassa a koffeint a vér áramba. És hát nagyon figyelemre méltó a hormonális hatása is, ugyanis az energiaital fogyasztásakor nő a kortizol, a stresszhormon mennyisége a véráramban, és az adrenalin mennyisége is, amely egyfajta felriasztott harcolj vagy menekülj állapotot idéz elő a szervezetünkben, tovább emelve a vérnyomást és a glükóz szintet. Szóval az egyik legkomolyabb hatás, többek között még erre ráadásként, hogy felboríthatja az alvás lendünket, de aztán jó rendesen, ugyanis csökkenti a melatonin szintet, nehezebben alszunk el, vagy ha el is alszunk, akkor rosszabb minőségű lesz az alvásunk. Tehát összegezve az energiaital, bár a nevében szerepel az energia, nem energiát ad, hanem inkább csak felpörget, kikapcsolja a szervezetünk fáradtság jelzőjét, és így már a tartalékainkat égetjük. Egyébként a kardiológusok is erre hívják fel a figyelmet. Mi jár ezzel? Rövid távon magas teljesítmény, hosszú távon viszont kimerülés, szorongás, ingerlékenység és alacsony teljesítmény. És amiről nagyon fontos beszélünk, és itt a szülőknek különösen felhívnám a figyelmét, hogy az a gond, hogy tehát magában is ez probléma, amit az energiaitalnál tapasztalunk, de nagyon elterjedté divatossá vált, hogy a serdülőink sajnos a bulikban elég gyakran fogyasztják alkohollal, többnyire tömény alkohollal együtt, és ez egy rettenetesen torzító koktél lehet. Egyébként szigorúan tilos alkohollal együtt fogyasztani, ez megjelenik a csomagoláson is, de hát nem igazán tartják ezt a szabályt be. Ugyanis az alkohol lassít és tompít, ez közismert, addig a koffein, az energiaitalban levő koffein stimulál és felébreszt, egy kicsit elhiteti, hogy kontroll alatt vagy, de valójában pont az önkontrollod esik szét, és hát a fogyasztó kevésbé érzi magát részegnek, ez a döbbenetes hatás, de ugyanúgy romlik az ítélő képessége. Tehát többet iszik, mint amennyit észlel. Ennek alapján gyorsabban alakul ki a túlivásnak és az alkohol mérgezésnek az esélye. Nem véletlen, hogy Amikor arról hallunk a hírekben, hogy a mentőnek ki kellett mennie egy tinédzser buliba, és elvitték a gyereket, vagy több gyereket is elvitték, és hát köznapi szóval na, kimosadtak, tehát azt jelenti, hogy ki kellett az alkoholt hirtelen el kellett távolítani a szervezetükből. Ez azért történik, és általában mindig serdülőkről van szó, mely, hogy ebben az állapotban nem tudják, hogy hol van a határ, nem tudják, hogy hol van az elég. Összezavarodik az idegrendszer is. Az agy egyszerre kap ellentétes jeleket. Itt jelzem az energiaital és az alkohol együtt fogyasztásával. Olyan, mintha az autóban ülnék, és egyszerre nyomnám a féket és a gázt. Valamiféleképpen egy ilyen zavart, impulzív viselkedést eredményez, agressziót, kockázatvállalást, ezek a helyzetek, amikor ők, főleg, hogyha már jogosítványuk is van, beülnek az autóba, és aztán ők bírják az alkoholt, nem is annyira részegek, és akkor tekernek hatalmas sebességgel. Ugye a diszkó balesetek, sajnos ez a fogalom, ez épp eléggé ott van a köztudatban, elég gyakran, sajnos túlságosan is gyakran következik be. Érdemes beszélni egy kicsit a túladagolás tüneteiről, és most csak a koffein túladagolásról beszélek. Többnyire szédülés, fejfájás, hányinger, megemelkedett pulzus, remegés, mellkasi fájdalmak, hosszú távon szívritmus zavar, akár epilepsziás roham és pánikroham, és hát a napi 150 mg koffein, az körülbelül 4 csésze erős presszó kávénak felel meg, az bizony már függőséghez vezethet. És hát nem mondjuk azt, hogy a legrosszabb esetben, ha van egy nem azonosított szívbetegség vagy keringési zavar, akkor akár halált is okozhat. Az alkoholt egyébként a koffein, az alkoholt is, a koffeint is a máj bontja le, és hát az a helyzet, hogy az enzimrendszerünk is különböző. Van, akinél kevésbé működik jól, így ezek az anyagok a vérben maradnak, tehát ezért történnek azok az esetek, hogy valaki jól bírja, működik ez, tehát ihat ezt is, meg azt is, alkoholt is, akár energiaitalt is, mert úgymond jó a mája, csak hogy a májt is hosszú távon hát nem nagyon érdemes kitenni ilyen hatásoknál. És a serdülőknél miért több a veszélyfaktor? Hát elsősorban azért, mert kevesebb ingerület átvívő receptoruk van például a kisagyban, ezért van az, hogy úgy tűnik, hogy ők jobban bírják. Tehát egyébként rosszul az alkoholt is, meg a koffeint is, viszont a tapasztalat hiánya miatt rosszabb határérzékelésük, nagyobb a hajlamuk a kockázatos viselkedésre is. Egyébként az energiaitalokkal kapcsolatban a probléma mélyebb része nem csak biológiai, hanem mondjuk nevelési is. Mert hogy az energiaital azt a mintát tanítja meg a gyereknek, hogy a saját belső állapotát kívülről kell szabályoznia. Tehát, hogyha fáradt vagyok, akkor iszom valamit, ha nem tudok figyelni, akkor felpörgetem magam, ha rossz a kedvem, akkor bedobok valamit, amitől jobb lesz a helyzet. Szóval ugyanaz a belső logika, amely később más szereknél is működik. Tehát nem azt mondom, hogy aki energiaitalt iszik, abból automatikusan függő lesz, ez nagyon komoly leegyszerűsítés volna, de azt viszont mondom, hogy az energiaital korán megtanít egyfajta veszélyes gondolkodásmódra, hogy nem pihenek, nem alszok, nem beszélek a feszültségemről, nem rendezem az életritmusomat, hanem gyorsan beavatkozom a szervezetembe valamivel. És hát komolyan fel tudom borítani az egyensúlyomat ezzel. Ezért nem lehet azt mondani, hogy csak energiaital, és a gyerekeknél különösen nem csak a doboz tartalmát kell nézni, hanem azt a mintát is, amit kialakít a gyerek. És hogy a kérdésed, hogy hány éves korban találkoznak először, a szülők gyakran azt hiszik, hogy az energiaital középiskolás probléma, de ez tévedés, mert sok gyerek már 10-12 éves korban találkozik vele, és nem feltétlenül úgy, hogy rendszeresen vásárolja, hanem legtöbbször egy osztálytárshoz körbeadják, megkóstolják, egyébként nagyon-nagyon sokféle ízesítésben megkapható ízesítés, ugye az elmúlt alkalommal beszéltünk erről a sokféle ízesítésű dohány termékekről, vagy pontosabban elektronikus cigarettákról, tehát az ízesítés, a jó csomagolás, hát ez bizony számukra vonzó, és hát igen, a legnagyobb veszélye, hogy ártalmatlannak tűnik. És nem az történik, hogy a gyerek titokban szerhasználóvá válik, hanem egyszerűen csak részt vesz valamiben, amit a többiek is csinálnak, egy korty, egy doboz fele, és a szülő sokszor erről nem is tud, és mire észreveszi, addig már a gyerek nem lesz függő, de természetesnek tartja, hogy ezeket a szereket fogyasztja.
0: Azt hiszem, hogy nagyon ijesztőek ezek a dolgok, amiket itt elmondtál, és hogy tényleg szülőként nagyon oda kéne figyeljünk arra, hogy mivel találkozik a gyermekünk, mit iszik a gyermekünk, ugye a tiniket, vagy ezeket a bulizósakat, hogy itt mondtad, hogy alkohollal együtt fogyasztják, mert nem biztos, hogy vissza tudjuk fogni, de én úgy gondolom, hogy a megfelelő szülői hozzáállás, hogy itt a bevezetőben is mondtam, hogy tudjunk nemet mondani dolgokra. És én biztos vagyok benne, hogyha a szülő hozzáállás olyan, hogy igenis meg akarja nevelni a gyermekét, és itt szerintem nagyon fontos a magyarázat, hogy elmagyarázni a gyermeknek, hogy ez miért egy rossz dolog, és hogy miért van az, hogy kerüljen, mert ugye az energiaitalok, ahogyan te is mondtad, lehet, hogy jól néz neki, mert színes doboz. Én megmondom őszintén, megkóstoltam, egyszer engem is megkínáltak, és azt mondtam, hogy soha többé, nem tudom, hogy lehet ilyesmit meginni. Számomra borzasztó íze volt, de ugye mindannyian mások vagyunk, és a hozzáállás talán az, hogy én szülőként mit akarok megmutatni a gyereknek, és ugye itt említetted már az alkoholt. És akkor egy picit térjünk át az alkoholfogyasztásra. Ugye a mai kultúránknak a része az alkohol, akármilyen családi eseményen, összejövetelen, találkozókon mindig jelen van, és mindig ott van. De ugye mégiscsak meg akarom tanítani a gyermekemnek azt, hogy azért ez veszélyes, azért ezt nem lenne szabad minden eseményen részt venni. Nem lenne szabad én szülőként a gyermekemnek hagyjam, hogy olyan italokat igyon, ami alkoholt tartalmaz. Legyen ez akár egy nagyon minimális mennyiségű alkohol, mert sokszor találkoztam ezekkel a helyzetekkel, hogy a szülő ezt a citromos sört kínálja a gyermekének, és nem azt az alkoholmentes változatot, hanem amiben van azt hiszem 5% alkohol. Tehát, hogy ha már a szülő megengedi a gyermeknek, ó, csak megkóstolta, ó, csak egy pár korty, csak az a helyzet, hogy az a pár korty rászoktatja a gyereket arra, hogy na hát akkor legközelebb is csak egy pár korty, és akkor még csak egy pár korty, és akkor megyünk, na hát akkor már megkóstoljuk ezt az erősebb dolgot is. Tehát, hogy te hogyan látod ezt, ez mennyire probléma, hogy tényleg az alkohol az úgy jelen van a mindennapokban? Hogyan lehet ez hozzáállni? Hogyan tudom a gyermekemnek megtanítani azt, hogy ne fogadja el másoktól? Ez a stratégia? Ez a jó stratégia, hogy én szülőként otthon megmutatom neki, vagy megkóstoltatom ezt vele, és talán arra számítok, hogy akkor nem fog neki ízleni, és máshol sem kell, vagy hogyan tudom erre rávezetni a gyereket? Hogyan taníthatom meg neki a helyes utat?
1: Hát ez hatalmas téma igazából, a következő 8-9 percben nehéz erre úgy átfogóan választ adni, de megpróbálom. Igen, nagy probléma, tehát ha nézzük a statisztikákat is, akár a magyarországi statisztikákat, vagy a helyieket is, előkelő helyen állnak a fiatalok, én is megdöbbentem az adatokat látva, míg az európai adatok szerint a 18 év alatti fiatalok 73%-a fogyasztott már alkoholt, vagy rendszeresen fogyaszt alkoholt, nálunk minden 10 fiatalból 8 már megtette ugyanezt, tehát több mint 80%. Ráadásul nagyobb részük már 16 éves kora előtt kezdett alkoholt fogyasztani. Magyarországi statisztikák is aggasztóak, az alkoholt fogyasztó 16 évesek európai rangsorában az anyaországi 16 éves fiúk a másodikok, Európai Uniós statisztika, a lányok pedig a negyedikek a tabellán. Tehát a fiúk, a 16 éves fiúk a másodikok, a lányok a negyedikek. És valóban így van a kultúránkban az alkohol szinte, mint egyfajta családi esemény részévé vált, és ez nagyon nagy probléma, mert ami állandóan jelen van az életünkben, azt a gyerek természetesnek fogja venni. Nálunk például a Kárpát-medencében, akárcsak itt Székelyföldön is, az alkohol sokszor vendégség, lakodalom, keresztelő, temetés, ünnep, disznóvágás, baráti találkozásoknak a természetes kelléke. Én nagyon gyakran találkozom azzal, amikor egy-egy ilyen úgymond drogprevenciós órára megyek a diákok közé, és sorolom a drogok közé az alkoholt, akkor mindenki hülledezve néz, hogy az alkohol, hogy az drog, hogy az probléma, hogy hát igazából ez már annyira része a hétköznapi életnek, hogy fel sem tűnik. És nagyon érdekes, egy kicsit nyelvészkedni is szoktam ilyenkor, mert azt szoktam mondani nekik, hogy rengeteg szavunk van az ivásra, például a magyar nyelvben. És ez nem véletlen, hogyha valamit gyakran teszünk, akkor arra sok szavunk lesz. És mindig, még már van egy nagy listám ezekkel a szavakkal, általában az alkoholizálás így kezdődik, hogy iszogat, italozik, piál, jót húz belőle, nyakol, szürcsöl, pityizzal, lütyül, és most csak néhányat emeltem ki, tehát nagyon gazdag a magyar nyelv ilyen szempontból, sajnos. És hát ezek a humoros kifejezések ráadásul oldják a súlyát, szinte bagatelizálják az alkoholfogyasztást, próbálják normálissá tenni a jelenséget is. Sajnos ezt tapasztaljuk, hogy próbáljuk normálissá tenni a jelenséget is, hát ez a gyereknevelési elveinkben is átmegy, mert hogy a gyerek már egészen kicsi korától azt látja, hogy az alkohol nem egy különleges felnőtteknek fenntartott kockázatos dolog, hanem a társas élet része. Például ilyeneket mondtanak nekem 5-6-os diákok, hogy hát az alkohol, hát az gyógyszer, hát nagytatám reggelente gyógyszerként fogyasztja reggeli előtt, és ezt el is mondja, hogy ez az egészség része, vagy ilyeneket mondanak, hogy vakcina. Hát ez azért veszélyes, mert a gyerek nem csak utasításokból, hanem elsősorban a szülői mintákból tanul, és hogyha azt látja például a felnőttektől, a szüleitől, hogyha öröm, akkor alkohol, ha bánat, akkor alkohol, ha jön a stressz, akkor alkohol, hogyha jön a vendég, akkor alkohol, tűtsünk valamit, akkor nem kell neki külön magyarázni, egyszerűen azt tanulja meg, hogy az alkohol az élet természetes kísérője. És hát a szülők esetleg mondhatják azt, hogy mi kulturáltan fogyasztunk alkoholt, és ez rendben is lenne, én is híve vagyok ennek, különösen a kulturált borfogyasztás esetében, de sajnos a gyerekek nem mindig ezt tanulják meg. Ők azt látják, hogy a felnőtteknek szükségük van valamire ahhoz, hogy lazítsanak, hogy beszélgessenek, ünnepeljenek, feloldódjanak, és ez már egy üzenet, ezzel már nevelünk mi felnőttek. Egy másik gond az, hogy a családi kultúrában nincs józansági minta sem. Tehát, hogyha a gyerek soha nem lát olyan ünnepet, ahol az öröm alkohol nélkül is teljes, hogyha nincs vendégség alkohol nélkül, hogyha hozzátartozik a férfiassághoz, a jókedvhez, a bátorsághoz, a jó társasághoz, az oda tapad az ital, akkor később a szülő hiába mondja, hogy te még ne igyál, mert a gyerek belül azt fogja érezni, hogy hát nálunk ez az élet része. És ha azt látják a gyerekek, hogy ez természetes, akkor eltűnik belőle az az egészséges óvatosság az alkohollal szemben. Nem azt fogja kérdezni, hogy ez veszélyes-e, hanem azt fogja kérdezni, hogy mikor leszek már elég nagy hozzá, hogy én is kapjak belőle. És gondolom, hogy a kedves hallgatók is érzik ezt a nagyon komoly különbséget. Mert hogyha egy gyerek úgy nő fel, hogy az alkohol természetes, akkor a első ivászatot már nem határ átlépésként fogja megélni, hanem egyfajta belépőként a felnőttek világába, és sokkal ma számára az alkohol nem is csak ital, hanem egyféle státusz szimbólum. Azt mondja ki, hogy már nem vagyok gyerek, hogy én is bírom, én is tartozom valahova. És ilyenkor a társas nyomás is erősebb, mert hogyha a gyerek otthon is azt látta, hogy az alkohol normális, akkor a baráti körében hát kevesebb lesz a belső ellenállás egyértelmű. Nem lesz bennem egy erős, előre kialakított mondat, amit egyébként a szülőknek lenne feladatuk, hogy megtanítsanak a gyerekeiknek, hogy én ezt nem akarom, hogy hogyan tudjak nemet mondani ezekre a dolgokra. Ezzel szemben inkább azt fogja érezni, hogy hát, hogyha mindenki csinálja, és otthon is ezt látom, akkor miért ne tenném? És ezt hívják normalizálásnak, és ez nagyon veszélyes, mert hogy egyik napról a másikra teszi függővé a gyerekeinket, és lebontja azokat a belső gátakat, amelyek később megvédenik. És azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy a felelősségünk van. Néha szülők azt mondják, hogy inkább otthon igyék, mint máshol, és hát lehet ez akár stratégia, és első hallásra talán bölcsnek tűnik, de hogy a szülő azt gondolja, hogy jobb, ha mellettem próbálja ki, mint hogy később kontroll nélkül tenni, ez érthető logika, de veszélyes, mert hogy könnyen átcsúszik abba, hogy a szülő maga kezdi bevezetni a gyereket az alkoholfogyasztásba, úgy, ahogy egyébként az előbb is említetted a példát, hogy csak nullás a sör, hogy csak kevés alkohol van benne. Igen, csak hogy ezzel felhúztunk egy ilyen zsilipet, ami igazából normalizáltuk az alkoholfogyasztást a gyerek számára. Nem véletlen, hogy a magukat komolynak gondoló áruházakban még csak a nullás citromos sört, hogy mondjuk ezt, azt sem adják ki 18 év alatt a pénztárnál, úgyhogy ez is egy jelzés valamiféleképpen.
0: Nagyon jó dolgokat mondasz, és én bízom benne, hogy ezekkel tudunk segíteni talán a szülőknek abban, hogy megmutassák a gyermeknek azt, vagy hogy egy picit jobban odafigyeljünk ezekre a dolgokra, mert úgy érzem, hogy nagyon rossz irányba halad a társadalom, és te is itt nagyon sok rémisztő példát említettél, hogy mennyire veszélyesek ezek a dolgok a gyermekekre, a fiatalokra, és nem csak ugyanúgy a felnőttekre is veszélyesek, hogyha ugye ebből túlzottan fogyasztunk, vagy túl nagy mértékben fogyasztunk. Nagyon rohan az időnk, és hát elérkeztünk a műsorunknak a végéhez. Folytatni fogjuk még ezeket a beszélgetéseket, mert én azt érzem, hogy fontosak, és hogy kell ezekről a dolgokról beszélgetni, mert ugye részesei a mindennapjainknak, és nagyon fontos lenne a változás, talán, hogy jobban odafigyeljünk bizonyos helyzetekben. Én köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, és hogy együtt lehetünk ebben a mai műsorban is. Köszönjük szépen a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak, további áldott szép délután, szép hétvégét kívánunk mindenkinek. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból, az elmúlt percekben Kertész Tiborral beszélgettem, és Szűcs Timáját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Krisztus feltámadt!
1: Valóban feltámadt!
0: Görgényi Tünde vagyok, és Pál Zsóka nevében is. Köszöntjük a kedves hallgatóinkat ebben a déli órában, amikor megkondultak a harangok. Imára hívjuk Önöket, a mennynek királyné asszonya imát fogjuk imádkozni, felajánlva a betegekért, Önökért, kedves hallgatók, minden önkéntesünkért és támogatónkért.
2: Regina Caeli Leitare, Alleluia!
3: Quia quemeruisti portare, Alleluia!
2: Resurrexit, sicut dixit, Alleluia!
3: Ora pro nobis Deum, Alleluia!
2: Gaudi, Laetare, Virgo Maria, Alleluia!
3: Quia surrexi Dominus vere, Alleluia!
2: Oremus! Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
3: Et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, május 3-án, húsvét 5. vasárnapján Leó pápa a szokott módon elimádkozta a déli imát, a mennynek királyné asszonya imát, a Szentpéter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Most is a napi evangéliumból kiindulva rövid beszédet intézett a jelenlévőkhöz, és a technikán keresztül minden hallgatóhoz. Elmondta, hogy Istenben mindenki számára van hely, és az is jó, hogyha tudatosítjuk, hogy Isten szemében mindannyian értékesek vagyunk, és nem kell kényszeresen elismerést keresnünk, nem kell versengnünk, és nem kell felmutatnunk valamit ahhoz, hogy Isten szeressen bennünket. A következő percekben a Szent Atya szavait Pál Zsóka tolmácsolja Önöknek.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Kedves hívőreim és nővéreim, szép vasárnapot kívánok! A húsvéti időben a születő egyházhoz hasonlóan visszatérünk Jézus szavaihoz, melyek az ő kínszenvedése, halála és feltámadása fényében mutatják meg teljes értelmüket. Ami korábban elkerült a tanítványok figyelmét, vagy nyugtalanságot keltett bennük, az most felidéződik emlékezetükben, felemlegeti és reménnyel tölti el szívüket. A mai vasárnap evangéliuma abba párbeszédbe vezet be bennünket, amely az utolsó vacsorán zajlott a Mester és övéi között. Konkrétan egy olyan ígéretet hallunk, amely már most bevon bennünket feltámadásának misztériumába. Jézus így szól: ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Az apostolok így fedezik fel, hogy Istenben mindenki számára van hely. Ketten közülük ezt már akkor megtapasztalták, amikor először találkoztak Jézussal a Jordán folyónál. Amikor Jézus észrevette, hogy követik őt, és meghívta őket, hogy töltsék

0: Szeretteim, a régi világban, amelyben még úton vagyunk, olyan dolgok keltik fel az ember figyelmét, mint az exkluzív helyek, a kevesek számára elérhető tapasztalatok, vagy az a kiváltság, hogy beléphetünk oda, hova más nem. Ezzel szemben az új világban, melybe a feltámadt Jézus vezet be bennünket, a legértékesebb dolog mindenki számára elérhető, és mégsem veszít vonzerejéből. Épp ellenkezőleg, ami mindenki előtt nyitott, az most örömet ad. A hála átveszi a versengés helyét, a befogadás megszünteti a kirekesztést, a bőség többé nem jár együtt egyenlőtlenséggel. Mindennek előtt senkit sem tévesztenek össze mással, senki sem elveszett. A halál azzal fenyeget, hogy eltörli a nevünket és az emlékezetünket, de Istenben végre mindenki önmaga. Valójában ez az a hely, amelyet egész életünkben keresünk, még ha olykor mindenre készek vagyunk is azért, hogy egy kis figyelmet és elismerést kapjunk. Higgyetek, mondja nekünk Jézus, íme, ez a titok. Higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek. Ez a hit szabadítja meg szívünket attól az aggodalmas törekvéstől, hogy birtokoljunk és megszerezzünk. Attól a téveszmétől, hogy egy tekintélyes helyet kell elnyernünk, csak hogy éljünk valamit. Mindenki már most végtelen értékű Isten misztériumában, az igazi valóságban. Amikor úgy szeretjük egymást, ahogyan Jézus szeretett minket, ennek tudatát ajándékozzuk egymásnak. Ez az új parancs, s így elővételezzük a mennyet a földön, és mindenki előtt feltárjuk, hogy a testvériség és a béke a mi rendeltetésünk. A szeretetben ugyanis mindenki egyedinek fedezi fel magát a testvérek sokaságában. Forduljunk tehát imádságunkban a boldogságos Szűz Máriához, az Egyház anyjához, hogy minden keresztény közösség mindenki előtt nyitott, és minden egyes emberre figyelő otthon legyen.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunk végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, velünk és értünk imádkoztak. Búcsúznak önöktől
0: Pál Zsóka
1: és Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok dalra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok.
1: Délóra Bush emléke ez, örök bírót ítélnek el, kihez nem férhet földi vád, rá gyarló nép halált kiált.
0: Minket szívbéli hálaköt, vétkünk miatt is féljük őt, s ha bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kér imánk.
1: Kérleljük most az ég urát, királyát s vérle egy fiát, s a szent lelket ki egy velünk, háromságban egy Istenünk. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. Engem igaz utadra taníts meg, Istenem, és én azt mindig megtartom.
1: Elmémet segítsd, és meg

0: tartom törvényeidet, ragaszkodom hozzá teljes szívvel.
1: Ezért parancsaid ösvényén vezess, mert kedvem telik bennük.
0: Egész szívemet tanításod felé fordítsd, és ne a fösvénységre.
1: E hiába valóktól fordítsd el szemem, a te utadon éltes engem.
0: Erősítsd meg szolgádnak tett ígéretedet, amelyet a téged félőknek adtál.
1: Enyhítsd kínos szégyenemet, amitől rettegek. Csak a te ítéleteid örvendetesek.
0: Ezért kívántam úgy tanításodat, hogy igazságoddal éltes engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Áldom az Urat minden időben. Dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
0: Lelkem az Úrban dicsekszik. Hallják meg a szelidek, és örvendezzenek.
1: Magasztaljátok az Urat velem együtt. Dicsőítsük az ő nevét minnyájan.
0: Kerestem az Urat, és ő meghallgatott. És kiragadott engem minden rettegésből.
1: Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen.
0: Egy szegény hozzád kiáltott, az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásából kiszabadította.
1: Gondosan körülsáncol az Úr angyala minden istenfélőt, és megszabadítja őket.
0: Ízlejétek és lássátok, mi édes az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik.
1: Féljétek az Urat, ti szentjei. Semmiben sem nélkülöz az Isten félő.
0: Jó módúak éheznek és nyomorognak, de akik az Isten keresik, nem szűkölködnek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám. Az Úr félelmére oktatlak titeket.
0: Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni?
1: Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot.
0: Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Törekedj a békességre, és járj annak útján.
1: Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja kiáltásukat.
0: Arcát a gonoszok ellen fordítja az Úr, hogy még emlékük is eltűnjék a földről.
1: Kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásból kiszabadította őket.
0: A töredelmes szívűekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek.
1: Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket.
0: Megőrzi minden csontjukat, hogy azokból egy sem törhet össze.
1: Végez a gonosszal gonossága, és akik gyűlölik az igazat, megbűnhődnek érte.
0: Az Úr megváltja szolgái életét, és nem bűnhődik senki, aki ő benne reménykedik.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Alleluja, alleluja, alleluja.
0: Krisztus feltámadt a halálból elsőnként a halottak közül. Mivel egy ember idézte elő a halállát, a halottak is egy ember révén támadnak fel. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kell.
1: Az Úr láttára, alleluja.
0: Öröm töltötte el a tanítványokat, alleluja.
1: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, te a kerességben újjáalkotva meghívtál minket a mennyei életre, és megadtad, hogy a megigazulás által alkalmasak legyünk a halhatatlanságra. Kérünk, vezess el egykor az örök dicsőségbe, hogy ott beteljesedjék megváltásunk Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket. Elmélkedjünk húsvét 6. vasárnapjának evangéliumi szakaszáról, amelyet Szent János könyvéből hallhatunk. Abban az időben Jézus így szól tanítványaihoz: ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti. Én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim, az elmúlt vasárnapi evangélium szerint Jézus azt mondta: én vagyok az út, az igazság és az élet, és ennek kapcsán arról elmélkedtünk, hogy Jézus a mennyei atyához, az örök élethez vezető út számunkra. A mai evangélium ennek a szakasznak a folytatása, és arról van benne szó, hogy Jézus, aki igazságnak nevezte magát, most megígéri tanítványainak, hogy elküldi számukra az igazság lelkét. Ezzel a beszéddel Jézus felkészíti tanítványait a világból való távozására, de mivel nem szeretné, hogy elmenetelével az igazság is eltávozzon a világból, ezért elküldi majd övéi számára az igazság szent lelkét. Az Úr számára tehát rendkívül fontos, hogy mennybe menetele után is az igazságban éljenek tanítványai. A mai evangéliumi rész elmélyítésére két nagyon különböző történetét szeretnék elmesélni. Egyszer egy férfi azt állította, hogy családtagjai nagyon szeretik. Szeretnek? Kérdezte a mester. Az nem szeretet. Azzal elárult neki egy titkot, hogyan tetetheti magát halottnak. Másnap mindenki megdöbbenésére a férfi halott volt, azaz halottnak tűnt, s a ház csak úgy vízhangzott a családtagok sírásától, jajgatásától. Ekkor megjelent a mester, és azt mondta a síró családtagoknak, hogy ő képes ezt az embert visszahozni az életbe, ha van valaki, aki meghalna helyette. Volna-e önként jelentkező? Kérdezte. A holttest csodálkozására családjának minden egyes tagja elkezdett okokat felsorolni, hogy miért szükséges neki életben maradnia. Felesége ezekkel a szavakkal foglalta össze az érzéseket. Semmi szükség, hogy valaki meghaljon helyette, boldogulunk nélküle is. A másik történet szerint egy katona engedélyt kért felettesétől, hogy megkeresse barátját, aki nem tért vissza az ütközetből. A tiszt nem engedélyezte, mert úgy látta, hogy kockázatos. Nem akarom, hogy veszélyeztesd életed egy emberért, aki valószínűleg már halott. A katona ennek ellenére kiment, és egy óra múlva halálosan megsebesülve halott barátját cipelve tért vissza. A tiszt dühöngött. Mondtam már, hogy halott. Most mindkettőtöket elveszítettem. Mondd, volt annak értelme, hogy kimenj és becipelj egy holttestet? Ó, persze, hogy volt, uram, válaszolta a haldokló. Amikor megtaláltam, még élt, és azt mondta: Jack, biztos voltam benne, hogy értem jössz. Drága jó testvérem, magadra ismersz? Melyik vagy te? A családtag, aki úgy gondolja, semmi értelme meghalni a másikért a másik helyett? Vagy te vagy a katona, aki életét is hajlandó kockáztatni, odaadni barátjáért, családtagjáért? Jézus azt mondta: senkiben sincs nagyobb szeretet, mint abban, aki életét adja barátaiért. És nem csak mondotta, cselekedte is, odaadta életét mindnyájunkért, érted is, értem is, a bogaras szomszédért is, a luxusautóval közlekedő nagy vagányért is, az utcai koldusért is, minden egyes emberért, függetlenül vallási felekezettől, nemtől, rangtól és nemzetiségtől. Amit ma János evangéliumából felolvastam, erről szól, a feltétel nélküli szeretetről. Jézus, ahogyan készült a keresztre, tanítványainak meghagyta, sőt megparancsolta nekik, hogy úgy szeressék egymást, ahogy ő szerette őket. Jézus ezt a szeretetet örökségül adta, tőlünk is elvárja. Drága jó testvéreim, nem tudom, ki hol tart most és mennyire szeret. Valószínű, még engedned kell, hogy Jézus átformáljon, hogy követni tud őt a szeretetben. Nem csak neked mondom, hiszen nekem is engednem kell, hogy engem is formáljon az ő képmására. De tartsuk szem előtt, ez a mi útunk az egyetlen járható út. Lehet most még ott állunk, hogy vitatkozunk, érvelünk, és úgy gondoljuk, nélkülünk szegényebb lenne a világ, inkább boldogulunk a másik nélkül. De akarjunk katonák lenni, Krisztus katonái, akik gondolkodás nélkül, tiltás ellenére is azt mondjuk, megérte, volt értelme, mert embertársunk számított ránk, és ő számít nekünk. Simone Weil, az ismert zsidó származású gondolkodó írja a következőket. Ha választanom kellene Krisztus szeretete és az igazság szeretete között, az igazság szeretetét választanám, mivel meg vagyok győződve róla, hogy ha valóban az igazságot keresem, végül Krisztus karjai közé kerülök. Ő maga is rájött tehát, hogy nem két egymást kizáró valóság közül kell választani, hiszen nem arról van szó, hogy bármelyik választásával le kellene mondani a másikról. Simone Weil szavait kissé tovább gondolva a következőt mondhatjuk. Aki Krisztust választja, az az igazságot választja. És fordítva is igaz a kijelentés. Aki az igazságot választja, magát Jézus Krisztust választja. Krisztus megtagadása egyúttal az igazság megtagadását jelenti, s aki elutasítja az igazságot, magát Krisztust utasítja el. Ezen a ponton könnyen felfedezhetjük, hogy az igazság szentírási értelemben sokkal többet jelent annál, hogy szavaink megfelelnek a valóságnak. A keresztény ember számára minden nap megvalósítandó program, hogy az igazságban éljen, azaz törekedjen az evangélium igazságának mind jobb megismerésére, engedelmeskedjen az igazság útját kijelölő isteni parancsoknak, és hűséges maradjon Krisztushoz, aki a legfőbb igazság. Egy ókori bölcsmondás szerint rossz idők járnak, ha hallgat az igazság. De ma is rossz idők járnak, testvérek, ha nincsenek igazságban élő emberek. Ma is rossz idők járnak, ha az igazságot ismerőket hallgatásra kényszerítik, és teret engednek a hazugságnak. Ma is rossz idők járnak, ha az emberi hazugságok elnyomják a szívekben az igazság utáni vágyat. Ma is rossz idők járnak, ha a cél érdekében engedünk a hazugságnak, s nem ragaszkodunk az igazsághoz. Milyen érdekes, hogy alapvetően idegenkedünk a hazugságtól, és ösztönösen rátalálunk az igazságra. Éppen ezért nincs szükség arra, hogy nagy számban legyenek az igazság hirdetők, hiszen a kis stílű hazugságokkal ellentétben az igazságnak ereje van, még akkor is, ha csak kevesen hirdetik. Ez a gondolat eszünkbe juttatja a búzáról és a konkorról szóló példabeszédet is. A példabeszéd szerint a gazda hiába vetett jó magot a földbe, mert ellensége gyomnövényt, konkolyt vetett közéje. Pontosan ez történik a világban az igazsággal és a hazugsággal. Mivel a hazugság konkolya nem kerül semmibe, de az igazság búzájáért komoly árat kell fizetni, ezért sokan elpártolnak az igazságtól, a könnyebbnek tűnő útat választván. A keresztény ember számára viszont csak egyetlen út van, és egyetlen igazság létezik, amely az örök életre vezet, s ez maga Jézus Krisztus. Fel kell hagynom azzal, hogy mindig csak a magam igazságát keressem, ha rá akarok találni Krisztusra, a teljes igazságra. Drága jó testvérek, Jézus rögtön egy nagyon világos kijelentéssel kezdi a mai mondani valóját. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Ez a mondat sokszor félreérthető. Nem azt mondja, hogy ha megtartjátok a parancsaimat, akkor majd szeretlek titeket, hanem fordítva, a szeretetből fakad az engedelmesség. A kereszténység nem szabályok gyűjteménye. Nem arról szól, hogy kipipáljuk, mit kell tenni, hanem arról szól, hogy kapcsolatban élünk Jézussal. És ebben a kapcsolatban az engedelmesség nem kényszer, hanem engedelmesség, vagyis válasz Jézus hívására. Gondoljunk bele, hogy amikor valakit igazán szeretünk, a számunkra nem teher, hanem öröm. Jézus tehát nem törvényt ad, hanem kapcsolatot kínál föl nekünk. És Jézus tudja, hogy a tanítványok félnek az egyedül léttől. Ezért mondja, én pedig kérni fogom az atyát, és másik vigasztalót ad majd nektek. És ez a vigasztaló a Szentlélek. A Szentlélek nem valami erő vagy energia, hanem ő személy, aki tanít, aki vezet, aki vigasztal, aki emlékeztet, és aki jelenvalóvá teszi Jézust. És Jézus azt mondja, veletek maradok örökké. Isten nem csak néha látogat meg minket, nem csak a templomban van jelen, hanem bennünk akar lakni, drága jó testvérek. És az evangéliumi szakasz egyik legszebb mondata számomra, amikor Jézus ezt mondja, nem hagylak árván titeket. Jézus nem azt ígéri, hogy nem lesz az életünkben nehézség, hanem azt, hogy a nehézségben, a szenvedésben, a kereszthordozásban nem leszünk egyedül. A keresztény élet nem problémamentes élet, hanem Isten jelenlétében megélt élet. És kedves testvérek, ez az evangéliumi szakasz három dolgot tanít nekünk, legalábbis számomra. Először, a hit nem szabályoknak a rendszere, a hit a szeretet kapcsolat. Másodszor, nem vagyunk egyedül, a Szentlélek bennünk él. Harmadszor, Krisztus nem távoli, hanem bennünk jelen lévő élő valóság. A kérdés tehát nem az, hogy tudunk-e eleget a földi életben Istenről, hanem az, hogy engedjük-e, hogy Isten bennünk éljen. Urunk Jézus Krisztus, taníts minket szeretni téged, nem csak szavakkal, hanem tetteinkkel és életünkkel. Küldd el szent lelkedet, hogy ebben a világban ne érezzük magunkat egyedül, és felismerjük jelenlétedet a mindennapokban. Adj bátorságot, hogy benned éljünk, és te élj bennünk, hogy befogadunk téged. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot, jövő hétre jó munkát, jó pihenés, jó tanulást, és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió. Egy fény sugára lelkednek. Kolozsváron a 100,4-es ultrarövid hullám.

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm Önöket, akik a Mária Rádiót hallgatják, a székelyudvarhelyi stúdióból József Ferenc technikus társam nevében is, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Évekkel ezelőtt egy olyan műsort készítettem, amiben a főszereplő sütemények egytől egyik zöldség hozzáadásával készült. Azóta már a répatorta család kedvence, de hallom és látom, hogy például Csíkmadarason a paradicsomos lapokkal készített krémes a hagyományos sütemények közé tartozik. 5-6 évvel ezelőtt, amikor az a műsor készült, eszementnek tartottam, még én is, de lámlám. Valószínű, hogy a mai műsort is sokan Önök közül annak tartják, de ki tudja meddig. Mert hogy ehető virágok díszítik mai műsorunkat. Régóta lapul a jegyzeteim között, mint lehető téma, akár a marti lapú a vízpartok nedves réteg árokpartok szélén. Nemrég egy dokumentumfilm ragadta meg figyelmemet, apa és kisfia a természetet járta, alig hagyták el az emberek által sűrűn járt helyeket, legalább 20 féle növény gyűjtött össze, amit ott helyben egy pitába csomagolt, meglocsolta kevés majonézzel, és kész is volt az uzsonna. Mellesleg szakács volt, aki elhagyta a nagyvárost és egy természetközeli helyen nyitott vendéglőt, ahol főfogásként ehető virágokat, gyógynövényeket szolgál fel. Érdekes mód, azóta gyakran bukkanok és akarva akaratlanul ezekre étkezésre ritkán használt növényekre, meg is kóstolom, már salátát is készítettem belőle. Ma legelőször a pitát készítjük el, hogy kéznél legyen, ha egy egészséges uzsonnához lenne kedvünk. A pitához 1 kiló liszt kell, 2,5 deka élesztő, 5 deciliter langyos víz, 1 evőkanál olaj, 1 evőkanál só és 1 evőkanál cukor. Ez egy kicsit nagyobb adag, ezt lehet ugye felezni is, de az 1 kiló liszthez 2,5 deka élesztő kell, 5 deciliter langyos víz, 1 evőkanál olaj, 1 evőkanál só és 1 evőkanál cukor. Természetesen egy picikét a sóból is tehetünk többet vagy kevesebbet, ugyanígy a cukorral is, és az 5 deciliter langyos víz sem biztos, hogy pontosan ennyi kell, ez mindig lisztfüggő. A cukrot elkeverjük 1 deciliter langyos vízben, belemorzsoljuk az élesztőt, amíg reakcióba lépnek egymással, a lisztet egy tálba szitáljuk, hozzákeverjük a sót, végül a felfuttatott élesztőt, majd a maradék vízzel megdagasztjuk. Egy tálat kiolajozunk, ezért kell az 1 evőkanál olaj, beletesszük a tésztát, meghempergetjük benne, úgy, hogy a tésztának minden oldalról olajos legyen a felülete. Letakarva duplájára keresztjük, aztán újra átgyúrjuk, körülbelül 15 golyócskát, tehát 15 darabot kiszaggatunk belőle, abból golyócskákat készítünk, amit kinyújtunk egy fél, esetleg 1 cm vastagságú kerek formára, olyan korong formára. Így is pihentessük legalább 10 percet, addig jól felhevül a sütőnk is. A tepsit kikenjük, vagy béleljük sütőpapírral, ráhelyezzük a pitakorongokat, és körülbelül 5 perc alatt egyik, majd a másik felét is megsütjük. Ha a közepe felpuposodik, akkor rögvest meg lehet fordítani, nem kell kivárni az 5 percet. És itt jó magas hőfokra lehet állítani a sütőnket, hogy lehet 250 fok is, de 200 mindenképp legyen, mert akkor hamarabb és szebben fog megsülni a pitánk. Ha kevesebb ideig sütjük, akkor mindenképp puhább lesz. A kész pitákat pedig takarjuk le, hogy puha maradjon. A megmaradt darabokat jól zárható dobozban néhány napig tárolhatjuk. Fagyasztani is jó lehet őket. Szendvicsnek vagy mártogatósnak is kitűnő, de annak is, aminek ma eredetileg készítettük. Hogy ehető virágokat, növényeket tegyünk bele.
tehát a pitához 1 kiló liszt kell, 2,5 deka élesztő, 5 deciliter langyos víz, kell egy evőkanál, só, egy evőkanál cukor, végül egy jó evőkanál olaj is, amivel majd az összegyúrt tésztánkat be fogjuk kenni. És megsütjük, tehát megkelesztjük és megsütjük. Aztán pakolhatunk bele mindent. Az ehető virágok, rügyek közül ne felejtsük ki a gyermekláncfű levelét és bimbóját, martilapú levele és virága, ibolya, árvácska, sarkantyuka, tyúkhúr, cickafark, friss hajtása. Ez nagyon érdekes, mert a cickafark, amikor kibújik a földből, akkor olyan az íze, mint a rozmaringnak, és rendkívül finom az ilyen salátákban. A levendulát is nyugodtan tehetjük hozzá. Szerintem csak az udvaron kell nyitott szemmel végig sétáljunk, és már is megvan a szendvicsünk. Nem új keletű a virágok legelése, olvasom egy cikkben, régi szakácskönyvekben is megtalálni, nem sok ideje, úgy 20 éve, hogy Európában újra virágkorát éli, talán világjáró szakácsok hozták be és készítenek igazi gasztronómiai csodákat belőle. A virágok elsősorban díszítésre és nem evés céljából vannak ültetve, legalábbis eddig úgy tudtuk. Ezért csak kizárólag azokat a virágokat gyűjtsük be főzés céljából, amelyeket jól ismerünk. Akár a gyógynövényeket, ezeket se szedjük út mentén, ahol porosak vagy permetezettek lehetnek, és arra is figyeljünk, hogy a virág porra allergiás személyek egyáltalán ne fogyasszák. Kezdésnek ennyi, de a műsor végén még megosztok néhány jó tanácsot. Nagy divatját éli a gyermekláncfű fogyasztása, hangos még az írott média is tőle. Valóban gyógyhatású. A, B, C és K vitaminok tartalmaz abban nagyon gazdag, vastban, káliumban, cinkben, magnéziumban és rostokban. És én sok más szépet szerető társaimmal együtt írtottam a gyep közül. Ma is megteszem, de azért az eldugottabb helyeken hagyok belőle. Leveleit salátákba teszem, észre sem veszi a család. Gyökerét szárítva, porrázúzva kis mennyiségben, mert hogy keserű az íze, magának a lapinak is, hogyha sokat eszünk belőle, vagy egyszerre sokat veszünk a szánkba, de a gyökere még intenzívebben keserű. Tehát ezeket meg kell szárítani a gyökerét, porrázúzni, és kis adagokba lehet hozzátenni mártásokhoz, ragukhoz, pörköltekhez. A ki nem nyílt bimbos virágai a salátákban érvényesülnek a legjobban. Ha pittypangot esszünk, jó lesz a kedvünk, ezért készítsük el a következő receptet. Egy befőttes üvegnyi pittypang bimbó kell hozzá, 2 darab fokhagymagerezt lereszelve, 1 evőkanál reszelt gyömbér, 1 evőkanál mustármag, 1 evőkanál méz, 2 evőkanál szójaszósz, 1 babérlevél és almaecet. Tehát azért, hogy jó legyen a kedvünk, akkor ugye pittypangot eszünk, és egy nagyon jó recepttel rokulok most elő, mindenképp érdemes kipróbálásra. Egy befőttes üvegnyi pittypang bimbó kell nekünk, amit olyan nagyon szépen lepucolunk, hogy tényleg csak a bimbókat kell meghagyni, 2 darab fokhagymagerezdet lereszelünk, 1 evőkanál reszelt gyömbér, 1 evőkanál mustármag, 1 evőkanál méz, 2 evőkanál szójaszósz, 1 babérlevél és almaecet, abból bővebben kell. A bimbókat lemossuk, szűrőn lecsöpögtetjük, az üvegbe beletesszük a mustármagot, a reszelt fokhagymát és gyömbért, rátesszük a gyermekláncfű bimbót, rácsurgatjuk az 1 evőkanál mézet meg a szójaszószt, felöntjük almaecettel, tehát itt annyi almaecet kell, hogy az üveggecske megteljen, és a babérlevelet se felejtsük ki, most már akkor le lehet zárni az üveget.
legalább egy hetet hagyjuk összeérni az ízeket, sajtok mellé, salátákhoz, szendvicsekre, akár pizzára is ajánlják, de egymagában is finom. Szerintem nem veszítünk semmit vele, hogyha kipróbáljuk. Szerintem a következő recepten nem fognak annyira meglepődni, sokan már készítették is a pitypang mézet, aminek lényegében semmi köze a mézhez, inkább egy sűrű szirup a végeredmény. Ennek a hozzávalói 2 marék pitypang virág, 1 kiló cukor, 1 liter víz, 1 citrom. A virágokat megtisztítjuk, eleve tiszta helyről szedjük. Ha mosnánk, akkor a virágpor jelentős része is eltűnne róla, ezért inkább próbálkozzunk tényleg olyan helyről szedni, ahol tiszta, és eső után. Én nagyon-nagyon szeretek olyankor gyógynövényeket is gyűjteni eső után, mert akkor nem kell azzal bíbelődni, hogy külön megmosni. És tényleg itt a virágport, hogyha azt a szép sárga virágpor lejön róla, lemegy a kagylón, akkor mi sokat veszítünk. Tehát megtisztítjuk, a vizet hozzátöltjük a virágokhoz, és éppen csak felfőzzük, azonnal ki is kapcsoljuk a tüzet alatta. Egy éjszakán át állni hagyjuk ezt a főzetet, de egy 24 órát is hagyhatjuk. Aztán leszűrjük, kinyomkodjuk a virágokból a nedűt, a cukrot és a citromot hozzáadjuk, és párolni kezdjük vigyázva, hogy ne forjon. Egyszer-kétszer hagyjuk kihűlni, majd újra felforrósítjuk. Végül üvegbe szűrjük és szörpként használjuk. Pár csepp propolisszal tartósíthatjuk. Tehát a gyermekláncfű méz, azaz szörpnek a hozzávalói 2 marék pitypangvirág, 1 kiló cukor, 1 liter víz, 1 citrom. És beáztatjuk, majd leszűrjük egy 24 óra után, és hozzátesszük a cukrot, citromot, szépen megfőzzük, és persze a virágok nélkül most már csak a levével dolgozunk. Üvegbe szűrjük, és szörpként használjuk. Olyan azért mondják neki, hogy pitypang méz, mert eléggé méz állaga lesz a végén. A sárga virágokról jut eszembe a martilapú, amiből nagyon finom, különleges csemege készíthető. A leveleket rövid szárral szedjük, alaposan megmossuk, majd sörtésztába forgatjuk. A sörtészta lényegében a palacsinta tésztához nagyon hasonló, csak tej helyett sör van benne. Forró olajban kisütjük a leveleket, tehát mikor belemártogattuk a sörtésztába, akkor forró olajba tesszük, a fölösleges zsíradékot lecsöpögtetjük, és még melegen fogyaszthatjuk. Ha a sárga virágnál és a sörtésztánál tartunk, akkor kevésszer eszünk finomabbat, mint a tökvirág. Akár meg is tölthetjük fetasajttal, és úgy panírozzuk be, majd bő olajban kisütjük. Ha palacsinta tésztába forgatjuk, akkor desszertként adhatjuk egy kis lekvárral, porcukorral megszórva. Lehetőleg ne tűző napon szedjük a virágot, hűvös helyen tároljuk felhasználásig, esetleg hűtőben, de nem tárolhatjuk sokáig így sem, mert megfonnyad. És nagyon érdekes, hogy nemrégiben láttam, hogy vendéglők is ajánlják a tökvirágot kisütve. Hát ez ínyenség, ugye nem lehet belőle annyit szedni, hogy egy ember jól lakjon, de hogy a tányért díszíteni és azt megenni, az mindenképp lehet. Kedves hallgatók, tudom, hogy nagyon sokan várják a zenét is, és most hallgassuk, hogy a témához jól illik a Virágos kertet című dalt fogja énekelni Zárai Márta.

Kedves hallgatók, nem csak dalban és csokorba kötve szerethetjük az orgonát. Virágfürtjei alkalmasak emberi fogyasztásra is, csak úgy nyersen is megkóstolhatjuk, de süteményeinket is különlegessé tehetjük egy orgona dzsemmel. Ehhez két csésze gondosan megválogatott virágfürt kell, a zöld rész ne kerüljön bele, 2-3 csésze víz, 3-4 csésze cukor, 1 citrom és 1 deka pektin. A két csésze gondosan megválogatott orgona virághoz 2-3 csésze víz kell, 3-4 csésze cukor, 1 darab citrom és 1 deka pektin. Mivel itt nem húsos gyümölcsből főzzük a dzsemet, szükség van zselésítőre, be kell sűríteni a lekvárt. Erre jó a pektin, amit általában almából vagy citrusfélékből von ki az élelmiszeripar, tehát nem kell tőle óckodni. Előnye, hogy nem változtat a lekvár ízén, zamatán, csupán az állagán javít. A virágokat forrásban levő vízzel leöntjük, tehát az orgona virágokat, lefedjük és egy éjszakán át ázni hagyjuk. Másnap leszűrjük a virágokból és kinyomkodjuk a nedvességet, cukrozzuk, a citrom levét is hozzáadjuk, rövid ideig, körülbelül 5 percig főzzük, majd a pektint is beletéve további 5 percig főzzük, majd üvegbe töltjük. Illatos, mészszerű finomság a végeredmény, süteményeken öntetként nem csak a vendégeink, de mi magunk is elámulunk, olyan finom. És a színe is gyönyörű. Tehát a színe az már nem méz színe lesz, hanem enyhén lilás színű. Igaz, hogy sokat veszít az eredeti színéből, de hát ha már megfőztük, akkor ugye nem is lehet olyan. Szörpöt is készíthetünk belőle, az arány 1-1 csésze virág, cukor és víz, na meg 1 citrom. Tehát ha szörpöt szeretnénk készíteni az orgonából, akkor 1 csésze virág, 1 csésze cukor és 1 csésze víz kell, aztán 1 citromot is hozzácsavarunk. Elkészítése akár a pittypang szörpé, színe hasonlít a zibolya szörphöz. És itt már meg is érkeztünk az ibolyához, egyik legkedveltebb ehetőnövény, íze lágy és édes, salátákhoz és desszertekhez is kiváló, fagylalt lekvár is készülhet belőle. Süteményeinket is különlegessé tehetjük vele, belekeverhetjük a tésztába, de a kész süteményre is szórhatjuk szirmait. Minden közül az ibolya szörp a legismertebb, és legkedveltebb, az ibolya szörpöt így készítsük, 1 liter víz, 1 kiló cukor, 25 deka ibolya virág per liter, tehát a liter vízhez kell a 25 deka ibolya virág, 1 deka citromsav és 2 darab citrom szintén az 1 literhez. A vizet a cukorral szirupnak felfőzzük. Amikor kihűlt, egy kicsit, de még meleg, akkor tesszük bele az ibolya virágokat. Ízesíthetjük a karikákra vágott citromokkal és a citromsóval, majd állni hagyjuk legalább 4-5 napot. Ezután többször át kell szűrni, aztán újra felmelegítjük, de csak pasztörizáljuk, úgy 80 fokig legyen csak a melegítése, semmiképp se főzzük. Még forrón üvegbe szűrjük, egy kis tartósítószert adunk hozzá, színével, illatával, ízével le fog nyűgözni mindenkit. Az ibolya szörp nagyon elterjedt, most már gyakran lehet látni és hallani is róla, tehát 1 liter vízhez 1 kiló cukor kell, 25 deka ibolya virág, egy picit citromsó, 2 darab citrom, és már is elkészíthetjük a vizet, a cukorral, a szirupnak felfőzzük, beletesszük az ibolya virágokat, mikor egy picikét hűl, és úgy hagyjuk, 4-5 napig is úgy hagyjuk, a citromot persze belevágjuk. Amikor letelik a 4-5 nap, olyan nagyon finom ízes lesz, akár a bodza szörp, ez akkor már átszűrjük és felmelegítjük, de csak úgy 80 fokig, aztán tesszük bele az üvegekbe, és kész van egy újabb, nagyon szép és finom
szörpünk. Cukorhoz is keverhetjük az ibolyavirágot, akár a rózsaszirmokat, de mézzel is leönthetjük, így lesz illatos cukrunk és mézzünk. Az árvácska virága szintén ehető. Gyönyörű, ehető díszt készíthetünk belőle, hogyha tojás fehérjével kenjük meg, de nem felvert tojás fehérje kell ilyenkor, hanem csak úgy a tojás fehérjét, ahogy szétválasztottuk a sárgájától a fehérjéket, az ujjunkkal belenyúlunk a fehérjébe, és a megkenjük a szirmokat. Egy picit cukrot is szórhatunk rá, és úgy megszárítjuk. Hát gyönyörűséges a végeredmény. De jégkockatartóba is beletehetjük, akár az ibolyát, az árvácskát is, vizet öntünk rá, és lefagyasztjuk, majd ezzel hűtjük a szörpöt. Az árvácska teljes virága ehető, csészelevelekkel együtt. Enyhén mentolos az íze, a virág köhögéscsillapító, gyulladáscsökkentő, salaktalanításra alkalmas, tehát gyógyteákba is belefőzhetjük. Virágait még gyümölcslevesek ízesítésére is lehet használni. És elérkeztünk a levendulához, szintén mára már nagyon kedvelt a gasztronómiában is. Fajlaltokat kóstolhatunk, szörpök készülnek belőle, egész iparág épült rá, hogyha kimegyünk egy vásárra, ott már rögtön meg is kóstolhatjuk. Kellemes az íze a kekszben, süteményekben. 2-3 evőkanál szárított levendula elég is egy adag süteményhez, a frissből értelemszerűen kevesebb kell. Nem szabad eltúlozni sem, mert akkor egy kicsi kesernyés lesz, tehát nem az az íze lesz, amit mi szeretnénk. Óvatosan kell bánni velük. Tehát süteményt készíthetünk belőle, például kekszet, 20 deka liszt kell, 20 deka vaj, 10 deka darált mandula, 10 deka cukor, 1 tojás, 2 kanál levendula virág szárított, vanília és egy pici só. A sütőport ne keressék a hozzávalók közt, hiszen a linzerszerű tésztákba nem jár. A levendula virágot pedig apróra vágjuk, és még egyszer hamar elmondom a hozzávalókat. 20 deka liszt, 20 deka vaj, 10 deka darált mandula, 10 deka cukor, 1 tojás, 2 kanál levendula virág szárítva, vanília és só kell hozzá. Összegyúrjuk a felsorolt hozzávalókat, majd hűtőben pihentetjük, amíg jól megdermed, hengert formázunk belőle, ezekből pedig korongokat vágunk, 180 fokos sütőben 10-15 perc alatt készre sütjük, és onnan tudjuk, hogy kész van, ha a széle aranybarnára sült. Ehhez már csak egy pohár szörp kell. Ehető a sarkantyúka, az akácvirága is. Mindenképp csak azokat a virágokat szedjük, fogyasszuk, amikről tudjuk, hogy ehető, nem mindenik az, amelyik a tányéron van. Frissen szedve a legfinomabb, nem mindegy, hogy salátákba vagy desszertekbe használjuk őket, például a sarkantyúka íze a retekhez hasonlít a legjobban, az ő helye a salátákban van, nem a süteményekben. A permetezett vagy útmentén növő virágokat hagyjuk, hogy továbbra is helyükön pompázzanak, ne szedjük le. Remélem, hogy azok a hallgatók is jól szórakoztak, akik nem annyira vállalkozókedvűek. Ma az volt a lényeg, hogy egy kicsit kimozdítsam mindennapjaik megszokott rendjéből. Hogyha tetszett a műsor, természetesen jövő héten is tartsanak velünk. Mi addig is Józsa Ferenc technikus társammal együtt jó egészséget kívánunk, és vigyázzanak magukra. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Sepsiszentgyörgy lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét május 9-én délután 3 órakor szentmisével indul, melyet szentségimádás követ a Szent József templomban. Háladásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttlét zárja a plébánián.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.

0: hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Üdvözl légy Mária, akinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk, és

0: Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmez nekünk, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmaz nekünk, Uram.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával, gyújts tökéletes Isten is ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Parajdon, a Sóbányánál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a kolozsvári stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy az elkövetkező 15 percben tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért. Ma, amikor ország-ország ellen, ember-ember ellen, gyermek-szülő ellen, vagy épp szülő-gyermek ellen támad, a családjainkat békétlenség övezi, és mindenfele csak a háború következményeit látjuk, tapasztaljuk és érzékeljük. Arra hívjuk Önöket, hogy erős hittel és bizalommal kérjük a béke urát, hogy teremtsen egyetértést, rendet ebben a nagyon zavaros és kusza világban. Ezért imádkozunk most, maradjanak velünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen. Urunk, béke Istene, hallgass meg könyörgésünket. Meg annyi éven keresztül rengetegszer próbáltuk megoldani a konfliktusainkat saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Meg annyi ellenséges és sötét pillanat, meg annyi kiontott vér, meg annyi megtört élet, meg annyi eltemetett remény. De az erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Urunk, most Te segíts nekünk. Te add nekünk a békét, Te taníts meg minket a békére, Te vezess minket a béke felé. Nyisd meg a szemünket és a szívünket, és add meg nekünk a bátorságot, hogy kimondhassuk soha többé háborút. A háború mindent elpusztít. Önts belénk bátorságot, hogy konkrét lépéseket tehessünk a béke megteremtéséért. Urunk, Ábrahám és a proféták Istene, szeretet Istene, aki megalkottál és arra hívsz bennünket, hogy egymással testvérekként éljünk, adj nekünk erőt, hogy minden nap a béke megteremtői lehessünk. Tégy minket képessé arra, hogy jó indulattal nézhessünk minden testvérünkre, akikkel utunk során találkozunk. Tégy minket készsé és figyelmessé arra, hogy meghalljuk embertársaink kiáltását, ami azt kéri tőlünk, hogy fegyvereinket a béke eszközeivé, félelmeinket bizalommá, feszültségeinket pedig megbocsátássá alakítsuk. Tarts bennünk égve a reménylángját, hogy kitartó türelemmel a dialógust és a kiengesztelődést válasszuk, hogy végül a béke győzedelmeskedjen, és hogy minden ember szívéből kivesztenek a megosztottság, a gyűlölet és a háború szavak. Urunk, szeredd le a nyelv és a kéz fegyvereit, újítsd meg a szíveket és lelkeket, hogy a testvér legyen az a szó, amelyben egymással találkozhatunk, és hogy az éles stílusunk béke, shalom, szalám legyen. Amen.

0: Irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek.
1: Urunk, tartsd bátorítást azoknak, akik diplomáciával, adományok gyűjtésével a békét szolgálják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, erősítsd meg egyházunk szolgáit, hogy a megpróbáltatások és háborúk viharaiban is sziklaerős maradjon a hitük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Erősítsd kegyelmeddel azokat, akik a megbékélésért küzdenek, és igyekeznek megszüntetni az ellenségeskedést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istenünk, adj bölcsességet a világ vezetőinek, hogy komoly akarattal keressék a békét, és akadályozzák meg a pusztító háborukat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd, Urunk, a hatalom birtokosait, hogy soha ne szűnjenek meg a tartós békét keresni népeik javára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj nekünk, Urunk, befogadó lelkületet, hogy a háborútól menekültek, akik nálunk oltalmat keresnek, és tőlünk segítséget remélnek, általunk ismerjék meg gondviselő jóságodat, és belőled új reménységet nyerjenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Vasárnap. Heti lapajánló következik.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit! Önök katolikus heti lapunk, a Vasárnap heti lapszemléjét hallgatják. A mikrofonnál köszönti önöket a szerkesztő Bodó Márta. Idei 19. lapszámunk május 10-i keltezéssel jelenik meg, és köszöntjük Leó pápát, aki pontosan egy éve van a pápai székben. Összeállításunkat a Fókusz rovatban olvashatják, mégpedig Dénes Gabriella tollából, aki annak járt utána, hogy mit mutat a média, és mit gondol a Szentatya a szakmáról. Leó pápa első éve a sajtó tükrében. Hogy mi mindenről esik szó ebben az összeállításban? Hát többek között észrevehetjük, hogy a világi sajtó a pápával kapcsolatos eseményeket jóval direktebb politikai és társadalmi olvasatban értelmezi, ez természetes. Arról is olvashatnak, hogy a katolikus sajtó hogyan nyilatkozott és hogyan írt a pápáról. Ezt több nemzetközi sajtótermék, hírügynökség átnézésével írta meg Dénes Gabriella. És arról is olvashatnak, hogy hogyan látják a sajtósok, hogy Ferenc pápa nyomdokain jár-e Leó pápa? Hát elárulhatom most így a szemlében is, hogy igen, úgy van. Például a szegények melletti elköteleződés hangsúlyozása nagyon azt mutatja, hogy Ferenc pápa nyomdokain halad. Apostoli útjainak gesztusai és célállomásai is az elődje által megkezdett út folytatásai. És van egy kis kitekintő ennek a Fókuszban olvasható összeállításnak a végén arról, hogy hogyan tekint a pápa a sajtóra. Emlékszünk arra, hogy Ferenc pápa mennyire szívélyes volt és mennyire nyílt, mindig megköszönte a katolikus sajtósok munkáját, akik követték az ő útjait, az ő tevékenységét, és fáradhatatlanul hétvégén is hírt adtak erről, és hát valami hasonló tapasztalható Leó pápánál is. A pápa média munkásokhoz intézett beszédeinek egyik legállandóbb eleme az újságírás szerepének újra definiálása. Nem pusztán beszélő szakmaként tekint rá, hanem a közjó és a demokrácia alapvető intézményeként. Amikor a sajtószabadság helyzetéről szól, akkor nem valami elvont jogelméleti vagy teológiai mondandót fejez ki, hanem konkrét következményekre mutat rá. A szabadság gyakran sérül, és ennek ára sok esetben az újságírók személyes kockázatvállalása, sőt élete. Ugye ezt éppen nemrég a sajtószabadság napjára fogalmazta meg Leó pápa. Hát ez mindenképpen örömteli, hogy a pápák a kisemberekre is lenéznek, ránéznek, és értékelik a munkájukat. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen örömteli. Aztán arról is olvashatnak, hogy a dubai Szent Mária katolikus templomban ökumenikus imádságot tartottak, amelynek témája a béke volt, és itt többek között Dél-Arábia apostoli vikáriusa úgy fogalmazott, a béke nem lehet pusztán emberi alkotás, ez Isten ajándéka, amelyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. Higgyék el, kedves Mária Rádió hallgatók, önök Mária, Szűz Mária tisztelői, követői közbenjárását kérik, mint hát általában mi mindannyian, és ki más, hanem Mária a béke egyik legnagyobb szószólója, és hát az ő nyomában járt Ferenc pápa is, és jár most Leó pápa is, amikor pontosan ebben a megbojdult világban, ahol nem csak háborúk vannak tőlünk távolabb, vagy hozzánk viszonylag közel, hanem a mi beszédünket, politikáról alkotott véleményünket nagyon sokszor nagyon heves, nagyon gyűlölethez hasonlító szavak tarkítják, hogy komolyan kéne vennünk ezt a békére szóló felhívást, és nem csak egy-egy alkalommal imádkoznunk, hanem egyszerűen a mi gyűlölködő szavainkat visszafognunk, és mindig arra gondolnunk, hogy nekünk, ha nem esne jól, akkor mi se úgy nyilatkozzunk másokról, legfőképpen, ha nem is ismerjük őket személyesen, hogy az béke helyett gyűlöletet keltsen. És így, ilyen komolyan kéne egyenként és közösségünkben is vegyük a pápánkat, az ő felhívását, és egyáltalán a béke gondolatát, a béke valóságát, mert így csak megosztottságba és hát végső soron pusztulásba érkezünk meg. Imádkozzunk tehát tényleg és folyamatosan a békéért. Hogy mi mindent olvashatnak még ebben a vasárnap lapszámban, hát Ignáci forrás találnak Darvas Piroska segítőnővér tollából, az ima és a munka egységéről, Portik Noémi Clarissa nővér, Jean-Marie Piró feltámadás című festményét elemzi számunkra, és húsvét 6. vasárnapjára továbbra is Olasz Béla székelyudvarhelyi segédlelkész magyarázza a vasárnapi örömhírt Csodálatos dolgok között címen. A hét szentje boldog Scheffler János, róla tudhatnak meg többet ezúttal a liturgikus hét oldalunkon. Olvashatnak aztán a hivatások hétvégéről egyházmegyéinkben, hiszen húsvét 4. vasárnapján, a Jó Pásztor vasárnapján a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet növendékei a Szatmári, Nagyváradi és Temesvári egyházmegyék különböző plébániait látogatták meg, ahol bekapcsolódtak a plébániák, közösségek életébe és tanúságot tettek hivatásukról és hitükről. Hát ez is egy alkalom, hogy emlékeztessen minket arra, hogy imádkoznunk kell a hivatásokért és a papjainkért is. Kultúra rovatunkban ezúttal a The Chosen, a híres kiválasztottak című filmről olvashatnak. Talán így úgy találkoztak már ezzel a filmmel, és ha nem, akkor érdemes megnézni, hozzáférhető, ingyen nézhető, és különböző nyelvekre szinkronizálva vagy feliratozva tekinthető meg, úgyhogy mindenképpen a idegen nyelveket nem beszélők is követni tudják és megérthetik. Olvashatnak aztán aktuális rovatunkban arról, hogy az örmény népirtásra emlékeztek Erdélyben, illetve hogy áprilisban Csíkszentdomokoson ifjúsági lelkészek találkoztak. Arról is írt adunk, hogy új toronyóra mutatja az időt Csíkajnádon. Természetesen hírt adtunk arról, hogy Szent László üzenetét ma is aktuálisnak tartják, és éppen ezért egyházmegyei zarándoklatot tartottak Nagyváradon, és hát Szent László a egész Erdélynek védőszentje, úgyhogy mi is az ő nyomán járunk a kereszténység útján. Olvashatnak életmód rovatunkban a Boldog anyáról, ez egy a múlt heti számban elkezdett írás második része, Mészáros Andrea pszichoterapeuta tollából, és Ember közelben rovatunkban ezúttal Potyú Istvántól és ról olvashatnak, akinek útja Brassóból indult, a zene, a közösség és az egyházi szolgálat már korán összeszűtte az életét, és így most Kolozsváron a Szent Mihály templom kántor karnagya. Hát nagyon sok olvasnivalót tudnék itt kiemelni önöknek a Vasárnap Katolikus Heti Lapból, mert mindig nagy lelkesedéssel állítjuk össze. Én csak azt remélem, hogy a kedves Mária Rádió hallgatók annyira elkötelezett katolikusok, hogy támogatják a nyomtatott, írott katolikus sajtót is, nem csak azzal, hogy olvassák, hanem azzal, hogy rendszeres vásárlói, előfizetői katolikus heti lapunknak, a Vasárnapnak, amelynek heti lapszemléje végén búcsúzik önöktől a szerkesztő Bodó Márta. Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai szombat délutánon. A kolozsvári stúdióból a mikrofonnál Ferenc Emesét hallják. Zenés köszöntőnk veszi kezdetét, melynek keretében felköszönthetik ismerőseiket, barátaikat, rokonaikat, mindazokat, akik ma névnapot, születésnapot, házassági évfordulót vagy bármilyen más jeles eseményt ülnek. Hívhatják a 0259-420-555, valamint a 0359-420-555-ös számot. Május 9-e van, és ha a naptáromra nézek, akkor azt látom, hogy a Gergelyek, a Katinkák és a Karolák ünneplik a névnapjukat. A Gergely görög eredetű Gregorius név latin Gregorius formájának a Gregor rövidülőséből származik, jelentése éberen őrködő. Köszöntjük elsősorban dr. Kovács Gergely érsekatyát. Névnapja alkalmából nem biztos, hogy ezt a Gergelyt tartja, de attól függetlenül szeretettel gondolunk rá, és Isten áldását kérjük, kívánjuk az életére, a mindennapjaira. Ugyanakkor köszöntjük a Sepsiszentgyörgyi stúdiót is, ugyan holnap lesz a 12. évfordulójuk, de ugye bár a kedves hallgatók bizonyára tudják, hogy ma ünneplünk Szent Györgyön, mégpedig 3 órától kezdődik a közös ünnepségünk szentmisével, szentségimádással. Már is bátorítom és hívom a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak hozzánk a közös ünneplésünkhöz, és Isten éltesse innen is Kolozsváról a Sepsiszent Györgyi stúdiót, munkatársát, önkénteseit és mindazokat, akik szolgálatukkal öregbítik a mi rádiónkat, de ugyanakkor mindent megtesznek azért, hogy valóban szóljon az a hang, ami kell ilyenkor. Várom a kedves hallgatók hívásait, nem választotta már a dalokat, bátorítom, hogyha valamit szeretnének meghallgatni, akkor kérjék, és hogyha be tudom tenni, akkor ígérem, hogy beteszem.

0: Haló, haló.
1: Haló, Jézus és Márgya nevén is értessék.
0: Köszöntjük, babács.
1: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőt, Emesét, és minden kedves hallgatót ez alkalommal. Hát a napokban volt a kedves magyar királynőnek, Boldog Gizellának az emlékezete is, persze köszöntve azokat, akik erre a névre hallgatnak, és minden kedves hallgatót. 2007-ben volt alkalmam imádkozni Boldog Gizella királynő sírjánál Passóban, annak idején Jakubnyi érsek úrral együtt. A kedves magyar népnek első szent királynéja, szeretett jósávos anya, Boldog jó Gizella, kolostorba készült, hogy szerzetes nő legyen. Géza fejedelem kérte, hogy az ő fiához feleségül menjen. Szent Adalbert ekkor mondta, jobb, ha a férjhez megy Gizella, egy nép megtérése jobb, mintha elvonulna Zárdába. Szent István királynak lett a hitves társa, példás hitves tudok lenni egy országnak anyja. Készített Gizella több ezer miseruát, és feldíszítette az országnak sok templomát. Ártatlanság, vallásosság, Boldog jó Gizellának élte volt jótékonyság, igazi példás feleség, élte volt szelítség, bőkezűség, megtörte fiának Imrének halála, fájdalmát nevelte Istvánnak távozása, rágalmak és fogság vagyon elkobzása, gonosz Péter király bizony nem bírhatta. Hazatért Passóba lett a bencés nővéreknek, igaz apádnője, kedves jó Gizellának, itt lett végső nyugvóhelye. Köszönöm a figyelmet, a drága jó szűzanya legyen mindannyiukkal.
0: Köszönjük mi is a hívását, áldott szép napot kívánunk!

0: Halló, halló!
1: Halló, viccelteszik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió dolgozóit. Szeretném köszönteni unokámot, Király Krisztinát Németországban, társi áldozása alkalmából, amely Németországban lesz. Kérem a Jóistent, a pici pótfelem ajándékot, ami a szívéből várva, vigyázzon élete végéig, hogy állva törjön, elnézést, és sokszor segítse a nehéz vagy könnyű percekben, kérem, hogy éljen sokáig ezzel a nagy ajándékkal, mamája csomagfalváról. Szeretném azt a dalt, ajtad előtt állok zörgetek, ha lehetséges, üdvözlök mindenkit, aki hallgassa, puszillok mindenki, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, legyen egy nagyon szép napja.

0: Haló, haló!
1: Csertessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelme!
1: Köszöntöm, kedvesem és a fiamot köszöntöm, nagy szeretettel Csíkszentpillékén, aki mai napjáról jön 46. születésnapja. Jóisten bőséges áldását kérem rá, és szerető családjára. Jóisten tartsa meg őt. Jó egészségben, szeretetben, békességben. Köszöntötte édesanyag Csícsi Csóból. Emésen szerettem volna az áromi áldást, amúgy nem hallottam a zeneszámokat, de bármelyiket szívesen elfogadom. Áldó szép napot köszönöm, kívánok emésének, dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme.

0: Hallo, hallo, hallo, hallo.
1: Hallo. Mit értessék az Úrjános Krisztus?
0: Mi indörökjelben?
1: Nagy szeretettel köszöntöm Önökét, a Jóisten Abbasztasszére életére, Jóta-szára. Kicsire dáma köszöntünk fiamot és nyenyemét, Botán, Zoltánt és Ízikót, 28 éves házasságot évfordulójára, a Jóisten Abbasztasszére életükre, az Úr Jézust, ahogy szeretettel veszik legalére magukhoz, áldja meg továbbra is őket, szeressék. Úr Jézus, egy áldott szép napot kívánok mindenkinek, szépségét, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Önnek is kívánunk egy szép napot.

0: Halló, halló.
1: Halló, halló, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjemmel.
1: A fiamnak szeretnék házassági fordulójuk, 5. házassági fordulójukra, és a kicsi leányom, kicsi unokámnak 4. évfordulójára szeretném azt az éneket kérni, ha még van fájdalomtól roskadozva, vagy van egy jó hely, oda menjék. A kettő közül van a melyikét. És a Mária Rádió fennmaradásáért, mert egy fénysugár a lelkünkben, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjemben.

Kedves hallgatók, van még időnk a mai zenés köszöntőből, úgyhogy bátorítom önöket, köszöntsék fel a szeretteiket 0259 420 555, valamint 0359 420 555 az élő adás telefonszáma. Akkor hadd köszöntsük a sepsiszentgyörgyi önkénteseinket most főleg, akik biztos vagyok benne, hogy sürögnek, forognak mindenfele előkészíteni a szép ünnepet. Köszönjük a fáradtságukat és mindazt, amit az elmúlt időszakban nyújtottak, illetve segítségünkre voltak. Akár az ünnepnek a megszervezésében, akár abban, hogy igazán ott tudjanak lenni a mai napon. Kísérjük őket imádságainkkal, és természetesen köszönjük még egyszer, és nagy-nagy hála a szolgálatukért.

0: Halló, halló!
1: Köszöntöm, kedves Emese! És köszöntöm a jubiláló Sepi Szentgyörgyi Mária Rádiót. Gondolataim. Semmi sem véletlen a gondviselésben. Sepi Szentgyörgy részese egy különös kegyben. Már kegyelem műve a Mária Rádió. Létrejött, működik, témája vonzó. Mindazok, kik által segítenek téged, tartalmas életre hangolják lelkedet. Teremtünk gondolata nyilvánul meg benne, örök értékek ismérve és őre. 12 éve létezik. Hallgatjuk, szeretjük, Szent Cél érdekében tovább támogatjuk. Áldjuk az Urat, ki megadta nekünk Szűz Mária által fémjelzi életünk. Személyzetének hála és köszönet, hogy példáson szolgálják a kedves munkateret. Én nagyon soká Mária Rádió, Urunk harmatával sívet, lelket vonzó, létünk vidámító. És a rádió minden munkatársának erőt, egészséget, munkabírást kívánok. Jóisten áldásával, szeretettel, Ferenc Győző. Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörök ilyenben köszönjük szépen az ünnepi sorokat, a Jóisten áldjon, kedves Győző! Most küldök egy szép dalt, vagy teljesen újat, lehet, hogy a kedves hallgatók nem is hallották. Szeretettel küldöm mindazoknak, akik most bennünket hallgatnak ebben a, hát, borongós időben. Hirtelen Kolozsváron nagyon sötét lett, úgyhogy valószínű jön egy jó nagy eső. De tartsanak velünk, kedves hallgatók, ilyenkor be kell gubózni a házba, és hallgatni bennünket.

0: Halló, halló!
1: Jó, halló, halló! Dicsértessége Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelme!
1: Csisztelegából felettaválok. Két első áldozó unokám van. Hónap lesznek a Szentalvastomba. Szeretném Isten figyelmét kérni az életükre, és felajánlani a misét, tehát a rózsaszűzét, kellene Balázs és kellene Zsanett. És szeretném, hogyha az Úr Jézus örömmel fogadná ezt a tekszítanál figyelmeküket. Kívánok mindenkinek áldott hétvéget. Köszönjük, hogy van a Mária Rádió. Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, meg mi is köszönjük, hogy vannak nekünk, hisz ez kölcsönös.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a stúdióba, Emese drága, és kívánom, hogy ez a szép műsoruk, ez a évtizedre, sok évtizedre soha meg ne szakadjon, és továbbra is áldást, békét kívánok a stúdiókra, Szentgyörgyre, Csíksomjóra, Szatmár Németibe, Kolozsváros, mindenhova, Udvarhelyre, mindenki szeretettel köszöntök. Csíkszeredából hoztam a néni, és egy gyönyörű énekszámot, ha szeretnénk, tetszik küldeni.
0: Mit szeretne hallani?
1: Hát például a győzelemről énekelj, Napkelet és Napnyugat.
0: Jó.
1: Na, köszönöm szépen, áldás, békesség legyen továbbra is a stúdiókba. Isten éltesse a stúdiók minden egyes tagját. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

Kedves hallgatók, ezen is köszöntünk véget ért, közben ez a háttérzaj azt jelzi, hogy zuhog az eső itt Kolozsváron. Alig mondtam ki, hogy beborult már, már is esik, úgyhogy egy kicsi háttér zene is társul hozzá. Most egy rövid műsor ismertetőt hadd mondjak el. Hamarosan a medjugorjai üzenetet hallhatják, utána pedig az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk már egyből, nem lesz ima szándékfogadás most, hiszen 3 órától már Sepsiszentgyörgyre kapcsolunk, ahonnan elkezdődik a ma délutáni ünnepségünk. 3 órától Szentmise lesz, majd ezt követi a szentségimádás. 5 órakor átkapcsolunk Marosvásárhelyre, ahonnan Mária áhítatot fogunk közvetíteni egészen este 8 óráig. Tehát még egyszer mondom, kedves hallgatók, hogy most hamarabb lesz az irgalmasság rózsafüzére az ünnepség miatt, és hívom, kérjük, várjuk önöket, hogy 3 órakor kapcsolódjanak be a közös ünneplésbe. Hogyha szeretnék látni is, akkor az Erdélyi Mária Rádió Facebook oldalán élőben követhető is lesz képileg. És a mai ünnepségünk holnap vasárnap 3 szentmise lesz, délelőtt 9 órától Cserna keresztúrról, 11 órától Vajda Hunyadról, és délután 6 órakor pedig a csíksomlyói kegytemplomból közvetítünk szentmisét. Köszönöm kedves hallgatók jelenlétét, imáját és minden mást is. Kérem és hívom kedves hallgatóinkat, hogy ezt az irgalmasság rózsafüzért, ami hamarosan kezdetét veszi, különösképpen is ajánljuk föl a Sepsiszentgyörgyi stúdióért, önkéntesenkért, munkatársért, és természetesen ezért a nagy közösségért, és hát az elmúlt 20 évért, hiszen ugyebár a 20 éves jubileum alkalmából ünneplünk különböző helyeken és tereken, adjunk hálát együtt ezért a csodáért, aminek minden nap részesei lehetünk.

Drága gyermekek, örömmel választottalak ki, és vezetlek titeket, mert bennetek látom kicsi gyermekek a hit, a remény és az imádság embereit. Kicsi gyermekek, az a büszkeség vezessen titeket, hogy az enyéim vagytok, én pedig ahhoz vezetlek titeket, aki az út, az igazság és az élet, és veletek vagyok, hogy a béke győzedelmeskedjen bennetek és körülöttetek, mert ezzel a szándékkal küldött engem Isten hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2024. július 25-ei üzenetet hallották.

hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

az atyának jóságáért. Ő teremtette a világot bölcsességgel. Ő vezeti népét mindenütt a történelemben. Ő megbocsát gyermekeinek, és üdvözíti őket. Adjunk hálát a fiúnak, aki a népek világossága. Ő emberi szívéből szeretett bennünket. Ahogy kapunk tőle, adjunk mi is neki. Nyitott az ő szíve éhezők és szomjazók iránt. Kérjük a Szent Lelket, a Szentlélek hét ajándékáért. Minden jóság forrása a legédesebb megnyugvás. Általa vigasztalva nyújtsunk mi is vigaszt. A szeretet remél és mindent elvisel. Könyörögjünk a békéért, minden béke Istenéhez. A föld vár az Isten országára. Kegyelem és öröm annak, aki megbocsát. Az ég és föld meg fog újulni.

Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Sepsi Szent Györgyről, a Szent József plébánia templomból. Szentmisét közvetítünk, melynek főcelebráns a Karácsony Tibor Mária Rádió műsorigazgatója. Igét hirdet Márkus András, az örkői cigány plébánia plébánosa. A kántori szolgálatot ellátja Sonka Lóránd. Meghívjuk a kedves hallgatókat, lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Szeretett Mária Rádió hallgatók, kedves jelenlévők, szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójának elsősorban a kedves munkatársam, a Tündét, aki megszervezte a mai ünnepségünket, a Sepsiszentgyörgyi stúdió 12. születésnapját, illetve az Erdélyi Mária Rádió 20. születésnapját is itt ünnepeljük együtt közösen. Köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió elnökét, Szatmári Ferencet nagy-nagy szeretettel, az összes munkatársamat, aki itt jelen van, az igazgató tanács tagjait, minden kedves jelenlévő önkéntest, adakozót és hallgatót. Köszöntöm nagy szeretettel a plébános urat, aki befogadott bennünket már régóta, és szeretettel vár bennünket mindig ide-vissza. Szeretettel köszöntöm a paptestvéreket, akik jelen vannak, és együtt adhatunk hálát a mai szép ünnepen. Nagy öröm számunkra, hogy ma együtt adhatunk hálát ezért a közösségért, ezért a szolgálatért, amely oly sok ember életébe vitt már reményt, vigasztalást és hitet. Egyszer egy idős néni mesélte egy hosszú magányos betegség idején, a Mária Rádió volt számára az egyetlen társ a csendes szobában. A rádión keresztül együtt imádkozott másokkal, hallgatta a szentmisét, és úgy érezte, nincs egyedül. Azt mondta, amikor szólt a rádió, mintha fény gyúlt volna a házban. És talán, kedves testvérek, a Mária Rádió legnagyobb küldetése, hogy fényt gyújtani a szívekben. Egy jó szóval, egy imával, egy énekkel, vagy egy bátorító gondolattal közelebb vinni bennünket Istenhez és egymáshoz. Éppen ezért köszönet már előre minden munkatársnak, önkéntesnek, akik sokszor csendben, háttérben dolgoznak ezért a küldetésért. Köszönet külön az atyáknak a lelki vezetését, és köszönet a hallgatóknak, adakozóknak, akik imáikkal és szeretetükkel hordozzák ezt a rádiót. Kívánom, hogy a jó Isten gazdag áldása, a szűzanya oltalma és szeretete kísérje továbbra is a Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdióját, munkatársát, önkénteseit, adakozóit, hallgatóit. Isten éltesse a Mária Rádió nagy családját. Ezért imádkozzunk ebben a szentmisében, adjunk hálát együtt egymásért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom
2: a mindenható Istennek és nektek testvéreinek, hogy sokszor én is sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunknak,
0: irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Mindenható örök Isten, Te a keresztségben újjáalkotva meghívtál minket a mennyei életre, és megadtad, hogy a megigazulás által a halhatatlanságra alkalmasak legyünk. Kérünk, vezess el egykor az örök dicsőségbe, hogy ott beteljesedjék megváltásunk. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Második apostoli útja során Pál eljutott Derbébe és Lisztrába is. Itt találkozott egy Timoteus nevű tanítvánnyal, egy hívő zsidó anyának és egy görög apának fiával. A lisztrai és ikóniumi testvérek dicsérőleg nyilatkoztak róla. Pál magával akarta vinni útitársul, és ezért a környékbeli zsidókra való tekintettel körülmetéltette, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor aztán sorra járták a városokat, az ott lakó testvéreknek lelkükre kötötték, hogy tartsák meg az apostolok és a jeruzsálemi presbiterek által hozott végzéseket. Így az egyházak megerősödtek a hitben, és a hívek száma napról napra gyarapodott. Mivel a Szentlélek megtiltotta, hogy Ázsia tartományba prédikáljanak, Frígián és a Galaták földjén utaztak keresztül. Mízia határához érve megkísérelték ugyan, hogy Bitiniába menjenek, de Jézus lelke nem engedte meg nekik. Ezért keresztül vágtak Mízián, és lementek Troászban. Itt egy éjszaka Pálnak látomása volt. Egy macedón férfi állt eléje ezzel a kéréssel. Jöjj át Macedóniába, és segíts rajtunk. Egy jelenés után azonnal készen voltunk, hogy meginduljunk Macedónia felé, abban a biztos tudatban, hogy Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt övéihez. Ha a világ gyűlölt titeket, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból, ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra, nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldj

Krisztusban, kedves testvéreim, kedves jó hívek, kedves Mária rádió hallgatók. Hirtelen az evangéliumot, ahogy újra hallottam a reggeli mise után, most ismételten eszembe jutott, hogy épp ez a világ, amelyikre az Úr Jézus beszél, és amely világ sokszor gyűlölettel és haraggal fordul a kereszténység felé, ez a világ mégiscsak meghall valamit. Mert valahogy a Szentlélek Úristen úgy rendelte, hogy ebben a 89 után ránk szakadt nagy-nagy szabadságban szabad legyen az egyháznak rádiót fenntartani és működtetni. És mondhatnám úgy, hogy a Szentlélek Úristennek a munkája volt, amikor sugalta annak idején néhány szervezőnek, hogy na ezt intézzétek el. És így akkor Jézusnak az üzenete, az örömhír, a boldogságos szűzanyáról, az Úr Jézus Krisztus édes anyjáról nevezett rádión keresztül, vagy még szebben fogalmazva, a rádió hullámain keresztül oda hullámzanak hozzánk a szent tanítás. És hogy milyen eredménnyel, két héttel ezelőtt otthon jártam Udvarhelyen. Ahogy jövök lefele a temetőből, a Patkónak nevezett térnél találkozom egy volt szomszéd és iskolatársammal. Jaj, Bandi, jaj, de jó, hogy találkozz, jaj, gyere, üljünk le, egy kicsit dumáljunk. Hát, azt se tudom, mikor láttalak utoljára. Hát igazán én se tudtam, mikor láttam utoljára őt. A szálloda, a régi küküllő szálloda alatt beültünk, hogy egy kávét megígyunk. Majdnem két órás beszélgetés lett belőle. Te mit csinálsz, hogy vagy, mint vagy, hogy teltek az évek, és akkor az utolsó öt évről elkezdted beszélni. Láttam, hogy párásak a szemei, ja Istenem, mindjárt elsírja magát, és elkezdi mondani, hogy képzeld, én aki, hát ugye, valahogy úgy távol voltam, te megértesz engem, mert pap vagy, na, én aki távol voltam Istentől, templomtól, öt évvel ezelőtt meglátogattam egyik nagynénémet, közel 90 éves, nem tud kijárni sem. Hát vittem neki ezt, azt leültünk, beszélgettünk, és úgy kezdtem figyelni, hogy a háttérben a rádió szól. Úgy még szinte jött, hogy szóljak neki, hogy kapcsoljuk, hát tudjunk egy kicsit értekezni. De hát jobban odafigyeltem, és vallásos műsor. Egy valaki beszélt, valami egyháztörténeti előadás volt, és akkor kérdem a mamát, hogy hát ez milyen műsor.
és mondja, hogy Mária Rádió, és épp ez az egyház történeti műsor egy nagyváradi kanonoknak, püspöki helynöknek a műsora, Fodor József a neve. Felkeltette a figyelmemet. Ez az egyház, amelyiket annyit szittak a 2000 éven keresztül, ime ebben a rádió műsorban is ez a pap tisztán, érthetően és őszintén elmondja, hogy az egyháznak, mivel emberekből belőlünk áll, voltak hibái, de mennyi szép eredményt fel tud mutatni a 2000 év alatt. És akkor meséli nekem a barátom, hogy én akkor elkezdtem rádiót hallgatni, kerestem direkt ezt a műsort, és alig vártam, hogy már jöjjön ez a Fodor József, jó Isten nyugtassa, nemrég volt a temetése, hogy jöjjön ennek a Fodor Józsefnek a műsora, és képzeld el, 65 évesen betévedtem a templomba is. Utána majd a plebániára. És tudod, hogy nem voltam első áldozó, és kértem, hogy legyek első áldozó. Most pedig minden napom azzal kezdődik, immár nyugdíjasként ráérek. Minden reggel szent mise. És a jobbnál jobb műsorokat kikeresem, kijegyzem magamnak, ekkor ülj a rádióhoz, akkor ülj. Mi is ennek a Mária Rádiónak igazi célja? Jézus hangjának lenni. Az ő tanítását továbbítani. Az ő tanítását közvetíteni mindazok felé, akiket érdekel a hitünk, akik fejlődni akarnak a hitünkben, sőt, mindazok felé, akik keresnek, és még jobban fokozzam, mindazok felé, akik gyűlölnek minket. Mert milyen hatalmas üzenet az a szeretet, amire megtanítanak a különböző műsorok. Milyen hatalmas üzenete az Úr Jézus Krisztusnak, azt parancsolom nektek, szeressétek egymást. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. A tanítás mellett csodálatos ima alkalmak. Bele-bele kapcsolódni egy-egy szent misébe. Természetesen, aki teheti, azért személyesen is vegyen részt templomban, szent misén. De hányan vannak olyanok, első péntekeken halljuk mi papok idősebb néniktől, bácsiktól, hogy mi nagy ajándék számukra, hogy egy-egy misét végighallgatnak, belekapcsolódnak, ott vannak legalább szívvel, lélekkel a misén, és hányan könnyek között végig imádkozzák a misét. Igen, megtanít minket a Mária Rádió Jézussal beszélgetni. Megtanítja az imádságot. Különösen, amikor az ima szándékokat hallgatom,
meg-meg borzadok egy-egy betelefonáló nénikének vagy öreg bácsinak a kérésére, hogy felajánlom ezt az imádságomat, ezért és pont ez az ezért és azért. Hogy tele van a mai világ a különböző gondokkal és nehézségekkel? Mikor egy-egy mama elpanaszolja, hogy egyik fiam itt, másik fiam ott, leányom amott, senki nincs a közelemben, csak egyedül a Jóisten, akivel el tudok beszélgetni az imádságban. És milyen szép, amikor az ima szándékokban imádkozunk, távol levő gyermekeinkért, mondják a mamák és a taták. Hiába, hogy talán utoljára 3-4 évvel ezelőtt járt itthon, akkor is csak egy órácskát vagy 2 órát, és szaladott, mert jaj, szolgálat meg mindenféle. De imádkozik a mama érte. Igen, az imádságra való tanulás megtanít minket a rádió arra, hogy hogyan kapcsolódjunk bele, és közösen is hogyan imádkozzunk azokra a szent szándékokra, amelyek ott vannak bennünk, azokért a gondokért, melyek a szívünket, lelkünket szorongatják. És különösen, ha már az imádságokról volt szó, akkor harmadiknak ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy a mise közvetítések sokszor olyan helyekről, amiről nem is hallottunk, kicsi falucska itt vagy amott. Hogy az a 8-10 öreg néni és bácsi, aki még eltotyogott a templomba elimádkozni a szent misét, de úgy, hogy országvilágnak tudomása vele legyen róla. Ennek a másik oldala egy-egy csíksomlyói búcsú közvetítése, egy-egy nagy esemény, papszentelés, a többi. Igen, nem tudok elmenni, itthonról belekapcsolódok. És befejezésül mindezt a boldogságos szűz anya segítségével. Megfogjuk jó erősen az ő kezét, mert a róla elnevezett Mária Rádió oly sokat jelent nekünk. És a boldogságos szűzanyának kezét fogva hányszor és hányszor elmondjuk, hogy most segíts meg, Mária, oly irgalmas szűzanya. Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hő imái gyermekidnek nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.

0: Testvéreim, hálát adva Istennek a Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójáért, és kérve áldását szolgálatára, terjesszük elé kéréseinket.
1: A Mária Rádió szolgálatáért, hogy a rádió továbbra is hűségesen közvetítse az evangélium örömhírét, és sok ember szívéhez eljuttassa Isten szeretetét, kérjük Urunkat!
2: Kérjük, kérjük, hallgass meg minket!
3: A munkatársakért és önkéntesekért, hogy Isten áldása kísérjen mindazokat, akik idejüket és tehetségüket a rádió szolgálatába állítják, és munkájukban örömöt találjanak.
4: A hallgatókért, hogy a műsorok erősítsék hitüket, vigaszt nyújtsanak a nehézségekben, és reményt ébresszenek szívükben.
5: Közösségünkért, hogy a rádió által egyre inkább összetartó, imádságos és szeretetben élő közösséggé váljunk.
1: Az adományozókért és támogatókért, hogy Isten bőségesen jutalmazza nagy lelkűségüket, és továbbra is segítse őket a jóban való kitartásban.
6: Elhunyt munkatársakért és hallgatókért, hogy az Úr fogadja be őket országába, és adjon nekik örök boldogságot.
2: Kérjük, hallgass meg minket!
0: Mindenható Istenünk, hálával telt szívvel állunk előtted. Áld meg a Mária Rádió szolgálatát, hogy még sokáig legyen a hit, a remény és a szeretet eszköze. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot,
2: nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd irgalmas szívvel házad népének felajánlott adományait, és támogass segítségeddel, hogy amit tőled kapott, el ne tékozója és megnyerje örök ajándékodat. Krisztus

0: Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentesz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szentelt meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiomtatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálunkat hirdetjük, Urunk, és hitel halljuk földállással, amit elnevesz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
3: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely érsekünket, László György és József püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
4: Teljesíts kedvesen házad népe kérései, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyám, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
3: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkedben.
3: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó.

könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, folytonos atyai jóságoddal őrizd megváltott gyermekeidet, hogy akik fiat szenvedése árán szabaddá lettek, az ő feltámadásának örömében éljenek, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

0: kedves ünneplő közösség! Egy egyházi közösség életében mindig különleges pillanat, amikor megköszönhetjük azoknak a szolgálatát, akik csendben, alázattal, háttérben, szeretettel dolgoznak másokért. Az ilyen emberek sokszor nem a reflektorfényt keresik, mégis jelenlétük fényt hoz egy közösség életében. A mai ünnepen nem csak a Mária Rádió születésnapjáért adunk hálát, hanem azért is, hogy vannak közöttünk olyan emberek, akik hitükkel, kitartásukkal és áldozatos munkájukkal példát mutatnak számunkra. A díj, amelyet átadunk az Erdélyi Mária Rádió nevében, a Dalos Ági díj, az önkéntesünk volt, aki most nincs közöttünk. Ezzel a tisztelet díjjal szeretnénk mi munkatársak megköszönni az önkénteseinknek. Nem csupán elismerés egy elvégzett munkáért ez a díj. Ez a hálánk jele, a szeretetünk jele. Annak a köszönete, hogy valaki idejét, erejét, szeretetét és szívét adta a Mária Rádióért, amely egy nemes ügy szolgálata. És ez a szolgálat egy mécses lángja, amely csendben világít. És úgy vagytok ti is önkéntesek a Mária Rádió életében, akik észrevétlenül világítotok, és szebbé teszitek mások életét. Szolgálatotok nyomán remény születik, épül egy közösség, és a hit erősödik. Szeretettel köszönöm meg az atyáknak, akik jelen vannak. Műsorosok voltak. Van sok olyan atya, aki beírgérkezett, hogy eljön, de most vannak a bérmálások a körzetben, most vannak az első áldozások, most vannak ma éppen az első gyónások ebben az órában, ezért nem tudtak jelen lenni, de megígérték, hogy imádkoznak továbbra is, értünk. Most megkérem az Erdélyi Mária Rádió elnökét, hogy segítsen az emlékdíjat kiosztani, esetleg, ha egy pár gondolatot még szeretnél.
1: Dicsőtessék Jézus Krisztus! Mise előtt egy pár perccel érkeztem meg, és egy elég nehéz hét után vagyok. Tibor atya mondta, hogy azért csak kéne mondjál egy pár szót. Mondta, hogy én nem készültem, és aztán a prédikáció alatt annyi minden kavargott a fejembe, hogy gondoltam, hogy azért mégis megosztok egy pár gondolatot veletek. A Mária Rádió Medjugorjéba született, a nagy világ Mária Rádió, de az Erdély Mária Rádió is Medjugorjéba született. Ott kaptuk a meghívást. És egyszer ott hallottam Juzó atyának az egyik beszédében, ő a látnokokra gondolt, hogy amikor a szűzanya azt mondja, hogy szükségem van rád, ez nem egy szójáték, neki tényleg szüksége van rád, és nagyon komolyan gondolja. És ez így megmarad bennem. Sok év múlva, amikor a Mária Rádiónak a megalapítására kértek fel, ez így bennem volt. Szűzanya komolyan gondolja. Halvány fogalmunk se volt arról, mit jelent a rádió. De hiszem azt, hogy nektek semmit, mikor azt mondtátok, de mi is akarjuk Sepsisen Györgyel. Nem tudtátok, Tibor, Tünde, hogy mire vállalkoztok. Most már tudjátok. És pontosan ez a lendület, ez a szeretet, ez a tenni akarás a lelkek megmentésére az, ami viszi előre a rádiót. És tényleg nagyon hálás vagyok, mint azért, amit itt ti tesztek. Mikor elindítottuk a rádiót, egy olyat kérdeztek tőlem, hányan hallgatják a rádiót? És erre azt mondtam, hogy sokan. Jó, de hányan? Hát, nagyon sokan. Fogalmam se volt, hogy mennyi az a sok. Erre nagyon sok fajta módszer van, hogy hogyan mérik. Erre vannak hivatalos mérés, technikák. Mi nem esünk bele ebbe a technikába, mert nagyon költséges, és nem vesznek ilyen téren figyelembe. Romániában egyetlen egy cég csinál ilyen felmérést, és többnyire a bukaresti rádiókat, illetve a nagy országos román nyelvű rádiókat mérik fel. Minket nem. És egyszer a Világ Mária Rádiónak az alapító elnöke mondta nekem, onnan fogod megtudni, hogy mennyien hallgatnak, hogy mennyien adakoznak, és hogy mennyien telefonálnak be. Most aki hallgatja a rádiót, az tudja, hogy mennyien telefonálnak be, akik viszont vezetik a rádiót, azok még jobban tudják. Folyamatosan égnek a telefonvonalak, sokan, nagyon-nagyon sokan. És az adakozásnál pedig itt a prédikációban nagyon megérintett az, hogy eldugott kis falvakból is közvetítünk misét. Igen, ez így van. És én látom a telefonomon, amikor érkezik interneten keresztül egy adomány. Folyamatosan, naponta, és nagyon-nagyon sokszor csipog be a telefonom, nagyon-nagyon kicsi adománnyal euróba és dollárba. Mert hallgatnak minket egész Európába és egész Amerikába. Magyarok, innen elszármazott magyarok. És el nem tudjátok képzelni, hogy milyen öröm van a lelkükbe, mikor ők hallják az ő környezetükből, ahol ők a fiatalságukat élték, a szentmisét. Amikor hallanak, hogy mi van otthon, és azt a lelkiséget, amit nem találják meg ott, ahol ők élnek, mert innen kapják meg a szentségimádásaitokon keresztül, a szentmiséken keresztül, a rózsafűzéren keresztül. Ők elmentek valamiért, de a lelkieket nem találták meg. Innen táplálkoznak. Ezért én nagyon hálás vagyok nektek, és persze az önkénteseinknek.
0: Nem ennyi. Köszönjük szépen az elnök úrnak a szavakat. Ugyanakkor én úgy érzem, hogy bocsánatot is kell kérjünk közben, és ha tévedünk a műsorainkban, a műsor szerkesztéseinkben, vagy bárhol, azt nézzék el nekünk, mert nem vagyunk profik. Senki nem tanulta a munkatársak közül, ide egy lelkiségkel. Annak idején, mikor én ide kerültem a Mária Rádióhoz, és az elnök úr az olasz vezetőségnek bemutatott, és ott elmondta az olasz vezetőségnek, hogy hát a Tibor atyának van újságírói végzettsége is. Akkor azt mondták ottan, ugye ezt te tudod biztosítani, akkor azt mondták, hogy ha tudtok volna, hogy végzettséged van, nem vettünk volna fel a Mária Rádióba. Remélem nem bánták meg azóta ők sem. Igen, tehát én elnézést kérek a munkatársaim nevében a hallgatóktól, önkéntesektől, adakozóktól, hogyha valamiben megsértjük, ha valamiben tévedünk, emberek vagyunk, imádkozzanak értünk, hogy együtt tovább tudjunk fejlődni, együtt tovább tudjunk működni, és imádkozzunk együtt egymásért. És tovább nem nyúzom a szót, akkor el is kezdenénk az emlékdíjakat, a tiszteletdíjakat osztani, és kezdeném az atyákkal, elsősorban I.E. Zsolt plébános atyának. Köszönjük, hogy befogadta a stúdiót ide a plébánia udvarára, és támogatja a Mária Rádiót. Márkus András papbácsinak köszönjük, aki kezdetektől fogva a Mária Rádióban dolgozik, műsora is volt nagyon sok, és annak idején én az ő keze alatt indultam el a papi pályámon. Köszönjük szépen még egyszer. Hála és köszönet főtisztelendő Sánta Pál atyának, akinek szintén volt műsora. Köszönjük szépen! Takó István atya, ő mondotta, hogy szívesen itt lenne, de mivel házas, házas családos találkozó ünnepség van, ezért ő nem tud itt lenni. Ugyanígy Dávid György plébános is, akiknek köszönhetjük nagyon sok mindent a Mária Rádió életében. Boldizsár Ferenc atya, ő sincs itt, ő is megígérte, hogy eljön. Nem tudom, mi jöhetett közben, de majd személyesen átadom nekik az emlékdíjat. Most pedig áttérnénk az önkénteseinkre. Ez az emlékdíj, ez tulajdonképpen most jelenleg azoknak szól, akik kezdettől fogva, vagy legalábbis a, nem is a kezdetektől, de közel a kezdetektől fogva mostanig a Mária Rádió életében nagyon sok mindent tettek háttérben is, és nem csak. Kérem Fodor Melindának köszönöm, köszönjük Mária Rádió nevében, aki a technika kezelésében az adás, vágás, szerkesztés fűződik a nevéhez, és az oltárt ő díszítette. Sorbán Edit, ő az, aki viszi a pénzt a bankba, ő a pénzes néni. Köszönjük Bartók Ilonának, itt van, igen, ő a recepciós szolgálatot végzi, köszönjük, és hála. Ugyanígy Bledoly Irént is, neki is köszönjük, itt van, igen, köszönjük szépen.

Nagy hála és köszönet van a szívünkben dr. Kovács Zita részére, akinek több mint 800 adása volt már a Máre Rádióban. Bába Bertának köszönjük, aki a virasztásokon szokott segíteni. Kérjük őt is. Közben készüljön Pál Judit, hiszen nem lehet a csendet közvetíteni a rádióban, ezért gyorsabban mondom a neveket. Pál Judit a reggeli

Sok szép szentségimádásokat, mindent, amit a Mária Rádióért támogatásáért teszel, kedves Tibor. Isten áldása legyen rajtad. Kis Jenő. Köszönjük a lelkesedésedet és az anyagi támogatásodat, mindent, amit teszel a Szentgyörgyi stúdióért. Szégyártó Szabolcs, aki a közvetítésben segít nekünk mindig. Köszönjük szépen mindazoknak. Ja, igen, elfelejtettem. Farkas Szilvia, bocsánat, hol vagy Szilvia? Farkas Szilvia, ő az, aki altatja a gyerekeket, vagy lehet a felnőtteket a gyerekek mellett, az esti mese és a napi témában segít be a Mária Rádióban, itt a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Remélem, hogy nem felejtettünk ki semkit. Most azok, ahogy mondottam, azok az önkéntesek kapták ezt az emlékdíjat, akik kezdetektől fogva itt vannak a Szentgyörgyi stúdióban. Jövőben majd következnek a többiek. Köszönjük szépen. És most, hogy ez szépen úgy a pontot rátegyük az íre, meghívjuk a kedves hallgatókat is egy rövid szentségimádásra, ajánljuk fel a Mária Rádióért, munkatársakért, adakozóinkért, hallgatóinkért, imádkozunk együtt egymásért. Utána majd mindenkit szeretettel várunk a plébániára, egy kis agapéra és egy kötetlen beszélgetésre. Találkozhatnak velünk a munkatársakkal, az igazgató tanárstagjaival, elnök úrral, most lehet kérdezni tőle is, tőlem is, tőlünk is. Várunk mindenkit nagy szeretettel.

Szent Háromság Istenünk, alázattal kérünk téged, add meg nekünk, hogy sokkal jobban szeressünk téged. Mennyi atyánk, hálát adunk Szent Fiadért. Hálát adunk a megváltásért. Drága Jézusunk, köszönjük, hogy nekünk adtad önmagadat az oltári szentségben. És köszönjük neked Máriát, akit a kereszten, mint édesanyánkat adtad nekünk. Drága szűzanyánk, köszönjük, hogy mindig azt te szent fiat felé vezetsz minket. És köszönjük neked, hogy meghívtál minket abba a harcba, amit te már megnyertél, és amit együtt veled most véghez viszünk. Köszönjük, hogy

a Mária Rádiónak az eszközei lehetünk, és hogy a Mária Rádió eszköz ebbe a harcban, hogy minél több lelket megnyerjünk az ég felé. Hálát adok, Uram, mindazokért, akiket meghívtál erre a munkára. Áld meg őket, áld meg, hogy olyan lángok legyenek, akik tüzet gyújtanak az embereknek a lelkébe, műsorokon keresztül, a jelenlétükkel keresztül, mindazzal, amit tesznek. Tisztíts meg minket minden szenytől, és tégy minket világító jellé és méltóká ezért a meghíváshoz. Amen.

Uram, az imádság elején kérlek, nyisd meg minden Mária rádió hallgató szívét és lelkét, hogy nyitott legyen a hívásodra, hogy a szőlődben dolgozzon, hogy támogassa lehetőségei szerint műved megvalósítását. Nem tudom, hogy miért éppen minket néztél ki, miért minket választottál. Kérlek, segíts, hogy önzetlen választ tudjunk adni arra, amire meghívtál minket. Uram Jézus, néha habozunk egészen átadni magunkat neked, mert attól félünk, hogy magányosan és segítség nélkül maradunk. Segíts, hogy mindig érezzük a jelenlétedet, és felfogjuk, hogy az ember akkor kap, amikor ad.

Ó Jézusunk, ki élő valóság vagy az oltári szentségben, akinek neve édes mindenek felette, hála van a mi szívünkben. Ujjongó szívvel adunk hálát azokért, akinek nyitott volt a szíve, hogy létrejön ez a rádió. Áldunk és magasztalunk az ő fáradtságaikért, olykor harcaikért, hogy ki lehessen vitelezni, hogy valósággá váljon. Köszönjük a támogatókat. Köszönjük azokat a magányos embereket, akik háttérben imával támogatták, hogy a te igéd eljuthasson a legelesettebbekig, akik talán még a házukat sem hagyhassák el. Olykor fájdalmak közepette, te vagy egyetlen vigaszuk a rádió hullámosszán keresztül. Oly mély hála van a mi szívünkben, Uram, hogy ennyire közel jössz hozzánk. Oly hálásak vagyunk, hogy a rádiót alkalmassá tetted erre, hogy téged is hallhassunk. És köszönjük mindazokat, akik szent ígédet tolmácsolják, továbbadják, kifejtik, hogy megértessük az Atya szeretetét. Ó, jöjj, mennyei kegyelem, és érítsd meg most különösen azokat, Uram, akik talán óvakodnak, talán megbotránykoztak, vagy éppenséggel nem ismernek téged. Kérjük közben járásodat, hogy úgy, amint az emlékedésben is hallottuk, valahol meghallják hangodat. Ezért áldjál meg minden munkatársat, minden önkéntest, mindazokat, akik azon munkálkodnak, hogy igéd eljusson a föld végső határáig, amint ezt kérted tanítványaittól. Hála van a mi szívünkben, Uram, hogy méltatlanságunk ellenére számba vettél bennünket, az Erdély Mária rádiót. És köszönjük a főpatronánkat, a szűzanyát, aki anyai jóságával terelget bennünket, hogy te megdicsőj a mi életünkbe, hogy valóban ne csak emlékesünk, hanem győzelmet arass, hogy befogadjunk és benned éljünk. Áldott légy, Urunk! Áldott légy mindenek felett! Minden hallgató, minden önkéntes, munkatárs és vezetőség felett. Te dicsőj meg, Uram! És nyisd meg mindannyiunk szívét, hogy el ne távolodjunk tőled, és szent igazságodat hirdessük. Ebben munkálkodjunk, hogy győzelmet arass az emberi gonoszság felett, minden démoni cselvetés felett, hogy mennyei békét betöltse a szíveinket, bennünket, és háborúban lévő testvéreinket, és minden beteg, elesett, magányos gyermekedet. Továbbra is dicsőj meg isteni hatalmasságod által minden gyermekedben, minden megváltott személyben, most és mindörökké. Amen.

0: Köszönjük az oltári szentségben.
1: És köszönjük minden jelenlevővel és hallgatóval, hogy oly sokszor megtapasztalhattuk, hogyha befogadunk téged az életünkben, akkor nincs, amiért féljünk, mert te bennünk élsz, és általad győzedelmeskedünk minden kísértés, minden nehézség és minden próbatételben. Köszönjük, hogy meghívtál minket erre, ezen az alkalmon, hogy hálát adjunk a szűzanyáért, hálát adjunk a rádióért, és én hálát adok, Uram, neked, hogy meghívtál engem is, hogy önkéntes lehessek. Én köszönöm az igent, amit adtál a szívembe erre a hívásra. Köszönöm a kitartást és a hűséget, amit adtál a szívemben, hogy kitarthattam több mint 10 éve ezen az úton, ebben a szolgálatban. Köszönöm a te szent lelked erejét. Köszönöm, hogy felhívtad a figyelmet, hogy ez nem az én ügyességem volt, hanem a te kegyelmed, a te hívásod. Én hálát adok minden egyes szolgálatomért, minden egyes munkámért is, amivel segíthetek. Azért, hogy a te műved az teljes legyen és megvalósuljon mindannyiunk életében, mert mindannyiunknak szükségünk van rád, Uram, és ezt te tudod a legjobban. Hálát adunk neked ismételten, csatlakozom a testvéreim hálájához, hogy újból itt lehetünk, és hogy megáldod ennek a rádiónak minden munkatársát, hallgatóját, önkéntesét, az egész szolgálatát az elkövetkező időkben is. Amen.

Édes Jézus, csatlakozom én is az elhangzott hálákért, háladásért. És különösképpen hálát szeretnék adni azokért, akik visszajelzéseikkel megörvendeztették a szívünket, mert sok életellenes dologról le tudtak mondani, az életet tudták választani. És azt is, hogy ezáltal béke szállt a szívükbe, és béke a családba. Köszönöm, Uram, az erőt, és a kitartást is. Te tudod, sokszor milyen nehezen ment. De nem akartam soha felhagyni. És kérem az erőt is továbbra, és azt, hogy azt lehessen közvetíteni, amire szükség van. Nem mindig tudjuk azt, hogy milyen hatással van, de időnként, amikor Japánból, Svédországból, és még sok már Kanadából visszajelzéseket kapunk, hogy a rádió műsorát hallották, vagy akkor, amikor a csíksomlyói búcsún megfordulnak Vajdaságból, Szlovákiából, hogy ismerik a hang, ismerik a műsorunkat. Nagy-nagy meglepetések ezek. Köszönjük, Urunk, és azt legfőképpen, hogy megváltoztattak sok mindenkinek a felfogását, életét, és voltak, akik elmondták, hogy igen, sikerült jó útra térni. Dicsőség legyen neked, Uram, és segíts mindenkit, aki a Mária Rádióban dolgozik, önkéntesként, munkatársként, továbbra is legyen ereje, bátorsága, kitartása, akkor is, hogyha ellenárral kell úszni. Nem mindig könnyű, de ezáltal nagy öröm és elégedettség lesz a szívünkben. Édes Szűzanya, köszönjük neked a közbenjárásodat. Köszönjük a Mária Rádiót, és éljen a Mária Rádió továbbra is. Legyen dicsőség. Amen.

Igen, Uram Jézus Krisztus, olyan jó kijelenteni, hogy nagyon szeretünk téged. Te köszönjük, hogy csak azért szerethetünk te, mert te előbb szerettél minket. Látod, Urunk, észre föl sem lehet fogni mindazt, amit értünk tettél. Ezért segíts nekünk, hogy a szívünkben mélyen föllángoljon az a szeretet, hogy megértsünk valamit abból, amit tettél értünk, hogy ez legyen az életünknek a motivációja, hogy átalakuljunk, hogy mindaz, ami, Urunk, még nem teljes bennünk, és nem tőled van, hiszen énekeltük, Urunk, hogy szeretünk meg, hogy a szívünk telve van, de hát látod még azt, hogy mi van bennünk. De kérlek, Urunk, és hálát adok azért, hogy mindezekért nem ítélsz meg minket. Hogy mégis meghívtál szolgálatra. Hogy felszítottad a szívünkben a vágyat. Hogy nem a képességeinket nézted. Hiszen te nem arra vagy kíváncsi, ez hiszen az mind tőled van. Szívünk készségére vagy kíváncsi, és ezt táplálod. Én köszönöm, Uram, hogy az évek során oly sokszor megtapasztaltuk az isteni kegyelemnek a konkrét működő gyümölcsét, gyümölcsöző működtetését, amikor oly sok kísértésen kellett keresztül menjen ez a rádió, a közösség, a munkatársak. És köszönöm, Uram, hogy az Atya dicsőségét látjuk szemünk előtt, nap, mint nap, amikor kiárad a kegyelem a hullámhosszon, az adásokban, a tanúságtételekben, a munkatársak életében, de az adakozók és az önkéntesek életében is, hiszen tudom, Uram, hogy mindnyájunk szívét alakítod és formálod át, hogy mindinkább teljesek legyünk. És tudjuk azt is, Urunk, hogy nincs mitől félnünk, hiszen ha elhatalmosodik a bűn, kiárad a kegyelem, túlárad a kegyelem. És hogy minket választottál arra, hogy ennek a kegyelemnek eszközői legyünk. Hogy valóban, Urunk, ebben a gonosz világban, nem is a világ a gonosz, Urunk, hanem az eluralkodott gonoszság világában minél többen kiszakadjanak a sátán karmaiból, hogy lelkük ne vesszen el. Hiszen a te gyermekeid vagyunk mindnyájan, Urunk. Légy áldott ezért, most és mindörökké. Amen.

Feltámadt, Urunk, Te azt a küldetést adtad apostolaidnak és tanítványaidnak, hogy legyenek feltámadásod tanúi, hirdetői, és ők engedelmeskednek kérésednek. Ennek köszönhetően kezdett el egykor terjedni a feltámadás örömhíre, és lettek egyre többen hívőkké, csatlakoztak az egyházhoz, a benned és feltámadásodban hívők közösségéhez. E közösséghez tartozunk mi is, akik megtapasztalhatjuk jelenlétedet, s akik szintén azt a küldetést kapjuk, hogy legyünk a feltámadás hirdetői a világban. Segíts minket, hogy feltámadásodba vetett hitünket mindig megvalljuk, és az üdvösség örömhírét apostoli buzgossággal terjesszük. Amen.

Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük,

0: Az Úr legyen
1: veletek.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkra, és a Mária rádió hallgatóinak a mindenható Isten, a Szentlélek, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, szentmisét és szentségimádást közvetítettünk Sepsi Szent Györgyről, a Szent József plébánia templomból. A szentmise főcelebránsa Karácson Tibor atya volt, Mária Rádió műsorigazgatója. Az igét hirdette Márkus András, az őrkői cigány plébánia plébánosa. A kántori szolgálatot ellátta Sonka Lóránd. A technikai hátteret Tar Gábor kollégám biztosította, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Thank you.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók! Mária áhítatot közvetítünk Marosvásárhelyről, a keresztelő Szent János templomból. Hívjuk és kérjük a kedves hallgatókat, hogy kapcsolódjanak bele. Most 5 órától engesztelő imaórát hallhatnak, melyet a Szent Háromság és Ákosfalvi hívek végeznek, majd 6 órakor kezdődik a Szentmise, de majd akkor visszatérek is. Elmondom a részleteket, tartsanak velünk.
1: Gyulladt fel szívünkben is, hogy mindig úgy szeressünk, ahogy megérdemled, s ahogy ez kötelességünk. Bárcsak égne szívünk a szent szeretet hevétől, s velünk együtt szeretne téged az egész világ. Hányszor, s mi súlyosan megbántottunk, ahelyett, hogy szerettünk volna. Végtelen jóság, mérhetetlenül fájlaljuk vétkeinket, adhatatos kegyelmedet, hogy többé meg ne bántsunk. Jézusunk, köszönjük, hogy a legméltóságosabb oltári szentségben köztünk maradtál. Örök Atya, hálát adunk neked, hogy egyszülött fiadat nekünk adtad. Magasztaljon érte velünk az egész mennyei sereg. Jézusunk, irántunk való szeretetből egészen áldozatul adtad magad. Mi is neked áldozzuk magunkat hiánytalan, folytonos, égő áldozatul, legyen egészen a tiéd a testünk és a lelkünk. Imádunk teljes szent háromság, engesztelni akarjuk igazságosságodat, meghálálni bőkezűségedet, könyörögni jóságodhoz, szent fiad Jézus Krisztus által. Könyörgünk az Anya Szent Egyházért, papi hivatásokért, rokonainkért, barátainkért, jótevőinkért, élőkért és holtakért. Hallgasd meg, Urunk, könyörgésünket irgalmasan, s add meg a kért kegyelmeket a te nagyobb dicsőségedre és lelkünk örök üdvére. Áldj meg minket, Uram Jézus, Máriával együtt. Amen. Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atyaisten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiúisten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egyisten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Élő kenyér ki az égből szállott alá!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Elrejtett Isten és üdvözítő!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Választotta gabonája!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szüzeket nevelő bor!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Csodás kenyér királyok gyönyörűsége!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szüntelen tartó áldozat!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Tiszta felajánlás!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Legtisztább áldozat!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Angyalok eledele!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Elrejtett manna!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Isten csodáinak emlékezete!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Természet fölötti kenyér!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Testélet ige!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Velünk lakó szent ostja!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Áldásunk kenye!
2: Irgalmazz nekünk!
1: A hitnek titka!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Magasztos, tisztelendő szentség!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Legszentebb áldozat!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Engesztelő áldozat élőkért és holtakért!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellen!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Minden csodák csodája!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Minden bőséget meghaladó ajándék!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Az Isten szeretetének legnagyobb emléke!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Az isteni bőkezűség túláradása.
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szentséges és felséges titok.
2: Irgalmazz nekünk!
1: Halhatatlanság orvossága.

0: kiédességnek.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Tiszta lelkek tápláléka.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Az Úrban meghaló úti eledele.
1: Irgalmazz nekünk!
0: A jövendő dicsőség záloga.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Isten irgalmazz nekünk! Uram, kegyelmezz nekünk! Isten irgalmazz nekünk! Uram, hallgass meg minket! Szent tested és vételed méltatlan vételét, véred méltatlan vételétől,
1: ments meg, Uram, minket!
0: A test kívánságaitól,
1: ments meg, Uram, minket!
0: A szemek kívánságaitól,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Az élet kevésségeitől,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Minden bűnalkalomtól,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Vágyakozásod által, melyet a húsvétot tanítványaiddal eltölteni kívántad,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Nagy alázatosságod által, melyel a tanítványok lábait megmostad,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Nagy szereteted által, melyel az isteni szentséget szerezted,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Kiontott véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Szentséges tested öt sebe által, melyeket értünk fölvettél,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Mi bűnösök,
1: kérünk véred, hallgass meg minket!
0: Hogy egy csodálatos szentség iránt hitet, tiszteletet és áhítatot bemutatni, megtartani méltóztassál.
1: Kérünk véget, hallgass meg minket!
0: Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket az oltári szentség gyakori vételére vezetni méltóztassál.
1: Kérünk véget, hallgass meg minket!
0: Hogy minket a hitetlenségtől, tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni méltóztassál.
1: Kérünk véget, hallgass meg!
0: Hogy minket az örök élet vendégségében vezérelni méltóztassál.
1: Kérünk véget, hallgass meg minket!
0: Hogy halálunk óráján ezzel a mennyei úti eledellel bátorítani és erősíteni méltóztassál.
1: Kérünk véget, hallgass meg minket!
0: Jézus Istennek fia,
1: kérünk véget, hallgass meg minket!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk, Uram!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Uram!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk, Uram!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Mennyei kenyeret adtál nekünk, amely minden gyűlösséggel
1: teljes!
0: Uram, hallgass meg könyörgésünket!
1: És a mi kiáltásaink jussanak előnkön!
0: Könyörögjünk! Isten, te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad, engedd kérjük testednek és vérednek titkait úgy tisztelnünk, hogy megváltásunknak gyümölcsét szüntelenül érezzük, ki élsz és uralkodol, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Üdvözlégy Jézusunk
1: a legméltóságosabb oltári szentségben. Szeretettel jöttünk hozzád, Urunk, hogy templomi csendes magányodban veled töltsünk egy órát. Tudjuk, hogy nem leszünk zavarásodra, hiszen te biztosítottál felőle, hogy gyönyörűséged az emberek fiaival lenni. Érezzük, hogy szeretettel fogadsz, bármennyire gyarlók és nyomorúságosak vagyunk előtted. Hozzád jöttünk, mert te hívsz minket, mert anyagias és e világi gondokban és gondolatokban merült a lelkünk. Öntudatlan vágyakozással sóvárogja a te természet fölötti tiszta világot, egészséges levegőjét. Csak itt tudunk igazán lélegezni, pihenésed, nyugalomhoz jutni. Elhozzuk hozzád, Jézusunk, szíveinket, odakint a természet, a te szép anyagi világot, melyet földön jártodban 33 éven át tapostál, most van tavaszi zendülésben, pompájában. A májusi napsugár és a májusi eső hatására bújnak a rügyek, fakadnak a bimbók, zsendül a fűszál, erdő, mező, a reménység tavaszi színben, zöldben öltözik, s virágszínek tarka pompájával díszíti magát. Legyen hála egész örökké valóságon át tartó köszönet, szeretetet, kimondhatatlan sok ajándékáért, minden természetes és természet feletti örömért, melyel már itt a földön elhalmozod a tieidet, s melyet a síron túlra mennyei országodban tartogatsz számunkra. Legyen hála minden teremtett virágszálért, de leginkább azért az ékes virágszálért, kit a magad és a mi számunkra teremtettél, s kinek illata, színpompája, nemessége nem csak minket bájol el itt a földön, hanem atyádat az égben, s a boldog szent háromságot is. Legyen örök hála és dicséret szűzvirág szent anyádért, királynőnkért, Máriáért. Ó, Úrunk Istenünk, Máriában legtökéletesebb teremtményedben fejtetted ki hatalmat, alkotó művészeted ajándékozó nagy lelkűséged legjavát, reápazaroltad legforróbb szeretetedet, őt melletted magadhoz legközelebb. A teremtett világ és az emberi nem benne jutott el trónod közvetlen közelébe. Ezért áldunk téged Máriában és Máriáért, és ezért zengjük mi is az egész mennyországgal, a tisztító tűzzel és a földön küzdő egyházaddal mindig, de leginkább ebben a májusi hónapban. Üdvözlégy Mária, Atya Isten legszebb leánya, üdvözlégy Mária, Fiú Isten legszeretőbb édesanyja, üdvözlégy Mária, Szentlélek Isten legékésebb temploma, üdvözlégy Mária, emberi nemünk büszkesége, üdvözlégy Mária, bűnösök menedéke és oltalma, üdvözlégy Mária, te az egyház anyja és mindnyájunk édesanyja. Üdvözlégy Mária, imád értünk szent fiadat, Jézusodat, ki az atyával és Szentlélekkel él és uralkodik, most és mindörökkön örökké. Amen.

0: Istenünk, aki Máriát teremtette, és Szent Fiának édesanyjául adta, gyertek, imádjuk! Mária léte szorosan összefor Jézusnak, a megtestesült Istenembernek a létével. Ahogy megszületett az Atya gondolatában a megváltás terve, amikor elhatározta az örök ige, hogy felveszi az emberi természetet, abban az öröktől fogva létező percben fogamzott meg Mária megteremtésének gondolata is. A kinyilatkoztatás a megváltó alakja mellé mindig odarajzolta vagy oda gondolja az édesanyját is. Az Ószövetség pátriárkái, profétái már anyja karján látják a messiást, a történelembe lépett Isten embert fogamzásának pillanatából a kereszt haláláig végig kíséri az alázatos, szűz, hűséges szeretete. Az Úr Jézus, ha nem is tör ki iránta érzelgős szeretet és tisztelet nyilvánításokban, de kétségtelen, hogy Atya parancsát, tiszteld atyádat és anyádat, a legtökéletesebben megtartotta. Biztos az is, hogy ezt is értette, amikor parancsba adta, példát adtam nektek, hogy amit én cselekedtem, ti is úgy cselekedjetek. Ez az alapja Mária tiszteletünknek, ezért nevezzük őt Isten anyjának, ezért nem szűnünk meg őt megmagasztalni, áldani, ezért merünk hozzá bizalommal, segítségért, közbenjárásáért folyamodni. Nem eshet rosszul Szent Fiának, ha tiszteljük, szeretjük, magasztaljuk Máriát. Bármennyire tiszteljük őt, még mindig kevés ahhoz, amennyit megérdemelne. Csak az lenne hiba, ha neki isteni tulajdonságokat tulajdonítanánk, minden tudást, minden hatóságot, ha azt gondolnánk, hogy ő a saját erejéből, s nem Szent Fia kegyelmével segíthet rajtunk. Ezért nem szűnünk érte áldani az Atyát, aki így szépnek teremtette a fiút, aki édesanyjául fogadta a Szent Lelket, aki így felmagasztalta. Mária szeplőtelen szívének érzelmeivel fejezzük ki a hálánkat e fohász ismétlésével, áldjuk érte jóságodat. Jóságos Atyánk, te öröktől fogva Szent Fiad édesanyjául szántod Máriát, áldjuk érte jóságodat. Kivetted őt az eredeti bűn általános törvénye alól, áldjuk érte jóságodat. Legszebbnek és legtökéletesebbnek teremtetted, áldjuk érte jóságodat. Leghibátlanabbnak és legerényesebbnek alkottad, áldjuk érte jóságodat. Kitüntetted a szüzesség örök szépségével, áldjuk érte jóságodat. A természet általános rendje ellenére édesanyjai méltóságra emelted, áldjuk érte jóságodat. Édes leányoddá fogadtad, áldjuk érte jóságodat. Megtestesült örök ige édes Jézusunk, te édesanyáddá gondozoddá, szolgálóddá, méltóztattál választani Máriát, áldjuk érte jóságodat. Nem iszonyodtál szeplőtelen méhet 9 hónapon át lakásodul fogadni, áldjuk érte jóságodat. Mint gyönge csecsemő karjaiba kívánkoztál, áldjuk érte jóságodat. Tejével táplálkozni akartál, áldjuk érte jóságodat. Csókjának és gyöngességének örvendeztél, áldjuk érte jóságodat. Első vércsepped ontásánál a körülmetéltetéskor magad mellett akartad tudni őt, áldjuk érte jóságodat. Első lépésedet az ő kezén tetted meg, áldjuk érte jóságodat. Az első emberi szavakat tőle akartad tanulni, áldjuk érte jóságodat. Egyiptomba az ő karjai között akartál menekülni, áldjuk érte jóságodat. Mindenben engedelmes voltál neki, áldjuk érte jóságodat. az ő szeme előtt növekedtél a kedvességben és bölcsességben.
1: Áldjuk érte jóságodat.
0: Názáretben érte dolgoztál.
1: Áldjuk érte jóságodat.
0: Istenségedet legelőször neki nyilatkoztattad ki.
1: Áldjuk érte jóságodat.
0: Vele szeretetben összefortál.
1: Áldjuk érte jóságodat.
0: Minden örömödet és bánatodat megosztottad vele.
1: Áldjuk érte jóságodat.
0: Tanítói működésed alatt is hozzá visszatértél, hogy megvigasztald őt.
1: Áldjuk érte jóságodat.
0: Az emberek hálátlansága és üldözése véget vigasztalást nála kerestél.
1: Áldjuk érte jóságodat.
0: Keresztutad járására őt is magad mellé vetted.
1: Áldjuk érte jóságodat.
0: A kereszten is rajta pihent meg utoljára tekinteted.
1: Áldjuk érte jóságodat.
0: Feltámadásod után az ő könnyeit törölted le először.
1: Áldjuk érte jóságodat.
0: Ő testben és lélekben mennyei dicsőségben emelted.
1: Áldjuk érte jóságodat.
0: Értünk való közbenjárását nem veted meg.
1: Áldjuk érte jóságodat.
0: Imádandó Szentlélek Istent a szent szűz lelkét kegyelemmel és ajándékkal eltöltötted.
1: Áldjuk érte jóságodat.
0: Őt szeplőtelen jegyesedül választottad.
1: Áldjuk érte jóságodat.
0: Az örök ige megtestesülésénél reálszálltál és megárnyékoztad.
1: Áldjuk érte jóságodat.
0: Iskoládban az életszentség legmagasabb fokára emelted.
1: Áldjuk érte jóságodat.
0: Az első pünkösd alkalmával tüzes lángnyelv alakjában reálszálltál.
1: Áldjuk érte jóságodat.
0: Az anyaszentegyházban őt egyre jobban megdicsőíted.
1: Áldjuk érte jóságodat.
0: Ó Mária, az örök atyának leánya, a fiúisten édesanyja, a Szentlélek Isten mátkája, könyörög érettünk. Könyörögjünk. Jóságos mennyei atyánk, te, hogy szent fiadnak a megtestesülésben és megváltói munkája elvégzésében kedvében jártál, megteremtetted a teremtményeid legszebbikét és legtökéletesebbikét, és mellé rendelted édesanyjához segítségül kísérő társul. Benne láthatjuk és csodálhatjuk teremtői munkád hatalmát, atyai szereteted mélységét, hozzánk való megbocsátó irgalmadat. Benne felmagasztaltad az emberi nemünket is, és elindítottad a te boldogságod országa felé. Áldunk érte mennyei atyánk, s magasztaljuk szent nevedet. Alázattal kérünk, hogy akit szent fiad édesanyjául, és ami példaképünkül adtál, annak példáját követve megdicsőítsünk téged, ki szent fiaddal és szent lélekkel egyetemben élsz és uralkodol, most és mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Jézusunkat, megváltónkat, ki Máriát édesanyjául választotta, s egyházának édesanyjává és segítőjévé adta. Gyertek, imádjuk! Az Atya szent fiának ajándékozta Máriát, a fiú pedig ajándékozó kedvében anyaszentegyházának ajándékozta őt, és ez természetes is. Aki atyát a mi atyánkká tette, aki szent lelkét nekünk elküldte, aki minden munkájának, imádságának, szenvedésének, halálának érdemét ránk hagyatékozta, aki végül önmagát is titokzatos módon az oltári szentségben fogadott testvéreinknek adta. Az hogyan tarthatta volna meg édesanyját kizárólagos módon önmagának? Abban a pillanatban, amikor Mária méhében fogantatott, Jézus testvéreivé fogadta az emberiséget. De ha testvérei vagyunk, akkor anyánk is közös kell, hogy legyen. A Golgotán, halála előtti percekben Szent János hallja, s le is írja mestere végrendeletét. Íme a te anyád. De Szent János nem mint magánember állott ott, hanem az egész egyház képviseletében. Mária tehát valóban az egyház anyja. Mária anyasága nem testi anyaság, hanem minden testi anyaságnál mérhetetlenül többet jelentő lelki anyaság. Azt jelenti, mint ahogy az Úr Jézus jegyesi érzelmekkel szereti egyházát. Mária édesanyjai gyöngét szeretettel viseltetik iránta. Teljesíti vele szemben az édesanyja kötelességeit, védi, óvja, segíti, vele érez örömében. Fájdalmában közben jár érte, s egyengeti útját a megdicsőlés felé. Az egyházat s minden egyes tagját szívében hordja. Egyház közösségi érzése minden egyes egyháztagot arra kell serkentenie, hogy szívén viselje egyháza természetes és természet feletti érdekeit. Amikor tehát egyházunkért imádkozunk, nyugodtan hivatkozhatunk az Úr Jézus előtt édesanyjára, hisz rávaló tekintettel segítette meg már itt a földön is a kánai bajba jutott fiatal házaspárt. Kérjük tehát az Úr Jézus áldását egyházunkra ezzel a fohásszal. Máriáért tedd meg ezt! Kegyes megváltunk, áld meg egyházadat, melyet az emberiség üdvözítésére alapítottál. Máriáért tedd meg ezt! Ajáld mennyei jó atyánk irgalmába egyházatat! Máriáért tedd meg ezt! Ajáld a Szentlélek Isten gondjaiba egyházadat! Máriáért tedd meg ezt! Szentjeid és angyalaid által védelmezd egyházadat! Máriáért tedd meg ezt! Szent Péter szikláján tartsd erősen egyházadat! Máriáért tedd meg ezt! Az apostolok alapzatán őrizd meg egyházadat. Máriáért tedd meg ezt. Az általad kinyilatkoztatott szent hitben erősítsd egyházadat. Máriáért tedd meg ezt. Az evangélium és az apostoli szent hagyomány szellemében tartsd meg egyházadat. Máriáért tedd meg ezt. A Szentlélektől vezetett tanítói hivatallal kormányozzad egyházadat. Máriáért tedd meg ezt. Papjaidra ruházott főpapi hatalmaddal szenteld meg egyházadat. Máriáért tedd meg ezt. A béke és a szeretet művében tedd buzgolkodóvá egyházadat. Máriáért tedd meg ezt. Szent missziójának teljesítésére tedd alkalmassá egyházadat. Máriáért tedd meg ezt. Tedd egyházadat a nemzetek édesanyjává, aki gyöngéden hozzád vezeti őket. Máriáért tedd meg ezt. Tedd a lelkek megmentőjévé egyházadat. Máriáért tedd meg ezt. Tedd a családok példaképévé egyházadat. Máriáért tedd meg ezt. Tedd az emberiség hitegységének munkálójává egyházadat. Máriáért tedd meg ezt. Tedd az erényesség édes otthonává egyházadat. Máriáért tedd meg ezt. Tedd a jó cselekedetek meleg ágyává egyházadat. Máriáért tedd meg ezt. Tedd az imádság házává egyházadat. Máriáért tedd meg ezt. Tedd a kereszthordozásban hőssé egyházadat. Máriáért tedd meg ezt. Tedd ellenségeivel szemben megbocsátóvá egyházadat.
1: Máriáért tedd meg ezt.
0: Tedd a megaláztatásokban türelmessé egyházadat.
1: Máriáért tedd meg ezt.
0: Tedd üldözőivel szemben nagy lelkűvé egyházadat.
1: Máriáért tedd meg ezt.
0: Tedd harcaiban győzelmessé egyházadat.
1: Máriáért tedd meg ezt.
0: Tedd a szegénység és egyszerűség gyakorlásában példaképpé egyházadat.
1: Máriáért tedd meg ezt.
0: Tedd elkölcsében szeplőtelenné egyházadat.
1: Máriáért tedd meg ezt.
0: Tedd a bűnök kielelhetetlen írójává egyházadat.
1: Máriáért tedd meg ezt.
0: Tedd az igazság halhatatlan védelmezőjévé egyházadat.
1: Máriáért tedd meg ezt.
0: Tedd a bűnbánatban és engesztelésben mintaképpé egyházadat.
1: Máriáért tedd meg ezt.
0: Tedd a megértő bűnösökkel szemben kegyes szívűvé egyházadat.
1: Máriáért tedd meg ezt.
0: Tedd a szegények és elnyomottak oltalmazójává egyházadat.
1: Máriáért tedd meg ezt.
0: Tedd a társadalmi bajok orvoslójává egyházadat.
1: Máriáért tedd meg ezt.
0: Tedd reábízott kincseidnek hűséges sáfárává egyházadat.
1: Máriáért tedd meg ezt.
0: Tedd a béke és a boldogság partjává egyházadat.
1: Máriáért tedd meg ezt.
0: Tedd édesanyád a boldogságos Szűz Mária erényeinek virágos kertjévé egyházadat.
1: Máriáért tedd meg ezt.
0: Tedd a mennyország előcsarnokává egyházadat.
1: Máriáért tedd meg ezt.
0: Részesíts majd örök dicsőségben egyházadat.
1: Máriáért tedd meg ezt.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Kegyes Jézusunk, isteni üdvözítőnk, te atyád dicsőségére és az emberiség üdvözítésére egyházat alapítottál, és azt jegyesednek és saját titokzatos testednek nevezted, hogy kifejezd iránta való szeretetedet és vele való egységedet. Mindenedet egyházadra hagytad, még önmagadat és édesanyádat is, hogy célját, melyre alapítottad, annál biztosabban elérje. Alázattal kérünk legkedvesebb szűzanyádért, az ő imáiért, könnyeiért, keresztútjárásáért, erényes életéért, minden érdemeiért add meg anyaszent egyházadat, hogy munkáját itt a földön elvégezze, hivatását betöltse, célját elérje, s téged Isten alapítóját az egész örökké valóságon át dicsőítsen, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben most és mindörökké. Amen.

0: Kegyes Istenünk, ki Máriában valamennyiünknek édesanyát adott, gyertek, imádjuk és magasztaljuk. Az Atya tehát fia számára teremtette Máriát. Jézus a fő titokzatos testének, Anya Szent Egyházának is édesanyjává tette őt. Az Anya Szent Egyház nem elvont fogalom, s az eszmék világába tartozó testetlen gondolat, hanem valóság. Az egyház sok millió tagból áll. Gyermekekből, felnőttekből, öregekből, férfiakból és nőkből, akik az öt világrész minden nemzetében szétoszlanak. Ezek teszik ki az Úr Jézus nagy családját, az egyházat. És ebben a nagy családban tölti be a boldogságos Szűz Mária az édesanya szerepét. A jó földi édesanya, bármennyi gyermeke van, egyről sem feledkezik meg. Mindenkire gondol, mindenkit szívében hordja, még ha nincs is a közelében. Ezt Máriáról is elmondhatjuk. Bízhatok benne, hogy rólam sem veszi le tekintetét, egy pillanatra sem. A jó édesanya nem tesz különbséget gyermekei között, ha valamelyik gyenge, fészek vagy beteges, vagy éppen rossz úton jár, azt nem hogy megvetni, hanem még nagyobb szeretettel fordul feléje. Hisz az még jobban rászorul az édesanya szeretetére. Mennyi édesanyánk is így van velünk. Ha bűneink miatt félhetünk is Istentől, és menekülni szeretnénk tekintete elől, mint ősszüleink a bűn elkövetése után hozzá, édesanyánkhoz, akkor is bátran menekülhetünk lelki sebeinkkel. Biztosan lehetünk tehát, hogy velünk szemben Mária mindig és minden körülmények között teljesíti édesanyai kötelességét, életünkben és halálunk óráján is, hisz ez az ő szent fiától kapott kedves hivatása. De vajon én, a gyermek, teljesítem-e vele szemben gyermeki kötelességeimet? És mik ezek a kötelességek? Őt tisztelni, becsülni, szeretni, benne bízni, vele gyermeki bizalmas viszonyt fenntartani, ami abból áll, hogy beavatom örömeimbe, és segítségét kérem a bajban. Neki engedelmeskedem, vagyis életét, példáját, erényeit követem. És legfőképpen az ő szent fiát hűségesen szolgálom, szeretem, mint ahogy ő tette Betlehemben, Názáretben, Jeruzsálemben, s a Golgotán. Ha ilyen édesanyai gyermeki viszonyt fejlesztek ki a szűzanya és köztem, biztosítom a magam számára az Úr Jézus szeretetét, s az üdvösséget, mert amint a szentek mondják, nem veszhet el az, aki tiszteli és szereti Máriát. Édesanyánk, a boldogságos Szűz Mária szolgálatára és szeretetére igazán és helyesen maga az Úr Jézus tanít meg bennünket. Mint ahogy ez fordítva is áll, Máriától tanulhatjuk meg legtökéletesebben az Úr Jézus követését. Jézus azt mondja, példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem, ti is úgy cselekedjetek. Jézus tisztelete, szeretete megnyilvánult édesanyja iránt, akit ő megdicsőített és neki engedelmeskedett. Tegyünk mi is így, s ezt most ígérjük meg neki ezzel a rivit fohásszal. Én is így teszek, Jézusom. Kegyes Jézusom, jóságos üdvözítőm, te a legnagyobb örömmel vetted atyád elhatározását, hogy Máriát teszi édesanyáddá. Én is így teszek, Jézusom. Örventél, mikor Mária elfogadott téged gyermekének, s azt mondta az angyalnak, legyen nekem a te szavad szerint.
1: Én is így teszek, Jézusom.
0: Hálás örömmel vetted, hogy Mária édes otthont adott szíve alatt számodra.
1: Én is így teszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy a kegyelemmel teljes lett a te édesanyád.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy az asszonyok legáldottabbja lett a te édesanyád.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy a legalázatosabb lett a te édesanyád.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy a legtisztább szűz lett a te édesanyád.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy a legerényesebb lett a te édesanyád.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy a legisten félőbb lett a te édesanyád.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy a legnagyobb áhítattal hordozott téged.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy minden gondolata te voltál.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy legnagyobb szeretettel ölelt keblére gyámoltalan csecsemőt.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy a legnagyobb odaadással gondozott és ápolt téged.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy dolgozott és fáradozott érted.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy minden mosolyodért és jelenlétedért hálás volt neked.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy első fájdalmadnál, a körülmetélésnél veled érzett.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy egyiptomi menekülésedben védelmezett téged.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy Názáretben gyermeki segítséget hálás szívvel fogadta.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy Jeruzsálemben 3 napon át könnyes szemmel keresett és aggódott érted.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy alázatosan engedelmeskedtél neki és Józsefnek.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy József halála után dolgozhattál érte.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy minden gondolatodat és titkodat megoszthattad vele.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy benne a legmegértőbb szívre találtál.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy mikor tanításod megkezdésénél magára kellett hagynod, nem panaszkodott.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy mikor hallotta rólad a sok rágalmat és gyalázkodást, nem rendült meg benned bizalma.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy egy pillanatra sem rendült meg hite a te isteni küldetésedben.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy együttérző szívvel fogadta a te szenvedéseidet.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy veled járja a keserves keresztutat.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy hősies lélekkel ott állott a kereszt alatt.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Örventél, hogy saját fájdalmát és imáját a te véres áldozatod megváltói érdemeihez tette.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Hálás örömmel vetted, hogy halálod pillanatában együtt dobbant a szíve a te utolsó szívdobbanásoddal.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Hálás örömmel vetted, hogy megtört élettelen tested az ő ölében pihenhetett.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Hálás örömmel vetted, hogy csúfos halálod láttán kétségbe nem esett a te hős lelkű édesanyád.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Hálás örömmel vetted, hogy egy pillanatra sem kételkedett szavaidban, mely szerint 3. napra fel fogsz támadni.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Hálás örömmel vetted, hogy feltámadásod után a legnagyobb szeretettel és imádással fogadott.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: hálás örömmel vetted, hogy mennybe meneteled után készségesen vállalta, hogy fiatal egyházad támassza legyen.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Hálás örömmel vetted, hogy édesanyád szívében a földre szállt Szentlélek a legdíszesebb lélekre talált.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Hálás örömmel vetted, hogy mennybe vételével megdicsőítetted őt.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Hálás örömmel vetted, hogy azóta is mennyben és földön egyre jobban megdicsőíthetted őt.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Hálás örömmel vetted, hogy egyházad benne a legszeretőbb édesanyára talált.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Hálás örömmel vetted, hogy minden követődek édesanyaként segít hozzád.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Hálás örömmel vetted, hogy mellettem is elvállalta az édesanya szerepét.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Hálás örömmel vetted, hogy a lelkek megváltásában és üdvözítésében ilyen bűséges segítségre talált benne.
1: Én is így leszek, Jézusom.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltó lehessünk a szükségére.
0: Könyörögjünk. Szentséges lelke, imádott Szentlélek Isten, te felékesítetted és előkészítetted Mária testét és lelkét, hogy a megtestesült örök íge méltó helyet találjon nála, mint ahogy megváltunk szent emberségét az ő édesanyai gondjaira bíztad, úgy azt akarod, hogy mi a megváltottak és kiválasztottak szeplőtlen, arád, boldogságos Szűz Mária iskolájában dicsőítsünk meg téged. Elénk állítottad, hogy példáját és erényeit követve emelkedjünk a tökéletesség tőled meghatározott fokára. Őt kegyelmeiddel és ajándékaiddal teljesítette, és bizonyára rajta keresztül az ő közbenjárása és közvetítésével juttatod el hozzánk azokat a lelki ajándékokat, amelyeket Szent Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus érdemelt ki számunkra a kereszten. Alázattal kérünk, ó imádandó Szentlélek Isten, önts szívünkbe gyöngéd gyermeki szeretetet és tiszteletet az iránt, akit te, mint szeglőtelen jegyeset szeretsz. Add, hogy őt is követve méltó keresztény életet éljünk, és életünkkel megdicsőítsük a teljes Szent Háromságot, melynek édes szeretet közösségében te, Szentlélek Úristen, élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen.
2: Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.

Kedves hallgatók, a Mária áhítat következő mozzanataként szentmisét közvetítünk a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János templomból, melyet Balog András Szent Háromsági plébános mutat be, a kántori szolgálatot Bakos László és Lőrinci Miklós látja el. Lélekben kapcsolódjanak be a legszentebb áldozatba.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Mai szentmisénket Sebestyén és a Szabó család elhunytjaiért mutatjuk be. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjunk meg őszintén a bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom,
1: ami mindenható Istennek és neked testvéreim, hogy

0: Kérgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a bűneinket, vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Öröm napjait, engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk, ami Urunk Jézus Krisztus a nevé alatt.

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Fülöp elment Szamaria városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép halva és látva a csodákat, amelyeket végbe vitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban. Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek, mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szentlélket. Ez az Isten igéje.

0: negyedik szent titok, aki téged szent szűz a mennybe felvett. A boldogságos Szűz Mária ezen a földön teljesen azonosult az ő szent fiának életével. Méltó volt arra, hogy az ő földi elszenderülésekor szent fia testestől, lelkestől felvegye a mennybe. Valóban boldognak mondanak téged, Mária, mert nagyot tett veled a hatalmas, szent az ő neve.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fel.

0: elvet.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érek, bűnösökért, most és halálunk órájának nem.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent Szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának nem.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent Szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának nem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mind örökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a

0: Ötödik szent titok, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. A szűzanya megkoronázása azt jelenti, hogy az ő élete Istenben már örökre teljességre jutott. Abban a dicsőségben és méltóságban részesült, amely őt megillette. Mária az ég és föld dicső királynéja, ő a mennynek ékessége, a mi égi édesanyánk, a mi reménységünk. Kérjük őt, hogy az ő közbenjárása által a fölséges Istentől mi is elnyerhessük azt a koronát, amelyet irgalmában öröktől fogva nekünk készített.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket,
2: és bocsáss meg védkeinket,
1: miképpen mi is megbocsájtunk az
2: ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál meg.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket,

0: Szentséges szűz,
1: Isten anyja Mária, foglalt keresen áldozásunkat, amelyre anyai hozalmad alá merültünk, légy hatalmas pártfogásokba és támogass áldásodra, hogy a Szent Olvasó felséges titkait megfogolva, amire oktatnak kövessünk, és amit ígérnek elmerjünk, Szent Fia, aki úrunk Jézus Krisztus által. Amen.
0: Boldogságos szűz Mária,
1: kivallgassák anyja, ég és föld királynője, bűnösök melléke, felajánlom magamat szerkőtelen szívednek, e felajánlás által veled és általad meg akarok felelni minden kötelezettségemnek, amelyet keresztségem révén magamra vállaltam. Mert ígérem, hogy bensőleg megváltozom, és felhagyok minden rendetlen ragaszkodással, ami magamhoz vagy a világgal való könnyű megalkuláshoz köt, hogy hozzá hasonlóan mindig kész legyek mindenben megtenni az Atya akaratát. Rád, hivalmas édesanyámra bízom keresztény életemet, hogy rendelkezzél vele üdvös tervet szerint ebben a döntő órában, amely a világra nehezedik. Megígérem, hogy kívánságod szerint fogok élni, főleg abban, ami a megújult ima életet, önmegtagadást, a Szent Mise áldozatban való buzgó részvétel, az apostol tudás, a rózsafű

anyja, és aki irgalmas és hatalmas anyám, magyarok nagyasszonya, ha ismét élek téged, minden gyermeket üdvösségéért, irgalmas szerető Szűz Mária. Amen.

Ó, édes Istenem, hát rebeg lelkem, hogy egész napon át szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fejére. Viselő szemed, kérlek óvd az éjjel, testemet s lelkemet, szűzanyám s őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjel. Kedves testvéreknek jó utat kívánom hazafele és nyugodalmas jó éjszakát.

Kedves hallgatók, Mária áhítatót közvetítettünk a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János templomból. A szentségimádást a Szent Háromság és Ákosfalvi hívek végezték, ahogy a rózsafüzért is. A legszentebb áldozatot Balog András szentháromsági plébános mutatta be, a kántori szolgálatot pedig Bakos László és Lőrinci Miklós látta el. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak, és hogy lélekben bekapcsolódtak. További áldott szép estét, és jó rádiózást kívánunk Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessük az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, a mai műsorban a kiállás erejéről fogunk beszélni. Többek között arról is, hogy miként akar bennünket is az Úr elhívni arra, hogy Ábrahámokként ott szolgáljunk, és azokat szolgáljuk, akik mellett vagyunk. Ahogyan Ábrahámnak az élete is ezt mutatja, nekünk is talán ez a hivatásunk, ez a feladatunk, hogy azon emberek érdekében tegyünk valamit, akik mellett élünk, akik között élünk. Legyünk mi magunk is olyan emberek, akik Istenre mutatnak, és olyan emberek, akik által Isten tud cselekedni mások üdvösségért. És bizony, ha ebben igazán hiszünk, akkor sok emberi élet változhat meg. Talán a kedves Mári Rádió hallgatóknak nem ismeretlen a következő történet, amelyről mesélni fogok. Ábrahámról és Sáráról. A Szentírás tanúsága szerint Ábrahám és Sára nem számítottak társaságra. Isten társaságára semmiképpen sem. És talán mi is sokszor így vagyunk. Pont hozzánk köszöntene be az Úr, s lám-lám, egy-egy kegyelem, egy-egy áldás, egy-egy véletlennek gondolt történés, utólag hányszor azt a felismerést mondatja velünk, hogy bizony ott volt az Úr. Azonban visszatérve a szentírási szakaszunkra, egy délután azonban, amikor Ábrahám és Sára gyanútlanul éppen ültek a sátrukban, gyanútlanul, hivatlanul, bejelentés nélkül, áruhában, Isten egy férfi képében egyszer csak megjelent. Két másik férfi, két inkognitóban lévő angyal volt vele. Azt nem tudjuk, hogy Ábrahám mikor ismerte fel, hogy Isten jelenlétében van, de bizonyára már a találkozó elején észlelt valami furcsaságot. A pátriárka kigördítette a vörös szőnyeget. Kenyeret süttetett, borjút vágott, vágatott, s ünnepi lakomát készített és szolgált fel. Ábrahám Sárára nézett. A kérdés, ha kimondatlanul is, de az arcukra volt ráírva, rávésve. Miért van itt Isten? Mi a csodát keresít? Mit akar tőlünk? A lakoma után az isteni trió kiment a táborból, és Szodoma felé indultak, ahol Lót, Ábrahám unokaöccse lakott. Ábrahám egy darabon útjukra engedve elkísérte őket. Egy bizonyos ponton Isten megállt, és így tűnődött magában. Eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok, áll a Teremtés könyvében. Nem fogom, döntötte el. Elmondta Ábrahámnak Isten, hogy bizony, sok jajkiáltás, sok panasz van Szodoma és Gomorra miatt. És hogy vétkük már nagyon, de nagyon súlyossá vált, és azt mondja a Teremtés könyvében, 18-as fejezet, az Úr, hogy lemegyek és megnézem. Lemegyek és meggyőződöm, hogy valóban így van-e. Gondolhatjuk most, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy Ábrahám hát értetlenül állt a történtek előtt. Talán valamiképpen úgy volt, mint egy kőszobor. Hiszen ő tudta, hogy Szodomában Isten mit fog találni. Igen, Ábrahám ismerte az utcák bűzét és az embereknek a gonoszságát, a bűneit. És milyen érdekes, kedves Mári Rádió hallgatók, ahogyan megyünk szépen hosszan a Szentíráson, a Teremtés könyvén, hát szemünkbe odlik. Ábrahám mégis hitte azt, hogy vannak páran, nem sokan, de vannak páran, akik miatt érdemes lenne megmenteni ezt a várost. A városban ott voltak Ábrahámnak a rokonai.
Talán ezért tette, amit tett. Azt mondja a Szentírás, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Mint magányos fának a prérin, a hit atyának volt elég hite az atyában, hogy odaálljon az irgalomra szoruló emberek is közé. Isten is a bűnös nép közé áll, és úgy hitte azt, hogy ezt az irgalmat megadhatja, megszerezheti. Nagyon szépen mondja a Teremtés könyve, hogy hogyan emelt szót érdekükben Ábrahám. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte, Uram, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember ebben a városban, akkor is elpusztítod? És nem bocsátasz meg annak a helynek, azért az 50 igazért, akik ott laknak? Nagyon merész lépésre szánta el magát Ábrahám. Csak egy beduin pásztor, akinek a haja, a vállát verdesi, talán ha lelki szemeink elé idézzük, szúró szakál, ápolatlan, talán görnyedt is, és talán még egy-két foga is hiányzik, mégis odaállt Isten elé. És talán, kedves Mári Rádió hallgató, talán mi is már voltunk így, Ábrahámokként, amikor valakiért közben jártunk. Talán a bíróságon voltunk, talán azon az éjjelen a sürgősségén, abban a nehéz helyzetben, amikor egy jó szót szóltunk a másikért. Amikor a kollégánk a bizalmába avatott, amikor meghallgattuk a nehézségét. Amikor bevallott, hogy elrontottam, hibáztam, elfuseráltam, tévedtem. És te megtetted, amit Ábrahám tett. Odaálltál a közé, akinek segítségre volt szüksége, és a közé, aki megadhatja ezt a segítséget. Imádkoztál. Azt mondja Szent Jakab apostol levelében 5-ös fejezet 16-os vers, imádkozzatok egymásért. Járjatok közben egymásért. És kikért kell imádkozni? Hát igen, a tékozlókért, a bűnösökért, az egyháziakért, a tévedő egyháziakért, talán minden emberért. Talán volt olyan, hogy valakinek segítettünk az úton, talán adtunk egy-két lejt, és közben mondtunk érte egy fohászt. Talán volt olyan, hogy valakinek a fejére tettük a kezünket. Ágyhoz kötöttel imádkoztunk. Kézen fogtuk, megragadtuk. És talán így mondunk, Uram, áld meg őt, segítsd meg őt. Vagy amikor láttuk, hogy valaki hibázik, téved, aki küszködik, nyillódik, imádkoztunk érte. Vagy amikor legutóbb híreket olvastunk, és háborúkról hallgattunk híreket. Háborúkról olvastunk cikkeket, talán imádkoztunk. Istenem, könyörülj rajtunk, könyörülj rajtuk. És kedves Mári Rádió hallgatók, amikor így tettünk, akkor azt tettük, amit Ábrahám tett. Odaálltunk, ahol Ábrahám állt, közéjük és az Isten közé. És lehet, hogy tűnődtünk azon, hogy vajon az Úr hallja-e. De mégis, ha kételkednénk, ha elbizonytalanodnánk, ha lekicsinyelnénk hitünket, imánknak az erejét, önmagunkat, azért mégis Ábrahámnak a története ad okot a reményre. Isten hallja az imánkat. Be kell vallani, hogy Ábrahám vakmerő volt az Istennek.

bátor, vagy mondjam azt, hogy vakmerő, hogy azt kérje Istentől, vizsgálja felül a tetteit. Ádám és Éva jó néhány oldalal korábban nem tett ilyet. Káin panaszt emelt, de nem alkudozott. Matuzsálem születésnapi tortáján 969 gyertya égett. De amennyire tudjuk, soha nem könyörgött, hogy Isten rajzolja át a terveit, mert hogy ő másként szeretné. És még Noé sem tett ilyet. A bárka építője csendben maradt. És ott van Ábrahám, aki felemelte a hangját. Halljuk, hogy a közeli sátorban talán Sára egy nagyot nyelt. Suttogja: hallgass, Ábrahám, mindannyiunkra bajt hozol. És talán bebújt a sarokban, nem tudjuk. De Isten nem sújtott Ábrahámra, meghallgatta. És azt mondja Isten, ha van 50 igaz ember ebben a városban, a város megmenekül mindenestől. Talán vége is lehetne itt a történetnek, azonban, hogyha a Szentírást ismerjük és olvasjuk, akkor tudjuk, hogy hát itt nem állt meg. Ábrahám arré ment, megállt, talán megpöndörítette szakállát, bajuszát, talán egyet vakart a fején, és azt kérdezte, de hát uram, mi van, ha csak 45 van? Isten mosolyogva azt mondja, ha 45 van, akkor is megkímélem a várost. Ábrahám elfordul, megint nagyokat számolgat, vakarja homlokát, halántékját, és azt mondja, hogy de mi van, ha csak 40 van? Isten azt mondja, rendben, Ábrahám, akkor legyen 40. És kedves Mári Rádió hallgatók, hát nagyon-nagyon szép történet, rendkívül szép történet, hogy ez így megy oda-vissza, és képzeljük el, hogy megállapodnak abban, hogy ha 10 igaz van a városban, mindenki megmenekül. Ábrahám elment az útjára, Isten is a magáira. Mi pedig elgondolkodhatunk azon a megdöbbentő gondolaton, hogy Isten nem haragudott meg. Isten belement a dologba. Nem tolta félre az ügyet, hanem készségesen válaszolt. És habár a Szentírás tanúsága szerint, sajnos, hogy Szodomában, Gomorrában nem volt még 10 igaz sem, és habár elpusztult, Ábrahám unokaöccse Lót megmenekült. És mindez azért történt, mert Ábrahám bátor volt, hitt és megállt az Úr előtt. És talán ez a tette Ábrahámnak bennünket is egy kicsit úgy sürget, egy fontos szentírási üzenetre emlékeztetve, mégpedig, ahogy az előbb is említettem, Szent Jakab apostol levelében, 5. fejezet 16-os vers, azt olvassuk, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Kedves Mári Rádió hallgatók, ha körülnézünk szüke pátriánkban, személyes életünkben, családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol vagyunk, ahova Jóisten bennünket rendelt, vajon lenne-e valaki, akit úgy tudnánk imádkozni, hogy talán jó volna inkább a pletyka helyett, a kibeszélés, a rágalmazása, mindenféle intriga helyett imádkozni érte, az Úr elé vinni őt. Akkor is, ha tékozló, ha bűnös, ha megátalkodott, ha ott egészen lent van, akkor is. Ismersz-e valakit, aki támadás alatt van, nehéz keresztet hordoz, megpróbáltatások között van? Talán a szomszédod depressziós, magányos. Talán a testvéred eltévedt az úton. Talán a gyermeked nehéz helyzet előtt áll. Talán szülőd beteg. Lehet, hogy nem tudod, mit is mondj. Lehet, hogy nincsenek eszközeid, hogy segíts rajtuk. De van egy valami, amit megtehetsz. És ez keresztényként kötelesség. Imádkozhatsz értük. És van-e nagyobb, mint az ima? Van-e nagyobb segítség, mint az Úr? És ezek szerint, az ígéretek szerint imádságaink Istent választra sarkalják. Azok életében, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk.

ugyancsak Szent Jakab apostol levelében olvassuk, az igaz ember őszinte könyörgésének nagy az ereje, és csodálatos eredményt hoz. 4. fejezet 8. vers. Közel egyetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. 145. Zsoltár. Közel van az Úr mindazokhoz, akik hívják, mindenkihez, aki igazán hívja. Kedves rádióhallgatók, amikor egymásért imádkozunk, belépünk Isten műhelyébe. És nagyon hétköznapiasan felveszünk egy kalapácsot, és segítünk neki a céljai megvalósításában. Milyen szép is volna, hogyha mi magunk is valamiképpen így tudnánk jelen lenni mások életében. Vajon megvan-e bennünk ez a bátorság, ez a hit, hogy mi is másokért közben járjunk? Mennyei Atyánk arra hív bennünket, hogy társai legyünk. Elmerjük-e fogadni ezt a meghívást, ezt a hivatást, ezt az elhívást? A mi imádságaink kinyithatják a mennyországnak a tárházait. A te imádságod kapocs lehet Isten jósága és a másik ember élete között. Amikor imádkozol, amikor szót emelsz azokért, akiknek segítségre van szükségük, azelőtt, aki megadhatja ezt a segítséget, hát valami csodálatos dolog történik. Izgalmas bizonyíték erre a százados és a szolgája esete. A katona arra kérte az urat, Szent Máté evangéliuma tanúsága szerint, hogy gyógyítsa meg azt az embert. Amikor Jézus megkérdezte, hogy oda menjen a férfi házához, ez a katona csak annyit mondott, csak egy szót szólj, uram, és az én szolgám meg fog gyógyulni. Az Úr Jézusra olyan nagy hatást tett a katona hite, hogy azon nyomban megválaszolta a kérést. Meg sem kérdezte, hogy van-e hite a szolgának, meg hogy esetleg zsidó-e, vagy istenfélő, vagy pogány-e. Nem kérdezte, hanem segített. Nem kérdezte, hogy vannak-e bűnei, hogy kérte-e a Messiás segítségét. Egyszerűen meggyógyította a szolgát. Mert a százados azt tette, amit Ábrahám tett. Odaállt a rászoruló ember, és a közé, aki betöltheti a szükségeit. Kedves Mári Rádió hallgatók, mi is tegyük ugyanezt. Mi is tegyünk hasonlóan. Mi is akarjunk másokért közben járni. Megvan a lehetőségünk. Egy szívből jövő fohász azért az emberért, akivel ma találkozunk, akivel ma dolgunk van. De imádkozhatunk a bolti eladóért, a buszsofőrért, az orvosért, a nővérért, bárkiért, akivel találkozunk. Nem kell, hogy tudjanak róla. Másfelől viszont meglep, milyen szívesen fogadják sokan azt, hogy azt mondjuk, hogy szeretnék imádkozni önért, érted? Nem meglepő, hogy amikor megáldunk másokat, az imádságainkon keresztül mi is áldást kapunk. És nagyon érdekes, hogy a tanulmányok ok-okozati összefüggést látnak az ima és a hit között, az egészség és a boldogság között. Dr. Harold König a Duke Egyetemről arra a következtetésre jutott, miután aprólékosan kielemzett több mint 1500 megbízható orvosi kutatást, hogy azoknak az embereknek, akik vallásosabbak és többet imádkoznak, jobb a mentális, a fizikai egészsége. Ez fontos megállapítás. Szent Péter apostol első levelében azt a bátorítást kapjuk, hogy mások terhét hordozzuk. A másikért való ima erre is tanít bennünket. Lehetővé teszi, hogy egy terhet megosszunk. Isten vállaira tegyük. Ő arra hív, hogy minden gondunkat őre elvessük. És nézzük csak meg a lehetetlen terhek.
A nehéz napok, a nehéz emberek, akik megkeserítenek, vagy megkeserítik életünket, bizony, hogy megváltoznak. Ne bosszankodj, ne gerjedj haragra, ne pletykálj, ne kritizálj, imádkozz helyette. És ne engedd, hogy az élet nehézségei elszívják a hitedet, a reményedet, a szeretetedet. Add át őket Istennek, mielőtt leterítenek, kivéreztetnek téged. Ahelyett, hogy a családod jövője miatt aggódnál, imádkozz. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, vagy azt gondolnád, hogy semmit sem tehetsz, semmit sem tehetünk, másokért imádkozzunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, még mielőtt folytatnánk, egy rövid szünet következik.

Dicsetesik az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mária Rádió hallgatók, műsorunk első felében Ábrahámról hallgattunk egy nagyon szép történetet az ő életéből, amikor is bizony közben járt Szodoma és Gomora népéért. A kiállásnak az erejéről hallgattunk. Arról, hogy a Jóisten bennünket is arra hív, hogy mi magunk Ábrahámhoz hasonlóan bizony álljunk meg előtte is, ha van valakiért, akiért imádkozhatunk. Ez lehet a családunk, házastársunk, gyermekünk, szülőnk, szomszédunk, és nem csak azért, akinek minden rendben van az életében, és nem csak azokért, akiket szeretünk, hanem talán a házsártos szomszédért is, talán a rosszándékú munkatársért is, talán a hálátlan házastársért is, bizony, hogy bőven van, akiért imádkozhatunk. Azt mondja a Szent Jakab apostol a levelében, imádkozzatok egymásért. Milyen szép is volna, hogyha imában tudnánk mindig mindenkit hordozni, nem engedve a sötétségnek, a lehúzónak, akár a kritikának, a pletykának, az intrikáknak, hogy amikor meglátunk valakit tévedni, hibázni, elbotolni, elesni, hogyha szépen úgy imára kulcsolnánk kezünket is, szívünket is, ajkunkat. És nem a pletykái lenne a szó, a legelső szó, hogy lám-lám. Ehhez a bátor hivatáshoz nekünk is fel kell nőni. Nekünk is igent kell erre mondani. És bizony, hogy nem könnyű feladat. Mert hát mindannyian küzdünk, mindannyian aggódunk, mindannyian próbálkozunk, tesszük a dolgunkat kisebb-nagyobb sikerrel, de az imádság helyén kell megállni. Nagyon szépen mondja Kalkuttai Szent Teréz anya, hogy miért van annyi nehézség a világban? Miért van annyi széttöredező házasság, család? Miért hullanak szét a családok? Miért van annyi személyes tragédia? Mert az imádságot elhagytuk. A személyes életünkből, a családunkból, közösségeinkből. Istenre, mint valami, vagy valaki távolira gondolunk, akiket néha napján úgy utolsó körben megszólítunk. Engedjék meg, hogy egy rövid történetet meséljek el önöknek. 2008-ban történt, jó néhány évtizede már, november 10-én, hajnali 4:30-kor. Ebben az órában, 4:35-kor, tehát hajnali 4:30-kor, egy fiatal embert, Eben Alexandert cserben hagyta az agya. Alexander csak annyit érzett, hogy nyilalt egy nagy-nagy fájdalom a testén átnyilalt. Figyelmen kívül hagyta, mert azt gondolta, hogy talán valami vírus okozza, amivel már napok óta küszködik. Közérzetesen volt megfelelő. És képzeljük el, hogy pár óra alatt rájött, hogy többről van szó. Olyan nagy kínokat élt át, és gyakorlatilag lebénult. Délelőtt 9:30-re, tehát 9:30-re teste teljesen lebénult, megmerevedett, begörcsült. A szeme fennakadt, és kómába esett. A váratlan is kemény diagnózis a következő volt. E. coli baktérium által okozott agyhártyagyulladás. Senki sem tudta megmagyarázni, hogyan történhetett. Senki sem mert hinni abban, hogy életben maradt. Hiszen a statisztikák szerint 10 millió felnőttből évente kevesebb, mint egy kapja meg. De ezek több mint 90%-a nem éli túl, meghal. Ironikus, hogy azaz a férfi, akinek megbetegedett az agya, agysebész volt. Dr. Alexander életrajza még a legképzettebb tudóst is lenyűgözi. A gyúkorvosi kara gyakornok az egyik leghíresebb klinikán, de akár a Harvardon is ott volt. Egy nagyon komoly kórképekkel foglalkozó idegsebész rezidens volt.
15 évet töltött el egy nagyon híres egyetemen. Számtalan agyműtét, több mint 150 publikáció, írás szerzője. És meg annyi előadás világszerte. Kettes számú irónia, dr. Alexander nem volt spirituális ember. Ő lett volna az első, aki arról biztosít, hogy realista. Ő a modern orvostudományban hitt. Annak eszközeivel gyógyított, és így tette a dolgát. Őt magát lepte meg a legjobban, amit a kóma alatt látott. Az ő beszámolója következik. Egy süvítő hang és egy szempillantás alatt átmentem a résen, és egy tökéletesen új világban találtam magam. Ezen a helyen csillogó lények hoztak át az égbolton. Hallottam egy hangot, ami olyan hatalmas és morajló volt, mint egy dicsőséges ének. Az élet, a színek, a szeretet, a szépség kitörését éltem át. Úgy tűnt, Isten is köztem egyáltalán nincs távolság. Mi történt? Talán amíg a doktor úr ezt nem tudta, mi komában volt, ő érte imádkoztak. Lehet, hogy az orvos nem volt spirituális, nem volt lelki ember, vagy nem volt vallásos, vagy hívő ember, de a barátai, a családtagjai igen. Ima alkalmakat tartottak. Tudták, hogyan kell imádkozni, egyenként, közösségben, háttérben, és ahogyan teltek a napok, azon tűnődtek, hogy vajon számítanak-e az imáik. Csütörtökön a kóma harmadik napján elhívták a papjukat is. Megkezdődött a sürgető imáknak az utolsó hulláma. Ezt írta dr. Alexander Eben. Óriási felhőfalakon keresztül haladtam lefelé. Körülöttem mindenütt morajlás volt, de nem értettem a szavakat. Aztán rájöttem, hogy számtalan lény vesz körül, akik egy távolban vesző körben térdepelnek. Most visszagondolva fogom csak fel, hogy mit csináltak ezek a teremtmények. Akiket én csak félig láttam, félig érzékeltem, és akik felettem és alattam belevesztek a sötétségben. Értem imádkoztak. Ez az ember vasárnap reggel felébredt a kómából. Az imák visszahozták az orvost a földre. Kedves Mári Rádió hallgatók, kedves Mári Rádió hallgató, van-e a te életedben egy ilyen személy, akiért bizony tudnád ostromolni az eget? Van-e krízis a világodban, a családodban, a munkahelyeden, ott, ahol vagy? S vajon a Jóisten elhívett téged, meghívett téged arra, hogy remény nyújts, ott, ahol már nincs remény, ahol már mindenkiről lemondtak, vagy emberről, ahol már mindenki feladta. És talán nincs másod, mint az imádság. Akkor az első osztályú, hiszen az kell. Nincs szükséged másra. Nem is a tudás kell ide, nem is a bölcsesség, okosság, hanem az ima. A hitből születő ima. Azon kívül semmi sem aktiválja úgy a boldogságot, mint a közben járó ima. Amikor valamit tehetünk másokért. Próbáld ki. Legközelebb, amikor a nehéz nap után mész hazafele, imádkozz. Amikor emberek között vagy, amikor mindenki ideges, stresszes, imádkozz. Amikor azt látod, hogy valaki nehézségekkel küzd, kínlódik, bukdácsol, elesik, imádkozz. Meglátod. Te Isten gyermeke vagy. Mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Azt mondja Szent János evangélista első levelében. Látjátok? Milyen nagy szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Isten családjához tartozunk. Nem idegenek vagyunk. Sem itt a földön, sem a mennyországban. Hanem az örök élet ígéretének örökösei.
nem vagyunk betolakodók, hanem úgy vagyunk, mint egy kisgyermek, akikben Isten szent lelke lakik. Övéi vagyunk. Első nagy igazság talán, hogy a gyermekei vagyunk. De a második nagy igazság, hogy bizony mi Isten követei vagyunk ebben a világban. Azt mondja Szent Pál apostol a Korintusiakhoz írt második levélben, ti Krisztus követségében jártok. Mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Minden egyes nagykövet, vagy akár bármilyen követ, egy adott uralkodót, vagy államfőt, vagy egy országot képvisel. Mi Isten követei vagyunk. És ebben a világban a királyunkhoz jövünk. Egy kéréssel. Bizony. Isten követeiként. Péter apostol azt mondja első levelében, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdon népe. Istennek nem volna szüksége a mi közreműködésünkre, hiszen nélkülünk is egyszerűbben, könnyebben meg tudna oldani sok mindent. De mégis neki úgy tetszik, hogy velünk, általunk tegye a dolgát. Sokszor egy édesanyának nincs szüksége segítségre, amikor éppen főz, süt gyermeke részéről, de mégis jól esik engedni azt, hogy a gyermeke is segítsen neki. És biztos nekünk is van ilyen élményünk. A szeretet sok mindenre képes. Mindenre képes. Isten ugyanezt teszi. Krisztus maga is imádkozik, és arra hív minket, hogy imádkozzunk vele. Azt mondja Szent Péter apostol első levelében, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Isten előtt. Az ószövetségi papságnak az volt a feladata, hogy Isten előtt közben járjon a népért. Tehát mi, ha közben járunk, imádkozunk másokért, akkor mi is a keresztségben kapott általános papságunkat gyakoroljuk. Odaállunk egy résnyire, Isten is a másik ember közé. Légy te, kedves Mária Rádió hallgató, Ábrahám, a munkahelyeden, a családodban, az utcában. Képviseld Istennél az érdekeiket. Használtad, hogy küzdenek, szenvednek, harcban vannak. Miért mondaná, hogy imádkozzunk azért, hogy jöjjön el te országod, ha nincs befolyásunk ennek az országnak az eljövetelére? Isten nézi, hallja mi imáinkat. Ne engedjünk a kísértésnek, a kis hitűségnek. Mi magunk is legyünk Ábrahámokká, akik bizony azért az 50 igazért, azért a 45-ért, a 40-ért, azért a végül a 10-ért is, de közben járnak, nem engedik. Nem leintik, hogy hát az úgy, ő ilyen, rajta nem tud senki segíteni, semmi. Higgyünk abban, hogy az Isten kegyelme még a legszárazabb sivatagot is, hát egy eső alkalmával ki tudja virágoztatni. Istennek a kegyelme egy megkeményedett, kemény szívűvélt embert is meg tud változtatni, meg át tud formálni. És lehet, hogy pont a mi imánk lehez. Isten követei vagyunk, az Úr számít ránk. Isten meghallja az imáinkat. Számítunk neki. Arra vagyunk elhívva, hogy őt vigyük az emberekhez. És legyünk azok, akik meglátják azt, hogy hát itt tudnánk segíteni, itt volna miért imádkozni. Mindenkinek az életében van egy személy legalább, vagy legalább egy szándék, amiért is akiért imádkozhat. És lehet, hogy talán azt mondhatnánk, és azt is mondjuk, hogy ez csak egy csepp abban a bizonyos tengerben. De higgyük el, hogy lehet, hogy éppen az a csepp kell ehhez. És enélkül a csepp nélkül nagyon, de nagyon szegényes volna az a tenger. Hozzuk vissza az imád családjainkba. Hozzuk vissza a
az imát egyéni életünkben. Az imád csak azt jelenti, kapcsolatban vagyunk Istennel. Kinyitom a szívemet, az én életemet is, beengedem az Urat. Átadom neki. Uram, itt vagyok. Uram, itt van ez az én munkatársam, akivel nem értek szót. Uram, itt van ez a zsörtös szomszédom. Ez a hálátlan gyermekem, ez a hát nem annyira szeretettel teli házastársam. Oda vinni az Úr elé. Mert lehet, hogy pont a mi imánk szükségeltetik ahhoz, hogy elinduljon a változás. Mert Istennek így tetszik, hogy bevonjon az ő munkálkodásába, az ő üdvösséges történetébe. Munkatársaivá akar bennünket választani. És talán ezért is helyez olyan helyzetbe, olyan emberek közé, olyan közösségébe, ahol bizony van néhány ima szándék. Mindig választhatunk, hogy panaszkodunk, zsörtölődünk, ítélkezünk, plegykálunk, vagy mi Krisztus barátaiként, Krisztus tanítványaiként, Isten gyermekeinként azt mondjuk, hogy én nem a problémát látom, hanem a lehetőséget. Na ezért én imádkoznék. És ha mi nem hiszük azt, hogy az imának van ereje, hát akkor ki? Kedves Mári Rádió hallgatók, én kívánom, hogy ezen a héten akkor tudjunk igazán Ábrahámok lenni az utcában, a munkahelyen, a családban, ahol vagyunk, nagy-nagy hittel, bátorsággal mi is imádkozzunk másokért. Adja Isten, hogy így legyen. Önök Olasz Bélát hallották, ez a Szeretet útján című műsorunk volt, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsváról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból. Ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra, nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók! Búcsúbeszédében Jézus a következőt mondta, ha a világ gyűlöl titeket. Erről akarok egy kicsit beszélni, és meg arról, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Remélem, kedves rádió hallgatók, Mária Rádió hallgatók, megbocsátják nekem, egy kicsit a lélek működéséről beszélek, egy kicsit ilyen lélektani dolgot mondok, és gondolom, hogy megbocsátható. Valójában vannak ilyen fogalmak, hogy projekció, projektív identifikáció, de most hagyjuk ezeket a különös elvont szavakat, lehet, hogy sokak számára nem is annyira ismerős ez a fogalom. Valahogy úgy vagyunk, hogy vannak olyan, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy érthető legyen, olyan tulajdonságok, olyan részek a személyiségünkben, amit lefolytunk, amivel nem tudunk megbékélni, amivel még dolgunk van, de most éppen valahogy nincs erőnk, nincs megfelelő, nem tudom, rátermettségünk, vagy érettségünk ahhoz, hogy azzal megküzdjünk. És akkor a tudattalamba gyömöszöljük bele, ha lehetne ezt így fogalmazni. De az ott nincs jól, ott vaszkalódik, hogyha lehet ilyen hétköznapi nyelven fogalmazni, és akkor kivetül a másik emberre. És akkor azt mondom, hogy te ilyen vagy, és ez így nem jó, te változz meg, és így tovább ez a kivetülés vagy projekció. És az identifikáció az, most már bocsánat, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy ilyeneket mondok, mert mindjárt befejezem ezeket, hogy akkor elkezdem manipulálni, elkezdem irányítani, elkezdelek tanítani téged, oktatni, hogy nem így kell, hanem amúgy kell. Valójában az az én részem, amivel valamiért még nem tudok megküzdeni, nem tudok megbékélni. Úgy érzem, hogy nincs kellő erőm, vagy nem tudom, tehát még idő kell hozzá, halasztom a dolgot, hogy ezzel a személyiségem, ezzel a részével nem tudok megbirkózni. És ha eddig, kedves Mária Rádió hallgatók, nem volt érthető, akkor hadd mondjam el másképpen, gondolom fog sikerülni nekem. Ott van Ádám és Éva a paradicsomkertbe. Fogalmazunk így bibliai nyelvezettel. És a bűnbeeséskor mi történik? Kiűzettetnek a paradicsomból, de mindvégig ott marad bennük ez a paradicsomi állapot. Mindvégig visszavágyódnak oda. Jézus így fogalmaz, nem-e világból való vagytok, mert kiválasztottak vagytok. És valójában az az isteni szikra, ami bennem van, hogy valójában, hát, na,
nem tudok megbékélni, még ezt nem tudok azonosulni vele, nem tudok kellő erőt gyűjteni ahhoz, hogy ezt az életet folytassam. Nem tudok ezzel az isteni szikrával, ezzel a belső énemmel, ezzel a belső részemmel azonosulni. És itt kezdődik meg az üldözés. Valójában nem a másik embert kell gyűlöljem, hanem bebékélni azzal a részemmel, amit ez az ember visszatükröz nekem. Valójában nem a világ kell üldözön bennünket, mert kiválasztottak lettünk Jézus által, hogyha lehetne ezt így fogalmazni, remélem, hogy érthetően mondom, hanem a világ fölismerje, hogy Isten országa itt van köztetek. Akkor, amikor egymásnak feszülünk is a gyűlölködő, vagy egyéb üldöztetési késztetésünk ott van, valójában a lelkünk rétegeivel, mélységeivel kell megbékélnünk, békében élnünk, az isteni szikrával egyre jobban és jobban együtt dolgozni. A Biblia azt írja, hogy miután kiűzettetek a paradicsomból az ősember, Ádám és Éva, az angyal pallossal őrködik a mennyország bejáratánál. Nagyon nehéz nekünk lelkünk mély rétegeivel megbékélni. Nagyon nehéz nekünk megélni azt a dolgot, hogy Isten országa már itt van köztetek. Nagyon nehéz megélnünk, megélni, megbékélni bizonyos tulajdonságunkkal, személyiségünk rétegeivel. Sokkal könnyebb gyűlölködni, üldöztetni, másokra vetíteni, másokat igazgatni, megmondani nekik, hogy hogy kell viselkedni. Kiválasztottalak titeket.

Ott Krisztus mindig, szinte minden esetben így szól az apostolokhoz, a tanítványokhoz: békesség nektek, én vagyok, ne féljetek. Azt gondolnánk, a legnehezebb az embereket megváltoztatni, vagy az emberekkel együtt dolgozni. Szerintem nem ez a legnehezebb. A legnehezebb önmagammal megbékélt lenni. Lelkem mély rétegeivel békességben lenni. A legnehezebb felismerni lelkem, vagy tudattalanom, most használjak ilyen szót, mély rétegeivel szembenézni, megbékélten lenni. A legnehezebb ezt az isteni szikrát föltalálni a lelkem mélyében, hogy megéljem, Isten országa köztetek van.

Irgalmas Isten mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünk. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszél.

0: bűnhez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támolgass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcot fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
0: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szentpapi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiat, Jézus szent emlékét. Igének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

0: Testteó. Szent II. János pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testteó.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A nevem Molnár Margit, és önök most a Testteó műsort hallgatják. A legutóbbi alkalommal, két héttel ezelőtt arról hallhattak, hogy a cölibátus hogyan beszél Istenről. A mai alkalom pedig nem hogy az ellentétét, de valamiképpen a másik oldalt fogja megvilágítani. Az, hogy a házasság hogyan beszél arról, hogy milyen Isten. Ketten, egyként hogyan tükrözik őt. Tehát, ha már mindeddig rácsodálkozhattunk a legutóbbi alkalommal, hogy a cölöpsz élet gyönyörű víziója milyen is, a most következő tanítás során megpróbáljuk felfedni ennek a nagy titoknak a másik részét is. Igen, ezt, hogy a házasság hogyan beszél Istenről. Még mindig ebből a mélyen emberi kérdésből indulunk ki, hogyan élhetek úgy, hogy valóban boldog legyek. És vegyük, hogy azon már nem akadunk fenn, hogy azért lennénk boldogtalanok, mert nem találtuk meg a személyes hivatásunkat, és rossz helyen vagyunk. Tegyük fel, hogy megtaláltuk. Tudjuk, hogy családos életre vágyunk, hogy a házassága nekünk való út. Ám ez a döntés nem hozza magával még a boldogságot. Még ekkor is keresnem kell, hogy mik az útmutatók, mik a fogódzók. És erre a nagy kérdésre, hogy hogyan élhetek úgy, hogy valóban boldog legyek, erre a Szentírásnak az a válasza, hogy akkor, ha úgy élem a házasságom, ahogy Isten azt a legjobbnak látná. Egy egyszerű példa erre bármilyen gépnek a használatával kapcsolatosan. Föltehetjük a kérdést, hogy egy vasaló például hogyan lesz hosszú életű? Hát akkor, hogyha a gyártási útmutató szerint használom. Mert ha olyan dolgokat teszek vele, bármilyen géppel, ami nem való neki, akkor nagyon hamar elromolhat. És hogyha bízom abban, hogy a gyártási útmutató olyanok által lett létrehozva, akik ismerték azt a gépet, tehát a gyártó ismeri, és én azt szerint fogom használni, akkor bizony nagy a valószínűsége, hogy hosszú életű lesz az én háztartási gépem. Hát ez egy távoli példa, de valójában segíthet bennünket arra, hogy kicsit megértsük, hogy ugyanúgy a mi gyártónk is, a mi teremtőnk is az, aki a legjobban ismer bennünket. És hát a Szentírást is vehetjük úgy, mint a mi útmutatónk erre a kérdésre, hogy választ találjunk. Azt tudom, hogy Isten jó, az ő tervei jók. Hát ha nem is ismerném egészen pontosan, hogy mit akarhatott kezdetben a Teremtő, ahhoz nem kell nagy tudás, hogy megállapítsam most, hogy annak, amit ma látok magam körül a házasságokban, lehet, hogy nem sok köze van Istenhez és az ő terveihez. Valami csak nem jó, mert nagyon sok esetben nem boldogok az emberek. És amikor Máté 19. fejezetében Jézust arról kérdezik a farizeusok, hogy szabad-e elbocsátania bármilyen okból az embernek a feleségét, és ő, Jézus elmondja az isteni víziót, melynek akár vehetnénk, hogy az összefoglalója az, hogy amit Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza, akkor később így szólnak hozzá a tanítványok, ha ilyen a férj helyzete a feleséggel, akkor nem érdemes megházasodni. Fontos meglátnunk és elhinnünk, hogy Jézus, amikor ezt mondja nekik, mondom hát nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem paráznasság miatt is mást veszel, házasságot tör, amikor ezt mondja nekik, akkor nem egy elviselhetetlen, még a Mózes törvényeinél is nehezebb terhet akar rakni a házastársak vállára. Még mielőtt így mélyebbre mennénk abban, hogy Jézus hogyan mutat utat nekünk ezen a területen, fontos, hogy válasszuk a bizalmat vele szemben. Ő maga azt mondja, hogy ő az út, ő az igazság. És ezen a területen is utat akar mutatni, és tud utat mutatni. A katekizmus így fogalmaz. Krisztus, aki azért jött, hogy a teremtés bűn által megzavart eredeti rendjét helyreállítsa, a kegyelmet is megadja, hogy a házasságot Isten országának új módján lehessen élni. Ha tehát a házastársak Krisztust követik, megtagadják önmagukat és felveszik keresztjüket, föl tudják fogni a házasság eredeti értelmét, és Krisztus segítségével meg is tudják valósítani. Tehát arra tanít bennünket az egyház, hogy merjünk ráhagyatkozni arra, hogy Krisztus segítségével azt az eredeti értelmet, amit ott Máténál a tanítványoknak és a farizeusoknak is a színe elé hoz az Úr, azt az eredeti értelmet mi is föl tudjuk fogni, sőt, az Úr Jézus segítségével meg is tudjuk valósítani. Na de mi az az eredeti terv? Ahhoz, hogy ezt megértsük, részleteiben kell tanulmányoznunk bizonyos részeit a Szentírásnak, és arra hívom a kedves hallgatókat, hogy bátran vegyék maguk mellé a Szentírásukat, és keressék is meg azokat a részeket, amiket mondok. Az egyik ilyen, az Efezusi Levél 5. fejezete, a 21-es verstől a 32-esig. Mielőtt belefognánk, hogy ezt részletesen megvizsgáljuk, először úgy gondolom fontos a kontextussal is foglalkoznunk. Pálnak a levele, hát nem a 21. században íródott, és nem is a mi kultúránkban, nem a mi nyelvezetünkkel. Egészen másként szemléli a férfi és a nő szerepét. Tudnunk kell, figyelembe kell vennünk, hogy Pál apostol a saját korának és kultúrájának embere is. Ezt nagyon ügyesen a maga javára használja, amikor Isten igazságait akarja feléjük közvetíteni. Okosan megpróbálja a kor szellemét és nyelvezetét tölteni meg Krisztus üzenetével. És igen, belefogunk az 5. fejezetbe, de előtte, nézzük csak meg, közvetlenül előtte mi van. A 4. fejezet tartalmát, ahol ez áll. Idézem, a 4. fejezet 17-18-as 22-24-es részeket. Tehát mi van a 4. fejezetben? Azt mondom tehát, sőt, figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon járatják az eszüket. Sötétség borult elméjükre, és elidegenedtek az istenes élettől, tudatlanságukban, amely szívük megáltalkodottságának következménye. Korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. Újuljatok meg gondolkodásotok szellemében, és öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény. Mit akar Pál mondani? Pál apostol itt épp arra hívja meg a férfiakat és nőket, hogy térjenek vissza Isten eredeti tervéhez. Arra hívja, hogy éljenek aszerint az eredeti rendeltetés szerint, amire Isten megalkotta őket. Hogy forduljanak el attól, ahogyan a pogányok élnek, amit látnak maguk körül, hogy merjék levetni a régi embert, merjenek megújulni gondolkodásban, és felölteni azt, akinek Isten teremtette őket. Nos, ha megadtuk a keretet, akkor nézzük meg, hogyan hangzik a következő efezusi rész az 5. fejezetből. 5. fejezet 21-től 32-ig terjedő rész. Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. Az asszony engedelmeskedjék férjének, akár csak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az egyháznak. Testének ő a megváltója, amint tehát az egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben a férjének. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszentelje. Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz. Nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Biztos, hogy sokunknak ismerős ez a rész, de talán különösen egy mondat, és lehet, hogy míg felolvastam, már is megakadt a figyelmünk rajta. Különböző érzéseket válthat ki. Így fel is teszem ezt a kérdést. Vajon mi lehet az, ami szemet szúr így elsőre, amiben azt érezzük, hogy csikorog a szövegben? Hát itt van ez a mondat, az asszony engedelmeskedjék a férjének. Jellemzően kétféle reakciót válthat ki. Teljesen elutasítjuk, mert ezt csak a kor sovinizmusának tulajdonítjuk. Vagy akár azt, hogy arra használjuk, hogy igazoljuk a nők feletti uralkodás helytelen gyakorlatát. Viszont ahhoz, hogy ezt a mondatot megértsük, itt kell kezdenünk. Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. Egymásnak alárendeltjei. A házas felek tehát kölcsönös alárendeltségre vannak hívva. Ezt azért fontos látni, hogy nagyon is szembe megy ez Pál korának kultúrájával. Mit is jelent ez a kölcsönös alárendelés? Egymásnak adni magunkat. Hogy tudjuk, ez mit is jelent igazán, ahhoz Jézus Krisztusra kell tekintenünk. Az ő életét kell szemlélnünk, hiszen ő odaadta magát, a testét a mennyasszonyáért. Ha őt próbáljuk utánozni, ez folyamatos megtérésre fog hívni minket, és lassan olyanok leszünk, mint ő. Vágyaink, és mi magunk is meggyógyulunk, átalakulunk. Nézzük csak újra alaposabban ezeket a verseket. Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az egyháznak, testének ő a megváltója. Amint tehát az egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. A szentírási rész úgy folytatódik, hogy Pál apostol behoz egy párhuzamot, egy analógiát, ami nem tükrözi tökéletesen az isteni valóságot, de számunkra nagyon is érthetővé teszi. A feleség lesz az egyház képe, a férj pedig Krisztus képe. És mit üzen ez az analógia? A keresztény házasságban a férjnek úgy kell szeretni feleségét, mint ahogy Krisztus szerette az egyházat, és a feleségnek ugyanúgy kell igyekezni viszonozni férjének a szeretetét, mint ahogyan az egyház igyekszik viszont szeretni Krisztust. Tehát mit is jelent ez? Menjünk vissza az elejére. Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az úrnak, mondja az ige. Vagyis feleségek, rendeljétek alá magatokat férjetek küldetésének. Na de mi a férj küldetése? És az idézet, férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat. Hogyan szerette Krisztus az egyházat? Úgyhogy önmagát adta érte, az életét adta érte. Nos, ezek szerint mire vannak tehát meghívva a házas felek? A kölcsönös szolgálatra, nem pedig a leuralásra, hatalmi játszmákra, manipulációra vagy kontrollra. A szolgálatra való meghívás ugyanaz, de mindkét nemnek megvan, hogy hol erősebb és hol gyengébb, ahol a másik nemnek lehetőséget adhat arra, hogy kiegészítse. Ki ezzel szolgál, ki azzal szolgál. De ez az önátadás, ez közös meghívás. Ha pedig most nézzünk rá erre a mondatra, a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az egyháznak, ez az egymás iránti szolgálatra való meghívás fényében annyit jelent, mondja János Pál pápa, hogy elsőként a férjnek kell szolgálni. A feleség elsődleges szerepe, hogy fogadja ezt a szolgálatot, szeretetet, amely természetes módon készteti a viszonzásra. És ez az élet minden területére vonatkoztatható, érvényes. Szent II. János Pál pápa gyakorlati példája erre vonatkozóan például az, hogy a házastársi együttlét során is a férj és a feleség, ha egymást szolgálva ebben a lelkületben akarják megélni azt, akkor tudatosan törekednek rá, hogy egyszerre jussanak el az orgazmushoz. És most érkeztünk el az eredeti tervhez, ami felfedi Isten nagy titkát. Idézem, ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz. Nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Az első mondat tehát a kezdetre utal vissza. Ádám és Éva házasságára, az első egy test egységére, egyesülésére. A második pedig a megváltásra, a feltámadásra, amikor Krisztus házasságra lép az egyházzal, megteremtve így egy új egységet. Tehát az egész történelmet Pál apostol így behelyezi két nász közé, és felfed Isten igazságából egy nagy titkot, hogy Jézus nem pusztán azért lett emberré, mert ki kellett javítsa azt, amit a bűnnel az ember elrontott. Nem, hanem mert az eredeti terv az volt, és a mai napig is az, hogy Jézusban az Isten egyesüljön az emberiséggel. Mondhatnánk, az a házasság, az volt az eredeti terv. És térjünk csak vissza ehhez az alapkérdéshez. Hogyan élhetek úgy, hogy valóban boldog legyek? Hát ha az előbbi gondolatokból egyetlen következtetést akarunk megragadni válaszként, akkor úgy. Úgy, hogy úgy szeretek, mint ahogyan Isten szeret. Vajon mit tudunk erről? Milyen ez az isteni szeretet? Amikor azt mondja, hogy új parancsot adok nektek. Ez az, ami választ ad nekünk. Mert ő maga ezt mondja, úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Ez alapján, ha azt akarjuk megkeresni, hogy milyen az isteni szeretet, akkor egyszerűen csak arra kell figyelnünk, csak azt kell keresnünk, hogy hogyan szeret Jézus. Mindent, amit szeretetnek nevezünk, Krisztus szeretetéhez kell mérnünk, mert csak így tudjuk megkülönböztetni az igazi szeretetet a torz és hamis utánzatoktól. Milyen Krisztus szeretete? Hogyan szeret Krisztus? Hogyan ajándékozza oda ő önmagát nekünk, értünk? Szent II. János Pál pápa négy olyan jellemzőjét határozza meg, ragadja ki az Úr Jézus Krisztus szeretetének, amely nagy tanúsággal bírhat a mi számunkra. És erre íme néhány részlet a Szentírásból, néhány idézet, amelyek nagyon jól megmutatják, hogy milyen is ez a szeretet. János 10:18. Jézus ezt mondja, az életemet nem veszi el tőlem senki, magam adom oda. Nincs erőszak, önként teszi, adja. És ez arról beszél, hogy az ő szeretete, amelyel így odaadja magát, ez egy szabad döntésből fakadó, egy teljesen szabad szeretet. Egy másik helyen pedig ezt mondja, János 13:1. Szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette, mondja az evangélista. Az, akiről tudjuk, hogy ott volt a kereszt alatt, hogy látta, hogy mit jelent ez a mindvégig tartó szeretet, amely nem tart vissza semmit, a halálig megy, maradéktalan. És azt mondja a pápa, hogy ez a szeretet, amire tanít minket Jézus a saját életével, az teljes. Aztán Máté 28:20-nál így hangzik Jézus szava. És én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezt ígéri. Azt ígéri, hogy mindig itt lesz a számunkra, a világ végéig. És ez nem fog változni, ez visszavonhatatlan. Arról tanúskodik, hogy az ő szeretete hűséges. Örökké tartó. János 10:10-ben pedig ezt mondja: én azért jöttem, hogy életük legyen, és az bőségben. Azt mondja a pápa, ezzel a résszel arról tanúskodik, hogy azt akarja, hogy élet fakadjon az ő életéből, az ő szeretetéből, hogy ő életet fakasztó módon szeret. Tehát az ő szeretetének egy újabb jellemvonása, hogy az gyümölcsöző. És íme tehát a négy jellemzője a krisztusi szeretetnek, hogy az szabad, hogy az teljes, hűséges és gyümölcsöző szeretet. És az ilyen szeretetre való elköteleződésnek, mondja a pápa, van egy külön neve is. Ez pedig a házasság. Amikor a felek a pap kérdéseire igennel válaszolnak az oltár előtt, a szívük igényét fejezik ki, hogy úgy akarnak szeretni, mint Krisztus. Mert amikor így szól az eskető pap, megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss, és a felek igent mondanak, akkor arra mondanak igent, hogy szabadon akarnak szeretni. Aztán folytatódik a kérdés: ígéred-e, hogy leendő férjedet, feleségedet tiszteled és szereted, amíg a halál el nem választ benneteket egymástól? Ez pedig, amikor erre igennel felelnek, azt jelenti, hogy ők azt ígérik, azt akarják, azt vállalják, hogy teljes szeretettel, halálig menő szeretettel akarnak szeretni, és hűséges szeretettel. Végül pedig, amikor a folytatásban ez hangzik el: elfogadod-e a gyermekeket, amelyekkel Isten megajándékozza házasságotokat, és a felek igennel felelnek, akkor arra válaszolnak, hogy gyümölcsözően akarnak szeretni. Azt szeretnék, hogy az ő életükből, az ő szeretetükből, egymás iránti szeretetükből gyümölcsök fakadjanak, élet fakadjon. És a szív igényét, amit a száj kimond, a test beszédének is ki kell fejeznie, mondja II. János Pál pápa, amikor egy testé válnak. A feleségül veszlek, vagy feleségül megyek hozzád, szavak csak akkor nyerik el teljes értelmüket, amikor a házastársak testileg is egyé válnak. Szent II. János Pál pápa azt mondja, hogy az isteni szeretet valójában ott testesül meg igazán, amikor a házastársak egyé válnak. Akkor érkezünk meg ahhoz a valósághoz, mondja a pápa, amely megfelel a kimondott szavaiknak. És valahányszor a férj és a feleség házas életet él egymással, házassági fogadalmaikat újítják meg, mondja a pápa. Minden egyes szexuális együttlét a házasságban, ott, ahol ennek valódi helye van a rendeltetése szerint, ennek a fogadalomnak a megújítása tud lenni. Tehát az egyház meghívása arra, hogy ezzel a sajátos nézőponttal nézzünk az emberi szexualitásra, nem egy prűd tiltólista, hanem meghívás. Meghívás arra, hogy mondjunk igent Isten adta méltóságunkra és nagyságunkra. Meghívás arra, hogy valósítsuk meg a szeretetet, amelyet annyira kívánunk, és amelyre teremtve is vagyunk. Tehát ismerjük már, hogy milyen az az eredeti terv, amelyre maga Jézus irányítja a figyelmünket. Amikor azt keressük, hogy hogyan is kellene élnünk a házasságunkat, és arra is ránézhettünk az elmúlt időben, hogy milyen szeretetre hív bennünket Jézus Krisztus az ő példájával egymás iránt a házasságban, de még mindig nincs teljes válaszunk arra, hogy hogyan is lehetnénk boldogok, hogy hogyan élhetünk úgy, hogy valóban boldogok legyünk. A következő adásban, 2 hét múlva, Tovább folytatjuk ennek a kérdésnek a bontogatását, az szerint, ahogyan bennünket Szent Második János Pál pápa vezet ebben a szép tanításban. Köszönöm a ma estére az önök figyelmét, és áldott estét kívánok önöknek.
0: Testeó. Szent Második János Pál pápa tanítása a szexualitásról, olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testteó.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szült ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora.
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt ét napot, a munkás, fáradt testeket az éj csendjében pihenteted.
0: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szült.
1: Amíg mullandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk virasszon éberen.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen.
1: Alleluja, alleluja, alleluja. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem. Szorult helyzetemben segíts meg engem.
0: Könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.
1: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Meddig törekedtek még hazugságra?
0: Tudjátok meg, az Úr csodása megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
1: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek. Szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
0: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
1: Azt mondják sokan, ki részesít jobban minket? Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét.
0: Szívemben nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik duskálnak búzában meg borban.
1: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Áldjátok az Urat mindnyájan, ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úrházában álltok.
1: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
0: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Alleluja, alleluja, alleluja. Halld, Izrael, az Úr, ami Istenünk az egyetlen Úr, szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, alleluja, alleluja.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, alleluja, alleluja.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, alleluja, alleluja.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén, alleluja. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén, alleluja. Könyörögjünk, Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
0: Égi királynő, örvendez, alleluja, mert Jézust méltó voltál hordozni, alleluja. Feltámadott, amint mondta, alleluja, kérleld az Istent értünk, alleluja.

szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a szentmiséket Vajdahunyadról és Csernakeresztúrról közvetítjük. Többé-kevésbé, egy-két kivétellel, de mindjárt részletezem a dolgokat. A reggeli szentmisék a hét eddigi részében és a további hétköznapokon is reggel 8 órától a Vajdahunyadról voltak és lesznek közvetítve, délután 6 órától pedig többé-kevésbé Csernakeresztúrról. Ez alól kivétel volt kedd, ugye, amikor a Szent Antal nagy kilencedbe kapcsolódunk be Csíksomjón, a kegytemplomban. Szombaton este pedig, mivel a hónap második szombatja van, Marosvásárhelyre kapcsolunk, ahol a Mária áhítat keretében szintén este 6 órától lesz a szentmise. Tehát a mai napon este 6 órától Csernakeresztúrról, holnap reggel 8 órától Vajdahunyadról, este 6 órától ismét Csernakeresztúrról, szombat reggel 8 órától pedig Vajdahunyadról lesz a szentmise. Szombaton, május 9-én ünnepelünk, a Mária Rádió 20 éves születésnapját ünnepeljük Sepsiszentgyörgyön, és nyilván az ottani stúdió születésnapját is, megmondom őszintén, nem tudom pontosan a hanyadikról van szó, minden esetre ünnepelünk, és ezen a szombaton, tehát délután 3 órától kezdődik a Szent Mise a Sepsiszentgyörgyön, a Szent József lébánia templomban, utána pedig szentségimádás lesz, mindkettőt természetesen élőben közvetítjük az Erdélyi Mária Rádióban. És nyilván ott akkor zárójelt kinyitom, szeretettel hívjuk mindazokat, akik el tudnak jönni személyesen Sepsiszentgyörgyre, tehát szombaton délután 3 órára a Szent József lébánia templomba, hogy együtt ünnepeljünk. A szentmise és a szentségimádás után valószínűleg lesz egy kis kötetlenebb együttlét is, és hát jó néhány munkatársunk ott lesz, nem tud éppen mindenki eljönni, de jó néhányan ott leszünk, úgyhogy örömmel találkozunk majd a környékbeli, gondolom a Kovászna megyei, vagy talán Brassó, vagy nem tudom honnan tudnak még eljönni a kedves hallgatók, önkéntesek, akik velünk együtt ünnepelhetnek, várjuk, hogy találkozhassunk. Igen, tehát szombaton, amint mondtam, este 6 órától Marosvásárhelyről közvetítjük a Szent Misét, ami a Mária áhítat keretében lesz. Ezen a vasárnapon pedig 3 Szent Misénk lesz. Reggel 9 órától Csernakeresztúrról közvetítjük a Szent Misét, majd lesz egy újabb Szent Misénk 11 órától Vajdahunyadról, ami előtt 10:45-től kezdődően rózsafűzért is imádkoznak majd a helyszínen. És itt mindenképpen szeretném megragadni a lehetőséget, hogy a vajdahunyadi plébános atyának és segédlelkének

lelkész atyának, Csernok Keresztúri plébános atyának megköszönjem, hogy ahogy már az utóbbi években minden évben vállalták ebben az évben is a szentmise közvetítéseket. Köszönjük szépen a kántoroknak is a szolgálatot, és azoknak is, akik a technikában segítenek, hogy így a közvetítés lehetséges legyen. Mindenkinek a szolgálatát Isten fizesse. Szívesen megyek mindig Hunyad megyébe, nagyon szép a táj, és egyébként az emberek is nagyon kedvesek. Örömmel mentem ezúttal is, és nem távozunk még Hunyad megyéből, hiszen jövő héten az egyik helyszínünk továbbra is Hunyad megyében lesz, mégpedig Déván, a Páduai Szent Antal plébánia templom, vagy ismertebb nevén a Csángó telepi templom Déván. A délutáni szentmisék lesznek onnan közvetítve. Persze kedden megint kivétel, hiszen a Szent Antal nagy kilenced szentmiséjét közvetítjük Csíksomjóról, szombaton pedig Kovásznáról a Mária Elhitatba kapcsolódhatunk be. A szerdai napon a fatimai szűzanya ünnepe lesz. Itt még bizonytalan a dolog, hogy lesz, hiszen szeretnénk közvetíteni a rózsafűzért is, ami egyenesen Fatimából lesz imádkozva. Ilyenkor ezekről a híres kegyhelyekről, ugye az egész világ Mária rádiói becsatlakoznak, hogy együtt imádkozzunk. Itt a szerda délutáni programmal kapcsolatban még kövessék majd a műsor ismertetéseket. Jövő héten a reggeli szentmisék Nyárád remetéről lesznek közvetítve a hétköznapokon. A csütörtökön nem egyszerű hétköznap lesz, hiszen Urunk mennybe menetelének lesz az ünnepe, és így akkor délután, vagy délben egy órától lesz a búcsús szentmise Nyárád remetéről, hiszen ott ez a templom titulusa, Urunk mennybe menetele. Azért, hogy délelőtt is legyen szentmisénk 10 órától a nagyváradi Szent József templomból is közvetítünk egy szentmisét, majd este 6 órától Déváról lesz a szentmise. Jövő vasárnap pedig két szentmisénk lesz délelőtt 11 órától Déváról, előtte 10 óra 20 perctől a rózsafűzér is lesz közvetítve a helyszínről, a Nyárád remetei templomból pedig vasárnap este a 6 órai szentmisét fogjuk közvetíteni. Az azt követő héten már ugye a pünköst hetéről beszélünk, és ez már hagyomány, hogy a csíksomjai kegytemplomból közvetítjük azt a hetet, a délelőtt és a délutáni szentmiséket egyaránt. Május utolsó hete pedig, tehát húsvét, elnézést, pünköst hétfőjétől egészen Szent Háromság vasárnapjáig a két helyszínünk közül az egyik Szobáta lesz, ami ugye Szent Háromság templomról beszélünk, tehát ott búcsús szentmise is lesz, a másik helyszínünk pedig Szilágycse. És akkor itt átlapozunk júniusra. Június 1-től 7-ig terjedő héten Lázárfalva lesz az egyik helyszín, azon a bizonyos héten lesz Krisztus szent testének és vérének ünnepe, az is csütörtöki napon, az úrnapján. Igen, itt természetesen délelőtt udvarhelyről fogjuk közvetíteni a szentmisét a Patkóból, ugye ott a központi zónából a helybéliek ott ismerik a helyet, és Lázárfalvára azért esett a választás, mert ez a búcsús ünnepe a közösségnek, de nem a napján tartják, hanem a vasárnap. És akkor ezt kiegészítve, akkor a csíksomjai kegytemplom lesz részben, délutáni szentmiség esetében, azon a pénteken, pedig úrnapja után másnap elkezdődik a Jézus szíve, nagy Jézus szíve kilenced Szatmár Németiben, az ottani Kálvária templomból, amit majd aztán a jövő, azt követő vasárnapon, június 14-én a Szatmár főterén, a Székesegyház előtti téren megtartott búcsús ünnep követ, majd ennek is már hagyománya van, évek óta szoktuk ezt a kilencedet és a búcsút is közvetíteni Szatmárról.
Június 15-től kezdődő héttel kapcsolatban már egy plébános atyát megkérdeztem, várom a valószínűleg pozitív visszajelzést, még kell egyeztessen a munkatársaival, illetve azokkal, akiket érint a dolog. Azt követő héten pedig június 22-28 között már megkérdeztem a keresztelő Szent János plébániát, ugye Marosvásárhelyen, ahol búcsús ünnep lesz azon a héten, 24-én, és egyelőre egy pozitív választ kaptam, a részleteket még egyeztetjük. És utána a következő héten már lesznek ugye a papszentelések, és aztán később a primiciás szentmisék is, ezeket a heteket aztán ezután fogom megszervezni. És akkor itt visszatérnék Hunyad megyébe, ugye a beszámolóval kapcsolatban az elmúlt hétvégén elmentem Újszentesről elhozni a Mobil Stúdiót, onnan átmentem Cserna keresztúrra, ott felszereltem a Mobil Stúdiót, és vasárnap részt is vettem a 9 órás szentmisén, ugye be is harangoztam a hallgatóknak, vannak ott ugye hűséges hallgatóink, hogy a következő vasárnapon nem csak én leszek ott, hanem a Szatmárnémetiből a kolléganőm Szűcs Tímea is velem lesz. Ez úgy működik majd, hogy elmegyünk együtt, tehát én fogom vinni Tímit magammal Nagyváradról a Sepsiszentgyörgyi ünnepségre, a születésnapi ünnepre, és onnan akkor szombaton, amikor vége az ünnepségnek, elmegyünk Cserna keresztúrra, ott megszervezték, megoldották számunkra a szállást is, amiért nagyon hálásak vagyunk, Isten fizesse a vendégszeretetet, és akkor ezen a vasárnap reggelen is ott leszek a 9 órás szentmisén, de most már ezúttal nem csak én, hanem Tímea kolléganőm is, a hűséges hallgatók, ugye Cserna keresztúron is, meg máshol is ismerik, ismerős ez a név, ugye, és a hangja is valószínű, hogy ismerős sokaknak, és Cserna keresztúron ugye megígértem a hallgatóknak, hogy akkor szemtől szemben is találkozhatnak Tímeával. Ezen a vasárnapon lesznek Mária rádiós tárgyak is, ugye Cserna keresztúron, ott pedig nagyon gyorsan a szentmise után, miután egy kicsit beszélgettünk a ottani hallgatókkal, össze kell szedjük a Mobil Stúdiót, és át kell vigyük majd Dévára, ahol a 11-es szentmisén ugyancsak ki lesz téve egy asztal a Mária rádiós tárgyakkal, és bár első áldozási szentmiséről van szó, tehát kicsit minden is lesz ebben a szentmisében, de ott leszünk már, és ott lesznek a különböző Mária rádiós tárgyak is, kitéve a dévai Pádvai Szent Antal templomban, és ott is a szentmise végén örömmel elbeszélgetünk majd a kedves hallgatókkal, érdeklődőkkel, és ezeket a Mária rádiós tárgyakat is be lehet majd szerezni, adományokat is szeretettel fogadunk, és átveszünk majd ott, utána pedig ott is nyilván be kell szereljük a Mobil Stúdiót, hiszen jövő héten az egyik helyszínünk ez a templom lesz. Igen, és akkor még a zárójelet visszazárom, vagy újból megnyitom, Cserna keresztúron miután felszereltem a Mobil Stúdiót, átmentem Vajdahunyadra is, ott is beszereltem a Mobil Stúdiót, és ott aludtam Vajdahunyadon. Egy külön élmény volt, este már sötétedés volt, hogy sötétedés után fejeztem be a beszerelést, és nagyon jó volt, ott maradtam a templomban, ott imádkoztam a zsolozsmát az oltári szentség előtt, tudtam egy kicsit csendben maradni, és egy nagyon jó tapasztalat volt, ugye erre nem mindig van lehetőségem, hogy a zsolozsmát az oltári szentség előtt végezzem el, és így tudjak egy kicsit csendben elmélkedni, ez nagyon jó tapasztalat volt. Másnap részt vettem az ottani 11 órás szentmisén is, és ott a végén beszéltem egy pár szót a rádióról, ott is ki voltak téve a Mária rádiós tárgyak, beszélgettem is néhány hűséges hallgatónkkal, adományok is gyűltek,
és néhány Mária Rádiós tárgyat ott is hagytam, hogy hát van még érdeklődés. Azóta hallottam, hogy néhány különböző tárgy után nagyobb az érdeklődés, mint amennyit ott hagytam, úgyhogy fogok is még vinni azokból, amiket kértek, hogy vigyek belőle többet. Hát ahova megyek most, igen, Déván és Csernakeresztúron is ajánlom szeretettel azoknak a figyelmébe, akiknek van lehetőségük jelen lenni, vagy akár valaki által adományt küldeni és beszerezni ezeket a tárgyakat, hogy éljenek a lehetőséggel. Mondjuk ezekre a helyekre már évek óta szoktam járni, tehát a már megszokott tárgyak mellett viszont vannak új dolgaink is. Mondjuk a legeslegújabbak ezek a születésnapi dolgok, de azokat leszámítva a tavaly készült a legújabb termékünk, a Mária Rádiós kulacs. Vannak, akik nagyon szeretik, például van ilyen visszajelzésünk, és azért szeretik nagyon, mert nagyon jól zár. Tehát egy kicsit olyan gumis a kupakja, rá lehet csavarozni jól, és nem ömlik ki belőle a víz, tehát nem ereszt a kis kulacs, amúgy pedig nagyon-nagyon könnyű, tehelykönnyű, és az ember lejt is, nem lesz abszolút semmi baja. Tehát nagyon könnyű, praktikus, és nem ereszti a vizet, vagy bármilyen folyadékot, amit az ember benne hord, úgyhogy vannak, akik nagyon szeretik és örömmel használják. Ezeket a kulacsokat is be lehet majd szerezni a vasárnapi nap folyamán a Csernakeresztúri, illetve a dévai templomokban, és még hagytam ugye Vajdahunyadon is belőlük. Természetesen ezeket a tárgyakat és a születésnapra, annak tiszteletére készült különböző tárgyakat is be lehet szerezni egyébként minden stúdióban is, a Nagyváradit kivéve, ami a felújítás miatt zárva van. És ezek a tárgyak, amelyeket a születésnap tiszteletére készítettünk, ezek a gyertyák, a két különböző méretben, ahogy megvoltak a Mária Rádiós hagyományos gyertyáink ebben a két méretben, most nem a hagyományos Mária Rádiós felirattal, hanem 20 éve együtt felirattal Mária Rádió Erdély. Nagyon szépre sikerült egyébként, és ezeket a feliratokat akkor rátettük el, készítettünk belőle csészét is, hűtőmágnest és kulcstartót is. Ezek is nagyon népszerűek, nagyon jól sikerültek, szépek. Vannak, akik nagyon szerették, tehát különösen a csészéket és a gyertyákat úgy láttam, hogy nagyon vitték, de a kulcstartók és a hűtőmágnesek is nagyon szépek, és azok is népszerűek voltak. De a legjobb volt persze a hallgatókkal elbeszélgetni, ez mindig nagyon nagy élmény számomra, hogy hűséges hallgatókat találok, akármerre járok, és különösen a Szorványban szeretek találkozni hallgatókkal, talán ott még hálásabbak is a hallgatók. Ott nekik azt hiszem még többet jelent a Mária Rádió, mint a több katolikusságban, vagy több magyarságban élő hallgatóink számára, hiszen ott nekik még a magyarságban és a katolikus identitásban való megmaradásban, kitartásban, megerősödésben is segít a Mária Rádió. Sok helyen, Szorványban pedig még olyan helyzet is van, hogy hétköznapokon nincs is szentmise, tehát ilyen helyzetekben pedig még nagyobb segítség az Erdély Mária Rádió hallgatása. Na de ne beszéljek ilyen sokat ezekről a dolgokról, hanem térjek vissza akkor mostanra. A legfontosabb esemény ezen a héten a születésnap megünneplése. Sepsi Szentgyörgyön természetesen a születésnap már megvolt március 25-én, de mivel 20 éves a Mária Rádió, ezért úgy döntöttünk, hogy többször ünnepelünk minden olyan városban, ahol stúdiónk van, meg fogjuk ezt külön ünnepelni. Valószínűleg a stúdió születésnapja táján valamikor, úgyhogy most a következő helyszín Csíksomlyó és Nagyvárad után most Sepsiszentgyörgy, és ez konkrétan ezen a szombaton lesz, úgyhogy Kovászna megyei, illetve környékbeli
hallgatókat, önkénteseket szeretettel hívjuk és várjuk. Sepsi Szent Györgyön a Szent József Lébánia templomba, ezen a szombaton délután 3 órára szentmise, utána szentségimádás és utána egy kis kötetlen együttlétben ünnepeljük meg a Mária Rádió 20. születésnapját. Adjunk hálát együtt a jó Istennek, mert ez egy csodálatos ajándék. Talán nem is reméltük az elején, hogy megérjük a 20 évet, de megértük. Istennek legyen hála, és a hallgatók szeretetét, imáját és adományait is nagyon köszönjük, hiszen nélkülük a rádió nem is létezne. Ha már az imádságnál tartunk, kihangsúlyozom ismét az ima háttér fontosságát a Mária Rádió működése szempontjából. Továbbra is biztatunk minden hallgatót, aki teheti, hogy imádkozzon velünk és értünk, és különösen kérem azokat a hallgatókat, akik talán már a templomba nem tudnak elmenni, ágyhoz vagy házhoz kötöttek, ők talán a leghűségesebb és leghálásabb hallgatóink, őket kérem, hogy imádkozzanak a Mária Rádióért, és akár még a szenvedéseiket is ajánlják a rádióért, hiszen missziós munkát végzünk, és a mai elvilágiasodó társadalomban azt hiszem, hogy Mária Rádió szerepe felértékelődik. Imádkozzunk együtt azért, hogy a Mária Rádió itt Erdélyben is végre tudja hajtani a Istentől rábízott küldetést, hogy tényleg segítsünk a szűzanyának, vigyük el az örömhírt minden otthonba, minden egyes hallgatónak az életébe, és hogy ez a mi tanúságtételünk, ez az evangelizációs munka elérje a célját mindazokban, akik hallgatják a rádiót. Igen, tehát ima háttérrel kapcsolatban köszönöm azoknak, akik így bejelentett módon, szervezett módon egy egész hétre, vagy esetenként akár egész hónapra vállalják az ima hátteret, nekik nagyon-nagyon szépen köszönjük, de mindazok imáját is köszönöm, akik nem ilyen megszervezett, bejelentett módon, hanem csak úgy spontánul imádkoznak értünk. Isten hallgassa meg mindnyájuk imáját, azokat is, amelyeket a Mária Rádióért mondanak, és minden más szándékokat is hallgassa meg az ő akarata, jósága szerint. És akkor visszatérve a szentmisékre, ezen a héten és a jövő héten is a hétköznapi szentmisék reggel 8, illetve este 6 órától hallhatóak. A hét további részében reggel 8-kor lesznek a szentmisék Vajdahunyadról, este 6 órától, ma és holnap Csernakeresztúrról, szombat este Marosvásárhelyről, a Mária áhítat keretében, vasárnap pedig 3 szentmisénk lesz, reggel 9 órától Csernakeresztúrról, 11 órától Vajdahunyadról, előtte Rózsafűzér negyed 11-től, este 6 órától pedig a Csíksomlyói Kegytemplomból lesz még egy szentmisénk, és ne felejtsük el a fontos ünnepi pillanatot Sepsi Szent Györgyről, szombaton délután 3 órától, aki nem tud eljönni, bekapcsolódhat az ünnepségbe, az ünnepi szentmisébe, és azután a következő szentségimádásba, tehát szombaton délután 3 órai kezdettel. Jövő héten is, mint mondtam, reggel 8-tól és este 6-tól lesznek a szentmiség, kivéve csütörtökön, ami Úrunk mennybe menetelének az ünnepe, akkor 10 órától, délben 1 órától lesz egy másik, egy búcsús szentmisénk, Árad Remetéről és este 6 órától, pedig Déváról. Továbbra is minden kedden bekapcsolódunk a Csíksomlyói Kegytemplomban a Szent Antal nagy kilencedbe, aminek majd a végét is ugye fogjuk közvetíteni, tehát a 9. részét is a 9-nek és magát a Szent Antal ünnepi szentmiséjét is. Hát körülbelül ezek az újdonságok az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Készülünk a következő újsággal is, itt biztatnak minket, hogy írjuk meg a cikkeket a következő újságba, és bízunk benne, hogy időben elkészül majd az is. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, további áldott rádióhallgatást kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották,
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet megannyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Kolozsvár, illetve a Nagyváradi stúdióból. A mikrofonnál Ference Mesét és Tibor atyát hallják. Az Élet dolgai című műsorunk keretében ma kezdünk egy kicsit hosszabb sorozatot a kommunikációról, egészen konkrétan az egyházi kommunikációról. Hívjuk és kérjük Önöket, hogy tartsanak velünk ebben a néhány részes adásunkban. Kezdjük talán ott, kedves Tibor atya, hogy mit értünk pontosan egyházi kommunikáció alatt ma, 2026-ban?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek, kedves Emese és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ma az egyházi kommunikáció jóval többet jelent, mint egy egyszerű hirdetés. Tulajdonképpen az egyház küldetésének az örömhír, az evangélium átadása, megélése és közvetítése minden lehetséges módon, de ez az egyházi kommunikáció. Most az a folyamat, amelyben az egyház, például a katolikus egyház kapcsolatban lép a hívekkel, a világgal, általában a társadalommal, tehát az egyházi kommunikáció az tulajdonképpen egy közösségépítés, tanúságtétel, kapcsolatteremtés, és fő területei inkább ma a prédikáció, a katekézis, főleg a Mária Rádióban. Amit én még fontosnak tartanék, az a személyes megszólítás, és annak a célja pedig a hitnek az elmélyítése. Tehát ez így fogalmaznék, hogy lelkipásztori kommunikáció, de van a közösségi, ugye ez a plébániák belső élete, találkozók szervezése, a közösségnek a megépítése, összetartás, és ugye van a média, az egyházon belül, a tévé, a sajtó, a rádió, az online platformok, a podcastek, tehát a szélesebb társadalomnak az elérése. Ugye ez fontos, a digitális jelenlét az egyházi kommunikációban, mert ez gyors és közvetlen, és itt már nem csak beszél az egyház, hanem itt már a digitális jelenlétében párbeszédet is tud folytatni, a honlapok, a videók. És hogy mi az egyházi kommunikáció, mi változott, tehát az, hogy nem egyirányú, hanem párbeszéd. Nem csak templomi, hanem online is zajlik, és nem csak papok feladata, hanem minden hívőjé, és ez egy hiteles jelenlétet igényel. Tehát itt a kulcsszavaknál ezt fogalmaznám meg az egyházi médiában, kommunikációban, hogy közérhető legyen, jelen legyünk, párbeszédet folytassunk, tanúságot tegyünk. Tehát összefoglalva, az egyházi kommunikáció egy hiteles közvetítés minden ember felé szóban, de leginkább az élet példájával.
1: Miben különbözik az egyházi kommunikáció a világi kommunikációtól?
2: Az egyházi és a világi kommunikáció között én inkább a lelkületben látom a különbséget, és természetesen a tartalomban. Az egyházi kommunikáció, tehát miért is kommunikál az egyház? Ahogy mondottam az előbb is, hogy az örömhírt közvetítse, az emberek üdvösségének a szolgálata, kapcsolat Istennel és egymással. A világi kommunikáció az inkább ilyen befolyásolás, ez meggyőzés, ez inkább politikai, társadalmi információ átadás, a világi kommunikáció. Az egyház megszólítani akarja tulajdonképpen a lelket, a világi kommunikáció az inkább hatni akar. Az egyházi kommunikáció mit mond? Az örök értékekről beszél, az evangéliumot akarja átadni, az igazság, a szeretet, a megbocsátás, hit, erkölcs, a remény. Ez az egyházi kommunikációnak a tartalma. A világi kommunikációnak mi a tartalma? A változó értékek, a vélemények, az érdekek, a trendek, az aktuális hírek. De ezen kívül ugye az egyház tanúságtétellel kommunikál, tehát nem csak szóval, hanem az élettel. párbeszédet hív, párbeszédre hív, meghív, és személyes ez a módszer, lelki mélység. A világi kommunikációban inkább marketingről, reklámról beszélhetünk, gyorsan, gyors, felszínes formák vannak megjelenve, az egyházi kommunikáció pedig hiteles. És ez a hitelessége az élet és a tanítás egységéből fakad, az számít, amit megélünk. A világi kommunikáció hitelessége gyakran adatokon vagy egy márkán alapszik. És az egyházi kommunikáció az egy hosszú távú, örök távlat, a világi az rövid és középtávú célokból tevődik össze. Az egyházi kommunikáció az egy szolgálat, a világi kommunikáció sokszor érdek érvényesítés. Tehát az egyházi kommunikáció nem csak egy stílus, egy másfajta stílus, hanem egy hiteles szolgáló megszólalás, amely próbálja az embereket közelebb vinni az Istenhez.
1: Kik az egyházi kommunikáció elsődleges célcsoportjai?
2: Az egyházi kommunikáció célcsoportjai szélesebbek ma, mert minden emberhez különböző szinteken és módokon szól tulajdonképpen. Az elsődleges címzettek azok, akik már az egyházhoz tartoznak, ide a katolikus egyház hívei, ide tartoznak rendszeres templomba járó közösségi tagok és aktív szolgálattevők, és az a cél, hogy megerősíteni a hitet, elmélyíteni, és a közösséget építeni. A peremén élők, ezek a keresők eltávolodottak, ők azok, akik meg vannak keresztelve, de nem gyakorolják hitüket, eltávolodtak az egyháztól, keresnek, kérdéseik vannak, és ezeket újra meg kell szólítani, hídat építeni, visszahívni. És a nem hívők azok, akik ugye ezek nem tartoznak az egyházhoz, más világnézetet követnek, közömbösek és kritikusak, és ezeknek kötelessége az egyháznak bemutatni az evangéliumot, párbeszédet kezdeni, természetesen nem kényszerítve, nem erőltetve. Tehát az egyház már nem közegben működik, ezért tud kommunikálni, és kommunikál a közélettel, a médiával, vagy a kulturális és oktatási szereplőkkel, és értékeket kell képviseljen. Külön figyelmet kapnak a specifikus csoportok, a fiatalok, a családok, idősek, a rászorulók, a periférián élők, és az ők élethelyzetükhöz igazított megszólítás szükséges. Tehát az egyházi kommunikáció célcsoportja minden ember, de különböző módon. A hívőket erősíti, a keresőket hívja, a nem hívőkkel párbeszédet folytat, a társadalomban értéket képvisel.
1: Hogyan jut el az egyház üzenet a hívekhez a mindennapokban?
2: Az egyház üzenete a mindennapokban sokféle egymást kiegészítő módon juthat el, és ezt nevezzük tulajdonképpen egyházi kommunikációnak, és a legfontosabb forrás maga a Szentmise. A Szentmise, a prédikációk, a homiliák. A katolikus egyház életében ez az elsődleges tér, ahol Isten szava megszólal és értelmezést kap. Itt nem csak információ hangzik el, hanem találkozás történik. A Szentírás és a személyes ima, a Szentírás olvasása, a napi elmélkedések, a csendes ima élet, az üzenet egy belsővé válik, és nem csak egy hallott szó marad. Tehát a Szentírás és a személyes ima, ez nagyon fontos. Továbbá a közösségi élet, a plébániai csoportok, ifjúsági közösségek, lelki gyakorlatok, tehát a hit kapcsolatokon keresztül terjedés erősödik. Tehát az egyházi média, például a rádió, televízió, újságok, podcastek, online tartalmak, ezek segítenek, hogy az üzenet a hétköznapokba is belépjen, akár otthon vagy útközben. Tehát fontos a digitális jelenlét. A közösségi médiában, a plébániai honlapokon, videókkal, élő közvetítésekkel jelen lenni. Tehát ma már az egyház ott is jelen van, ahol az emberek a nagy idejüknek, fogalmazza pontosabban, idejüknek a nagy részét töltik, tehát a digitális térben. De viszont fontos a személyes tanúságtétel itt ezen a téren is. A családtagok példája, a papok, hitoktatók élete, a hétköznapi keresztények viselkedése, ez a legerősebb forma, hogy amit megélünk, az beszél a leg

0: változott ez az idők során? Hogyan kezelik az egyházak a belső kommunikációt?
1: A prédikáció az egyházi párbeszédnek, kommunikációnak a legősibb formája. Tehát tulajdonképpen Isten szavának élő közvetítése, és ez megszólítja az embert és most. Tehát a katolikus egyház életében a prédikáció, a homilia, ez kapcsolatot teremt az ige, Isten szava és a mindennapi élet között, magyarázza a Szentírást, irányt ad a hívőknek és megerősíti a hitet. Tehát nem egy előadás kell legyen, hanem egy találkozás Isten szavával. A kezdetekben, vagyis az ősegyházban élő személyes tanúságtétel volt. Egyszerű és közvetlen, gyakran spontán. Célja az volt, hogy Jézus üzenetét átadni. Inkább megszólítás, mint tanítás. A középkorban hosszabb tanító jellegű beszédek voltak, gyakran teológiailag összetettek, és ugye nem volt annyira közérhető a latin nyelv miatt, erősödött a tanítás, de csökkent ugye a közvetlenség. Az újkorban egyre inkább a nép nyelvén hangzik el, nagyobb hangsúly a lelkipásztori alkalmazáson, röviden érthetőbb formulák. Ma a modern korban a prédikáció rövidebb, lényegre törőbb, életközeli példákat használ, figyelembe veszi a hallgatók helyzetét, sokszor médián keresztül, ugye rádió, online platformokon, ugye beszéljünk itt a Mária Rádióról is, tehát fontos a közérhetőség és a hitelesség. Ugye a legnagyobb kihívásunk ugye ma az, hogy a figyelem az eléggé rövid időtartamú. Tehát információs zajt szeretnek hallani az emberek, fogalmazzunk így, és fontos természetesen a hitelesség, ez egy nagy kihívás, azért is ugye, hogy a figyelem az nem tud hosszabb távra koncentrálni, ezért ma a prédikációnak rövidnek, igaznak és megszólítónak kell lenni. Tehát a prédikáció hídat épít, és bár formája változott az idők formán, az idők során, a lényege ugyanaz maradt, hogy Isten ma is szól az emberhez a prédikáción keresztül is.
0: Végezetül milyen kihívásokat jelent a digitális tér az egyházi üzenet hitelessége szempontjából?
1: Az egyházak belső kommunikációja alapvetően nem csak egy információ áramlás, hanem egy kapcsolattartás. És ez a katolikus egyházon belül több szinten és szervezetten működik, ugye hierarchikus az egyház, de mégis kapcsolati rendszer. Tehát az egyházi struktúra, az egyház struktúrája hierarchikus, pápa, püspök, pap, hívek, de a kommunikáció célja nem pusztán felülről lefelé történő utasítás, hanem ez egy lelkipásztori kísérés, a közösség egység fenntartása. Tehát parancs helyett inkább ilyen szolgálati kommunikációt fogalmaznék, és hivatalos kommunikáció az a püspöki körlevelek, a plébániai hirdetések, egyházi dokumentumok és hivatalos közlemények, és mindegyiknek a célja a tanítás. Nagyon fontos az egyházban ugye a személyes kommunikáció, hogy a pap és a hívek beszélgessenek, a lelki vezetés, a személyes kísérés, a gyóntatás. Tehát itt a kommunikáció nem tömeges, hanem személyes és bizalmi. A közösségben itt vannak a plébániai események, csoporttalálkozók, ifjúsági, családi programok. Ennek is a célja a kapcsolatoknak az építése, a közösségi életnek az erősítése. Ma már az egyház is erősen használja ugye a technológiát, a hírlevelek, e-mailek, plébániai honlapok, közösségi média, online közvetítések, tehát a médiás jelenlétet erősítik például az egyházi csatornák, mint például a Mária Rádió is, ugye. Az a lényege, hogy gyors és széles körű elérése van. És az egyházon belül van a

0: másik fajta kommunikáció, a baráti beszélgetések, a közösségi kapcsolatok, spontán találkozások, tehát ezek tartják élővé a mindennapi egyházi életet. És az egyháznak a belső kommunikációjának vannak alapelvei, a bizalom, a testvéri szeretet, a szolgálat, az átláthatóság, az egység, sorolhatnám még. Tehát az egyházak belső kommunikációja több szintű rendszer röviden, a hivatalos csatornák biztosítják a rendet, a személyes kapcsolatok adják a lelki mélységet, és a modern média segíti a gyors elérését. A cél mindig ugyanaz, az egyház közösségének egysége és a lelki épülése. A digitális tér az valóban komoly próbatétel. A katolikus egyház üzenetének a hitelessége több kihívás elé kerül több irányból is. Vagy úgy fogalmaztam az előbb, hogy információs zaj, tehát rengeteg vélemény, hír, tartalom versenyez egymással, és ebben az információs zajban, a digitális térben az egyházi üzenet könnyen elveszik. Kihívás, hogyan marad látható és hallható a lényeg. Gyorsasága fontos, és ennek a mélysége. Tehát gyorsan reagálni, röviden, ami a pillanatnyi figyelmet ugye teljesen elveszi, felszínes tartalmakat kerülni. Tehát az egyházi üzenet mély, lassabban befogadható és elgondolkodtató. Mély és gyorsan fogyasztható. Vagy egy-egy idézet fontos, és egy gondolat még könnyebben kiragadva jelenik meg, félreértelmezhető is, és torzított jelentést is kaphat. Kihívás tulajdonképpen az üzenet egészének a megőrzése. Az online térben bárki megoszthat vallásos tartalmat, létrehozhat vagy félrevezető üzeneteket, hamis üzeneteket, ezért a hitelességnek az alapja az egyház tanításához való hűség és a személyes tanúságtétel. Tehát ugye digitális térben gyakoriak a gyors ítélkezések, a konfliktusok, a szélsőséges vélemények, a párbeszéd helyett vitává váló kommunikációról is beszélhetünk, tehát ez egy kihívás. Az egyház pedig, az egyháznak az eredeti üzenete az a személyes találkozásra épül, de lelkiélményt nyújt az egyház üzenete, online térben pedig tartalommá válhat, viszont itt elvesz az emberi kapcsolatnak úgymond a dimenziója. A platformok, például a közösségi média nem értéket, hanem figyelmet jutalmaz. Nem feltétlenül az igazságot emelik ki, ezért az egyházi hadtartalom elérése is kiszolgáltatott lehet. Tehát a digitális térben az egyházi kommunikáció legnagyobb kihívásai a zajban való láthatóság, a mélység megőrzése, a sokféle tartalom között a hitelesség védelme, lényeg, hogy a digitális világban az egyháznak nem csak jelen kell lennie, hanem úgy kell jelen lennie, hogy közben meg kell őrizni az evangélium eredeti mélységét és hitelességét.
1: Kedves hallgatók, köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak, innen folytatjuk két hét múlva. Áldott szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánunk önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati műsorunk témái. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Nápoly hivatása a remény és az emberiség fővárosa. A Szentatya beszéde a nápolyi lakossághoz. Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Leó pápa pompei kegyhelyén tett péntek délelőtti látogatása után a közeli Nápolyba utazott, ahol a város gótikus Nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a püspökökkel, papokkal és szerzetesekkel. Hozzájuk intézett beszédében a lelkipásztori gondoskodás fontosságát hangsúlyozta. Az egyház nem korlátozódhat valamiféle érzelmi esemény megtapasztalására, hanem engedje, hogy az evangélium öröme inspirálja. A Szentatya beszéde kezdetén Ferenc pápa 2015-ös nápolyi látogatásának egyik mondatát idézte. Nápolyban soha nem volt könnyű az élet.
1: La vita Napoli non è mai stata facile.
0: De soha nem volt szomorú sem. Ez a ti nagy erőforrásatok, az öröm, a virágság. Leó pápa is azért jött most, hogy osztozzon ebben az örömben. A barátság és a testvériség szellemében az Emmauszi tanítványok történetéből a lelkipásztori törődés mozzanatára irányította a figyelmet. A két tanítványhoz hasonlóan gyakran mi is anélkül járjuk az utunkat, hogy képesek lennénk értelmezni a történelem jeleit. Néha elkeseredve és csalódva, máskor szomorúan és megtörtnek érezzük magunkat, Jézus azonban mellettünk áll, velünk jár, kísér minket, hogy megnyisson minket egy új világosság felé, mert ilyen az ő törődő hozzáállása, szólt a pápa. A gondoskodás ellentéte az elhanyagolás. Ilyenek lehetnek a városi utcák és terek, még inkább a külvárosban, de még nagyobb gond magának az életnek az elhanyagolása. Leó pápa erre a belső törődésre gondol, ami a szívünkről, emberségünkről és kapcsolatainkról való gondoskodás jelenti. Mindez napjainkban felelősségteljes szerepet ró az egyházi személyekre, a papokra, férfi és női szerzetesekre, mert a szolgálat terhe bizonyos szempontból ma még nehezebbé vált, mint a múltban.
1: Napoli è una città dai mille colori.
0: Napoli ezer színű város, ahol a múlt kultúrája és hagyományai keverednek a modernitással és az innovációval. Nápoly olyan város, ahol a spontán és pezsgő népi vallásosság összefonódik a társadalmi élet számos törékenységével, főként a szegénységgel. Nápoly ősi, mégis állandó mozgásban lévő város, amelyben sok szépség lakozik, ugyanakkor sok szenvedés, sőt erőszak teszi próbára. Ebben az összefüggésben a lelkipásztori munka folytonosan megtestesíti az evangélium üzenetét, hogy a keresztény hit ne maradjon csak érzelmi esemény, hanem mélyen hassa át a társadalmi életet. A Szentatya együttérzéssel tekint a papok erőfeszítésére, amikor meghallgatják a rágyóbizott emberek történeteit, hogy kitartsanak az evangélium iránti elkötelezettségükben, hogy reményteli horizontokat kínáljanak nekik, és jó választásokra ösztönözzék őket. A pápa a fáradt családokra és a gyakran eltévejedett fiatalokra gondol, akiket pedig szeretnének elkísérni, főként amikor a plébániák és a közösségek ajtaján kopogtatnak. A papok olykor tehetetlenek és zavartak, amikor nyelvezetük és tetteik alkalmatlannak tűnnek a mai kérdések és kihívások előtt, főként a legfiatalabbak körében. Az emberi és lelkipásztori teher kétségtelenül nehéz, azzal a kockázattal jár, hogy lehúz, kifáraszt és kimeríti energiáinkat, és időnként tovább súlyosbíthatja egy bizonyos magány és a lelkipásztori elszigeteltség érzéseit. Ehhez gondoskodásra van szükségünk, állapította meg a Szentatya. Mindenekelőtt belső és lelki életünkre kell vigyáznunk, állandóan táplálva személyes kapcsolatunkat az Úrral, imádságban és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennünk, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. Állandóan táplálva személyes kapcsolatukat az Úrral imádságban, és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennük, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket.
1: E lasciarci illuminare dallo spirito.
0: A lelkipásztori gondoskodás magában foglalja a testvériséget és a közösséget is. Az Istenben gyökerező testvériséget, amely barátságban és kölcsönös kísérésben, valamint lelkipásztori projektek és kezdeményezések megosztásában fejeződik ki. Mint hogy napjainkban jobban kibagyunk téve a magány hatásainak, egy összetettebb és széttöredezettebb kulturális környezetben élve, éppen ezért a testvériség ápolását lehet szolgálni a közös élet lehetséges új formáival, amelyekben a papok segíthetik egymást és közösen fejleszthetik a lelkipásztori tevékenységet. Az egyes egyházmegyékben terjedő bizonyos individualizmusra a testvériség választásával lehet válaszolni. A kornak és a terület valóságának megfelelő konkrét formákat keresve, de mindig apostoli szemlélettel, missziós stílussal, testvériséggel és az élet egyszerűségével. Ne feledjük, hogy a közösség iránti igény elsősorban minden megkereszteltet érint, akik arra hivatottak, hogy Krisztus egyetlen egyházát alkossák. Ezért erősíteni kell azt minden ember és lelki pásztori kapcsolatban, amelyekben elsőleges szerepet játszanak a világiak és a lelki pásztori munkatársak. Elismeréssel szólt Leó pápa a nápolyi egyházmegyei zsinat eredményeiről,
1: celebrando il sinodo diocesano,
0: amely új életet lehet az egész egyházi közösségbe, ugyanakkor továbbra is arra kérje a lelkipásztorokat, hogy őrizzék meg a szinódus módszerét, vagyis a kölcsönös meghallgatás gyakorlását és egy olyan együttműködést, amely senkit sem zár ki. Ez a küldetés mindenki hozzájárulását igényli. Egy olyan városban, amelyet egyenlőtlenség, ifjúsági munkanélküliség, iskolai lemorzsolódás és a családok törékenysége jellemez, az evangélium hirdetése a papok, szerzetesek és világiak közös feladata. Mindenki aktív részvevő a közös lelkipásztori küldetésben, és nem csupán munkatársként, hanem közös elkötelezettséggel és tanúságtétellel szolgálva egy élő közösség megteremtését. Egy olyan közösséget, amely képes olyan utakat megtervezni és javasolni, amelyek segítik az embereknek megélni az evangélium tapasztalatát és inspirációt meríteni belőle Nápoly városának megújításához. Figyül Leó pápa város védőszentjére, San Gennaróra, a többi helyi szentre és a boldogságos Szűz Mária közbenjárására bízta őket, majd arra emlékeztette őket, hogy részesei az Úrnak a népe iránti mély szeretet történetének, amely már előttük elkezdődött, és nem is velük ér véget. Ne féljetek, ne csüggedjetek, és legyetek Krisztus tanúi, ezért az egyházért, ezért a városért, a jövő magvetői legyetek.
1: Testimoni di Cristo e seminatori di futuro.
0: Szólt Leó pápa, majd áldását adta a jelenlévőkre.
2: Nápoly hivatása a remény és az emberiesség fővárosának lenni. 14. Leó pápa beszéde a nápolyi lakossághoz. A pápa a nápolyi látogatása során a dél-olasz város lakosságával találkozva olyan beszédet mondott, amely egyszerre tükrözte a város szépségét és fájdalmait, valamint világos utat jelölt ki a közös jövő felé. A Szentatya szavai a reményről, az igazságosságról és a közösség erejéről szóltak. Leó pápa hálával kezdte megszólalását. Testvéreim, köszönöm ezt a szép fogadtatást! Majd üdvözölte a jelenlévő hatóságokat és a közösség minden tagját, külön is megköszönve az érsek és mindazok szolgálatát, akik részt vettek a találkozón. A Szentatya a beszédében az Emmauszi tanítványok történetére utalva értelmezte a város valóságát. Rámutatott, hogy a találkozón elhangzott dalok, Nápoly hangjai, amelyek egyszerre hordozzák a város szépségét és nehézségeit. Ezek a hangok egy olyan Nápolyról beszélnek, amely gyakran fáradtan, tanácstalanul és csalódottan jár, mint az evangéliumi idézet két tanítványa. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a nép ma is keresi a választ a legfontosabb kérdésekre, amelynek ma is szüksége van arra, hogy megálljon és feltegye a kérdést, mi számít igazán.
3: Che cosa conta davvero?
2: A pápa határozottan kijelentette, ebben a városban jelen van az élet, az igazságosság és a jó iránti vágy, amelyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért közös feladatként jelölte meg a jövő keresését. Nem egyedül, hanem együtt kell megkérdeznünk, mi számít igazán. És így folytatta. Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útra keljünk? A jó bátorságával, a rossztól való félelem helyett, a sebek gyógyításával a közöny helyett. A Szent Atya nem hallgatta el a város nehézségeit sem. Rámutatott a súlyos társadalmi egyenlőtlenségekre. Nápoly majd drámai paradoxont él meg. Kifejtette, hogy a turizmus növekedése nem jár együtt a társadalom egészének fejlődésével, és hangsúlyozta. A városban továbbra is meghatározó a társadalmi különbségek jelenléte. Majd konkrét problémákat sorolt fel. Jövedelmi különbségek, kevés munkalehetőség, a megfelelő struktúrák és szolgáltatások hiánya, a bűnözés jelenléte, a munkanélküliség és az iskola elhagyás. Ezekkel kapcsolatban kiemelte az állam felelősségét. Az állam jelenléte és cselekvése minden eddiginél szükségesebb. Leó pápa külön figyelmet szentelt azoknak, akik csendben dolgoznak a jóért. Sokan vannak, akik egy jobb, a rossztól megszabadult városról álmodnak. Őket így jellemezte. Valódi társadalmi hősök, nők és férfiak, akik nap mint nap odaadással dolgoznak. Ugyanakkor figyelmeztetett, ezek az emberek nem maradhatnak egyedül, és hangsúlyozta a közösség fontosságát. Kapcsolatokat kell teremteni, hálózatban kell dolgozni, közösséget kell építeni. A Szent Atya örömmel beszélt az egyház szerepéről. A nápolyi egyház összekötő erő, amely segít összefogni az erőfeszítéseket.
3: Sono felice di poter dire che la Chiesa a Napoli è un collante.
2: Kiemelte az úgynevezett nevelési egyezményt, és felhívást intézett a jelenlévőkhöz. Ne szakadjon meg ez a háló, amely összeköt benneteket. Majd így buzdított. Dolgozzatok együtt, járjatok közösen egy úton. Intézmények, egyház és civil társadalom. A pápa ezután felidézte a város történelmi hivatását is. Nápolynak újra fel kell fedeznie hivatását, hogy híd legyen a földközi tenger népei között. Hangsúlyozta. Nem maradhat egyszerű képeslap, hanem olyan helyé kell válnia, ahol konkrét béke épül. Majd kifejtette a béke útját. A béke az ember szívében kezdődik. Áthatja a kapcsolatokat, és a város egészére kiterjed. Ezt követően határozottan kijelentette. Nincs béke igazságosság nélkül, és az igazságosság nem választható el a szeretettől. Leó pápa külön megszólította a fiatalokat, mint a jövő kulcs szereplőit. A fiatalok nem csak a jövő címzettjei, hanem a változás főszereplői. Hangsúlyozta, hogy bizalomra és felelősségre van szükség. Teret, bizalmat és felelősséget kell adni nekik, majd rámutatott. A fiatalok élő és meglepő erőforrást jelentenek. Beszéde végén a Szent Atya erőteljes felhívással fordult a városhoz. Nápolynak szüksége van erre a megújuló erőre, a jó bátor energiájára, majd így zárta szavait. Legyen ez mindannyiunk közös elköteleződése, vállaljátok fel és vigyétek előre együtt. Végül a várost Mária és Szent Januárius oltalmába ajánlotta.
3: All'intercessione di Maria Santissima e di San Gennaro.
2: Az Úr tegyen benneteket mindig hűségessé az evangéliumhoz, és áldja meg Nápoly városát. 14. Leó pápa nápolyi beszéde világos iránymutatást ad. A jövő a közösség, az igazságosság és a remény útján épül. A Szent Atya üzenete szerint a város akkor válhat valóban az emberiesség és a remény fővárosává, ha lakói együtt, bátor szeretettel és felelősséggel formálják jövőjét.
0: Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Éppen egy éve választották pápává, és a Szent Atya május 8-án elment a pompeji rózsafüzér királynője kegyhelyre, hogy hálát adjon megválasztása és szolgálata kegyelméért. Emlékszem, amikor egy éve a konklávé negyedik szavazása után végre megjelent a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján, a nevét persze ismertem, de arca számomra ismeretlen volt, miként a legtöbb rádiós kollégának. 14. Leó pápa, meglepetés pápa, pedig itt élt velünk 2,5 éven át, mint a püspöki dikasztérium prefektusa. Ott volt tehát a legfontosabb elsők között, és mégsem ismertük. De hiszen éppen erről lehet akkor felismerni, hogy diszkrét, hogy alázatos ember. Ott állt a lodzsán, kedvesen mosolygott, éreztem a lelkébe lüktető nagy érzelmeket, és ez tetszett nekem. Egyedül voltam a szerkesztőségben, és megtapsoltam őt. Robert Francis Prévost nem az az ember, aki friss pápaként azonnal feltalálta magát. Még egy év elteltével is érzem időnként rajta azt a finom lámpalázat, amely soha nem mondja azt, na-na, hanem csak így szól, köszönöm. Leó olyan szerzetes pápa, akinek a rend azonnal közösséget jelent. Nem élt soha egyedül. Családjában is közel állt hozzá 2 fiú testvére, és mint Szent Ágoston szereti és éli a közösséget. Már prefektusként is kis közösségben élt, és azért kellett várni olyan sokat arra, hogy beköltözhessen az apostoli palotába, mert új struktúrát kellett ott kialakítani. Persze ő egyedül pápa, de mégis egy hétköznapi emberi közösségben, mint az üdvözítő 30 éven át a családjában, és 3 éven át övéi az apostolai körében. Jól ismeri beköszönő szavait, ahogy a feltámadt Krisztus zárt ajtókon keresztül hatolva megjelent övéinek, és az ő gyógyult sepphelyes, üdvösségszerző keze sepphelyeivel kívánt békét. Az ő békéjét, amely lefegyverzi a fegyvereket, begyógyítja a sebeket, és egységbe fűzi azokat, akiket szeret, és akik szeretik őt. Ő benne az egy Krisztusban egynek lenni. Tavaly nyáron újraolvastam Szent Ágoston vallomásait, és olvasom továbbra is a műveit, mert az anyaszentegyházunk talán legnagyobb szellemi-lelki építőmestere, a nagy hippói püspök, és így Szent Ágostonon keresztül maga a Szent Atya lesz érthetőbb. Ágostonban benne lüktet az első 400, az egyház pedig mélyen őrzi ezt a törő metszett nyugati ágostoni örökséget. Nézem az arcát, és persze látom a finom kreol vonást rajta. Apai ágon francia-olasz ősök, anyai ágon illinoisi kreoluk. Besüt a szívébe Dél-Amerika és Afrika, és teszi napsugarassá a mosolyát. Örültem, mikor egy hete vallotta. Megválasztásom után azonnal az volt a vágyam, hogy Afrikába utazhassam. Északon Szent Ágoston nyomába lépve, majd Afrika szívébe. És biztos ott a szándéka, hogy hazatérjen. Talán először szeretett kreol Perujába és északabbra Chicago városába, ahol egykor napvilágot látott. Köszönöm a gondviselésnek Leó pápát, szűkszavú szerénységét, jól megmért és fegyelmezett tanítását, határozott kiállását a népek nemzetek békéje iránt, és azt az igyekezetét, hogy Urunk Jézusunk utolsó vacsorai kérésének, hogy egy legyetek, mindenképpen érvényt szerezzen. Áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját, 14. Leó pápánkat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynök atya. 1 óra 30 perctől Hajlák Attila atya Segítség Gyászolók című műsorát ismételjük, 2 órától pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2 óra 30 perckor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3 óra 30 perctől Mária iskolájában járhatunk, majd éjjel 4 órától a szerdaesti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5 óra 40 perctől kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntünk, szentséges szűz, betegek gyógyítója és anyja. Hozzád fohászkodunk, ó irgalmasságnak anyja, aki szemmel tartod szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is, melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban, add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűnöket.

0: Adra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye, Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szentáldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? Mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok. Történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtestesülésed tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot kérek tőled. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: teremtő fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent, Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent, Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka. Akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a szent Szűzet rokonához, Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes, hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás. Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet szent édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a Messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születésed tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
3: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Az

0: szolgáján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Az

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

Amen. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Az

0: helyen. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszony!

0: után. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd tőr járja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Aksimeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet, a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér 5. szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elelgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát 3 napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban, a bűnbánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az 5. tizedet templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője. Ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária. Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A lurdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőjét, a szeretetét és a józanságét. Ez az ige azért kedves nekem, mert Jézus meggyógyította engem a rákbetegségből. Én mégis félénk voltam, nem mertem tanúságot tenni róla, de ő az igén keresztül megmutatta nekem, hogy merjek beszélni, ne legyek félénk, valljam meg a hitemet, tegyek róla tanúságot, mondjam el az embereknek, hogy Jézus szeretete hogyan gyógyított meg engem. Közbejáró imára várakoztam az oltár előtt, az oltári szentség pont előttem volt kitéve egy karnyújtásnyira, és azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne kinyújtani a kezemet és megérinteni, mert akkor biztos, hogy meggyógyulok. És akkor hallottam, azt mondja, hogy most én érintelek meg téged. És innentől bennem volt kérdés. Visszakaptam, vagy talán kaptam, mert nem is volt még ilyen élő hitem az életemben, mint most van. Azért megyek templomba, mert már nagyon várom, hogy mehessek. Odafigyelek minden szóra. Odafigyelek arra, már onnantól kezdve, hogy letérdelek, hogy hogyan térdelek le, hogy megérintsem a földet a térdemmel, hogy hogyan vetek keresztet, mert már az is egy ima, hogyha helyesen teszem ezeket. Bármilyen furcsán is hangzik, de köszönöm a betegségemet.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Illés Izabella vagyok, és egy új műsorunk veszi kezdetét. És szeretném, hogy hallgatóink megismerjék az új műsorvezetőnket, aki nem más, mint Takács Zoltán, történelemtanár, idegenvezető, de aki nem csak a történelemben, hanem a saját életében is felismerte, meglátta Isten munkáját és hatalmát. Szeretettel köszöntünk itt a Mária Rádió Picin stúdiójában, örülünk, hogy elfogadtad a meghívást, és első műsorként arra kérnénk fel, ugyanis örülnék, ha hallgatóink megismernék azt a történetet, amelyet én is hallottam, és úgy gondolom, hogy Isten a te életed által tanítani akar bennünket, sokakat, ugyanis pont emlegetted a 34-es Zsoltárt, sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az orr. Mindezekről szeretném, hogy ma beszélj hallgatóinknak, hogyan tapasztaltad meg azt, hogy Isten kimentett a bajból, és Isten felemelt. Hogyan indultál el az Úr útján?
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót, és nagyon köszönöm a lehetőséget Istennek és a Mária Rádió szerkesztőségének. Hát igen, ez a kedvenc Zsoltárom idézetéből mondtál egy igerészt. Hát valóban megtapasztaltam ezt, hogy sok baja, sok gondja van néha az igaznak, de az Úr nem hagyja az ő népét, az igaz embert egyedül. Hát mi már 5 évesen elvesztettük édesanyánkat, tehát én már nem emlékszek igazából ő rá, átmentünk egy ilyen nehézségen. Később sajnos édesapánk pedig hát tulajdonképpen lebénult, egy nehéz betegség, vagy betegség sorozata borította így tulajdonképpen ágyban, hát a Parkinson, epilepszis és a pánik betegség. Úgyhogy ilyen közegbe kellett nevelkedjünk, erre még áttevődött, sokan emlékeznek még a Ceausescu rendszer utolsó 10 évének a nehézségei. Úgyhogy én a negyedik gyermek, 4-en vagyunk testvérek, és igazából az orvosok azt mondták, hogy csak egy gyermek lehet a szüleinknek, és a nővérem a második gyermekként már igazából ő is, tehát agyvérzéssel született, és semmiképp nem ajánlották, hogy mi még megszülessünk, és az egy helyett mi 4-en lettünk testvérek, van egy ikertestvérem. Hát az életünk nem volt könnyű, mert édesanyánk halála után apukánk betegsége miatt elkerültünk a nagyszülőkhöz, és sajnos a nagyszülők igazából úgy nem ismerték az Urat. Sajnos napi szinten ott volt Isten nevének a gyalázás, az átkozódás, és sajnos nagymamám részéről nagyon nehezen tudta elfogadni, hogy az ő lányát, azaz édesanyánkat elvesztettük, és sokszor édesapánkat hibáztatta, hogy lehet, hogy azért, mert nem volt úgy szeretve, nem volt családi békesség, és úgy nőttünk fel, hát egy majdnem 10 évet a nagyszülőknél, hogy egy ilyen légkörben, hogy Istent átkozzák, és tulajdonképpen sokszor a mi családunkat, édesapámat is, ezt szinte napi szinten hallottam. Ez egy kicsit mérgező légkör volt, és tudjuk azt, hogy az átoknak van ereje, nem mindegy, hogy mit mondunk, hogyan mondjuk, és ha nem az Úr Jézus végébe vére töri meg az átoknak az erejét, akkor bizonnak van ereje és hatása. Utána 10 éves korunktól visszakerültünk édesapánkhoz. Nagyon nehéz volt látni őt így szenvedni. Ő nagyon elismert tanár volt, idegenvezető, magyar-angol szakos, több nyelv, 6 nyelven beszélt, és ez a betegség sajnos megtörte. És nehéz volt látni azt a tehetetlenséget, hogy nem tud semmit tenni édesapádért. Nap mint nap látni az ő betegségének a következményeit, ez nehéz volt. De nagyon sokszor az Úrhoz így tudtam kiáltani. Mi az Urat így találtuk meg a próbánk alatt, a belső szobában, a könnyek közt. És sokszor nagyon-nagyon nehéz volt, de mégis éreztem egy a Szent Lélektől egy ilyen befedezés, hogy az Úr ott van a könnyek között, a próbákban, a szenvedések közepette is. És volt, hogy bementünk, vagy bementem a szobába, és sírtam, amikor láttam, hogy rohama van, pánikroham, vagy a betegsége miatt a szenvedés állapotába kerül, akkor bementünk, és imádkoztunk, és sírtunk, és éreztem akkor, hogy az Úr ott van, hogy ott van a szenvedésben, hogy velünk van, hogy velünk sír. Nem értettem, hogy miért kell ezen átmenni, de azt el tudom mondani, és ez 20 évig tartott ez a fajta, sajnos ez az állapot, de el tudom mondani, hogy egy olyan megtapasztalásom volt az Úrral, amit kevéssel tapasztalta meg azóta. Hogy az Úr befedezése és az ő, hát nem is tudom, hogy mondjam, elrejtettsége, védettsége azért mindig ott volt. És ez az állapot, amiben így nevelkedtünk, ez úgy megtanított arra, hogy a kis dolgokat értékeljem. Másnak talán természetes, hogy kimehetett, bárhova mehetett, vagy szabadon mozoghatott. Mi minden nap édesapánkhoz úgy voltunk kötve a betegség miatt, tehát amikor ki tudtunk menni valahová, akkor azt nagyon meg tudtuk értékelni.
0: És ki gondoskodott rólatok? Tehát említetted már, ugye 3 éves korot már nagyon beteg, lehet 5 évesen meghalt az édesanyád, és akkor 4 gyermekről ki gondoskodott, és édesapád is, ha beteg volt.
1: Volt, igen, mi elköltünk az egyik nagymamánkhoz, és a másik nagymamánk maradt a két nagyobb lánya, mert van még 2 nővérünk, és tulajdonképpen egy darabig ők segítettek, és utána majd mi is ide kerültünk a nagymamánkhoz, és amikor már, tehát 10 évesen kerültünk vissza a nagymamánkhoz, és a nővérünk akkor már 15-16 éves lehetett, nem bocsánat, 18-19 éves lehetett, és akkor ő is besegített a mi neveltetésünkbe. Tehát az egyik nagymamánk, illetve a két nagyobb nővérünk ott volt. De utána az egyik nővérünk elment Magyarországra, ő már odaházasodott ki, és akkor magadtunk a nagymamánkkal, a betegapunkkal, és a nővérünkkel. Nem volt könnyű időszak, de 17 éves koromban az úr megtalált, elmentünk egy keresztény ifjúsági táborba, és olyan jó volt látni, hogy megérezni Istennek a jóságát, a szeretetét, úgy megérintett a szívünket, és egy reménység jött az életünkbe, hogy bármennyire nehéz is, bármennyire, mert sokszor úgy éreztük, hogy hát ott volt az életünkben, hát ez a szégyen, ez a bűntudat, nem bűnbánat, mert ugye ez más.
0: Gondolom, hanem az elhagyatottság,
1: érzése. Az árvaság, az, hogy nem volt egy olyan apaképünk, ami, tehát én soha nem hallottam a betegség, édesapám betegségéből adódóan, hogy azt mondta volna nekem, hogy büszke vagyok rád. Vagy nem láttam azt az apai, helyes apai sémát, az erőt, a férfiasságot, ami tulajdonképpen az atyának a letükröződése. Ezért volt hitem, csak nagyon-nagyon sokszor nem volt helyes identitásom, és nem volt helyes atyai képem. Ezért néha Istent nem mindig bíztam én benne, bocsánat, hittem én benne, de nem volt meg az a teljes gyermeki bizalom, mert úgy éreztem, hogy az Úr nem emel ki ebből. Nem mindig éreztem, hogy hatalmas, hogy meggyógyítana, vagy kiemelne ebből. De tudtam, hogy ő ott van. Tudtam, hogy ennek célja van az életünkre nézve is. És tudtam, hogy az imákat az Úr meghallgatja, csak néha úgy éreztem, hogy késlekedik az Úr. És ebben kellett felnőjünk, ezekben a vívódásokban, szellemi, lelki, testi megpróbáltatások között.
0: Nemrég mondtál egy ilyen mondatot is, hogy a múltad nem teher, hanem gyökér. Egy olyan személy vagy, aki tudja, mi a szenvedés, és talán pont ezek a gyökerek, amelyek a szenvedésből táplálkoztak, növekedtek, ezáltal formált az Úr olyanná, amilyenné. Ezáltal tudsz segíteni másoknak, tanítani a gyermekeket, buzdítani, bátorítani, mert tudod, mi a szenvedés?
1: Igen, az a kedvenc, egyik kedvenc igém a Bibliában, hogy Istennek kedves áldozat, a bűnbánó szív, a töredelmes lélek. Az Úr nem tud használni olyan embert, aki nincs megtölve. És az Úr mindent megtesz azért, hogy a szívünket képlékenyé tegye. Én azt szoktam mondani, hogy a bőrünk legyen kemény, és a szívünk puha, és nem a szívünk kemény, és a bőrünk puha. Ha a szívünket az Isten meg tudja lágyítani, meg tudja törni, képlékenyé tudja tenni, akkor fog tudni használni. És ezekben az években azt tudom, hogy az Úr megtört. Érzékenyebbé tett az emberi szenvedésre, érzékenyebbé tett dolgokra, ami fölött átsiklanék lehet. És én azt tudom mondani, mint Jób, hogy áldott az Úr, akkor is, ha így adta, és ennyit adta, és ahogyan adta, mert sokszor a baj, a probléma, vagy egy nehézség odaszeg ez a kereszthez. Oda, olyan, mint egy súly, úgy fogalmaztam meg, hogy amikor átmentem egyszer nem olyan rég egy patakon, és hogy szinte elvitt a sodrás, és amikor azt mondta valaki, Zoli, vedd föl a hátizsákot, mert stabilabban fogsz átmenni, azt megtettem, és tényleg éreztem. Na, hogy sokszor az Úr megterhel néha, megenged egy ilyen próbát a mi életünkben, de nem azért, hogy elvesszünk, vagy pont azért, hogy ne sodortassunk el, pont azért, hogy teherbíró bakká legyünk, hogy igen, hogy ez az ember, ez már ezt elbírja, hogy ne omoljunk össze olyan könnyen dolgok felett. És azt érzékeltem, hogy vannak dolgok, amelyekben sérültem ez idő alatt, ebből kellett felálljak az elmúlt években, helytelen identitás, a túlérzékenység, meg ezek vele hozott ilyen sérülések, de ugyanakkor nagyon sok olyan dolgot megmutatott az Úr, amiben meg megtaláltam őt. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy nagyobb lett a teherbíró képességem, azt vettem észre, hogy az Úrral el tudod fogadni azt is, hogyha a rossz napokat, el tudod fogadni azon állapotokat, amin csak át kell menni, és nem kérdezed mindig, hogy hol az Úr, mert mindig mások nagyobb gondjaik, a bajokkal gondoljak, hogy az enyémet elhordozzam. És én azt vallom és tanítom, hogy mindenkinek az Úr tudja, milyen nevelőeszköz kell. Valakinek elég a szép szó, valakinek lehet, hogy meg

0: Ugyanis tudom, hogy tényleg konkrétan több ilyen halál közeli helyzetek voltak az életedben, és úgymond oda csapott a gonosz.
1: Igen. Egy drága katolikus lelkigondozónkhoz jártunk, amikor úgy megpróbáltatott az életünk, és úgy éreztük, hogy az Úr küldte ő nekünk, és egyszerű, hát egy ilyen profétikus kijelentést tett, hogy vigyázz, mert amikor a gonosz tudja, hogy kezdesz helyreállni, kezdesz kijönni abból, amiből, ő még fog egyet rántani rajtad, és oda fog csapni. Szó szerint ez megtörtént pár éve, hogy egy olyan balesetem lett, hogy szó szerint egy hatalmas eséssel oda csapódtam egy sziklához. Külföldön volt, Görögországban, és akkor azonnal eszembe jutott az Úr ezt a gondolatot, és ahogy éreztem ezt az erős ütést úgy a fejembe, az első dolog az volt, hogy Uram, ha innen én felállok, az egy dicsőségedre lesz, és megtörik minden átoknak a maradvány az életünk felett, és tehát úgy, ahogy ütés után, úgy, ahogy tudtam, úgy letérdeltem, felemeltem a kezemet, imádkoztam, persze az emberek már jöttek oda, és ez csak az egyik volt, többször olyan, hogy halál közeli volt, hogy a vízbe majdnem megfulladtam, volt olyan sajnos, hogy az életemet is úgy volt, hogy feladom, nem akarok így élni ilyen betegséggel édesapám részéről, ilyen álvaságban, ilyen elhagyatottságban, de az Úr mindig közel jött, az Úr mindig kiemelt, és egy láthatatlan csodával határos módon mindig bátorított, és csak el tudom azt mondani, kedves hallgatóknak, hogy néha el kell menni a halál völgyének, halál völgyébe, hogy megtapasztalj, hogy az Úr ott is ott van. És volt már többször olyan, hogy azáltal, hogy megjártam azt az utat, hogy átéltem azt, amit tudtam másokon segíteni. És ez egy olyan megtapasztalás, ami nagyon lehet, hogy tűnik, hogy nagyon-nagyon rossz, de mégis én örülök, hogy az Úr még ott is ott volt, és ebből is kihozott, és megerősödve hozott ki, és helyreállított.
0: Biztos, hogy az Úr sok nehézséged megenged az életünkben, és én is megtapasztaltam hasonlókat, és ezért is úgy átéreztem a helyzetedet és a tanúságtételt. És tudom azt, hogy a hallgatók között is vannak nagyon sokan, akik szenvednek, akik talán most beteg ágyukban hallgatnak bennünket, akik talán épp a halál völgyének árnyékában járnak, de talán pont olyanok is, akik nem találják az életük célját, értelmét. Ebből a helyzetből, az ilyen mélységekben hogyan tudtál Istenbe kapaszkodni? Mi az, ami segített neked?
1: Saját személyemmel láthattam, hogy nagymama, amikor agyvérzést kapott, neki volt mindig egy mondás, hogy addig él, amíg a szeme világa van. És az Úr elvette a szeme világát. Megengedett egy agyvérzést. Az a nagymamám, aki sajnos éveken át átkozódott, hitetlenül élt. És akkor már emlékszem, hogy imádkoztam, hogy Uram, ne engedd, hogy így menjen el. Mesd meg a lelkét, tapasztaljon meg téged, találjon meg téged. Mutasd meg magad ő neki, tegyél bármit, de mesd őt meg. És egy agyvérzést kapott, vagy pár hónapig feküdt így, és láttam, hogy ez a hölgy, ez a nő, az aki nem ismerte az Urat, megismeri az Urat. Megengedte, hogy az igét olvassuk, megengedte, hogy imádkozzunk felette. Mielőtt elment volna, érezte, hogy elmegy, megfogta kezemet, és elkezdte csókolgatni. És azt mondta, hogy én elveszett voltam, és megtaláltattam. És hogy az ő és hogy a temetésre ne vigyünk, ne gyászruhába, feketébe menjünk, mert ő hazamegy, és hazatalál. Két hónap alatt láttam, hogy az Úr egy próba által, hogy csiszolja, formálja, és menti meg az ő lelkét. És akkor valamit megértettem, hogy az Istennek a gondolatai nem a mi gondolataink, hogy az Úr útja nem a mi utunk. És amikor mi ledobnánk néha a próbákat, vagy a szenvedést, mert azt gondoljuk, hogy nem néz semmire, mert az a

0: szenvedés, aminek célja nincs, az elviselhetetlen. De amikor megértjük, hogy a szenvedés az lehet, hogy valamiért van, az, hogy talán értünk van, hogy abban valami fog történni. A szenvedés azért van, hogy valamiben megállítson téged, vagy valamiből kimozdítson téged. És amikor ezt megértjük, hogy meg ugye szoktam mondani, hogy ez egy misztérium. Van a bűnnek következménye, van az a világ, ugye a megromlott világnak ez a bűn állapota, de van, amikor az Úrnak van egy megengedő, és van egy elrendelő akarata. Az Úr nem feltétlenül akar bennünket büntetni. De van, amikor az Úr megengedi, hogy az életünkbe, ha már más nem, ha nem veszed elő az igét, ha a szíved kemény, ha nem tudsz megbocsájtani, ha nincs az életbe könyörület, akkor az Úr veszi a nehezebb pálcákat. És ezt nagyon sokszor tapasztaltam. Azt mondja a Biblia, hogy akit az Úr magához fogad, azt megfenyíti. Ez a fenyítés nem azért van, hogy elpusztítson, hanem pont azért, hogy vedd észre, hogy nem jó úton van a te életed. Drága hallgatóknak, én azt nagyon bátorítanom önöket, hogy ne úgy tegyék fel, hogy miért kell szenvedjek, miért pont én, mi, hanem próbálják észrevenni azt, hogy mi az, amit az Úr elrejtett a próbák között. Mi az, amit az Úr meg akar mutatni a szenvedések között. Vannak dolgok, amiket csak ott tudunk megérteni, megtapasztalni, magunkévá tenni. És van egy, az Isten népe életébe is volt egy szakasz, amin át kellett menjen. Lehet, hogy csak egy szakasz a te életedben. De engedd, hogy menjél át rajtam. Engedd, hogy az átmenjen. Ne, akkor a legnehezebb ez, amikor rugózkodunk ellene. Amikor menekülni akarunk. Holott pont lehet, hogy ez az, ami... Hát, hogy mondjam, újjászül téged, erősebbé, céltudatosabbá, és nemrég voltam egy XCC nevű keresztény túlélő táborban, és nem volt könnyű. 16-17 kiló súlyt kellett cipeljünk a hátunkon, napi 20 órát menetelve, majdnem 2000 méter magasságig kínaludtunk a sátorba, és nekem hát problémám is volt, és akkor értettem meg valamit, hogy a súly, amit cipeltünk, az edzés, amivel rá készültem, az tényleg megedzett, megerősödött, megerősödve tudtam oda menni, és az a súly, amit máskor teherként láttam, könnyen el tudtam viselni. És máskor gond lemenni 4-5 kilométert a városba, ott meg napi 25-30 kilométert mentünk súllyal a hegyek közt. És akkor úgy azt értettem meg, hogy a teher az addig teher, amiknak csak úgy látom, hogy teher. Ha úgy látom, hogy nevelőeszköz, vagy Isten egy ideig rám teszi, akkor elhordozható.
1: Kedves hallgatóknak legyen ez így egy bátorítás, hogy elhordozható a teher, főleg, ha ott van velünk, és befogadjuk az Urat az életünkbe, és vele együtt hordozzuk, mert nem hagy magunkra. Zoltán is megtapasztalta Isten segítségét, vezetését az életében, és ugyanúgy, ahogyan őt az Úr vezette, kiemelte a megpróbáltatásokból, ugye a kedves hallgatónknak is legyen ez egy bátorítás, hogy bármilyen nehéz helyzetben legyen is most, bármilyen céltalannak tűnjön is az élete, az Úrnál nincs lehetetlen, és Isten mindent kézben tart, az ön életét is, a te életedet is, kedves hallgatónk. 2 hét múlva Zoltánnal újból találkozhatnak a kedves hallgatók. A továbbiakban, mivel ő történelemtanár és idegenvezető is, de az Úr ott van az életében, ezért kicsit úgy arról is fog beszélni, hogy hogyan lépett Isten a történelembe, de hogyan tapasztalja Istent a padok között, iskolában, a gyermekek között. Úgyhogy még sok értékes kincs van az ő szívében, amelyet bízok benne, hogy meg fog osztani velünk és a kedves hallgatókkal. Most pedig egy imával fejezzük be a mai műsorunkat, amelyet megkérlek, Zoltán, hogy vezessél. És különösképpen a szenvedő hallgatóinkért imádkozzunk most.
0: Drága Istenem, köszönöm, hogy Te velünk vagy minden egyes helyzetben. Köszönöm, hogy bejössz a szenvedő csónakunkba. Köszönöm, Uram, hogy mindent átéltél Te is, amit mi átélünk. Köszönöm, Uram, hogy tudsz rólunk, látod a mi gondjainkat, nehézségeinket, könnyeinket. Köszönöm, Uram, hogy Te ott vagy a mi életünkbe. Köszönöm, Uram, hogy Te be akarsz jönni a mi félelmeinkbe, a hitetlenségeink közepette, amik úgy érezzük, hogy nem bírjuk, feladnánk, és Te jössz és azt mondod, hogy menj tovább, én megyek veled, én és a folyó víz nem fog elsodorni, a tűz nem fog megégetni. Köszönöm, Uram, hogy tudsz rólunk, és köszönöm, Uram, hogy nevelni akarsz bennünket. Uram, add, hogy a szenvedésben meglássuk a Te arcodat, hogy a szenvedésben mi, a mi szívünk megpuhuljon, a szenvedés közelebb vigyen Te hozzád. Őrizd meg attól, Uram, hogy megkeményedjünk, vagy hitetlenül elhagyjunk Téged. Áld meg, Uram, a szeretteinket türelemmel, áld meg, Uram, erővel, ha beteget, szenvedő mellett kell szolgáljanak, és segíts, Uram, hogy mindig tudjunk kiáltani Te hozzád. Köszönöm, hogy meghallgattál. Amen.
1: Amen. És mint ahogyan kezdtem a műsort, sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Ezen Zsoltár résszel búcsúzunk a kedves hallgatóktól, akik önökkel voltak.
0: Takály Zoltán
1: és Illés Izabella. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönjük figyelmüket.

0: bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat a Szatmári Stúdióból, a Bibliai Nők Nyomában című műsorunkban. Ezen az alkalommal is ketten vagyunk Timivel, úgyhogy a kiválasztott témánkkal kapcsolatosan kicsit beszélgetni fogunk. Néhány gondolatot is hoztunk ilyen impulzusként, és reméljük, hogy nem csak minket fognak inspirálni ezek a gondolatok, hanem a kedves hallgatókat is, és talán eszükbe jutnak majd olyan helyzetek, történetek, tapasztalatok, amiken önök is keresztül mentek, vagy ajándékba kaptak. Úgyhogy örülünk, hogy velünk vannak, és én indításnak egy idézetet hoztam. A katolikus írónő Constanza Miriano írja: a nő feladata, hogy felébressze a szép és a jó iránti szomjat az emberek szívében, hogy elfogadja az új élet csodálatos ajándékát, és az örök élet felé vezesse a rábízottakat. Mikor először olvastam ezt az idézetet, akkor az volt bennem, hogy hát egy mondatban valójában a leglényegesebb pontokat az írónő úgy felsorolja a nőnek a feladatai közül, vagy amiért teremtve vagyunk, milyen feladatunk van a világban, de valójában minden nő hordoz magában egy történetet. Van, aki várakozik, van, aki menekül, van, aki hallgat, van, aki harcol, van, aki újra próbál remélni, de hogy valójában ezeket mindig megtapasztalhatjuk az életünk során. Ugyanezeket megtapasztalták a Biblia asszonyai is, mert az ő történeteikben időnként azért magunkra ismerünk. És hogy ezek a bibliai nők nem mellékszereplők, nem névtelen alakok a háttérben, hanem olyan sorsok, amelyek ma is megszólíthatnak bennünket. Voltak köztük özvegyek, anyák, medőasszonyok, idegenek, kitaszítottak, voltak szolgák, királynők, és a nevük fennmaradt a Szentírás lapjain. Sok olyan nővel találkozunk, akiket a világ talán jelentéktelennek tartott, mégis az Isten meglátta őket. Meghallotta a hangjukat, a sírásukat, a kéréseiket, és talán ez a legfontosabb üzenet ma is, hogy nincs jelentéktelen élet. Isten nem tökéletes emberekkel írt történelmet, hanem valóságos emberekkel. Timi, neked így ezzel kapcsolatban esetleg mi az, ami úgy ma fontossá vált, vagy amivel úgy te is tudsz azonosulni, vagy ami úgy közel áll hozzád?
1: Ugye sok nőt ismerhetünk meg a Bibliából, és tényleg különböző élethelyzetekből jöttek, különböző élethelyzeteket éltek. És így gondolkozva egy-egy történeten, ami úgy közelebb áll hozzám, én mindig szeretem úgy elgondolkozni azon, hogy én mit is tettem volna abban a helyzetben, vagy én hogyan tudnám átélni annak a nőnek a sorsát, annak a nőnek az életét. És ha így hasonlítgatni kéne magamat valamelyik nő alakhoz a Bibliából, akiket ismerünk, akkor talán hát Máriát érezném a legközelebbinek magamhoz, aki ugye igen tudott mondani arra, hogy az Isten fiát hordja a szíve alatt. És mindig az jut eszembe ilyenkor, mekkora csoda ez, hogy egy kicsi lény a nőben fejlődhet ki. Tehát, hogy az Isten mekkora csodát teremtett meg azzal, hogy bennem fejlődhet ki egy másik emberi lény. És én hordozhatom 9 hónapon keresztül, és ugye egy kis embert tarthatunk a kezünkbe. És az élet legpompásabb csodája, amit úgy gondolom, hogy minden édesanyának érdemes átélnie, hogy milyen az, amikor 9 hónapon keresztül hordozhatja a gyermekét a szíve alatt. És persze nem mindig könnyű helyzet, de aki megélte, az mindig azt mondta, hogy csodálatos dolog életet adni egy icipici lénynek, akit a Jóisten ránk bízott, akit a Jóisten nekünk adott. Vagy akár egy másik szemét kéne említsek, a szegény asszony jut az eszembe, aki az utolsó 2 fillérét ugye bedobja a templom persejébe, és ugye Jézus is azt mondja erre, hogy sokkal többet ér az a 2 fillér, mint amit a gazdag ember adott. És erről pedig az jutott eszembe, hogy én nagyon szeretek, ha tudok, segíteni másokon, és mindig azt tapasztalom, hogy én egy picit adok, akár egy szegény embernek, akár egy beteg gyermek részére, hogy tudok adni az én vagyonomból, vagy akár egy jó cél megsegítésére, ugye a Mária Rádió is adományokból él. Én azt tapasztaltam meg, hogy visszakaptam a többszörösét, de soha nem éreztem azt, hogy nekem az a akármilyen összeg hiány lenne, hanem azt éreztem, hogy azt én szeretetből adtam, és a Jóisten ezért engem megjutalmazott. És hát itt említhetnék még nagyon sok példát, de talán az jön le nekem ebből az egészből, amit itt elmondtál, hogy tényleg sokan vagyunk, sokfélék vagyunk, de úgy érzem, hogy ezeknek a bibliai nőknek is egy volt a céljuk, a Jóistennek a szolgálata. Mert ugye akármilyen élethelyzetből is jöttek, mégis a végcél az volt, hogy Istenhez fordultak, és valahogy őt akarták talán inkább jobban szeretni, és megmutatni azt, hogy a becsület az többet ér mindennél.
0: Ez így nagyon tényleg mély dolog az, hogy ez a kiválasztottságot emeltet ki. Nagyon jó volt így hallgatni ezt a két példát. Ugye Mária, aki hordozta az Isten fiát, és a szegény asszony, akinek ugye még a nevét sem említi a Szentírás, mégis ott maradt, úgymond a személye, vagy a tette. És hogy ez mennyire fontos, hogy Isten előtt mi úgy ott vagyunk, fontosak vagyunk a magunk kicsiségével, törékenységével, egyszerűségével, és hogy valójában minden női élet, női sors, az nagyon egyedi. Talán, ha visszagondolunk, akkor a mi életünkben is voltak olyan nők, akár a családunkban, akár az életünk során, ahogy felnövekedtünk, akiknek talán így a személye, a szavai úgy hatottak ránk, és akik talán úgy megnyugtattak, akik biztonságot adtak. Ha így visszagondolsz, Timo, akkor a te életedben voltak-e ilyen személyek, akik ezt a közelséget, ezt a biztonságot, ezt a biztatást megadták?
1: Ugye talán én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb személy mindenkinek az életében az az édesanyja, aki az óvó kezével védte és nevelgette őt. De ugye én Budapesten jártam gimnáziumba, és egy bentlakásban éltem látássérült gyerekek között, és ott például volt két nevelőnő is, akiket nagyon szerettem, mert éreztem azt, hogy ők mindig megvédenek és vigyáznak ránk, és hogy igen, persze, hogy nekik ez a feladatuk, de mégis olyan közeli és bensőséges kapcsolat alakult ki, ami arra tanított meg, hogy megbízhatunk bennük is, hogy bármit elmondhatunk nekik, mert ők meghallgatnak, és ők mindig ott vannak mellettünk. És ők nagyon sokat jelentettek nekem, de akár, hogyha az egyetemi éveimre gondolok, akkor sok olyan barátnőm volt, akivel sok mindent meg tudtam beszélni, és valahogy ilyen nagyon mély kapcsolatok alakultak ki, és meg tudtuk egymást védeni, vagy tudtuk egymást támogatni, és mindig fontosak voltak számomra ezek a kapcsolatok, amikor úgy el tudtuk egymást fogadni olyannak, amilyennek mi vagyunk, és nem feltétlenül akartuk azt, hogy hát de neked most nem így kell viselkedned, hanem másképpen. Tehát én nagyon szerettem ezeket a mély kapcsolatokat, amikor éreztem azt, hogy bármit is mondok el az illető személynek, az biztos, hogy kettőnk között marad, és nem fogom visszahallani egy harmadik szemétől. És úgy gondolom, hogy kellenek ezek a mély bizalmi kapcsolatok, amellett, hogy ugye ott van az édesanyánk, akinek bármit elmondhatunk, de szerintem kellenek olyan kapcsolatok is, amikor egy olyan barátnő van a közeledben, egy olyan ismerős, akivel le tudsz ülni őszintén beszélgetni, és tudod azt, hogy amit ti ott megbeszéltek, az biztos, hogy kettőtök között van, és próbáltok egymáson segíteni. Tehát vannak ilyen nők az életemben, és örülök neki, hogy tényleg tudunk olyan bensőséges kapcsolatban lenni, ami segíthet abban, hogy hát a mindennapokat talán jobban át tudjuk élni.
0: Ezekben a helyzetekben talán egy nő jobban érzi a másiknak a helyzetét, vagy a másiknak a nehézségét, a keresését. Valójában igen, azt mondjuk, hogy ugye hasonló lelkek vagyunk akkor is, ha le talán más temperamentumúak, más élethelyzetből jöttünk, vagy körülményekből jöttünk, de hogy mégis ez a női léleknek a rokonsága, ez úgy ott van, hogy talán többször is vagyunk úgy, hogy valakivel lehet, hogy először találkozunk, csak néhány szót váltunk, de hogy valójában megérezzük azt, hogy úgy egymásra találtunk, vagy egymásra vagyunk hangolódva, és hogy nem kell hozzá sok idő, meg nagy ismeretség, mert van, amikor ez úgy adatik. Ez sokszor jó megérezni, és jó, ha ilyen tapasztalataink vannak, mert ezek nagyon sokat alakíthatnak, erősíthetnek, és segíthetnek, hogy tovább léphessünk. Én is most így gondolkoztam azon, hogy nekem így gyerekként a nagymamám volt az, aki nagyon így közel állt. Lehet azért is, mert talán idősként neki volt úgy több ideje, hogy rám figyelni, velem foglalkozni, vagy türelmesnek lenni. Emlékszem, hogy az mindig sokat jelentett, hogy neki volt ideje mesét olvasni, volt ideje beszélgetni, esetleg, hogyha nem olyan gyors tempóba haladtam a tanulással, akkor általában mindig ő szólalt meg, hogy akkor úgy legyünk hozzá türelmesebbek a családba, nem mehet egyből gyorsan az olvasás, vagy ilyen folyékonyan. Ez úgy megmaradt, hogy lehet, hogy sok ilyen megszólalása, vagy útbaigazítására már nem emlékszem, de az, amikor így azt éreztem, hogy egyfajta biztonságot ad, épp a szavaival, vagy a jelenlétével, az úgy most is így bennem van. Úgyhogy rá nagyon-nagyon szívesen emlékszem. És igen, nekem is persze az édesanyám, tehát tőle nagyon sokat tanultam. Bármit meg lehetett vele beszélni, felnőttként is, tehát nem csak fiatalként, és így nagyon-nagyon hálás voltam, hogy amikor időnként ismerősökkel beszéltünk, vagy kamaszként, ugye amikor pont az van, hogy hát a kamaszok nem biztos, hogy pont a szüleikkel beszélik meg a dolgokat, vagy ilyen elég kirívók, vagy értetetlenek vagyunk, és hogy néha a szülőknek az agyára megyünk azokkal a kérdésekkel, meg viselkedéssel, ami pont akkor van kamaszkorban, de hogy akkor is így mindig megtaláltuk a hangot. Mindig csodálkoztam, hogy ugye a társaim közül, amikor így panaszkodtak, hogy jaj, hát nekik milyen nehéz otthon, és hogy nem tudnak szót érteni, vagy úgy nem érték meg őket, akkor úgy mindig csodálkoztam, hogy hú, hát én nagyon hálás lehetek, mert hogy valahogy én ezt a megértést, vagy ezt a mellettem állást úgy akkor is így mindig tapasztaltam. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is nagyon ilyen erősen bennem maradt, és hogy úgy magammal vittem. Jók ezek az élmények, vagy jó akár ezekre visszagondolni, és hálásnak lenni. Így akár a májusi hónapban is, amikor többször is gondolunk az anyákra, és akit te is említettél, ugye ebben a hónapban Máriára, aki mindannyiunk édesanyja. És hoztam egy, hát valójában második János Pál pápának a gondolatai, és az a címe, hogy Levél a nőknek, és itt a nőknek ír, nagyon szép gondolatokat hoz, és nem csak az anyáknak, hanem minden életállapotban lévő nőnek, aki a jelenlétével gazdagíthatja a világot. Akkor Timivel itt felolvasnánk, és egy kicsit még erről beszélgetnénk a mai műsorban.
1: Hála neked, nő, aki édesanya vagy, aki egyedül állóan örömteli és fájdalmas tapasztalattal anya öllé leszel az ember számára, aki a világra jövő gyermek számára Isten mosolyává leszel, aki első lépéseit irányítod, gondját viseled, míg felnő, és olyan pontot jelentesz további életútján, ahova mindig visszatérhet.
0: Hála neked, nő, aki feleség vagy, aki sorsodat visszavonhatatlanul egy férfiéhoz kapcsolod. Önmagatok kölcsönös elajándékozásában szolgálva a közösséget és az életet.
1: Hála neked, nő, aki leány és nővér vagy, aki érzékenységeddel, intuitív adottságoddal, önzetlenségeddel, álhatatosságoddal gazdagítod a szűkebb családot, s általa a társadalom egész életét.
0: Hála neked, dolgozó nő, aki a szociális, gazdasági, kulturális, művészeti és politikai élet minden területén jelen vagy. Azért, hogy nélkülözhetetlen módon hozzájárulsz az értelmet és az érzelmet összekapcsoló kultúra fölépítéséhez, az életnek, a misztériumra mindig fogékony értelmezéséhez, az emberibb gazdasági és politikai struktúrák létrehozásához.
1: Hála neked, nő, aki szerzetes nő vagy, aki Krisztus, a megtestesült ige édesanyjának, minden nők között a legnagyobbnak példája szerint engedékenyen és hűséggel nyílsz meg az isteni szeretet számára, így segítve az egyházat és az egész emberiséget, hogy élete Istennek adott jegyesi válasz legyen, mely csodálatos módon fejezi ki azt a közösséget, melyet ő teremtményeivel meg akar valósítani.
0: Hála neked, nő, azért, hogy nő vagy. Női mi voltodban gyökerező érzékenységeddel gazdagítod a világ megértését, és hozzájárulsz az emberi kapcsolatok teljes igazságához. Te egy nagyon mély írás, és egy nagyon reményteli vagy biztató. Azt hiszem, hogy ahogy így olvastuk, úgy az volt bennem, hogy ilyen tartást ad, és hogy egy ilyen biztatás, hogy fontosak vagyunk, hogy van feladatunk az életben, a világban, és hogy milyen jó, hogy ezzel a női érzékenységgel áldott meg minket az Isten, és hogy mennyi sok minden van bennünk. Így ha körbenézünk, akkor egy-egy ilyen vonást talán a környezetünkben is fel tudunk ismerni, a környezetünkben élő nőkben.
1: Ahogyan te is mondtad, nagyon mély gondolatai vannak ennek a versnek, és talán a nőnek minden oldalát kiemeli. A nőt, mint édesanya, aki ugye fájdalmak között hozza világra a gyermekét, és ez tűri, és szó nélkül elviseli ezeket a fájdalmakat azért, hogy egy új életet adhasson, amit ugye Istentől kapott. A nő, aki feleség, és ott van a férje mellett, és ugye háztartást vezet, és mindent megtesz annak érdekében, hogy harmonikus életet élhessen. A nő, aki ugye helytáll a munkában is, és ezáltal is próbálja az életet ugye fenntartani, vagy akár nagyon szépen élni, a nő, aki az Isten szolgálatának szenteli az életét, és a Jóistennek a jegyeseként éli le, és így próbál példát mutatni a környezetének, és akár melyikeket említhetnénk, mindegyiknek megvan az értéke, mindegyiknek megvan a küldetése. Akár valaki azt vállalja, hogy családos feleségként, édesanyaként szeretné leélni az életét, vagy akár aki szerzetes nőként éli le az életét, és ezáltal szolgálja a közösséget. Ugye olyan nőket is ismerünk, akik lehet, hogy magányosan élik le az életüket, de mégis tesznek valamit a közösségnek az érdekében, annak az érdekében, hogy valami jót tudjanak tenni a világba, és talán az utolsó mondat az, ami engem nagyon megfogoz, hogy hála neked, nő, azért, mert nő vagy, mert nőnek teremtett minket a Jóisten, mert ő azért választott ki minket, mert tudta, hogy képesek vagyunk bármilyen fájdalom elviselésére, és bármire, amire ő kiválasztott minket, amit ő szán nekünk ebben az életben, hogy nőként mutassuk meg, hogy igenis nekünk is lehet szavunk, és mi is tudunk példát mutatni.
0: Benne még az is volt, amikor olvastuk ezeket a sorokat, hogy valójában nőnek lenni, ez egy utat is jelent, és hogy nem csak azt, hogy megszülettünk, hanem hogy valójában úton vagyunk, és hogy ezen az úton mindig vannak újabb és újabb tapasztalatok, és megerősítések, ebben így kibontakozhatunk, láthatjuk mások példáját, és hogy ezek is erősíthetnek minket. De lassan a műsorunknak a végéhez érünk, úgyhogy még talán egy kérdésre van, vagy egy lezáró üzenetre van időnk, és hogyha egy ilyen utolsó gondolatot kellene megosztani, és a hallgatók figyelmébe esetleg ajánlani, útravalónak adni, akkor te mire hívnád fel a hallgatók figyelmét, Timi, mai műsorunknak a végén?
1: Amikor beszélgettünk arról, hogy szeretnénk elindítani egy ilyen műsort, ahol ugye a nőkről és a női szerepekről szeretnénk beszélgetni, akkor ugye elgondolkodtam azon, hogy hát mi is a mi szerepünk a mindennapokban. Én ezt az üzenetet szeretném adni a kedves hallgatóknak, hogy gondolkozzanak el a mai napon vagy a hét folyamán azon, hogy mi is az én szerepem a mindennapokban. Miért teremtett engem nőnek a Jóisten, és mit akar ezzel nekem megmutatni, vagy mit akar ezzel nekem tanítani, hogy milyen feladataim is lehetnek az életben, amellyel meg tudom mutatni azt, hogy a nőként helyt tudok állni bármilyen helyzetben.
0: Én is ehhez kapcsolódnék, ehhez a gondolathoz, és talán még azt tenném hozzá, hogy a mai estén, amikor visszatekintek a napomra, akkor mi volt az az egy dolog, ami hálával tört el, azért, mert esetleg adhattam valamit magamból, a környezetemnek, egy embernek, akivel találkoztam, és hogy ezzel, amit neki adtam a mai napon, örömet szereztem, vagy egy kicsit abban segíthettem, hogy jobb lehetett az élete, vagy jobb lehetett a napja. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal szeretnénk elköszönni a kedves hallgatóktól, szép estét kívánva, és várunk mindenkit majd két hét múlva a legközelebbi műsorunkban. Búcsúzunk a Szatmári stúdióból.
1: Szűcs Timea
0: és Gyukodi Beáta.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Nem csak az van elrendelve számunkra, hogy jót tegyünk, hanem az, hogy minden lehető jót megtegyünk. Mondta Albertine Necker de Saussure.

0: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomban szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször is szeretnék önöknek beszélni a csontritkulásról. Ahogy az emberek egyre hosszabb ideig élnek, és egyre kevesebbet mozognak, a csontritkulás mind gyakoribbá válik. A betegség főleg nőket érint, bár sok férfi is szenved csontritkulásban. A csontok nem tömörek. A vastag, tömött külső kérget belülről erős csonthálózat merevíti. Csontjaink tömege az életünk során folyamatosan csökken. A csontokban raktározott kálcium a véráramlat útján távozik, de vissza is pótlódik. Fiatalkorban a pótlás sebessége megegyezik a fogyáséval, de később több kálciumot veszítünk csontjainkból, mint amennyi visszaépül, így az erős belső szervezet ritkábbá válik és meggyengül. A csontritkulásban szenvedőknél ez oda vezethet, hogy már kisebb esések után is eltörhetnek a csontjaik. Hogyan lehet megelőzni a csontritkulást? A csontritkulás megelőzéséhez nélkülözhetetlen, hogy gyermek és serdülő korban erős és egészséges csontozat alakuljon ki. Noha csontvázunk magasságát és erősségét a génjeink határozzák meg, az életmódbeli tényezők nagy mértékben befolyásolhatják, hogy fiatalkorunkban mennyi csontot úgymond teszünk félre a csontbankunkban, illetve hogy később mennyit tudunk megőrizni belőle. A csontok egészséges fejlődéséhez, illetve egészségünk megőrzéséhez kiegyensúlyozott, kálciumban gazdag étrendre van szükségünk. A csontok sűrűségének és erősségének szempontjából különösen serdülőkorban fontos, hogy ételeinkkel nagy mennyiségű kálciumot vigyünk a szervezetünkbe. A legjobb kálciumforrások a tej és a tejtermékek, mint például a sajt vagy a joghurt. Egyéb kálcium források közül szeretném megemlíteni a levélzöldséget, a babot, a csontos halakat és az aszalt gyümölcsöt. Nagyon fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy a szervezetnek a kálcium felszívásához D-vitaminra is szüksége van. A D-vitamin nagy része a szervezetben termelődik a bőrt érő napfény hatására, de megtalálható például a tojásban és az olajos halakban is. Rendkívül fontos a testmozgás is. Az izmokhoz és a test más részeihez hasonlóan a csontoknak is árt, ha nem használják őket. A csontépítés szempontjából hasznos testedzés például a futás, a tenisz, az aerobik vagy a tempós séta. Próbáljunk meg hetente legalább 3-szor 20 percet mozogni. A csontritkulásban szenvedők számára azért is fontos a testmozgás, mert segít megelőzni a további ásványi anyag vesztést a csontokból. A dohányzás a férfiaknál és a nőknél egyaránt káros hatással van a csontokra. A túlzott alkoholfogyasztás rossz hatással van a csontok megújulásának folyamatára. A sok fehérjét és sót tartalmazó étrend elősegíti a kálciumvesztést, ezért ezeknek a fogyasztását csökkenteni kell. Mik a tünetei a csontritkulásnak? Gyakran semmilyen tünete sincs, és csak akkor fedezik fel, ha eltörik egy csontunk. Figyelmeztető jelek lehetnek a hátfájás, a csípő ízület fájdalma, a magasság csökkenés és a görnyet testtartás is. A csontritkulás sajnos visszafordíthatatlan állapot, amely kezelés nélkül tovább rosszabbodik. Nálunk a statisztikák szerint 10 000 emberből 550 nő és 130 férfi fordul csontritkulással orvoshoz. A nőknél jóval nagyobb a csontritkulás kockázata, mivel eleve kisebb a csonttömegük. Most pedig pár szót szeretnék szólni a kezelésről. A csontritkulás orvosi kezelésének a célja a csontok további gyengülésének lelassítása, illetve lehetőség szerint annak megakadályozása. Mikor jó, ha orvoshoz fordulunk? Ha kisebb sérülés kapcsán csonttörés szenvedünk, akkor is forduljunk orvoshoz, ha gyakran fáj a hát. A korai észlelés és az időben megkezdett kezelés lelassíthatja az állapot romlását. Ilyenkor az orvos csontsűrűség mérésre küldi a beteget, amelynek során megvizsgálják a csontjaink állapotát. A módszer fájdalommentes és alacsony sugárterheléssel jár, és körülbelül 15-20 percig tart. Csonttörések gyógyulása után néhány fizikoterápiás foglalkozás sokat segíthet a mozgékonyság helyreállításában. A csonttömegvesztést megelőzendő a házi orvos felírhat kálciumot és D-vitamint is. Maga a csontritkulás egyáltalán nem okoz fájdalmat. A csontritkulás önmagában nem életveszélyes állapot, de az általa okozott károk visszafordíthatatlanok. A megfelelő kezelés gátolhatja a további csontvesztést. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat.

A következő, amiről önöknek ma szeretnék beszélni, az a depresszió. A depresszió gyakran előforduló betegség, amelyet élete során valamilyen formában nagyon sok ember megtapasztal. Jellemzője, hogy a korábban szívesen végzett tevékenységek egyszerre időpocsékolásnak tűnnek. A depresszió legenyhébb formájában az ember szomorúságot és elégedetlenséget érez. Aki enyhe depresszióban szenved, képes a normális életvitelre, bár a legtöbb feladatot nehéznek, küzdelmesnek találja. Súlyos depresszióban tehetetlenség érzés vesz erőt a betegen, sőt, az öngyilkosság gondolata is foglalkoztathatja. Amikor a negatív gondolatok hosszú időn keresztül túlsúlyban vannak, akkor már klinikai depresszióról beszélhetünk. Nálunk a lakosság 7-8%-át érinti, több nőt, mint férfi. Gyakran jelentkezik időskorban, ám ilyenkor könnyen összetéveszthető a demencia korai jeleivel, vagy akár az öregség természetes velejárójának vélhet. Gyermekek és fiatalok is szenvedhetnek depresszióban. Mik a leggyakoribb okai a depressziónak? A depressziónak számos eltérő oka lehet. Lehet, hogy tisztában vagyunk a kiváltó okkal, mint például egy természetes reakció egy életeseményre, mint a válás vagy a halál, de előfordulhat, hogy nincs nyilvánvaló oka. A depresszió családon belül öröklődhet. A negatív életesemények nagyobb valószínűséggel váltanak ki depressziót, ha nem mutatjuk ki, vagy nem vizsgáljuk meg az ezekkel kapcsolatos érzéseinket. A depressziót gyakran valamilyen megrázó esemény, például közeli hozzátartozó halála, pénzügyi vagy párkapcsolati problémák, fogyatékosság vagy fizikai támadás váltja ki. Az egyéb okok közé tartoznak az életmódbeli változások, például lakóhelyváltozás vagy szülés. Időnként a helytelen táplálkozás, a testmozgás hiánya vagy különféle betegségek találhatók a depresszió hátterében. Mik a depresszió tünetei? A depresszió eltérő módon hat az egyes emberekre és számos különböző érzelmi és testi tünettel járhat. Ezek közé tartozik a szomorúság, a levertség, az állandó ingerlékenység, a túlzott pesszimizmus, a bűntudat, a reménytelenség érzése és érdektelenség a korábban kedvelt tevékenységek iránt. A depressziós embereket gyakran foglalkoztatja a halál vagy az öngyilkosság gondolata. A további tünetek közé tartoznak a táplálkozási zavarok, például étvágytalanság és testsúlycsökkenés, vagy túlzott étvágy és testsúlynövekedés, valamint az alvási zavarok. A beteg ilyenkor korán felébred, nehezen tud elaludni, vagy éppen képtelen felkelni. A

listát azokról, akikhez segítségért fordulhat. Írjuk össze a szóba jövő személyeket, segélyvonalak, szervezetek és szakemberek nevét, telefonszámát és címét. Tanácsoljuk neki, hogy tartsa a listát a telefon közelében, és hívjon fel valakit, amikor rátör az öngyilkosság gondolata. Amennyiben úgy érezzük, hogy az illető nem hajlandó segítséget kérni, kapcsolatba léphetünk szociális szolgálatokkal. Ezek a szervezetek segíthetnek meggyőzni az érintettet arról, hogy vesse alá magát az orvosi kezelésnek. Gyakorlati megfontolásból csak kevés gyógyszert tartsunk otthon, és ezeket is zárjuk el, ugyanúgy, mint a tömény alkoholt. Létezik a szülés utáni depresszió is. A szülés utáni napokban, hetekben sok anya érzi magát kimerültnek, tanácstalannak, néha rémültnek is. Néhány nő esetében ez a reakció hevesebb és hosszabb ideig tart, ami a szülés utáni depresszió néven ismert pszichés rendellenesség kialakulásához vezethet. Fontos, hogy a beteg időt szakítson magára, mint például egy esti szórakozás, sőt, akár csak egy új frizura is kimozdíthatja a depresszióból. Nem árt naponta egy kis testmozgást beiktatni, ami segít levezetni a feszültséget. Lényeges a rendszeres étkezés, mivel a koplalás csak ront a helyzeten. A betegség lefolyására jellemző, hogy a betegek többségének vannak jobb napjai, amikor azonban állapotuk újra súlyosabbá válik, ismét nehéz napokat élnek át. Nagyon nehéz segítséget kérni, amikor valaki depressziósnak és fásultnak érzi magát, de a helyzet javításáért tett első lépés az, ha elhatározza, tesz valamit a depresszió ellen. Forduljunk bátran orvoshoz. Minél hamarabb elkezdődik a depresszió kezelése, annál hamarabb érezhető a javulás. Ha úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk segíteni magunkon, vagy erőt vesz rajtunk az elkeseredettség, forduljunk orvoshoz. Az orvos elbeszélget a pácienssel az érzéseiről és a tüneteiről, ezen kívül a családtagokkal és a közeli barátokkal is kapcsolatba léphet. A depresszió valamilyen alapbetegség tünete is lehet, sőt, akár egy gyógyszer mellékhatásaként is jelentkezhet. A depressziót leggyakrabban antidepresszánsokkal kezelik. Ezek a gyógyszerek nem gyógyítják meg a depressziót, de enyhítik a tüneteket, és átsegítenek a válságon addig, amíg a beteg újra képessé válik segíteni önmagán. Sokak számára a pszichoterápia és az antidepresszánsok kombinációja a leghatékonyabb módszer a depresszió leküzdésére. Következő, amiről szeretnék ma önöknek beszélni, az a Down-kór. A Down-kór egy genetikai eredetű rendellenesség, amelyet kromozóma hiba okoz. A Down-kóros egyén a szokásos 46 helyett 47 kromozómával rendelkezik. A szám feletti kromozóma az esetek többségében a 21-es kromoszóma másolata, ezért a Down-kór leggyakoribb formáját 21-es triszomiának nevezik. Kromoszóma rendellenes megkettőződése többnyire
az anya petesejtjében játszódik

le. A Down-korban szenvedők testi jegyei a következőek. Lapos arc, vaskos szemhéj, széles, lapos orr, vastag ajkak és a koponyához lapuló kisméretű fülek. Jellemző még a nagyméretű nyelv, rövid kéz és lábújak, fejletlen nemi szervek, alacsony növés, gyenge izomzat és lassú növekedés. A Down-kórral született gyermekeknél gyakrabban észlelhetők a szív és a fül fejlődési rendellenességei, és fogékonyabbak a fertőzésekre is. Ez az állapot minden esetben tanulási zavarokkal jár, de ezek mértéke nagyon eltérő lehet. A betegek IQ-ja általában 30 és 80 közé esik, időnként magasabb is lehet. A Down-kóros gyermekek többsége megtanul beszélni, és egyre többen tanulnak meg olvasni is. Napjainkban néhányuk átlagos iskolai osztályokba jár, később pedig többé-kevésbé önálló felnőttként élheti életét. Összesen körülbelül minden ezredik csecsemő születik Down-kórral. A rendellenesség kialakulásának esélye változó. A szülők, különösen az anya életkorától is függ. A 30 év alatti anyák esetében a betegség előfordulási valószínűsége 1 az 1000-hez, míg a 45 feletti nők esetében 1 a 60-hoz. Mik a kilátások? A múltban sok Down-korban szenvedő ember gyermekkorában meghalt. Gyakran valamilyen gyógyíthatatlan fejlődési rendellenesség vagy fertőzés következtében. Napjainkban az orvostudomány fejlődésének és az egészségügyi szakembereknek köszönhetően a betegek többsége eléri a felnőtt kort. A Down-kóros gyermekek nagy részének várható életkora legalább 60 év, mivel a Down-kór nem betegség, nincs is gyógymódja. Körülbelül ennyit szerettem volna a mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Máriádő minden kedves hallgatóját. Újra keddi napon, újra délhez közeledve, immár egy új időszakban, nagy bőti időszakban. Abban az időszakban, amely felszólít bennünket arra, hogy készüljünk nem a legszebb, a legnagyobb ünnepünkre, Húsvét Szent ünnepére. Legszebbnek a karácsonyt szoktuk tartani, és tényleg az is. A maga téli varázsában, a maga díszítésében, az ajándékozó szeretetben. A húsvét pedig a legnagyobb ünnepünk, hiszen ez adja meg a mi vallásosságunknak az értelmét és a csúcspontját. Értelmét, mert amint az apostol fogalmaz, ha Krisztus nem támadt volna fel a halálból, értelmetlen volna a hitünk, és sajnálatra méltóbbak lennénk bárki másnál. Miért? Mert azt jelenti, hogy egy folyamatos önállításban élnénk, hogy érne valamit a mi vallásosságunk, holott Krisztusnak a tanítása, és mindazok, amiket tett jó cselekedetként az emberek körében, még ha rendkívüliek is voltak, tehát nem emberi képességből fakadóak, nem is valami varázslatnak a következménye, hanem Isten segítségével. Ha az Úr Jézus a szenvedése és halála után nem támadt volna fel a halálból, nem kaptuk volna meg mindannak a bizonylatát, hogy igen, egyrészt mindez igaz, másrészt pedig mi ránk is ez vár. Mi azért vagyunk vallásosak, mert a feltámadást várjuk magunk részére is, és szeretteink részére. Ha nem hinnénk a feltámadásban, akkor a földi életünk bármilyen fajta imádási formát ölt, legyen az akár a keresztény, akár a más vallásoknak az imádása, és szándékosan nem nevezek meg egyet sem, teljesen értelmetlen volna. Többször gondolkoztam el azon, hogy én, mint Európában született és európai gondolkodású és a kereszténységnek a tagjaként, nekem természetes ez a fajta vallásosság, és természetes a hitről beszélni, természetes a feltámadásban reménykedni. De vajon hogyan állnak azok, akik távol-keleten születtek, és például olyan fajta vallásos elméleteket követnek, amelyek nem ígérnek sok mindent a föld élet után. Pontosabban a buddhizmus a maga teljességében persze tartalmaz életre szóló tanácsokat, ez e világi életre, viszont maga a reinkarnáció elmélete révén azt sugallja, azt tanítja, hogy hát van alkalom több életen keresztül újra születni, és mint egy levezekelni az evilági életemnek a hibáit, bűneit, és majd amikor mindettől megszabadulok, akkor úgy feloldódok a semmibe, a nihilben. Egyrészt azért, mert tudom, hogy a feltámadás ténye és reménysége sok erőt és célt ad életemnek, egyrészt ebből a szempontból, másrészt pedig józan fejjel gondolkodva azt mondom, nem tudnék követni egy olyan vallást, ami nem ígér nekem semmi jót a továbbiakban. Mert az egész életünk egy sikerekre való törekvés. Természetesen nem mindig látványos, nem mindig feltűnő módon, és nem mindig másikon átgázolva, ahogy történik a nagyvilágban nagyon sokszor, hanem a kis sikereket is elfogadva, annak örvendve, megköszönöm a mindenható Istennek, lépünk előre és újra előre az Isten országa felé. Ez a keresztény ember sikervágyának a története, illetve a háttere. Viszont amikor még ettől a világtól is mintegy megtagadnánk mindent, mint például keleti vallások követőinek némeike, tehát kvázi szerzetes, illetve remetei életformát választanak, és párhuzamot hoztam a keresztény világban található hasonló emberekre, viszont a
e világ jön megtagadás után nem következik semmi, ami a földéletet követi, hát valószínűleg én ott abban a világban ateista lennék, vagyis nem hinnék semmibe, legalábbis nem abban, amit ott hirdetnek. Ugyanígy furcsa lehet az a fajta mennyország kép, amit a közelebb jöve a muzulmán testvéreink, az iszlám vallásnak a követői hirdetnek, és az a fajta jövőkép, ami abban benne van, szintén nem túl kecsegtető. Mi megmosolyogjuk, amikor halljuk a janicsárok és egyáltalán a oszmán birodalom dicsőkorában a hadsereg tagjait azzal küldték a halálba. Nem baj, hogyha feláldozza az életét az ügyért, mert majd odaállt mindazokat, akiket ő megölt, azok mind szolgái lesznek. Hát valószínűleg ez se túl kecsegtető, mert az még nem azt jelenti, hogy boldog vagyok. Nem azt jelenti, hogy az a vágy, ami minden emberben megtalálható, boldogság utáni vágy, teljesülne ilyen formában, hogy lesznek rabszolgáim a túlvilágon. De vannak ezen vallások követői is, természetesen tiszteljük és becsüljük őket, sőt keresztény szeretettel is fogadjuk, még akkor is, hogyha radikalizálódnak és fanatikussá válnak. Egy valamit biztos egy keresztény se köteles elfogadni, hogy az ő radikalizálódásuk, illetve a fanatizmusuk révén joguk lenne bárkinek az életét elvenni, háborúval fenyegetni, háborúba kényszeríteni, és így tovább. A keresztény ember 5. parancsban tudja, védenie kell az életét. Igyekszik nem támadni, igyekszik nem ő okozni bármit, de ha megtámadják, akkor védekezik. Nem akartam külön semmi utalást tenni mostani háborús helyzetre, amiről mindannyian tudjuk, egy újabb háborús helyzet van a világban. Nem. Viszont arra akartam rámutatni, hogy az összes vallásos ígéretek, és azért nevezem így és nyomatékosítva, mert mindaz, amit nem tapasztalunk meg itt a Földön, nincs kézzelfogható, tapintható része az ígéretnek itt a Földön, addig csak egy reménybeli, jövőbeli remény tárgya. Tehát mindaz, amiben reménykedek, mindaz, amit ígér maga a vallás, a keresztény valláson, keresztény vallásban találhatjuk meg. És természetesen, mint katolikus és mint lelkipásztor, mi mást mondhatnék, mint azt, hogy a katolikus vallásban találjuk meg a legtöbb eszközt arra, hogy ezt az örök boldogságot el is érjük. Miért fogalmaztam így? Mert mindegyik keresztény vallás igyekszik a maga módján a keresztény gondolkodást kialakítani a Biblia, a Szentírásnak a sorai alapján. Van, akinek többé-kevésbé sikerül, annak biztos nem sikerül, aki bármit kihagy az Isten ígéből, ezt maga az Úr Jézus mondta. Viszont mindenki igyekszik ilyen vagy olyan formában az ígéret tárat, mint egy feltárni a követők előtt. Viszont egyetlen egy vallásos közösségben sem található meg annyi kegyelmi forrás és lehetőség, mint amit a római katolikus, illetve maga a katolicizmus nyújthat. Ennyit az önvédelmi, úgymond apologetikai hozzáállásról, viszont mindannyian tudjuk, hogy szükség van néha hitünknek az igazáról és annak eszközeiről elgondolkodni, mert csak így erősödhetünk meg benne. Amennyiben csak szokásból lennénk azok, akik, tehát katolikusok, mert azzá kereszteltek, nem volna túl sok érdemem ezen a téren, és végképp nem volna sok erőm,
hogyha hitemet támadják, nem volna sok erőm, hogy ezt megvédjem, illetve üdvösen feltárja mások elé értékeinket is. A műsorunk keretében eddig foglalkoztunk a lelki élet és hitmélyítésének a kérdésével az imádság eszközein keresztül. És megtekintettük, hogy a Szentírásban mit olvashatunk, miről tanúskodik, hogyan mélyítették el az Istennel való kapcsolatukat az emberek Ószövetségben, Újszövetségben egyaránt. Mire tanított maga az Úr Jézus, miért kapta kedvet az apostolok a másfajta imádságmódra, mint amit addig ismertek. És a legutóbbi alkalommal pedig azon kezdtünk el gondolkozni, hogy milyen eszközökre van szükségünk ahhoz, hogy az imádságunk elmélyüljön. És szó volt a csendről, a csend keresése, megteremtése, illetve értékelése. Mai nap, mivel már nagybőjt időszakban vagyunk, és ez az időszak külön felszólít bennünket az egyház tanítása révén, több csendet teremtsünk magunk körül, hogy igyekezzünk a nagybőjtben kerülni a hangos mulatozások szervezését, vagy azon részvételt. Fontos, hogy egy kicsit még érintsük ezt a csend kérdését, illetve gondolkodjunk el mindezen a nagybőjt szempontjából. Amint a legutóbbi adásban is szó volt róla, a csend elengedhetetlen az ima életünk teljességéhez. Úgy, ahogy egy sportoló, amiután megteszi a távfutását, vagy egyáltalán szaladgál a pályán, bármilyen labdasportban, vagy egyszerűen dobogóugrást végez, vagy bármit, ami kimozdítja őt a nyugalmi állapotból, tehát a test végez egy bizonyos fajta megerőltetést, nem tud leállni azonnal. Hanem fontos az, hogy a futó még egy pár lépést fusson, amikor befejezte a távot, a labdajátékos még sétáljon egy kicsit a pálya mellett, amikor leszárítják. Tehát látjuk azt, hogy nem lehet azonnal leállni. Miért? Mert nagyon nagy veszélybe kerülhet a test, amikor hirtelen adrenalindús mozgásból le kell, hogy álljon, nagyon könnyen megtörténhető károsulnak szervek, sőt le is állhatnak. Pont ezért minden egyes sportoló már az első órákon tudomásul veszi egy jó edzőtől azt, hogy minden egyes fizika erőfeszítés után kell egy kis levezető, egy fizikai levezető. Na most vetítsük át ezt az egészet az ima életre. Amikor mi a nagy zajból hirtelen leállnánk, hogy imádkozzunk, mert most itt az ideje, képesek volnánk? Nem. Nem olyan valószínűleg nem, biztos nem. Azért, mert a test még tele van adrenalinnel. A test még mozgásba szeretne lenni. Az agyunk még nem tud lecsillapodni, nem tud oda koncentrálni egy dologra, még szaladgál 100 000 felé. És sokszor, amikor érezzük, hogy az ima életünket megzavarja a figyelmetlenség, ami nem föltenül szándékos, hanem egyszerűen csak nem tudjuk szabályozni a mi gondolatainkat, ez ennek a következménye. Túl hirtelen állunk le, és teljesítményt várunk a lélektől, olyasmit, amit egyszerűen nem képes megtenni. Ez olyan, mint amire szokták mondani filozófiai szempontból, hogy fából nem lehet vaskarikát készíteni. Úgy, ahogy ez képtelenség, tehát el lehet mondani egy mondatba ezt a kifejezést, hogy fából vaskarika, de viszont fizikai és képtelenség és logikai képtelenség is. Ugyanígy az ima életünkre vonatkozóan lehet hasonló módon kijelenteni képtelenség azonnal egy feltűzelt fizikai állapot után elcsendesedni és imádkozni szinte a másik pillanattól kezdődően. Ezért fontos, hogy első és legszükségesebb lépésünk az legyen, egy kicsit leállunk lassanként a mindennapi életünkből,
próbálunk csendet teremteni magunk körül és magunkban, és egy idő után elkezdünk imádkozni. Ez kéne legyen tulajdonképpen egy igazi folyamata annak, hogy én Istennel kezdek el beszélgetni. Ez időigényes. Nem mondhatjuk azt, hogy 2 percen belül én leálltam a munkámból, elvégeztem az imát, és 2 perc múlva folytathatom is, annyival inkább, hogy az ima nem percekbe és nem kilószámra mérhető, hanem Istennek szentelek időt. Tehát úgy ez elcsendesedés, az Istenre való figyelés, maga az Istennel való beszélgetés, ami nem más, mint az ima, ezek mind időt vesznek igénybe. Ezért fontos, hogy mindannyian a napi programunkat úgy alakítsuk ki, hogy legyen időnk Istenre, legyen időnk lelkünkre. És Nagybőjt azért szólít fel minket a csendesebb időszakra, holott már a szervezetünk örvend és élvezi azt, hogy na lassan jön a tavasz, mindig Nagybőjt időszak tavaszra esik, tél vége, tavasz elejére. Már indulnánk neki mindannak, amit télen nem tehettünk meg, többet legyünk kint a természetbe, örvendjünk, szaladgáljunk, végezzük a kinti munkánkat, akár csak a pihenésre, szabadságra elmenjünk egy pár napra bárhova, mert az idő kicsábít bennünket a házból. Tehát mindezek ellenére Nagybőjt időszak azt mondja, állj! Állj meg egy kicsit, te keresztény ember! Állj meg, és többet foglalkozzál a lelkeddel. Tedd félre a hangos mulatozást, ami kizökkentene a lelkednek szentelt csendből. Lépjél ki az eddigi megszokott komfortzónádból, és próbálj egy egészen más valamit, ami nem más, mint az Istennek szentelt élet megélése. Hogyha nincs gyakorlatunk ebben, és nem próbáltuk ezt soha megtenni, vagy ritkán, akkor valahogy nincs sok kedvünk arra, hogy nekifogjunk. Mert nehézségekkel jár. Elsősorban lemondásokkal. Utána pedig olyan csendes pillanatokkal, amiket talán nem élek át máskor, mert az egész életem egy sürgés-forgás, megszoktam a zsongást, a magam körül történő zsongást és az én állandó futásomat, és nehéz választani egy olyasmit, ami engem csendre, nyugalomra, lelki pihenésre ad felszólítást és előírást. De annak ellenére, hogy nem tetszik azonnal a mi testünknek, a mi agyunknak, a mi életelképzelésünknek, érdemes nekifogni. Elkezdődött már a Nagybőjt, a legideálisabb, hogyha bárki már nagy hanvazó szerdán ennek az időszaknak neki is fogott, tehát nem csak telnek múlnak a napok, és ő még neki se fogott, hanem már hanvazó szerdától éli az ő lelkinek szentelt időszakot. Ez a legideálisabb, viszont mindannyian lehetünk olyanok, mint a késve érkezett munkások, akik, ha vállaljuk végül az Úr szolgálata való állást, ugyanúgy megkapjuk a magunk jutalmát. Emlékszünk az Úr Jézus példabeszédére, aki a gazdát árítja a központba, és a gazda munkásokat igényel az ő szőlőjébe. Ennek érdekében kimegy a nap különböző időszakába a piac tére, hogy az ott olálkodó, a semmit tevő, a senki által fel nem fogadott embereket ő felfogadja, az ő szőlőjébe küldje, és a napnak a végén pedig megadja azt, ami neki jár. És a példa gyönyörűen bemutatja azt, hogy Isten megadja mindenkinek, amit megígért. Minden egyes munkásával, felfogadott munkásával abban egyezett meg, hogy megkapja a napi dénárt. Persze méltatlankodtak, mert első látásra igazságtalanságnak tűnt a naphevét végig dolgozó
emberek részéről, hogy ugyanannyit kaptak ők is, mint az, aki egy órát dolgozott, mert a 11. órában volt felfogadva. Igen ám, de a gazda nagyon ügyesen és méltányosan rámutat az igazságra. Nem, de ennyiben egyeztünk meg. Amitben megegyeztünk, itt van, fogd és menj. És amikor mi méltatlankodnánk azon, hogy másnak miért így vagy úgy, látszólag nagyobb sikere van, látszólag jobban megy a dolga, mint nekem, és így tovább. Tehát tudnánk rengeteg helyzetet hozni az életből, ami a mi elégedetlenségünket táplálja vagy tükrözi. De az Úr megkérdezi tőlünk, nem, de ebbe egyeztünk meg? Nem, de az üdvösséget ígértem neked? Íme, fogd, mindannak érdekében, amit tettél, és amit vállaltál, és ahogy igyekeztél nemesíteni életedet, íme az ajándékod az üdvösség. És Isten képes annak is üdvösséget nyújtani, aki utolsó pillanatokban döbben rá, vagy tér rá a helyes útra, mert Isten azért teremtett mindannyiunkat, hogy üdvözöljünk. Senkit se akar elkárhoztatni, aki elkárhozik, az nem Istennek aratából teszi, hanem a sátán csábítása révén az embernek a sajátos egyéni döntése következménye. Mi kárhoztatjuk el önmagunkat és senki más. Úgy, ahogy az Isten előtt nem mondhatjuk azt, azért jutottam ide, mert szomszédom, barátom, szülőm, vagy bárki ezt és ezt mondta nekem, és én ezt tettem, és azért vagyok itt. Nem. Minden alkalommal a felelősség a miénk, bármit teszünk, életünk során mindig újra és újra át kell értékeljük a mi döntéseinket és életmódunkat. Tehát nem hivatkozhatunk arra, hogy miért tartunk ott, ahol. Ugyanúgy, aki elkárhozik, azt sem mondhatja ugyanezeket a kifogásokat, hogy hát azért jutottam ide, mert... Ott már hiába mentegetőzik az ember a túlvilágon, ott már csak az ítéletet kell, hogy elfogadja, üdvösség vagy kárhozat. Ezért fontos, hogy amíg élünk, és egyikünk sem tudja, hogy meddig, tudatosan vállaljuk fel az életünk minden pillanatát, és igyekezzük a legjobb döntéseket meghozni, mert ezek tudják a mi üdvösségünket előmozdítani. És visszatérve újra és újra a mi eredeti témánkra, maga a csend, amit megteremtünk ebben az időszakban, ez csak is a mi javunkat szolgálja. Mert segít abban, hogy egyrészt jobban átgondoljuk eddig életünket, segít abban, hogy tisztában nem forró fejjel, nem a munka és a napnak a hevében hirtelen döntés következményeként szülessenek döntések, hanem mi már a lecsendesebb, lecsendesítettebb életformánkban, a nagyobb csendben, ami minket körülvesz, tudjunk higgadtan dönteni talán létfontosságú helyzetekről is, és tudjuk a mi testünket is beállítani edzéssel a lelki élet érdekében. Mert az Úr Jézusnak az egyik szép tanítását, pontosabban elnézést nem is az Úr Jézus tanításaként, hanem ószövetségi gondolatként hangzik el a proféta szájából, Isten mondja az embereknek, tanuljatok meg már jók lenni. Tanuljatok meg már szeretetben élni. Itt már én most tovább szövöm a szinonímákat. Tanuljunk meg lelkünk érdekében valamit tenni, mert nem önmagától értető, nem ösztönös. Ezeket tanulni kell. Úgy, ahogy a rossz is, amit elkövetünk, az mint egy láncolatként, mint egy tovább gyűrűzés formájában, mint nő és nő, és mondjuk úgy, a kisebb rosszból tanul a nagyobb rossz is, és fejlődik óriás nagy gonoszsággá. Ugyanúgy, mint egy edzést és folyamatos odafigyelést igényel a jónak a megszokása, a jónak a természetessé tétele életünkbe. Meg kell tanuljunk jóknak lenni. Mivel sajnos nem magától értetődő. És miért nem?
Isten minket olyannak teremtett, hogy igen, jók voltunk. Viszont az első bűn, amit az emberiség elkövetett az Isten ellen, amit eredeti bűnnek nevezünk, feltárja elénk, két súlyos következményekkel járt mindannyiunk számára, mint egy testi-lelki örökségként átörököljük nemzedékről nemzedékre. Az egyik értelmünk elhomályosulása, a másik az akaratunk meggyengülése. Értelmünk elhomályosult, és már nem látjuk tisztán a célt. Szemüveges vagyok, és tudom azt, hogy ha nem figyelek, még mindig látok, de nem veszem észre, hogy rosszabbul, mert összemocskolódott a szemüveg. És akkor időközönként le kell vegyem az orromról, meg kell töröljem, visszateszem, és akkor viccesen szoktam mondani a körülöttem állókhoz, ó, látlak benneteket. Mintha addig nem, addig is, csak persze másként, mert egy mocskos szemüvegen keresztül másképp lát az ember. Na, ez egy olyan példa, ami hasonlat lehet a lelki életre is. Megszokjuk azt, hogy rosszul látunk, nem vesszük észre, nagyon mocskos a szemüveg, amin keresztül látjuk a világot, azt gondoljuk, ez a természetes, pedig nem, és a lelkünk látását elhomályosította az eredeti bűn, már nem látjuk tisztán a távolban levő örök célt, ami az örök boldogság, hanem talán legfeljebb ide magunk elébe látunk, a mai napot látjuk, közeljövőt látjuk, és így tervezünk, és így állítjuk be az életünket, minden nap egy újabb napra, egy újabb napra, és mintha végtelenségig ez bekövetkezhetne. Sajnos nem. Nem is erre az életre voltunk teremt, hogy itt éljük meg az örök életet. És az akaratunk meggyengült, rengeteg szép, gyönyörű álom van mindannyiunkban, ami addig szép, amíg megálmodjuk, amire már meg kell, hogy valósítsuk, addig már elszáll a bátorságunk, a buzgóságunk, minden, és lassan csak álom marad minden, talán egy életre keresztül, egy életen keresztül. Ezért kell a nagybőjtöt kihasználjuk folyamatosan, az imádsággal, a csenddel, a magunkba szállással, a bűnbánattal, hogy újabb lehetőségünk legyen egyrészt méltó módon ünnepelni a húsvétot, másrészt pedig, hogy az életünk előbbre jusson a jó területén, az üdvösség felé. Kedves Már Rádió hallgatók, egy újabb műsornak a végéhez értünk. Kívánok mindenkinek egy áldott napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását. Hallgassuk továbbra is a Már Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!